0: 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: dob ki!
1: Kine dobd a rádiót!
2: Rádió Café 98 pont, vagy, mindegy is, megtalálom.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyön, megyek a temetésre.
1: Rádió Café. Óbudán, az FM 98-as frekvencián.

0: Elnézést. Elnézést.
1: Nem bűz be menni.
0: MZKT.
1: Tessék.
0: MZKT.
1: Ja. Angolul leci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul léci.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rádiókafé. Van barátod.

0: Sziasztok, Pásztor Anna vagyok, az Annen Barbie zenekarból. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.
1: Lépj ide közelebb, a szemedben látom a búsanzónok fényét.

ki a körben ül, annak tutira jut majd a blászból. Összes barátom velem, de mindegyik halott barátokat gyászol. Szívemet hagyom megfagyni, egy ideig is elépek a házból. Egyedül harcot

Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Nyári Krisztián vagyok, író, irodalomtörténész, könyvkiadó, és hallgassátok a Rádiókafét.

0: Bocsánat, vagy ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of-adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, mi vagyunk az Analóg Balaton.
1: Hallgasd a Rádió Café 98-at, ha van barátod.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: az a svény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A kormányülésen döntés született a babaváró támogatások és a diákhitelek kamat stopjáról. Letöltendő börtönbüntetést kért az ügyészség az integritás hatóság elnökére. Minden idők legnagyobb foci VB-jét ígérik nyárra az amerikaiak. Csak rövid időre bukkahat ma elő a nap, csapadék nem várható, élénk lesz a szél. Délután 22 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A tegnapi kormányülésen döntés született a babaváró támogatások és a diákhitelek kamat stopjáról. Emellett tárgyaltak a hamarosan bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetéről. Döntöttek a nemzeti hitvallás eltávolításáról a közintézményekből. Fontos döntést hoztak az uniós források felhasználása kapcsán, illetve elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, közölte Facebook oldalán a kormányfő. Magyar Péter emellett közölte azt is, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve a javaslathoz képest tovább szigorítják az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámok.

0: magánfelületek szabályozását. Magyarország benyújtotta hivatalosan a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ez számos területen tartalmaz reformokat, beleértve a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatos aggályok kezelését, közölte Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője. A tervben olyan beruházások is vannak, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés és a kis- és középvállalkozások, tette hozzá. Letöltendő börtönbüntetést és 23 milliós vagyonelkobzást kért az ügyészség az integritás hatóság elnökére, számolt be az RTL híradó. Bíró Ferenc Pállal szemben hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Az IH elnöke szerint a hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel kapcsolatos gyanú alaptalan, ellene panasszal élt. Bízik a független igazságszolgáltatásban, és szerinte rossz üzenet lenne, ha lemondana. Súlyos iráni csapásokat tervez az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államok nagyon keményen fog fellépni Iránnal szemben, ha nem sikerül béke megállapodást kötni. Az amerikai elnök közölte, az iráni erők lelőttek egy amerikai Apache helikoptert a Hormuzi szoros térségében, amelyre Washington katonai válasszal reagált. Irán elnöke jelezte, szilárdan ellen fognak állni minden nyomásnak vagy fenyegetésnek, számolt be a BBC. Minden idők legnagyobb foci világbajnokságát ígérik idén nyárra az amerikaiak. Az eddig 32 csapatos létszámot 48-ra emelték, így összesen 104 meccs után dől majd el a világbajnoki cím. A döntőre a legolcsóbb elérhető jegy 2,4 millió forint, a szervezők pedig több mint 6 millió helyszíni nézőre számítanak. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben, 7 óra 20 perctől.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk erős lesz, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
0: Több mint fél száz művész, köztük a világhírű Transglobal Underground egykori énekese Natasha Atlas lép fel az idei Óbudai Világzenei Héten, amelyet június 22-e és 27-e között rendeznek meg a Kobuci kertben. A kínálatban a magyar népzenei, a balkáni, a mediterrán és a közel-keleti zenei tradíciók egyaránt helyet kapnak. A program sorozaton koncertek, táncház, világzenei kertózi és kerekasztal beszélgetések is várják a közönséget. A nyitó nap június 22-e filmes esttel indít, a világzenei kertmozi ezúttal a magyar népzenei hagyomány egyik meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Neti Sanyi című dokumentumfilm nem csak portré, hanem betekintés egy olyan világba, amelyből generációk merítettek inspirációt, zenészek, táncosok, gyűjtők és hallgatók. Június 24-én szerdán két népszerű hazai formáció lép színpadra, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egy estén mutatja meg, hogyan szövődik közös történetté a kádiházi Roma Jazz és a Klezmer Muzsika. Az est különlegessége, hogy fellép a Dohány utcai zsinagóga fő kántora Fekete László. A két formáció nem csak egymás mellett, hanem együtt is megszólítja a zenei világot, amely Budapestet évszázadok óta jellemzi. Június 25-én csütörtökön a nemzetközi világzenei szintér egyik kiemelkedő alakja, Natasha Atlas érkezik a Kobuciba. Az arab zenei örökséget elektronikával, világzenével és kortárs poppal ötöző egyiptomi belga előadó koncertje egyszerre intim és elementáris élmény. A Transglobal Underground egykori énekese ezúttal saját zenekarával érkezik. Másnap pénteken egyetlen este alatt kirajzolódik Ferenczy György zenei univerzuma, blues, folk, világzenei, zene, improvizáció és közösségi örömzene találkozik. A színpadon az első pesti rackák, a Louisiana Double, a Bora projekt és a Boldog Rezignáció ad műsort. A zárónap hagyományosan a közös mozgási és a táncé, a negyedik Kobuci Táncház, a Csángálló és a Tokos zenekar vezetésével várja a közönséget.
1: Régészet.
0: Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki, a Régészet sötét oldala alcímmel. Június 12-től 14-éig az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat. Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos programmal készül, ahol a látogatók a régészeti munka kevésbé látható oldalába is bepillanthatnak. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban a kézműves és családi programok mellett restaurátor műhely bemutató, látványtári séta, drónos és fémkeresős bemutató is közelebb hozza a régészet mai módszereit. Egerben a Dobó István Vármúzeum lelőhely látogatásokkal, vársétával és előadásokkal kapcsolódik az idei témához. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás a Józsa András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeum Szenvedélyből Tudomány Közösségi Régészeti Kutatások Veszprém Vármegyében címmel mutatja be, hogyan kapcsolódhatnak be a civilek is a régészeti örökség megismerésébe. Zalaegerszegen a Göcsei Múzeum június 13-án esti éjszakai programmal csatlakozik a régészet éjszakájához.
1: Kiállítás.
0: A Népművészet csodája címmel nyílt új időszaki kiállítás a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban. Négy teremben ezres nagyságrendben mutatnak be tárgyakat a 18. század végétől az első világháborúig, Békés megye együtt élő népeinek tárgyalkotó művészetét, amelyek e népek életéről, szemléletéről, gondolkozásáról, a közösségi lélek tárgyasultságáról tanúskodnak. A kiállítás Mester Gábor Békés Csabai műgyűjtő népművészeti kollekciójából, valamint Harangozó Imre népi textil gyűjteményéből válogat. Most elsősorban bútorokat, cseréptárgyakat és faragott eszközöket válogattak ki, amint egy fél év alatt ezekből a bemutatott tárgyak mögött emberi történetek sejlenek fel. A tárlat a hétköznapi használati eszközöktől a ritka, művészi értékű darabokig átfogó képet ad a magyar tárgyi kultúra sokszínűségéről és a népművészet nemzetközi szinten is kiemelkedő gazdagságáról. A felállított darabok 65%-ban Békés megyét mutatják be, de kitekintenek a Felvidékre és Erdélyre is.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A szél és vízimalmok egykor szorosan hozzátartoztak a magyar tájak látképéhez, és fontos helyszínei voltak a települések mindennapi életének. A 19. században 10 000-nél is több malmot tartottak számon az országban. Az ipari fejlődés azonban ezt a területet sem hagyta érintetlenül. Néhányat közülük azonban sikerült megőrizni, amiket szinte érintetlen pompájukban, szemmel gyönyörködtető környezetben csodálhatunk meg. A malmok bonyolult, mégis lenyűgöző szerkezetek, amelyek a molnárok sokoldalú tudásának hála a durva búzából értékes lisztet készítettek. Az őrlést biztosító mechanikát pedig folyamatosan karban tartották és javították. Hazánk nyugati területein jellemzően a vízimalmok terjedtek el, és töltöttek be fontos szerepet a közösségek életében. A vízimalmok megjelenését és méretét értelemszerűen az energiát szolgáltató vízfolyások határozták meg. A 19. század végén még több ezer patakmalom és hajómalom őrölt az országban. Ez utóbbi nagy előnye az volt, hogy mobil szerkezet lévén, a vízjárásához alkalmazkodva, könnyen változtathatták a helyzetét. A szerkezetet egy hajóra rögzítették, majd a folyó legnagyobb sodrású szakaszán kikötöttek vele. Szerencsére bárki megnézheti ma is, hogyan fest egy ilyen szerkezet, ugyanis Ráckevén szeretettel várják a látogatókat a Dunán ringó malomban. Hazánk időjárására nem jellemző az állandó szélirány és szélsebesség, ezért érthető, hogy a szélmalmok holland mintára csak a 17. századot követően kezdtek elterjedni. a hatalmas lapátokkal és vitorlákkal felszerelt építmények főleg az alföldi régióban és a Duna-Tisza közén épültek. A molnároknak itt áprilisban volt a legtöbb a munkájuk, a szeszélyes hónapban éjjel-nappal őrültek a malomkövek. A vizek városaként ismert Tata különösen izgalmas állomása lehet egy malomfelfedező utazásnak. Itt az 1830-as évek elején összesen 15 malom működött, amelyeknek a töredéke még ma is látható. De nem csak a malmok érdekesek a csodás Tatán, az épített örökség, az öreg tó és élővilága, a tóparti sétányok, középkori vár és az Eszterházi kastély együtt teszik ezt a települést az ország egyik leghangulatosabb városává.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sírálj! A színházi előadás azért születik, hogy mind az alkotók, mind a szakma, mind az átlagnéző is megtalálja az örömét. És ez a dolog sokszor félre szokott menni. De a mi gondolkodásunkban soha.
4: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim meghatározó és fáradhatatlan motorjai a magyar színházi életnek. Rozgonyi Kulcsár Viktória színházi menedzser, a Budapesti Jurányi Ház alapítója, intézményvezetője, a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület ügyvezető elnöke. Orlai Tibor közgazdász, magánproducer, az Orlai Produkciós Iroda alapítója, ügyvezető igazgatója. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
5: Szia, köszöntjük
6: a hallgatókat is, szeretettel.
4: Hogyan találkozott a szakmai utatok, vagy mi volt az első közös pont?
6: Fédra Fitness!
5: Mondhatjuk, hogy a sport hozott minket össze. Igen. Színházi körülmények között.
6: Igen.
5: A Tasnádi Istvánnak volt a legendás Fédra Fitness előadás, aminek te voltál a producere. Nekem akkor még semmi közöm nem volt ehhez az előadáshoz, csak ez úgy kezdődött, hogy egy igazi konditeremben az elején ilyen futógépen, meg gyaloglom, meg mindenféle sporteszközökön kellett már így várni a nézőket, és ez a Deszka Fesztiválon volt, ugye? Debrecenben.
6: Nem az első, de a Deszka Fesztivál is volt.
5: De amikor mi találkoztunk, igen. És akkor a Tasi megkért engem is, meg a Tibort is, hogy menjünk a futószalagra, és akkor ott a futópadon vártuk a nézőket, és ott lettünk bemutatva egymásnak, hát így indult. Ez a most már több, mint 10 éves, 15.
6: Több, ez már 15. Igen.
5: Ez 2009-ben volt.
4: Tibor, is hogy emlékszel az első beszélgetésetekre?
6: Hát az első beszélgetésünk az nagyon érdekes volt, mert ugye egyáltalán ez a Fédra Fitness önmagában egy nagyon érdekes dolog volt. Az én szakmai életemben különösen, mert igazából ez volt nekem az első rétegszínházi, művészszínházi előadás, amit csináltam. Előtte főleg csak a szélesebb közönség rétegeknek szóló előadások születtek, mint a 6-7-6 tánc, sírpiknék, csókolanyád, tehát ezek voltak akkor, és ez volt az első ilyen rétegszínházi. És engem ez nagyon izgatott maga a feladat, izgatott az, hogy ez nem egy tradicionális színházi térben képzeljük el ezt az előadást. Igazából a Csákányi Eszter hozta ezt a témát először, hogy van egy ilyen ötlet, van egy nagyszerű darab, ami nem futotta ki azt, amit lehetett volna. A Krétakör csinált ebből annó egy előadást, de az nem lett végül is nagyon sikeres, és a Tasi, mint írója a darabnak, szeretné, hogyha ez újra megvalósulna. És én így találkoztam a Fédra Fitness-szel, és hát nagyon érdekes volt, hogy én nagyon sok emberrel a független szférából, alkotóval, rendezővel, akkor a Fédra Fitness kapcsán találkoztam, hiszen én nem nagyon mozogtam abban a körben, de hát ez belevitt a közepébe, és így találkoztam Vikivel, Polgár Andrással, tehát egy csomó olyan emberrel, aki ennek a szférának meghatározó személyisége, akár mint alkotó, akár mint szervező, akár mint támogatója, és így kezdtünk el mi is a Vikivel egymással beszélgetni, és akkor tulajdonképpen ennek lett már a folyománya, a Cupido, ami szintén egy Tastrádi István darab, amiben már azért nagyon közösen dolgoztunk együtt. Tehát akkor még nem is társproducerként, de ott már nagyon közös gondolkodás volt. Mi nagyon-nagyon eltérő irányból érkeztünk. Én abszolút egy közgazdász vagyok, gyakorlatilag semmilyen színházi tanulmányok nem rendelkeztem. Amit megtanultam, az minden autodidakta módon tanultam meg. Az más kérdés, hogy nekem nagyon nagy affinitásom volt a színház iránt, mind néző, mind semmi más, mint egy polgárember. És a Viki meg ugye hát ő színháztudományi intézetet végzett, vagy hogy ugye
5: szakot igen, végzett. Ott dolgoztam.
6: És ott és az intézetben dolgozott, és akkor így mi elkezdtünk közösen, mert teljesen más megközelítés, de szerintem az nagyon gyorsan kiderült, hogy mi nagyon közös nyelvet beszélünk. Tehát, hogy hasonlóan látjuk a szakmát, hasonlóan látjuk a struktúra problémáit, hasonlóan látjuk a függetleneknek a lehetőségeit és a helyzetét. Azt mondjuk, hogy én, aki azért zömében, vagy Orlai Produkció azért ugye zömében mégiscsak szórakoztató, minőségi szórakoztató előadásokat csinál, az a nagy profilunk, vagy a fő profilunk, de ebben emellett én azt a progresszív világot, amit a független színház jelent, én azt az első pillanattól kezdve rendkívül fontosnak tartottam, és én mindig ezt hangsúlyoztam, hogy az, hogy ez beépüljön a struktúrába, a színházi struktúrába, az nagyon fontos, mert ugye én is struktúrán kívüli voltam. Tehát pontosan vagyok a mai napig, és látom ennek a negatívumait, és ennek az egész struktúrának a súlyos problémáit.
4: Az évek során mind a ketten megkerül, tényleg megkerülhetetlenek lettetek. Tehát azt mondjuk, hogy egy Orlai Produkció, azt már mindenki tudja mi. Ha azt mondjuk, hogy Jurányi, azt már mindenki tudja, hogy mi. Mi az, amiben egyformán gondolkodtok, amit most Tibor mondott?
5: Én mindennel egyetértek, amit mondott a Tibor, és tényleg az van, hogy én meg színházi útról érkeztem, és én ilyen autodidakta közgazdász, vagy kreatív könyvelő vagyok, ahogy mondani szoktam. Tehát, hogy én a bölcsészből lettem gazdász, amennyire ezt a helyzet megkövetelte. És tényleg nagyon jól kiegészítjük egymást, szóval szerintem a mi találkozásunknak az a nagy előnye és erőssége, hogy ami izgalmas a magán színházaknál, bár ezt a kifejezéssel szeretem így, mert tulajdonképpen mi is magánszínházként működünk, hiszen nincsen fenntartunk, de mondjuk, hogy a kicsit inkább full profit magánszínháznál, azt én tök jól át tudtam ültetni a független fenntartható működésbe, és ezt mind a Tibortól tanultam meg, hogy kell ezt csinálni, tehát, hogy azok a költségvetések, amiket ő csinált így az elején, akár a koprodukcióinkhoz, abból én sokat vittem át, és aztán próbálom azóta edukálni a független szektort ebbe az irányba, és szerintem neki meg azért volt ez talán hasznos ez a találkozás, ahogy el is mondta, hogy az a fajta művészszínházi érdeklődése, ami meg megvan, de lehet, hogy a belvárosiban már egy kicsit réteg színház, azokat szuperul meg tudjuk valósítani Gyurányi berkeken belül.
6: Szerintem ez a kulcs ennek a dolognak, hogy a színházról, a nézőről, a színházi alkotó folyamatról nagyon hasonlóan gondolkodunk. És ettől tudjuk a különböző tereteket teljesen harmonikusan egymás mellett működtetni, mert ugyanazt gondoljuk, ugyanoda szeretnénk eljutni, lehet, hogy az út az időnként más, a jellegből fakadóak, de ugyanabba az irányba megyünk. És ez egy nagyon ritka dolog, amikor egy olyan színházi alkotóval, vagy színházi szénának jelentős szereplőjével dolgozol együtt, aki teljesen úgy gondolkodik, mint te. Teljesen azt a célt tűzi ki maga előtt, ami nyilvánvalóan más lépték egy magánszínház, meg egy független stúdió előadás esetében, de mégiscsak egy lényeges elem van, hogy egy jó előadás szülessen, az alkotók megtalálják benne az örömét, és a néző megtalálja benne az örömét. Tehát a színházi előadás azért születik, hogy mind az alkotók, mind a szakma, mind az átlag néző is megtalálja az örömét. És ez az, ahol sokszor félre szokott menni. De a mi gondolkodásunkban soha.
5: Mi szoktunk együtt tanítani is fiatalokat, és ami úgy hallom, hogy mindkettőnknek egy ilyen közös üzenete, az a szolgálatkészség, meg az alázat, tehát hogy tényleg az van, hogy nekünk két iránya fontos, az alkotó, meg a néző, de igyekszünk úgy csinálni mindent, hogy sose feledkezzünk meg egyikről se, tehát hogyha az alkotóval kell tárgyalni arról, hogy az mennyire lesz eladható az az előadás, akkor előtérbe helyezzük a nézői igényeket, tehát akkor szerintem egy kicsit így a közönség szemüvegén át nézzük azt, hogy ebbe most belevágjunk, ne vágjunk bele, mi a kockázat, mi ez a fajta minőség, amit ez kiszolgál vagy elér. Hogyha megfordítva, akkor meg nyilván az alkotók vagy a társulat szemszögét próbálják előtérbe helyezni. Hát ebből kiderül, hogy magunkat nem nagyon szoktuk minden e kettő elé helyezni, de közben persze ott vannak azok az úgymond ilyen fiskális szempontok, amik sosem mennek a művészi szempontok elé, de ahhoz viszont nagyon fontos, és szerintem ezt is én a Tibortól tanultam meg annak idején, hogy minél tovább működőképes legyen egy produkció, ahhoz viszont nagyon fontos már az elején okosan gondolkodni, okosan a méreteket meghatározni.
4: A Füge idején 20 éves, a Jurányi 14.
5: Így van.
4: Ti pedig a 19. évadnál jártok.
6: Hát igen, most
4: jártok,
6: már úgy tegyek a 20, most már lassan 20 lesz, igen, igen.
4: A kérdés nagyon nagy lesz, de szerintem inkább a jelenre vagy a közeljövőre reflektáljon a válasz, hogy változott a magyarországi színházi élet. Azok az előadás típusok, amiket most előtérbe helyeztek, azok hogy változtak?
5: Mi nagyon sok monodrámát csinálunk így együtt. Én például régen sose szerettem, mikor egy ember volt a színpadon, és aztán rájöttem, hogy ez mennyire fontos, és akkor ez csak ott lesz válasz a kérdésre, hogy ami szerintem most érdekli a nézőket, az a személyes őszinte hang nem. Tehát minden olyan, amit akár viszonylag kis térben kevés szereplő közvetít felé, és amivel tud úgy történetileg azonosulni, tehát akár vele megtörtént, akár megtörténhet, akár egy családtagja veszélyben lehet, akár tudja, hogy ismerős körben volt már ilyenre példa, tehát hogy mindenképpen most én azt érzem, hogy sokkal inkább a és ezt talán így persze tényleg mindig azt mondjuk, hogy Covid előtt és Covid után, de hogy a Covid óta ez még erősebb, hogy valahogy az intimebb helyzeteket keresik, mint térben is, mert amúgy szerintem most ez a lakásszínházi modell is most ilyen nagyon működőképes, tehát hogy érdekes pedig a Covid az ugye abba az irányba vitt minket, hogy próbáljunk minél nagyobb távolságot tartani egymástól, de pont ez a távolság tartás, vagy ez a mesterkél távolság egy kicsit most közelebb hozza az embereket, és leginkább én ezt látom, hogy erre van igény, hogy olyan sztori legyen, ami közel van hozzájuk, és
6: a ma emberének itt lévő, körülöttünk levő problémáiról kell beszélni. Tehát ez különben általában igaznak tartom ezt a színházi világban, a monodrámákban, vagy a kisebb előadásoknál ez különösen igaz, hogy azok a témák, amelyek előttünk vannak, és nem merünk róla beszélni, nem merünk róla nyíltan beszélni. És nekünk meg az a dolog, hogy ez nyíltan beszéljünk ezekről a kérdésekről. És hogyha pont a közösen megvalósított, vagy nem csak a közösen megvalósított, de a monodrámákat nézzük, ami az elmúlt 10-15 évben a Jurányiba közösen hoztunk létre, akkor az pontosan lehet látni, hogy melyek azok a témák, amik visszatérően megjelennek, és visszatérően beszélünk róla, mert itt lévő problémák, csak nem mindig szeretünk erről őszintén vallani. Ebben mondhatok egy, hogy 13 vagy 14 évvel ezelőtt volt az első olyan előadásunk, ami például a családon belüli erőszakról szólt, ami abban az időben totális mértékben tagadott téma. Ilyen nincs. Magyarországon ilyen nincs. Sőt, a család az másról szól. Hát nem szól sajnos másról, az itt levő problémák. Engem nagyon izgatnak a különleges női sorsok. A nőknek a társadalomban betöltött szerepe, különösen egy ennyire férfi központú, majd lehet durvában fogalmazni, hímsoviniszta társadalomban, mint a magyar társadalom. És ebben nagyon szeretek, hogyha ilyen előadások, ilyen témákat hozunk elő. És ebben az elmúlt években akár az Egyasszony, akár a Mély levegő, vagy a legutolsó előadásunk a Hosszú virágzás, ezek mind olyan témákat vizsgál, ami van, ami sokakat érint, és a nők társadalmi szerepével, a nők sajnos nagyon sok esetben degradált megítélésével foglalkozik. És ez ellen kell a színháznak beszélni. És például ez az, amiben mi nagyon hasonló, soha erről szerintem mi így pacekban nem beszéltünk. De mégis, és ezt én nagyon-nagyon értékelem a Vikibe, hogyha én jövök hozzá egy ötlettel, akkor ő mindig nyitott rá, mert tudja, hogy én csak olyan ötlettel fogok jönni, ami biztos vagyok benne, hogy az a Jurányi profiljába totálisan belefér, és illik, és azt viszi tovább, amit elkezdtünk közösen felépíteni.
5: De ez már az elmúlt 15 év együtt
6: igen.
5: Élésének köszönhető szerintem, hogy ennyire félszavakból is értjük egymást.
4: Közönség hogy változott?
6: Hát ebbe látok jelentős változásokat. Teljesen más felgyorsult világban élünk. Egy olyan felgyorsult világban, amiben az a fajta színházba járó szokások, ahol különösen az én korosztályom, de még a nálam 10-15 éve fiatalabb nézőközönség is szocializálódott, az már nincs, hogy én délután 4-kor hazamegyek, átöltözöm, felöltözöm szép ruhába, és elmegyek hétre a ilyen és olyan színházba, és ott végülök egy 2-3 felvonás előadást. Na ez teljes egészében megszűnt. Lehet látni, hogy nagyon sok esetben egyre gyakrabban egyrészes előadások születnek, és a nézők gyakorlatilag beesnek a színházba a munkából jövetmenet. Ez egy nagyon lényeges változás. Tudomásul kell venni, hogy volt, tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években ugye a színház, a színháznak a társadalmi megítélése az egy nagyon központi helyen lévő dolog volt. És akkor a színházba járás, a színészeknek a társadalmi megítélése, a művészeknek a társadalmi megítélése teljesen más pulpituson volt, mint amiben ma van a 2020-as években. Akkor volt egy nagy közönség réteg alakult ki, akinek a színházba járás az egy héten többször egy természetes velejárója volt az életének. Egyrészt belefért, másrészt anyagilag a színház sokkal inkább elérhető volt. Tehát volt egy nagy réteg, akinek az, hogy egy hónapban 6-8 színházba megy, az egy természetes dolog volt. Vidékről is sokkal több utaztatás volt, sokkal több nézőt hoztak föl vidékről, a budapesti színházakba. Tehát egy teljesen már sokkal több volt az akkoriban a vidéki színházaknak a tájelőadásai nagyon pici helyekre. Tehát ennek volt egyfajta színházi kultúra, ami elterjedt. Most ez a közönségréteg, amelyik ezen szocializálódott, ez a közönségréteg igazából megöregedett. Tehát ők már bizony a 75-80 felett járnak. Tehát ez egy nagyon lényeges eleme a mai színházba járási szokásoknak, hogy van egy ilyen réteg, amelyik már nem megy, vagy ha csak megy, akkor délutáni előadásokra megy színházba. Egészen mások lettek a színházzal szembeni elvárások is. Van egy nagyon nagy fiatal réteg, aki egészen másfajta vizuális dolgokat vár a színháztól, mint a régi szokás volt. Ebből lehet látni, nagyon sok alkotó erre nagyon odafigyelt, de sok esetben ebben most a visszatérés van a színház eredeti irányvonalához. Ezt is lehet látni. És van olyan réteg sajnos, amelyiknél a színházba járás az egy avit kicsit ciki dolog. És ezt megmerik, és sokszor gimnazista gyerekek fogalmazzák ezt meg. Ők nem merik elmondani a szüleik, vagy a társaiknak, hogy ők tegnap színházban voltak a szüleikkel. Rengeteg dolgot lehet mondani, de akkor, amikor te arról kérdezel, hogy mit gondolok a közönségről, mennyire változott a közönség, ez egy nagyon lényeges eleme. Régebben is nagyon erőteljesen érződött már, hogy a nézők szórakozni szeretnének menni színházba, és ez nekünk a feladatunk, hogy hogy tudjuk azt megcsinálni, hogy eljuttatni az emberek, hogy jól érezni magad, szórakoztatni, nem csak azt tud, amin nevetni tudsz. Ez is a színházi alkotóknak a feladata.
4: Innen folytatjuk a szünet után, ez a Tandem a Rádió Cafén.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne szálljatok le! A Tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
4: Ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén, vendégeim Rozgonyi Kulcsár Viktória és Orlai Tibor. Hogyan definiálnátok a saját szerepeteket a színházi rendszerben?
5: Én leginkább most ilyen hídembernek érzem magam a színházi rendszerben, és ez a híd, ez sok mindent jelent. Azt hittem, ezzel én a felkomba azt fogod mondani, hogy két fáradt ember itt veled szemben a fáradhatatlannál. De egyrészt ezt is érzem, hogy ezt a pózt tartani ennyi ideje, az fárasztó. De hogy a hídemberség alatt viccet félretéve nagyon sok mindent értek így a különböző szektorok közötti híd építését, akár kőszínház, független színház, fővárosi színház, vidéki színház, tradíció, innováció, és még sorolhatnám ezeket a mondjuk párhuzamokat, hogyha most így jó fej akarok lenni. Szóval én egy kicsit erre jöttem rá egy az elmúlt talán 5 évben leginkább, hogy ezt a valamiért ezt a szerepet kaptam, vagy ezt a terhet, vagy édes terhet próbálom cipelni, vagy ennek megfelelni, mert erre van most a legnagyobb szükség szerintem az előadó művészetben. Én meg valahogy úgy vagyok bekötve, vagy mindig azt csinálom, amire szükség van. És ezt érzem, hogy most leginkább így a különböző opozíciók közötti összefogást kell képviselnem, és akkor azon kívül meg igazából, amit már mondtam, hogy nyilván én egy ilyen kiszolgáló pozícióból nézem ezt a területet, tehát mivel tudjuk, hogy maga a független vagy fenntartó nélkül működő színházi szektor az sose volt igazán jó helyzetben, de most sincs jobba, ezért minden olyan lépést próbálunk megtenni, amivel akár plusz forrásokat tudok behozni erre a területre, amivel a fiatalokat tudom megszólítani, amiket ugye Tibor elmondott a közönségről, az szerintem ugyanúgy hozza magával azt, hogy az alkotókat is frissítenünk kell pont azért, hogy elérjük azt a fiatal tömeget, ahogy te mondtad, akik most még cikinek érzik azt, hogy színházba járjanak, tehát hogy ez legyen esetleg az a szabadidős program, amit választanak, és ezt én mindig is azt mondtam, hogy úgy tudjuk elérni, hogyha olyan alkotók és olyan témáról beszélnek hozzájuk, ami igazából nekik és róluk szól. Úgyhogy én ezeket érzem most így legfontosabb feladatnak, és ezeket is művelem, hogy egy kicsit így nem béka perspektívából a saját intézményem javát nézve, pláne nem a saját személyes ambícióimat követve dolgozzak, hanem mindig kicsit így messzebbről, így repülő perspektívából nézek rá erre az egész masszára, amiben én is egy részecskeként működök.
6: Ha az én helyemet próbálnám definiálni, amit persze nagyon nehéz, én azt gondolom, én vagyok az a típus ember, aki pont azt próbálom bebizonyítani, hogy egy színház nem feltétlenül kell, hogy úgy működjön, mint egy szocialista nagyvállalat. Én ezt érzem az én szerepemnek. Tehát ez a dolgom, ezért jöttem a szénába, hogy én ezt bebizonyítsam, hogy nem úgy kell működni egy színháznak. Tehát, hogy lehet úgy is évi 500-600 előadást megcsinálni, minőségi előadást, hogy négy ember működteti azt a dolgot, és nem feltétlenül 25-30 kell, hogy működtesse. Mindenhogy ez nagyon sok közszínház esetében, struktúrán belül színház esetében is van. A rendszerváltást próbálom elérni a színházon belül.
4: Mit jelent a rendszerváltás?
6: Hát ez nagyon-nagyon sok mindent jelent. Ez most nem, ez, ebben semmi politikai megjegyzés nem volt, félreértés nehézség. Tehát én nem politikai rendszerváltásról beszélek, hanem itt kimondottan az, hogy a színházról való gondolkodás, az egész próbarend, az egész működésrendje, a rengeteg párhuzamos tevékenység, ami egy színházon belül
4: tehát
6: van.
4: Tehát a hatékonyságról
6: hát
4: is beszélsz.
6: Ha részben hatékonyság, ilyen részben
5: optimalizálás,
6: logisztika, tehát egy csomó kérdés, ami, és természetesen van egy művészi része is ennek a dolognak, egy nagyon erős művészi része, ami ez természetesen nagyon fontos, hogy igazán legyenek társaid, hogy a művészeti oldalról, akik hasonlóan tudnak gondolkodni.
4: És persze a befogadó, mint hát, közönség a harmadik.
6: Hát ugye végül is én ezt mindig azt mondom, hogy a színház a befogadóknak készül, tehát hogy nem a szakmai elitnek csináljuk a színházat, hanem a nézőknek csináljuk a színházat.
4: És mi az argumentum, hogy ma mi a színház, mit képvisel a színház, miért fontos a színház, mit tud a színház, amit más nem?
5: Szerintem a találkozást, és pont ebben a, ahogy elhangzott, felgyorsult, igazán zajos világban, amiben élünk, egy ilyen kis szelet, vagy egy szerintem azt ambícionálja, hogy végre egy olyan fizikai találkozási pont, ahol úgy egyszerre tudsz lélegezni az embertársaiddal, és ki tudja, hogy ezt meddig tudjuk megtenni. Mármint, hogy gondolok most így a mesterséges intelligenciára és a többi, de ezt már tényleg nem akarom kinyitni ezt az ajtót.
4: De aki moziba megy, az is együtt lélegzik.
5: De a színészekkel nem. Tehát ott nincs meg az élmény, hogy itt és most történik.
6: Hát ez a pillanatvarázsa, azok a pillanatok, az, hogy az a egy ugyanolyan mondat teljesen másképp hat ma, mint holnap fog, attól, mert más 500 ember ülött, és attól, hogy a színpadon levő emberek más hangulatban, más helyzetben, más pillanatban mondják ugyanezeket a mondatokat. Na most ezt csak a színház, ez a jelen idejűség tudja biztosítani. És ezért van az, hogy ha belegondolunk, és sokszor belegondoltunk, az, hogy voltak kísérletek a streamingre, színházi közvetítésekre, minden soha nem tudja azt a hatást, azt a pillanatot megszülni, amit én ott a színházterembe, a nézőtéren érzek.
4: Ez igaz, de a Covid alatt azért jól jött, hogy
6: most nem erről beszélünk, mert hát ugye rengeteg ilyen van. Persze, hát igen. Nyilvánvaló.
5: Annak is megvan a maga varázsa.
6: Maga varázsa, és annak is megvan. Nyilvánvalóan a statikusabb előadások tudnak jobban működni streaminggel is, de a mondatok azok akkor működnek, ha együtt lélegzel a nézővel. Ez a színház.
5: Igen, szerintem a közösség és az élmény, mint kifejezés, én így tekintek a színházra, hogy ez a két fontos üzenete van Én valahogy ezt az élményt szeretném leginkább hangsúlyozni, mert ebben van valamilyen pozitív energia, azt érzem, hogyha azt mondjuk, hogy ez nem egy ilyen kultúrafogyasztás, meg nem, tehát hogy valahogy így, hogy ez mindenképpen egy élmény, ami el is hangzott, hogy ott akkor azokkal, vagy akár a partnereddel, de hogy mindenképpen több leszel másfél óra múlva, és akkor ez lehet, hogy egy minőségi szórakoztatás, de lehet, hogy egy szemfelnyitás, tehát hogy tényleg olyan pozícióból kell megérkezni, hogy te most ezt befogadod, meg szerintem nagyon fontos az is, én ezt ismerősöknek szoktam mondani, amikor ugye én vagyok így az ilyen színházi kisokos, hogy na akkor holnap végre van babysitter, elmennénk és hova menjünk, és akkor én mindig megkérdezem, hogy vagy. Tehát, hogy most éppen milyen állapotban vagy, mert hogyha tök jó minden, akkor olyanra menjél, hogyha éppen most valami szakításban vagy, vagy beteg valaki a családban, vagy tehát hogy tök fontos szerintem tudni a nézőnek is magának, hogy ő igazából mire vágyik, mi csak azután tudunk neki segíteni, ezért szerintem ebben is hasonlóan gondolkodunk, hogy nagyon szélesen kínálunk, hogy legyen a minőségi humortól a szembesítésen át a felzaklató előadásig minden, de legyen dokumentarista színház, legyen prózai színház, legyen zenés, könnyedebb műfajú, mert hogy muszáj nekünk szélesen felkínálni, tehát hogy az étlapon sok minden szerepeljen, de mégis maga a fogyasztó tudja, hogy ő most mire vágyik, de szerintem tényleg még egy étteremben is így van, nem mindig kívánjuk ugyanazt, amit esetleg két hét múlva.
6: Igen, ez az étterem hasonlat, ez nagyon jó hasonlat, mert nekem mindig meg szokott lepni, amikor elmegyünk egy-egy étterembe valakivel, akkor egyrészt már az meg szokott lepni, aki azt mondja, hogy mindig menjünk ugyanabba az étterembe. Na, ez már engem rögtön meglep, mert hogy miért menjünk, hogy más étterem is van, és másod is van jó kaja, miért nem más próbálunk ki, de annál még megdöbbentőbb számomra, amikor mindig ugyanazt rendelik. Tehát, hogy nem csak, hogy ugyanaz az étterem, hanem még ugyanazt is rendelik. Ez nekem nagyon fura, mert hát pont erről szól az életünk, hogy minden újat, mindent befogadni, mindenre nyitottnak lenni, mindenre kíváncsinak lenni, elfogadni más kultúrákat, más vallásokat, más típusú embereket, és ez, ha van, létezik műfaj, ami ezt tudja nyújtani, az a színház.
4: Hát mindkettőtök elég jó argumentum állt elő, de ez az anyavonal, ami keresztül megpróbáljátok a fiatalabb generációt bevonzani, akik mondjuk szégyellik per pillanat, hogy előző nap színházba mentek.
6: Nem, ez nem mondom mindenki. Van egy rétege, aki így áll hozzá.
5: Szerintem ez is például pont erre az élményközpontúság szerintem egy jó üzenet. Amúgy meg nyilván a kínálat, és én azt érzem, és talán pont Tibor is erre utalt, hogy most mégis van egy változás, és mint ahogy az öltözködésben is a divatok, ugye tényleg azért 10-20 évente vissza-vissza pörögnek a trapéznadrágok, stb., hogy most én itt ugyanúgy érzek egy visszatekerést, hogy most azért kezd menő lenni a mostani 20 évesek körébe pont ez az élő találkozás, és annak egy nagyon jó lehetősége a színház, mert hogy kultúrát is fogyasztasz, társasággal is jöhetsz, meg még utána tudtok is róla beszélgetni, mert hogy én most egyre inkább látom, én igyekszem tényleg sok időt tölteni fiatalokkal, akár úgy, hogy fogadunk gimiseket, egyetemistákat, hogy jöjjenek, nézzenek körbe a házba, megyek órákra, tanítom őket, tehát hogy tényleg érdekel és figyelem is azt, hogy ne csak így szűk családon belül nézem ezt a korosztályt, hanem hogy most mit lehet elmondani általánosságban róluk, ami mindig nehéz, mert általánosítani sose ér, de hogy mégis ismerjük meg őket. És én most például ezt látom, hogy van egy nyitáspont az ilyen kicsit ilyen falanszter világban vagyunk, hogy most azok az értékek, amik lehet, hogy múlandók, azok most felértékelődnek. Tehát kicsit amúgy így tekintenek rá, mint hogy a könyvre, amiben van azért egy kicsi ilyen riasztó, hogy jaj, akkor ők már azért értékelik fel, mert hogy ez lehet, hogy holnap után már nem lesz, de hát ez is egyfajta szemlélet, és akkor nekünk most azt hiszem ezt kell megragadnunk, hogy van mégis ez a nyitottság, akár azért, mert van egy félelem bennünk, hogy valami most még van, de holnap után már a múzeumban lehet csak kutatni, de hát akkor élj a mának, és akkor most fogyasszanak minél több színházat.
6: Nekem ezzel kapcsolatban mindig van egy hasonlat, amit el szoktam mondani, ami persze természetesen, mint minden hasonlat, sántít is egyben. De ha belegondolunk Shakespeare időszakába, belegondolunk a Globe színházba, akkor mi is volt? Ott ült az arisztokrácia, ott ült a kocsis, ott ült az akkori értelmiség, ott ült a mosónő, és azok ugyanazt az előadást nézték, és ugyanannak az előadásnak más rétegével tudtak együtt venni, és azt szólította meg őket. Na most én azt gondolom, hogy a mai színházi alkotóknak, íróknak ugyanez a feladatuk. Megtalálni, hogy melyek azok a rétegek, melyek azok a témák, amelyek a közönségnek nagy szövetét meg tudja találni.
4: Végig motoszkált bennem a Timothée Chalamet elhíresült mondata arról, hogy hát ő nem véletlenül színész, mert hogy az opera meg a balett az már egy ilyen elavult, nem létező műfaj, és ezért hát azért kapott hát hideget, meleget. Hogy ti mit gondoltok erről, hogy lehet valamit visszahozni, úgyhogy megint a figyelem középpontjába kerüljön.
5: Ismernünk kell a közönségünket és az ő igényeiket, és ebben egyébként van egy ilyen veszélyforrás is, hogy ha meg nagyon ki akarjuk őket elégíteni, vagy szolgálni, de inkább a kielégítés itt most jobb szó, akkor megvan az a veszélye, hogy mennyire torzítjuk az értékrendet. Tehát nekem ez egy örök kérdés, hogy akár gyerek előadásoknál, hogy azért, mert tisztában vagyunk vele, és csak elmondom a példát, mert úgy könnyebben érthető, hogy a mai gyerekek jobban zsizsegnek, és nagyobb térigényük van, mert hát egy ilyen iszonyatosan felgyorsult, zajos, input gazdag környezetben léteznek és nőnek fel, akkor nekünk az a feladatunk, hogy ezt megadjuk nekik egy előadás során, tehát hogy akkor legyen babzsák, nagy tér, szaladgálhassatok, menjetek ki, nyugodtan szóljatok bele, stb. Vagy az a feladatunk, hogy szűkítsük a terüket, és azt mondjuk, hogy nem gyerekek, a színház az arról szól, hogy csendbe kell lenni, sötét van, felmegy a függöny, és odafigyelünk a társainkra, és nem befolyásoljuk azt, hogy nekik az élménybefogadásuk az éppen milyen lesz attól, hogy mi papírrepülőket hajtogatunk. Szóval szerintem ez például egy nagy kérdés, hogy ugyanígy, hogy oké, hogy be akarjuk hozni mindenféle réteget, most értsük itt a generációs különbségeket elsősorban. Csak én azt is látom, hogy amennyire ki akarjuk ezt szolgálni, annyira lazítjuk akár a színházba járási szabályokat, és akkor utána meg azzal szembesülünk mi például minden munkarendén, hogy mennyire fellazultak ezek az etikai kérdések, hogy mint viselkedés a színházban, csak már ugye itt beszéltünk a nézőkről, hogy most már sok minden belefér, ami korábban nem. Tehát, hogy ki lehet menni pisilni, ami furcsa, hogy akkor utána vissza kell engednünk a nézőt, de hát van egy 12 székből álló sor, a 8. sorból, ha valaki kimegy és visszajön, az ugye pont ez az itt és most élményt eléggé zavarja. Moziba se kellemes, de ott mégis más. A színészt is zavarja, hogy be lehet-e hozni innivalót, ennivalót, tehát hogy meddig megyünk el annak érdekében, hogy amit már említettem, az élmény, ez tényleg élmény legyen, vagy nekünk pont az a felelősségünk és feladatunk, hogy kicsit edukáljuk azt, hogy ez egy olyan típusú élménybefogadás, aminek ezek a szabálya, ez a keretrendszer, és kérlek ezt a hagyományt vidd majd tovább a gyerekednek, meg az unokádnak, meg stb., hogy erre tekintsünk már mindig úgy, mint egy kis ékszer teknős. Szóval szerintem például ez is egy érdekes kérdést vett fel.
6: Szerintem az, hogy a színház ugyanabba a társadalmi megítélésbe kerüljön, mint ahol volt. Vagy ha nem is ugyanabba, hanem megtalálja újra azt a központi helyét, talán így jobb megfogalmazni, ahol volt, vagy kellene, hogy legyen. Ami egyrészt ugye kulturális múlttal, gyökerekkel, sok mindennel összefügg. Én szerintem egy kulcs mondat van erre, vagy egy kulcs szó van erre, hogy mennyire hiteles, mennyire igaz. Én szerintem ezen múlik, hogyha az emberek azt érzik meg, hogy az, amit ők látnak, az nagyon hiteles, nagyon igaz, velem történhet, velem megtörténhet, ebből én viszek magammal olyan útravalót, hogy az életben majd esetleg használni tudom, akkor szívesen fognak jönni színházba. Akkor érdekelni fogja őket. Ezen múlik szerintem a színház jövője, és ezen belül igazából, hogy ez most prózai műfaj, zenei műfaj, monodráma, stúdió előadás, vagy 2000 fős nagy színpad, tulajdonképpen mindegy. Az a lényeg, hogy igaz legyen.
4: Csodálatos végszó. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek.
5: Köszönöm szépen.
6: Köszönöm én.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
8: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: A kormányülésen döntés született a babaváró támogatások és a diákhitelek kamat stopjáról. Letöltendő börtönbüntetést kért az ügyészség az integritás hatóság elnökére. Minden idők legnagyobb foci VB-jét ígérik nyárra az amerikaiak. Csak rövid időre bukkahat ma elő a nap, csapadék nem várható, élénk lesz a szél. Délután 22 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A tegnapi kormányülésen döntés született a babaváró támogatások és a diákhitelek kamat stopjáról. Emellett tárgyaltak a hamarosan bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetéről, döntöttek a nemzeti hitvallás eltávolításáról a közintézményekből, fontos döntést hoztak az uniós források felhasználása kapcsán, illetve elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, közölte Facebook oldalán a kormányfő. Magyar Péter emellett közölte azt is, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve a javaslathoz képest tovább szigorítják az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek szabályozását. Magyarország

0: Magyarország benyújtotta hivatalosan a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ez számos területen tartalmaz reformokat, beleértve a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatos aggályok kezelését, közölte Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője. A tervben olyan beruházások is vannak, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés és a kis- és középvállalkozások, tette hozzá. Letöltendő börtönbüntetést és 23 milliós vagyonelkobzást kért az ügyészség az integritás hatóság elnökére, számolt be az RTL híradó. Bíró Ferenc Pállal szemben hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Az IH elnöke szerint a hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel kapcsolatos gyanú alaptalan, ellene panasszal élt. Bízik a független igazságszolgáltatásban, és szerinte rossz üzenet lenne, ha lemondana. Súlyos iráni csapásokat tervez az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államok nagyon keményen fog fellépni Iránnal szemben, ha nem sikerül béke megállapodást kötni. Az amerikai elnök közölte, az iráni erők lelőttek egy amerikai Apache helikoptert a Hormuzi szoros térségében, amelyre Washington katonai válasszal reagált. Irán elnöke jelezte, szilárdan ellen fognak állni minden nyomásnak vagy fenyegetésnek, számolt be a BBC. Minden idők legnagyobb foci világbajnokságát ígérik idén nyárra az amerikaiak. Az eddig 32 csapatos létszámot 48-ra emelték, így összesen 104 meccs után dől majd el a világbajnoki cím. A döntőre a legolcsóbb elérhető jegy 2,4 millió forint, a szervezők pedig több mint 6 millió helyszíni nézőre számítanak. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben, 7 óra 20 perctől.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk erős lesz, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Mert hogy a Super El Niño jelenségről lesz szó, illetve hát arról, hogy ez jöhet, a WMO, a Meteorológiai Világszervezet azt közölte, hogy mint 80% az esélye annak, hogy június és augusztus között kialakul az El Niño, és ez a jelenség ugye egyes helyeken súlyosbíthatja az aszályt, heves esőzéseket hozhat, növelheti a hőhullámok kockázatát. Ez mind a szárazföldre, mind az óceánra igaz, ezért tárcsáztuk Pongrácz Rita meteorológus, hidrológust, a földtudományok doktorát, az ELTE meteorológiai tanszékének adjunktusát. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt!
7: Reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
6: Na, hát itt az El Niño-val kapcsolatban szerintem érdemes pár dolgot rendbe tennünk az elején, mert hogy az El Niño önmagában nem egy olyan jelenség, amit a klímaváltozás hozott létre. Sokat hallunk róla, mi ez pontosan, és miért kell beszélnünk róla most különösképpen?
7: Igen, így van. Ez valójában az éghajlati rendszerünkben egy természetes jelenség, ami időről időre visszatér, sőt, igazából két szélső fázisa van. Az egyik ez az El Niño fázis, a másik pedig az ellentéte, pedig a La Niña fázis. És a periódus ideje az nagyjából ilyen 2-7 év, eléggé változik. Tehát van, amikor egymás után akár két ugyanolyan fázis van, van, amikor pedig több év is, pár év eltelik két hasonló fázis között, és az erősségük is változik. A helyszín, ahol az egész történik, az a csendes óceánnak a trópusi térsége. Tehát tőlünk ez viszonylag távol van, viszont ez egy nagyon kiterjedt terület, és a teljes földnek az éghajlati állapotát meghatározza. Tehát egy-egy ilyen El Niño évben nagyobbak a hőmérséklet, a globális átlag hőmérséklet az nagyobb, mint amikor nincsen El Niño év, vagy amikor éppen az ellentéte van.
6: Tehát tulajdonképpen az történik, mintha az El Niño hatás még rádobna egy lapáttal a klímaváltozásnak az egyébként is elszenvedőiként a hatására, amit tapasztalhatunk világszerte.
7: Így van, erősíti, felerősíti egymást ez a két hatás, tehát az, hogy van egy antropogén felmelegedés, ami a fosszilis tüzelanyagok kibocsátásából származik, illetve van ez a természetes változékonyság, ami az éghajlati rendszernek évszázadok óta a sajátja, tehát hogy erre feljegyzések vannak, most már a mérésekből, műholdas mérésekből, helyszíni mérésekből is vannak bizonyítékok, és több évtizede látjuk, hogy ezek valóban így ismétlődnek, sőt, tehát az előrejelzésük is egyre jobb, egyre pontosabb.
6: Miért gondolják azt, hogy a mostani az egy szuper El Niño lesz, és ez milyen hatással lehet a mostani életünkre, például, hogyha az elkövetkezendő 2-3 hónapot nézzük, mondjuk június és augusztus közötti időszakot vizsgáljuk?
7: Hát mindenképpen fontos azt tisztázni, hogy hol, a Földnek melyik részén. Ugye, ahogy mondtam, alapvetően maga a jelenség az a trópusi csendes óceáni térségből indul, tehát annak a körzetében lehet legelőször érezni a hatását, és ez fokozatosan terjed messzebbre. Hát azt mondanám, hogy Európában talán a legkevésbé lehet ezeket a kapcsolatokat érezni, de azért valami itt is megjelenik, nem annyira erős, mint más éghajlati hatások, de azért általában ez a melegedés, ez szokott érződni. Nem mondtam el, hogy pontosan mit is jelent akár ott a csendes óceáni térségben, ez valójában arról van, hogy Dél-Amerika partjai mentén a csendes óceánban van egy hideg tengeráramlás, és ez a hideg tengeráramlás bizonyos években gyenge, legyengül, és nem lesz olyan hideg, mint szokott lenni. Tehát például a halakban gazdag hidegebb víz, az nem jelenik meg olyan erőteljesen, és ez hát nyilván gazdasági következményekkel jár azon a helyen. Ez egy hatás, és ez így a nyáron indul el, ott a térségben, és aztán decemberre, vagy hát legalábbis az őszi és a december időszakban van a csúcspontja, tehát amikor a legerősebb ez, és leginkább nincs meg ez a hideg tengeráramlás.
6: Ugye itt... Igen, nem akarom megakasztani, bocsánat, a gondolatmenetben. Jó, szóval, hogy...
7: Hát ez az óceáni rész, és hát ez emellett persze a légkörben is zajlanak események, tehát például a csapadékzónák áthelyeződnek, és hát nem mindegy az, hogy például a dél-amerikai partoknál van csapadék, vagy az ausztrál, indonéz területeken, vagy akár az indiai monszunra is hatással van, tehát hogy ilyen kapcsolatok azok, amik nagyon lényegesek, és ezért nagyon sok embernek az életét meghatározza az, hogy pont melyik fázis következik be.
6: Elmondható egyébként az, hogy az El Niño hatás az sokkal nagyobb károkat okoz a jelen álláspontunk szerinti dolgokban, mint amit mondjuk 50 évvel ezelőtt tapasztalhattunk? Ezért kell vele ennyire erősen foglalkoznunk, vagy figyelembe vennünk az El Niño hatását? Egyébként jött egy másik kérdés is a hallgatóktól, ami úgy hangzik, hogy vajon honnan a név, mert hogy...
5: Ez nem az N szóból jött az El Niño?
7: Igen, a teljes neve az, hogy El Niño déli oszcilláció, illetve angolul El Niño Southern Oscillation, és ezt a két óceáni és légköri rendszert köti össze az El Niño, az, amit mondtam, ez a tengeráramlásnak a gyengülése, és az óceánban játszódik le, a déli oszcilláció az pedig a légkörben, és a nyomási anomáliáknak a változása, ami a csendes óceán trópusi területének a keleti-nyugati medencéjében ellentétesen alakul. Tehát amikor az egyik egy kicsit a szokásosnál magasabb, akkor a másik alacsonyabb, és megfordítva. És akkor ezek ezek a tengeráramlásnak a gyengülése, vagy nagyon megerősödésével együtt változnak. Ezeket különféle ilyen indikátornak szokták nevezni, és hát például pont a tengeráramlás kapcsán, hogyha a tengerfelszín hőmérsékletet ugye műholdakkal követjük, meg ahogy mondtam, ott a területen vannak is mérések, ahogy ezek az eltérések elindulnak már így tavasz végén, nyár elén, akkor ezek a modellekbe beillesztve az előrejelzést meg tudják adni. És
5: azt hiszem azért van ez a spanyol név, ugye, mert ugye Dél-Amerika nyugati partjainál jelentős változásokat okoz ez a jelenség, és ők nevezték ezt el, ugye? Peru, és ilyen országokban.
7: Igen, ahogy mondtam, a csúcsa ennek az eseménynek, ez decemberben van, a karácsony táján, és az El Niño az ugye azt jelenti, hogy kisfiú, Jézusra utal ez az elnevezés, és az összes többi az igazából később jött, tehát hogy a La Niña az kislányt jelent, az csak az, hogy ez egy ellentétes elnevezés, de korábban még a 80-as években, amikor 82-83-ban volt egy nagyon erős ilyen El Niño fázis, és akkor még, amikor ezzel nagyon intenzíven elkezdtek foglalkozni, és ezeket a helyi mérő bójákat telepíteni, akkor még másfajta elnevezések is voltak. Egyszerűen hideg-meleg fázisnak hívták, meg az El Niño-hoz az El Viejo, tehát az öreg, mint ellentétet is párosították, de végül is ez az El Niño-La Niña fázis pár, vagy ellentét pár maradt meg, és most már elterjedten a szakirodalomban is így hívják.
5: Már akkor ennyit az etimológiáról, viszont a hatásait azt abszolút érezzük folyamatosan.
6: Hát hozzuk egy kicsit közelebb Magyarországra. Igen, is,
5: sőt, beszéljünk a szuper El Niño-ról, mert ugye az konkrétan egy hatványozottabb hatású jelenség.
7: Hát ez igazából az erősségére utal, tehát hogy egy kicsit ez talán nem annyira tudományos elnevezés, ahogy minden ilyen jelenséget lehet különböző ilyen indikátor változókkal jellemezni, például a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliával, vagy ezzel a nyomási különbséggel, amit említettem a darwini és tahiti állomásokon mért értékeket tekintve, és amikor ezek az indikátorok nagyobb értéket vesznek fel, tehát az azt jelenti, hogy intenzívebb lesz maga ez a fázis, akkor mondhatjuk ezt, hogy akkor mondjuk egy szuper El Niño. Tehát ez egy nagyon intenzív fázisnak ígérkezik.
6: Na és akkor most vissza arra, amit az előbb itt próbáltam megfogalmazni, hogy Magyarországon mit érezhetünk ebből? Van-e valamilyen hatással mondjuk a mi nyarunkra, a mi életünkre?
7: Igen, tehát ez a mostani nyáron, ez még nem nagyon fog megjelenni, ez inkább majd késleltetve érkezik el a távolság miatt is, és hát a másik az, hogy a leginkább azért mégiscsak a trópusi övezetet határozza meg, nem csak a csendes óceán, hanem Atlanti óceán, Indiai óceán területét is, és a mérsékelt övezetbe már ugye az Európa az a lehető legtávolabb van ettől a helyszíntől, ahol ez az egész lezajlik. Tehát Észak-Amerika irányába sokkal erőteljesebb a hatás, és ott valóban már a nyári időszakban és aztán a téli időszakban is jelentős melegebb, hűvösebb, csapadékosabb, szárazabb időszakok kapcsolódnak bizonyos helyeken. Tehát itt még az is számít, hogy pontosan hol vagyunk. Ami meg szokott jelenni, hogy egyszerűen azok a légtömeg áramlási útvonalak, amik a mérsékelt övben vannak, azok ilyenkor egy kicsit módosulnak, és akkor a ciklonok, anticiklonok, amik egész évben váltakoznak, azoknak hát az útvonala egy kicsit módosul, de hogyha megnézzük azt, hogy a különböző ilyen nagyon erős elninyó vagy láninja fázis soknál az egyes évszakainkban csapadékosabb, vagy melegebb, vagy hűvösebb volt-e. Igazából ez szinte eseményről eseményre változik. Tehát a csapadékban is minden is volt. Volt olyan erős elninyó, amikor csapadékosabb volt a hazai klíma, most csak Magyarországról beszélve,
6: igen.
7: De olyan is volt, amikor szárazabb. Tehát igazából ennek a hatása annyira áttételes, hogy nagyon kicsi az a jel, ami hozzánk elér Magyarországra. Még a nyugat-európai rész, vagy mondjuk az észak-európai részre is inkább megjelenik. Nálunk a mediterrán hatás, a kontinentális hatások, meg egyáltalán az, hogy itt vagyunk egy medencében, ezek sokszor elszedik ennek a közvetlen hatását, vagy pedig csak olyan kis százalékban, tehát ilyen 10-20-30 százalékban járulnak hozzá, és akkor jelentkezik az, hogy lehet, hogy egy másik hatás nyer,
5: aha,
7: és az fog megjelenni. Tehát ilyen szempontból...
5: Tehát valamikor az El Niño-nak, vagy ennek a erősebb El Niño jelenségnek tulajdonítunk valamit, ami igazából más, csak hasonló jellegű aszályos időszakok, nagyobb felmelegedés ezzel jár.
7: Igen, hát ami talán mondjuk a hőmérséklet szempontjából talán egy kicsit biztosabban mondható, pontosan azért, mert a globális felmelegedésnek a hatását is felerősíti az El Niño, ezért ez azért végül is nálunk is jelentkezik, hogy azért egy kicsit melegebb lesz, de nem azt jelenti, hogy minden egyes nap, hanem azért benne van az a változékonyság, hogy azért vannak hűvösebb periódusok, csak mégis mondjuk, hogyha egy átlag hőmérsékletet számolunk, akkor ez valószínűleg egy kicsit nálunk is nagyobb lesz.
5: Hát ugye azért, mert laikusként az ember nézi azt, hogy a világban mi történik, és volt most egy olyan hőhullám, ami egészen brutális, tehát például Indiában ilyen 45 fok fölötti hőmérsékletek voltak, ami egészen elképzelhetetlen, és akkor ugye hallja az ember azt, hogy szuper El Niño, akkor arra gondol, hogy na tessék, akkor itt gyakorlatilag égni fog és perzselődni a föld.
7: Hát ezek, amik még most voltak, ez még nem az El Niño-nak a hatása, ez még más éghajlati folyamatokból alakult ki, mert még az elején vagyunk ennek. Tehát a váltás az általában ilyen március-április táján következik be, és akkor azért még gyengébb. Nyár végére már elég erőteljes, és akkor már megjelennek ezek a távhatások, és utána, ahogy mondtam, a decemberi időszak az, ami a legerőteljesebb, és ez még átnyúlik, tehát a lecsengése az átnyúlik a következő évre, és akkor megint majd március-áprilisban meglátjuk, hogy mi következik. Az előrejelzések is alapvetően nagyjából egy ilyen egyéves időtartamot ölelnek fel, és azt mutatják, hogy várható az erősödése az adott fázisnak. A legtöbb probléma az előrejelzésekkel ennek a váltásnak a megadásában vagy becslésében jelenik meg, mert az egy nagyon kritikus időszak, és már nagyon sok éve, évtizede foglalkozunk ezzel a jelenséggel, de még mindig azért vannak olyan részletek, amik nem teljesen világosak, és hogy miért történik meg ez az átváltás. Nagyjából a folyamatot le tudjuk írni, de hogy mi a konkrét elindítója, az nagyon nehéz látni. Csak amikor már beindult, akkor van benne egy ilyen tehetetlenség, és akkor az adott év az valóban valamilyen fázisba fog átmenni.
5: Hát az most nekem elég riasztó volt, amikor azt mondta, hogy ezt még nem érezzük valójában, mert én tényleg, nevettek ezen, de én tényleg úgy kötöm össze, hogy Jézus Mária, ezek az elképesztő extrém hőmérsékletek, enyhe tél,
6: legebb találtál egy magyarázatot,
5: kevés csapadék, igen, akkor oké, itt az El Niño, és igen, akkor ezt de ha ez majd jön, és lesz hatása, lehet, hogy most mondjuk például Magyarországra nem annyira, de Európa jelentős részén azért elég erőteljes hatást fejtett ki, és hogyha már kifejti a hatását, akkor közvetett hatása Magyarországra is lesz azzal, hogy például a vízgyűjtő területei, a hazai folyóknak milyen hatást sok lesz ennek a hazai
6: víz. A hazai mezőgazdaságra, igen, például, vagy adott esetben milyen hatása lesz az idei őszünkre és telünkre, hogy vajon enyhébb, csapadékosabb lesz-e olyan kemény telünk, mint például a januári időszakban volt Magyarországon. világon, szóval igen, érdekes, hogy ennek van-e ilyen ránk vonatkozó része.
7: Ezt most még nem annyira lehet megmondani, az biztos, hogy az utóbbi években a csapadék hiány az nagyon nagy probléma volt, és hát ez talán a legsürgetőbb, amivel foglalkoznunk kell, de egyébként pedig ez azért valamennyire ennek a felmelegedésnek, az antropogén felmelegedésnek, és az, hogy annyi fosszilis energiahordozót használunk, szenet, kőolajat, földgázt, ami mind a légkörbe kerül, és évente, amit kibocsátunk, a fele ott is marad. Tehát nem tudják a nyelő folyamatok kompenzálni, és folyamatosan ugye egyre több és több megy. Látszik is, hogy a koncentráció például a széndioxidnak már a másfélszerese az ipari forradalom előtti időszakhoz képest. Tehát ennek nyilván egy ilyen összeadódó hatása van, és most már látjuk a hőmérsékletben, ugye 4-5 évtizede folyamatosan végül is a melegedő trend az minden, a föld minden pontján észlelhető, van, ahol nagyobb mértékben, például Magyarország is egy kicsit azok közé, a területek közé tartozik, ahol ez erőteljesebb, és hát van, ahol egy kicsit kevesebb, általában az óceáni területek egyébként, mert ott nagyobb a tehetetlenség, lassabban történnek ezek a folyamatok, de nálunk ez mindenképpen észlelhető, ez a felmelegedés, amit valóban az El Niño fázis egy kicsit még tud erősíteni, de a fő probléma az nem az El Niño, hanem az antropogén hatás és a mi kibocsátásunk.
5: Igen, jó. Ide mindig visszajutunk. Még mindig cáfolják egy jó páran, hogy az emberi tevékenységnek milyen hatása van. Mi mindig, amikor beszélünk meteorológusokkal,
6: szakemberekkel,
5: akkor mindig elmondjuk ezt a mondatot, és nagyon fontos megjegyezni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük önnek szépen is az információkat.
7: Köszönöm én is az interjút.
5: Pongrácz Rita, meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktor, az ELTE meteorológiai tanszékének adjunktusa beszélt az El Niño jelenségről, egyáltalán mi ez, hogy alakul ki, milyen hatása van, és mire számíthatunk, vagy mire nem számíthatunk.
6: És mivel magyarázzuk,
5: vicces
6: mivel
5: az, hogy ne elniñózzunk fölöslegesen, igen, ez oké,
6: okay.
5: ezt vettük, de viszont az összes többire nagyon érdemes felhívni a figyelmet, hogy az, amiben élünk, és ami a következő pár évünket, hát nem csak a következő pár évünket, azt is biztosan befolyásolja, azzal kezdeni kell valamit.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
8: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
9: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
4: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában.
11: Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
12: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
13: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
14: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
15: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
16: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
17: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
18: Tűr?
17: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
18: Pedig a medve mindig azt csinálja.
17: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
19: Nem tudom.
17: Na, ezt képzeld el.
18: Elképzelni? Mi ebben élünk?
17: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
18: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
17: Van hát. És nem félnek használni.
18: De miért?
17: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
20: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
21: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Június 11-e van, pontban 19:30 sikerült elindítani a műsort Ács Gábornak.
22: Gede Balázsnak elsősorban. Kicsit meg is lepődtünk.
21: Hát igen, itt
22: annyira beszédbe elegyedtünk, hogy egyszer csak a háttérben elindult.
21: Igen, az óriási szakértés közepette elindult, igen, a nyitó szignál, és mind a ketten rácsodálkoztunk. Hogy
22: mi ez? Ezt már hallottam valahol.
21: Hol vagyok?
22: Ez most hol van? Ránéztünk az óra. Ja, hogy 6:29 és 30-kor kezd. Úgyhogy hát összekaptuk magunkat, és itt vagyunk most.
21: Így is van. Úgyhogy bejutottunk, én könnyedén. Kérlek szépen, én nem is értettem, hogy mi a helyzet. Nagyon jól lehetett haladni a Balatoni út, Budaörsi út, Hegyalja, Pesti alsó rakpart relációba. Gyönyörű volt a forgalom, mármint, hogy olyan szorványos.
22: Gyönyörűek a felhő maradványai az éjszaka átvonult zivatarláncnak is.
21: Igen, kevésbé gyönyörű a hőmérséklet állása.
22: Kellemes 13 fok, mi a probléma azzal?
21: Az, hogy június közepe van, hát, és kicsit...
22: A fölfrissülésre szükség van.
21: Hát igen, de hát abban maradtunk, hogy felhúztuk a rövidnacit, és nem veszük le szeptemberig.
22: Hát na? Igen, én is fölvettem a hosszút.
21: Látom, te is hosszú, és pulcsi. Tehát azért ez, na, ne taragudjon már a világ.
22: Hát egyszer-egyszer, jó, júniusban még belefér.
21: Szépen meg teltek, vagy majdnem 3/4 az esőgyűjtő tartájaim.
22: Látod, ezt akartam kérdezni, utána meséltél róluk, igen, hogy ez mennyit tett bele egy ilyen zivatarzóra, mert egyébként elég látványosan esett, későn értem haza.
21: Igen.
22: És bele is szaladtam, úgyhogy mert ugye mondtad, hogy lehet, hogy egy nagyobb esőnél már túl sok, és utána hát viszont kiöntözni ugye... meg pár nap alatt. Tehát, hogy a kapacitáson gondolkodtál, hogy mennyi legyen. De...
21: Igen, hogy
22: jó, szóval akkor nem ment el ennyit.
21: Nem ment el, azt mondja, hogy 2x200-nak a 3/4 az durván a 300 liter, amit összegyűjtöttem. Hát ez, igen, hogyha jön egy jó napsütéses, meleg idő, az viszonylag hamar a földekre kerül, hogy nagyképüsködjek a kis kertemet illetően.
22: És akkor rá kell rakni a tetőt, hogy ne párologjon annyira?
21: Igen, igen. És akkor úgy lehet, van rajta egy ilyen kis csap, és akkor lehet töltögetni, illetve akár még slagot is lehetne rátenni, de ez nem olyan nagy a nyomása, de ilyen csepegtető öntözést ki lehet építeni vele, és azon gondolkodom, és olyan szép lassan szivárog a
22: paradicsom. Nagyon, kérde gazda kiskertjében milyen érdekes dolgok történnek.
21: Alakul, igen. Na, kérem
22: szépen. Két tősdézés között egy kis kapálás és társadalmat.
21: Hát igen, ez a tegnapi nap, ez izgalmas volt, majd kitérünk rá, hagyjuk rá. Így volt az összefoglalóra, hogy egyébként pont valamiért ott is el vagyok maradva, ugye a chartmate.hu-n a pénzes zsák beszélgetéseket vissza lehet hallgatni, és egy két héttel ezelőtt itt pótoltam és vágtam, amikor az arannyal foglalkoztunk. Kicsit meg is fettél, hogy ugye ennyi az egész, hogy nem is tudom, milyen címet adtam, hogy működik az aranytámasz, vagy valami ilyesmi, vagy hát csak ennyi. Na hát aztán nem
22: működött. Elesett,
21: bizony, és ez nagyon jó short setupot adott, úgyhogy lehetett rajta nyerészkedni. Na majd ezeket elmondjuk, hogy mi történik.
22: Én nem mertem volna, ez érdekes. Én az alapvetően a hosszú beállítottságom, mint a long fölfelé emelkedő beállítottságom, az teljesen sérül, de hogy nem bírtam volna átfordulni. Annyira erősnek tűnt ez a meggyőződés, hogy ilyenkor tudod, amikor az ember nem követi napi szinten, akkor kiszeret a dologból, de az, hogy most átfordítani, és akkor ebből...
21: Hát, meg ha nem hisz a csártok.
22: Tehát sokkal lejjebb, mint ahol utoljára eladtam most akkor sortra, hát ez valahogy...
21: Ja, az ilyenek ilyen mentális fékek.
22: Hát ez így működik. Igen, a tőzsdézés sokszor.
21: Igen, abszolút. Na, ja, meg hát azt is majd elmondjuk, hogy mennyit adtak a SpaceX-ért tegnap.
22: Na, mennyit?
21: Azt tudom mondani, hogy most $161.46. Ugyanis megjelentek ilyen szintetikus SpaceX-ek. Szintetikus SpaceX-ek, ugye kereskedni csak holnaptól lehet vele. Ma van az IPO, de már van olyan platform, ahol a CFD-ket gyártottak rá, azon már megy a pörgés, és majd amikor bejön az igazi, akkor a mögöttes termék ára lesz értelem a CFD ára, tehát vagy esik egy nagyot, vagy ugrik egy nagyot, vagy hát kicsi az esélye annak, hogy pont ott lesz majd, ahol árazza a piac.
22: De... Nem, majdnem mondtam, hogy majd 100-on veszek, de nem ott sem, mert 10-et se ér, szerintem. Na, jó.
21: Hát, ezt nagyon nehéz árazni valóban. Na, szóval lesz mit beszélnünk tőzsdeügyileg is, de most megnézzük, hogy ki mit ír.
22: Nézd, kétségtelenül többször is bejött annak, aki megvette Elon Musk álmait, és...
21: Azért ő nem egy ilyen torzomborz vizionárius elmebeteg, vagy ilyen álmokat kergető.
22: Amúgy az, de...
21: Jó, persze, vannak furcsa... De szóval azért lássuk be, hogy volt, az elektromos autózást azt nagyon beindította, a többször használatos rakéta az nagyon ki lett fejlesztve, a műholdas...
0: Starlinkbe ő a király,
21: vagy a műholdas... Hát igen, az kérdés, egy olyan piac, ahol nem lehet belépni, most valaki elkezd föllődözni 9600 műholdat, hogy majd ő lesz a második piac.
0: Hát próbálnak többen is, de hát nem, kicsit lassan megy, a kínaiak is megvan még az
21: igen. Ezt lenyúlta, ezt a piacot nagyon ügyesen.
0: Ez kétségkívül így van, és le a kalap. Hát ugye most a letarolta a piacokat, ugye mondjuk a nagy tengerjáró hajóknál csak az mindenhol, egy év alatt átvette és letarolta a piacot, és most ugyanez megy a repülőknél.
21: Igen.
0: Hát ott ment a makkozás mondjuk 20 évig, hogy hogyan lehet internetet csiholni a repülőre, és szerencsétlenkedtek, és lassú, és szar volt meg. És akkor most jön a Starlink, igen, és most gyakorlatilag mindenki azt is.
21: Michael O'Leary kivéve. Vagy már ő is beadta a derekát? Vagy csak ilyen
0: médiahek volt az volt. Műbalhé volt, persze. Akkor látszott, hogy műbalhé az egész, hát ő ennek a legnagyobb királya. De amikor lezajlott az egész az adok-kapok, akkor három nappal később valamelyik ilyen alembere már röhögve mondta, hogy hát amúgy tárgyaljunk, nem mi se gondoltuk ezt komolyan. Lehet ám ez, hogy változik a technológia. Tehát röhögve kiavították kávé magukat, hanem nyilván senki nem jutott el. Ez már apró hír lett a dobálózás, hát, meg a
21: egymásnak a hír. Nem lehet lemaradni, hát ez egy olyan szolgáltatás lesz a fedélzeten, hát, mert hogyha aki nem ad, az aztán tényleg
0: fapados. Nyilván mindenki adni fogja, akkor nem fogja megcsinálni.
21: Így van. Na, megnézzük, hogy ki mit írt nekünk. Reggel D. Kartás már 6 óra 4 perckor úton volt. Kis optimista, friss jó reggelt. Kartások és Zsuzsi erős forgalom mellett 24 perc. Akkor nem mindenki járt olyan jó, mint én. Uh-huh. 24 perc, 18 másodperc zugló Hermin a mező Gödről. M3-as bevezető kifelé az első felüljáró után baleset. Mindenki kint van. Sávzár. Hiha. Akkor ráadásul az okozhatott galibát. Aztán azt írja valaki, javaslom, indítsatok egy számháborút, aki látja az Elon 42 forgalmi számot, ezt lát, az küldjön nektek egy SMS-t. Aztán...
0: Nem tudom, még mit ezerszer látta, nem ezerszer, de sokszor látta, nem mindig röhögnem kell az a matricán a Tesla-kon, hogy... I bought this before Elon went crazy, igen, vagy valami ilyesmi.
21: Igen, kicsit egy ilyen mentegetőzős üzenet, hogy...
0: De rendkívül szellemes egyébként, igen.
21: Igen. Ez 6 óra 3-kor, egy perce dékartás előtt írt Gézu egy fél percest. Nüansznyi hülyeség nem borít meg stabil barátságot. Ha mégis, akkor az nem volt stabil. A nüanszt nem vizsgálom. Azt a felek akár eltérő nagyságrendűnek is ítélhetik, de a barátságban épp a magasabb hülyeség toleranciának van domináns szerepe.
0: Hánykor filozofálgatott a...
21: 6 óra 3-kor tűnődött ezen Gézu, és lehet, hogy ott valamiféle ilyen vitával... keveredés következménye ez, amit ő írt. És hú, na jó, hát az SMS-t majd megnézzük, ezt most fogom lábra állítani még csak. Adok neki mondjuk egy fél percet, hogy megjelenjen, addig elmondom.
0: És azt kidumálod, vagy addig elmondjuk azt a
21: tűnöposokat? Kidumálom, mert elmondom az elérhetőségünket, hogy 0636 980 980, és hopp, be is villan. Azt mondja, hogy Balaton
0: a rutin és az évek.
21: Hát ugye, Balatonszárszon éjfélkor derék jégeső volt. Na hát az a nagyobb baj, mert még a maradék gyümölcsöket elverheti. Őszintén Fire tegnap este Szegeden fenomenális hangulatot varázsoltak a régóta fiatal srácokat, Tiszapartra írja mérnök.
0: Már aki még maradt, nem?
21: Mert... Hát gondolom, igen. Nos, akkor köszönjük szépen, most jöhetnek. Ja, hát figyelj, itt akkor már voltunk, nekem nincs is adásmenetem. Vagy legalábbis nincs nyitva, pedig én magam készítettem.
0: Na, hát, ez... akkor nyomjad séróból. Hát figyelj.
21: A névnapot? Hát hogy?
0: De vagy a legnagyobb névnap szakértő. Na várj, akkor kinyitom.
21: Barnabásokat. Ja, hogy
0: 9-e van? Ja nem, akkor én sem nyitottam ki. Várj,
21: Jézus,
0: akkor
21: várj, de te csináljuk már ezt, hogy azt hiszik a hallgató, nem, hogy
0: megvan.
21: A mazsolák mikrofon elé szabadultak, azt próbálnak
0: össze. Leégett az András tempom.
21: Igen. Bár én még ott tartottam, hogy boldog Barnabás napot, de...
0: Ugye ez már kezdő ellen, mint hogy kiöntötted a tiszaszipit, hát próbáljunk akkor kicsit komolyabbra venni a figurát. De tényleg leégett a debreceni...
21: 1802-ben ezen a napon, tehát az nem vitatható.
0: Csak a bemondó verseny jutott eszembe, nyilván a legendás Lárpurlár jelenet erről. Bemutatták az E.T.-t, mármint a Spielberg filmet.
21: 1982! Az 44 éve volt.
22: Hát nem is az, hogy 40x éve volt, hanem hogy hány évesek voltunk, de hogy igen.
21: Hát jó, hát azon is lehet, igen.
22: Ez a csúnya benne.
21: Az egészségügyi világszervezet, a WHO világjárványán nyilvánította az új H1N1 vírus okozta influenzát 2009-ben. Hú, az is jó régot. Egy-két születésnapos, Richard Strauss, német zeneszerző 1864-ben. Született Cousteau kapitány, Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató 1910-ben, aki először merült le a Mariana-árokba, és ott deféle kifehéredett lényeket látott a sötéttől elzárva, vagy a fénytől elzárva. Gene Wilder, amerikai színházi és filmszínész, rendező, forgatókönyvíró 1933-ban született.
22: Jackie Stewart.
21: Jackie Stewart, igen.
22: Scott Autó versenyző. Háromszoros Forma 1 világbajnok.
21: Igen.
22: 1939-ben Rádai Mihály, jaj, de nagyon szerettük, meg szerintem mindenki. Legendás tévés, rendező, operatőr, városvédő.
21: A Palasz Aténiákkal kezéből kilopták a Palaszat.
22: Igen. Váncsa István, újságíró, kritikus, hát író is szerintem mindenképpen.
21: Igen. Ennyit. Rég hallottam róla.
22: Megvan.
21: Biztos, mert hát, itt is
22: ide van. Nyilván, jól. Amíg egy népszerű tévéműsorban szerepelt, akkor többet lehetett hallani, meg a költözött, hogy jobban benne volt, amikor csak a saját rovatár publikálgatja, meg a könyveit írogatja, ez kétség kívül így van. Aztán...
21: Hugh Laurie, angol színész, 1958-ban született, idézünk majd tőle, és akár egy zeneszámot is leadhatnánk, mert kiváló, mi az, blues zenésző, vagy
22: hát ilyen, olyasmi, ugye? Most volt a stílus, igen.
21: Peter Dinklage, ezt meg kell néznem, mindig bajban vagyok, hogy látom egy nevet, a névről nem ugrik be. Ja, megvan. Abszolút megvan. Igen. Ő is Golden Globe és négyszeres Primetime Emmy díjas amerikai színész, producer. És még ki van?
22: Karácsony Gergely.
21: Karácsony Gergely, igen. Köszöntjük.
22: A főpolgi.
21: Nagy szeretettel.
22: 75-ben született, igen.
21: És Shia LaBeouf, amerikai színész, vele valami, megint van valami rumlia, nem? 1986-os.
22: Most nem hallottam róla.
21: Igen, mindig ilyen. Egy ilyen problémás fiú. Na, akkor viszont jöhet az első zene, hogy addig is átnézzük a lapokat, hogy ki, mivel indítja a mai reggelt.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Természetesen minden a fociról szól, ahogy azt megállapította Ács kollega, olyannyira, hogy még nálunk is az lesz majd 4-8 környékén. Arról fogunk beszélgetni, annak a gazdasági hatásairól, mert olyan észreszejtő jegyárak vannak, hogy az valami döbbenet, de akár a Triondát is mondhatjuk, hogy észreszejtő áru. Láttam, lehet itthon kapni a bogyót, ugye, amit az Adidas fejlesztett ki, és ez nagyon értenek, hogy mekkora ilyen misztériumot tudnak köré keríteni, szélcsatornába tesztelték, egyesek felismerni vélik röptében a hangjáról a Triondát, hogy az repül a levegőbe, és az jön felé, amit mondjuk mellel megpróbál majd levenni a levegőjékből érkező bogyót. Szóval igen, ilyenek vannak. És hát, ahogy olvashatjuk, hogyha már lapszemle, akkor a portfóliót vettem elő. Ők is azt állapítják meg egyébként, hogy a FIFA az biztos, hogy nyert. Még nem tudjuk, ugye, hogy ki jut a 48 csapat 104 mérkőzésének a végére, aki fölállhat a dobogó legfelső fokára, de az biztos, hogy a FIFA az már dörzsölheti a tenyerét. Hát meg Trump elnök, ugye, aki kijelentett, hogy az emberiség egyik legnagyobb eseménye, természetesen nem csak mint labdarúgó VB, hanem mint rendező ország, hát persze, hogy ilyen minősítékkel látja ezt. Szóval,
3: ő csak fejezett be 38-szor is azt a háborút.
2: Igen. Vagy egyáltalán, vagy legalább egyszer. Ugye? És ne csak kommunikációs szinten.
3: Igen. 38-szor fordult meg két hét alatt a kommunikáció.
2: Igen. Szóval a portfolio.hu-n lehet erről olvasni, de ahogy néztem, a Telexnek is van ilyen indítatású cikke így a nyitó oldalon, 11 plusz 7 meccs, amit ne hagyjon ki a futballvilágbajnokságon. Viszont az is érdekes lenne azt megint, hogy miket lehetne kihagyni, ugye, mert ez a 48 csapatos játék olyan csapatokat hozott elő, hogy nem tudom, egy Curaçao, Szomália, nem tudom, egy csomó borda vannak-e.
3: Na most megy a poénkodás azon, hogy kedvenc meccsem, illetve kedvenc párosításom, igen.
2: Igen, de egyébként ebben marha érdekes lehet, hogyha összesöndörödik esetleg Irán és USA. Nem egy csoportban vannak, tehát a csoportkörökben nem együtt játszanak, de a továbbjutásban akár,
3: hát
2: akár
3: még, mokas lenne, igen.
2: Még ilyen is előfordul. Ez elszíti érdekesség, igen, szóval
3: a lapokban... Én az első 3 hetet kihagyom szerintem, vagy az első 2 hetet.
2: Tehát ja, ez a vicc egyébként, máskor 3 hét az egész, ugye?
3: Igen.
2: Arról beszélsz, hogy az első, most 5 hétig fog tartani, mire ezt a számít.
3: Igen, július 20-ai hétvégén van, igen. A vége, igen. Tehát most...
2: Igen. Úgyhogy, hát ez idő kell, amíg ezt lezongorázzák, ezt a sok meccset. Na, szóval van ilyen is, te találtál egyebet egyébként?
3: Ami szerintem fontos, és ahhoz képest, hogy mennyire fontos, úgy elsikkadt, nyilván írtak róla a lapok, de volt, akinél a jelentőségéhez képest kevéssé, szóval itt a kekváknak a megszüntetése, tehát megjelent az a törvénycsomagban is benne van, hogy ezeket a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat becsukják úgy, ahogy vannak, meg elvágják ugye az állami támogatást is, a költségvetési forrásokhoz való hozzáférést is, hogy nem csak az alapítványokat szüntetik meg, hanem minden hozzájuk kapcsolódó törvényt is, amivel ellátja őket vagyonnal, ami azért nagyon fontos, mert például ugye az államra visszaszáll, akkor úgy tűnik, hogy ezt megoldják, hogy ezekben az alapítványokban kikerült vagyonok visszakerülnek. Például a Matthäus Corvinus alapítvány, amiről a legtöbbet lehetett beszélni, az ottan Richter és MOL részvénycsomag, akkor visszaszáll az államra. De például nem tudom, hogy itt van például a korábbi technológiai miniszter Palkovics Lászlóhoz köthető Zalazón alapítvány, akkor most ott a versenypályának is, vagy a tesztpályának is, akkor az egész projektnek annyi, akkor az már ott van, azt már megcsinálták, ja. Akkor nem szántják be. Tehát, hogy akkor ennek mi lesz a sorsa? Tudhatok, hogy ezekkel például, hogy lesz egyenként is érdemes megvizsgálni, hosszú a lista, akik ebben a formában működtek, illetve kaptak irgalmatlan állami pénzeket. Úgyhogy erről is a nagy törvénycsomag keretében dönthetnek majd, és hát remélhetőleg akkor majd az uniós pénzek is érkeznek. Ehhez kapcsolódanánk, az egyik feltétele volt, egy kapcsolódó törvénykezés volt ez, amit benyújtottak már, mint a törvényjavaslatot, és hamarosan valószínűleg elfogadják.
2: Van egyebünk, vagy a tőzsdére fordul? Hát a tőzsdére, mert az időt is
3: nézve. Akkor majd még visszatérünk a többire, hogyha marad idő.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon NRT.
2: Na hát tegnap már a BUX is esett, mert hogy nem volt jó a hangulat, 9%-kal került lejjebb a mutató 132.231 pontra. És az azt jelenti, hogy az összes, hát mind a négy vezető esett. A Magyar Telekom 1%-kal 2708 forintra, a MOL 2,4%-kal 3800 forintra, az OTP 0,5%-kal 40.150-re, míg a Richter 2,1%-kal 11.820 forintig. A középső sorban is voltak nagy bukták, a Waberer például 2,5%-kal került lejjebb, Masterplast szintén ugyanilyen mértékben esett, a 4IG még nagyobbal, közel 3%-kal, és az az igazság, hogy zöldet nem látok itt a standard kategóriában. Úgyhogy a legjobb teljesítmény a biztonsági nyomda és az MBA bank nyújtotta, mindkettő stagnált, tehát pontot zártak, mint a megelőző kereskedési napon.
3: Amerikában esés lett. Nem is kicsi egyébként, majdnem 2%. Az inflációs adattól féltek, hogy az majd átveszi a... Ha az nagyon kedvezőtlen, akkor lehet megint aggódni a kamat emelésen. Nem lett annyira vészes, ehhez képest mégiscsak beadták a tőzsdét, mert az olaj viszont folytatta az emelkedését. Állna csak azon csodálkoztam, hogy ami nagyon olajárhoz kötött szektorok, papírok, légitársaságok és egyéb közlekedési társaságok, azokat az elmúlt napokban, amikor már megugrott az olajár, akkor nem bántották. Tehát akkor mintha még nem vették volna komolyan, és akkor eljön egy ilyen pillanat, amikor már ez már napok óta történik, ja, hirtelen felfedezzük, és akkor megijedünk. És akkor most ezeket is gyalázták, és plusz még a szoftver, tehát technológiát is, és akkor egy elég általános, elég széles spektrumú eladási hullám.
2: Igen, sok minden esik itt egybe, ugye itt az olajártól kezdve az AI beruházások miatti aggódás, túl magasan vannak a piacok, magas az árazás, és még itt a SpaceX is, az oda 80 yardot össze kell ám kotorni, hogy az a részjegyzésben részt vegyenek, és nagy a hype, úgyhogy szerintem több, bele akarnak férni sokan. Ugye az előzetes igények szerint kétszer annyi, mint amennyi rész van.
3: Mármint ez a flow rész, amit te mondasz.
2: Ez a flow rész, igen.
3: Tehát, hogy a befektetők azért, hogy a Stipi Super óriási SpaceX-be brutális áron beszállhassanak, ahhoz el kell adni mást.
2: Én nem tudom képzelni.
3: És átcsoportosítani. Igen, tehát ezt mondják a magyarázók, hogy ez már akkora összeg.
2: Arany, amit szétcsaptak, ugye azt most mire tartogassák, ugye a marha nagyot ment korábban, izgulunk a kamatok miatt, ugye korábban elmeséltük, hogy működik ez, hogy a magasabb kamat az nem tesz jót az arany tartásának, ugye gyakorlatilag drágítja. Úgyhogy az is ellene szólt, a dollár is relatíve erős, tehát a nem dollárban gondolkodó külföldieknek még tovább drágult, úgyhogy például azt is, és megelőzően szerintem a bitcoinban is lehetett egy ilyen, hogy abba sem látni nagyon a perspektívát, akkor azt is mérjük ki. Ezt egyébként Jim Cramer is megfogalmazta, és egyesek ezt buy signalnak veszik, mert hát annyit hablatyol az öreg, hogy
3: most már vannak a kontra Cramer indikátorok is.
2: Igen, így van, abszolút, és nagyon megörültek sokan, hogy a bitcoint is besorolta például ezek közé, az eszközök közé, ami ilyen bad money-nak nevezett el, mert hogy ezekből szabadulni kell, a jót megtartani, és akkor így lesz pénzed még SpaceX-et is venni, és hát többen ezt vételi szignálnak gondolták, mert megállapításuk szerint sokszor nagyon jó Jim Cramer ellen menni, az komoly nyereséget tud hozni.
3: Aki gyakorlatilag 1000 éve napi szinten részvényekre lemenve osztja az észt.
2: És minden nap van meglátása.
3: És minden nap meglátása, de több dologról is, több részvényről, elképesztő sebességgel, elképesztő mennyiségben. Nem tudom, ezt részletesen kielemezték ki, hogy de nem is lehet ezt nézni, hogy ez másnapra vagy harmadnapra, mikorra nézzük, hogy az most emelkedett, vagy esett, vagy bejött, amit ő mondott. Egy nagyon-nagyon népszerű megmondó embert, ő is de megmondó ember.
2: Ő is égetett el a lapot a korábbi teklófival.
3: Én is mondani.
2: Igazán nem tudni, hogy honnan, hát a karaktere, meg ahogy elmagyarázza a dolgokat, vagy ahogy tálalja, az biztos, hogy...
3: Rendkívül szórakoztat figó, nyilván ez kell hozzá, tehát ha nem értesz fel egyet, akkor is meghaltod az a típus, tehát nagyon menő, és mindenki, aki egy kicsit is ilyenné válik, elkezdenek ellene játszani, és hogy ott vannak a, ott az ellentábor, aki hangosan röhög, hogyha éppen nem jött be neki akármi. Na most nála könnyű ilyet találni, mert hogy olyan elképesztő mennyiségben okoskodik mindenről.
2: Igen.
3: Igen.
2: Hogy ott nem lehet nem tévedni.
3: Így van.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
2: Czoller Andi vagy hallgatózott, hogy mi voltunk ilyen zseniálisak, hogy ilyen takra fedeztük
5: az
2: be.
5: Időzítés.
2: Igen, az időzítés.
5: Hello.
3: Hallgatózott szerintem.
2: Itt kumantottál az ajtóba?
5: Nem.
2: Akkor mi voltunk az ügyesek.

0: érdekes tája.
1: Ebből lehet mindig tudni, hogy éppen merre járt, hogy milyen üveggel jelenik. Ja, de az üveg formája az rendben van.
0: Igen, az azért is
2: szeretem. Ez egy rajnavidéki Aldiból származó.
0: Ez néhány hétig Pesten is volt, és régen Magyarországon is volt ez a kaktuszfüge ízű jegestel, nagyon szerettük, és eltűnt, és most pár hétig ilyen ideiglenes termékként visszajött, és akkor nyilván bezsákoltam egy pár darabot. De maga az egy literes flakon, nekem az pont
2: az
0: jó.
2: Az jó egyébként, igen.
0: Sokszor kevés a fél,
1: jó a másfeles,
0: és jó a fogása, futni is lehet.
2: Le van sötétítve, fekete motocot át a benne lévő.
1: Belerakhat bármi.
2: Fú, zseniális, óriási.
0: Na most végig kellett mondom az összes praktikus szempontot, miért miután kiröhögtetek itt a kis termékemmel, de hát van benne ráció. Ekkor is
2: már hát, abszolút, na. Így van. Na, jöjjenek a hírek.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
5: és Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
4: Még egyszer.
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
4: és Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk,
5: viszont alig van időnk beszélgetni.
4: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba,
5: és végre jót dumálunk egymással.
4: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről,
5: tévéről,
4: színházról,
5: művészetről,
4: kulturáltan.
5: Vagy nem.
3: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
5: Jó, kitaláltuk, nem?
4: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. A Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. A 17. kerületben a Rákoskert-Sugár úton a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert beszakadt az útpálya. Farkas Renáta, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondol.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A kormány hozzányúl a babaváró hitelhez. Budapesttől és a megyei jogú városoktól nem vonnak el iparűzési adó többletet. Folytatódnak a zavargások Észak-Írországban. Csak rövid időre bukkanhat ma elő a nap, csapadék nem várható, élénk lesz a szél, délután 22 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A tegnapi kormányülésen megállapodás született a 6000 milliárd forintos uniós forrás felhasználásáról, emellett megtárgyalták a hamarosan életbe lépő vagyonadó szabályozás első tervezetét is. Külön határozat született a 100 milliárd forinttal túlárazott Mohácsi-Dunahíd megépítésének ügyében, ennek részletei a mai kormány szóvivői tájékoztatón derülnek majd ki. Döntöttek a babaváró támogatások és a diákhitelek kamat stopja ügyében. A 2025 évvégi adatok szerint mintegy 25 000 házaspárnak jár le a gyermekvállalás határideje.

0: Budapesttől és a megyei jogú városoktól nem vonnak le iparűzési adó többletet a pénzügyminisztériumnál. A közleményben megjelent a rendelet, hogy melyik önkormányzatnak mennyi adóbevételről kell lemondania a 2025-ös helyi iparűzési adó többlet után június 30-áig. A listában szereplő 854 önkormányzatból 202-nek kell fizetnie, összesen 5,8 milliárd forintot. A MOL és a szerb állami megegyezett a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről, valamint a részvényesi viszonyok rendezéséről. A kompromisszum értelmében, ha a Magyar Olajtársaság megvásárolja a cég orosz többségi tulajdonrészét, Szerbia növeli saját részesedését és komoly beleszólást kap a stratégiai döntésekbe. Miközben a MOL garantálja a szerb piacot ellátó kőolajfinomító zavartalan működését. Imádom az inflációt, mondta Donald Trump a Fehérházban. Majd arról beszélt, hogy az árak majd úgy zuhannak le, mint a kő, amikor véget ér az iráni háború. Az amerikai elnök később pontosított, hogy csak azt akarta közölni, hogy az infláció sokkal alacsonyabb, mint ahogy azt várták. Az árak májusban 4,2%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbihoz képest. Az áprilisi 3,8%-ról szóló áremelkedést az iráni-amerikai-izraeli háború nyomán emelkedő energiaárak okozták. Az Egyesült Államok közben éjszaka újabb csapást mért Iránra, a Hormuzi szoros közelében lévő városokat lőttek, a légvédelmet, a radarokat és más helyszíneket vettek célba, válaszul Irán bahreini és kuvaiti amerikai bázisokat támadott meg. Folytatódnak a zavargások Belfastban és Észak-Írország több településén. Felgyújtott házak, betört ablakok, város szerte égő autók és szemét látható a különböző platformokra feltöltött képeken. Az utcai megmozdulásokat az váltotta ki, hogy két napja egy szudáni menekült Észak-Belfast egyik utcájában késsel, nyakon és arcon szúrt egy férfit, erről pedig videó is készült. Egyes parlamenti képviselők a történteket lefejezési kísérletnek minősítették.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél élénk, erős lesz, délután pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
3: Tarzan.
2: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
3: Majdnem Tarzan.
4: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án, június 11-e, csütörtök reggel van, 7 óra 9 perc. Itt van Ács Gábor.
6: És itt van Kede Balázs is, jó reggelt!
5: Sok mindennek a napja ez, többek között a futball VB is ma kezdődik, de a Millás est is az ELTE kampuszon, úgyhogy nézzetek rá a Rádió Café 98.hu az esemény fülre, nem tudom, hogy lehet még regisztrálni, próbáljátok meg, hogyha esetleg elmaradtatok, mert jó lesz, a Business Festel vagyunk közös szervezésben, illetve annak az ilyen záró eseménye mondhatni.
6: Mi mikor kezdünk?
5: Jó reggelt kívánok!
6: Gondoltam, hát ha én is elmegyek.
5: Hát nem lenne az hülyeség, kérlek szépen 6-kor.
6: Jó.
5: Ahogy azt szoktuk, ugye Millás estekkor, és 7:30-ig tartanak biztos, a hivatalos beszélgetések, panelek, ugye 5 kerekasztal formájában, és utána meg a kötetlen duma, és szokás szerint Cyborg Templár zenéje. Így van, mellett lehet majd ott diskurálni, és kicsit small talkolni. Na, úgyhogy ez lesz ma. Viszont, ami...
6: Ki az a szaki, akiről beszéltetek?
5: Ki az a szaki, igen, Jim Cramer. Egy hedge, a Goldman Sachsnál dolgozott, utána a hedge fundot alapított. Egyébként azt olvasom, hogy azért volt neki jó periódusa. 14 éven keresztül átlag 24%-ot produkált. Volt olyan 14 év, amikor átlag 24%-ot produkált, és verte az S&P 500-at. Ugye hát gyakorlatilag hedge fund kezelőknél, portfolio menedzsereknél ez az abszolút benchmark, hogy meg tudod verni a piaci átlagot. Nem véletlen, hiszen hogyha nem, akkor mondhatnánk, hogy akkor minek csinálja, mert akkor meg kell venni egy indexet, egy ETF-et vagy valamit, és akkor gyakorlatilag azzal le van tudva a dolog.
6: Na most olyat már láttunk, hogy ha nem működik, akkor dumán róla, tehát azért média szereplővé avanzsáltak korábbi nem éppen sikeres portfólió menedzserek, tehát igen, lehetne példákat mondani. De mégse ilyen jut eszembe, mert amikor párhuzamosan is megy a kettő, tehát a Cathie Wood az olyan volt, hogy úgy lett elképesztő népszerű, hogy ő kezelte az alapját, és egy jó éve volt gyakorlatilag. És szerintem egy 5-6 éven keresztül minden nap tele voltak vele a
5: hírek. De most is felbukkan, hogyha csinál valamit, vagy mond valamit, úgyhogy még mindig viszi ez a lendület, igen. Úgyhogy,
6: most nem néztem éppen, hogy teljesítenek az alapjai.
5: A teljesítményét én sem, valamit vett, és akkor megint...
6: De hogy egy jó év után, egy jó évtől annyira akkora sztár tudott lenni a pénzügyi sajtóban Amerikában, és utána a pocsék évek alatt is azt tudott maradni.
5: Igen, mert azt a jó évet azzal körítette, hogy hatalmas mondásai voltak, tehát nem tudom, az 1 milliós bitcointól a 2000 dolláros Tesláig, meg a nem tudom én miket mondott be akkor, úgyhogy az persze, hogy kaját a média. Na, nézzük meg, hogy milyen budapesti híreink vannak.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Nos,
6: szerintem a visszatér a legendás Kablió Ikarusz, azt nekem
5: azt mindenképp.
6: Úgyhogy akkor mást mondj.
5: Ja, és akkor azt el sem mondod?
6: Ja, de elmondom. Hát ez csak a szokásos...
5: Tüsszögéssel küzdök, úgyhogy
6: jó egészségedre. Hát minden hónap elején általában, sőt nem csak hónap elején, mert most sem az van, most jövök rá, a Nosztagja flottának a kirajzásáról beszámol a BKK, és akkor ezt sokan átveszik. Az, egyébként nagyon jó pofa az a kabriobusz, amivel lehet menni a 109-es vonalon, most pont nem látom itt ebben a hírben, de így retroként már az egyik legnépszerűbb jármű az a bengáli becenévre keresztelt villamos, amivel egyébként Pesten nem futott be akkor a karrier, de aki Miskolcon vagy Szegeden vagy Debrecenben élt, nagyon sok-sok éven keresztül keserítette az utasok életét. Lényeg az, hogy igen, mindjárt elveszem, jó, akkor tüsszentsél nyugodtan, ha apci, hogy ja, és trombita szó is van, jó. Szóval a Nosztalgia Flotta kirajzik, és bejelentették, és nem is a kabrió busz a legérdekesebb, az már évek óta működik, ami sokkal ritkábban jár, az majd egy szerdai napon lesz, amikor a Fogasnak a egyik nosztalgia eleme pótkocsi, amin Jókai Mór is utazott.
5: Az is kabrió.
6: Az fog majd közlekedni, az nem kabrió. Az nagyon ritkán veszik elő, az lesz majd ilyen izgalom. Na, szóval ennek utána lehet olvasni, ha valakit érdekel. Most tényleg ennek nagy. Egész világon egyébként tök népszerűek ezek a programok a nagyvárosokban, ezek a megőrzött járművek. A budapestiek is tök érdekesek.
5: Ólomszennyezést mutattak ki a Budapesti Corvinus Egyetem fővámtéri főépületeinek ivóvizében. A 16 vizsgált pontból 7-en mértek egészségügyi határértéket meghaladó ólom koncentrációt. Uh-huh. A csapvíz fogyasztása jelenleg nem ajánlott, kézmosásra azonban alkalmas, csak utána ne nyalogasd a kezed, mert összeolmozod a szád. Ez nem volt benne a közleményben, ez csak az én gondoltam, hogy esetleg ezt a felhívást is megteszem. A szomszédos sóház épületének vízminősége kifogástalan. A szennyezés egyébként egy felújítási munka során végzett minőségellenőrzéskor derült ki. A problémát az előregedett vezetékek okozzák, bár a hálózat 85%-át már korszerűsítették, a fennmaradó 15% felelős a szennyezésért. A feltételezett forrásként azonosított irodai vízvezeték szakaszokat az egyetem lezárta.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.
2: Na hát pont idéztük a lapokat, ugye ma mindenki a VB-vel, foci VB-vel foglalkozik, és próbálja vezető hírre tenni, hiszen ma indul a labdarúgó világbajnokság, ami hát az eddigi leghosszabb és legnagyobbnak tűnik, ugye új szabályok léptek életbe, az eddigi 32 csapatos megmérettetéséhez most 48 ország fogja rúgni a bőrt, és 104 meccset eredményez, három ország a lebonyolító. Szabados Gábor sportközgazdászt kerestük, akivel már múltkor a hazai rendezés BL döntő kapcsán is beszélgettünk ilyen sportgazdasági dolgoktól, most is tőle kérünk segítséget, aki itt van a telefonvonalunk túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Hát ami látszik, hogy jó drága lesz ez minden szempontból, ugye miután sokáig tart nyilván a szervezési oldalon is magasak a költségek, és amit éppen idéztünk a lapokban, hogy sokan ütik a FIFA-t, hogy ő biztosan jól fog járni, mert hogy a jegyárak is borzasztóak. Egyelőre, ahogy olvastuk, átszámítva a forintba a döntőre, például a legolcsóbb elérhető, hogy egy 2,4 millió forint. Hogy szaladtak el ennyire a költségek, és ez a három helyszínes megoldás jelentheti azt, hogy a költségeket próbálják megosztani a szervezők?
3: Egyrészt nyilván a több helyszín az azt is jelenti, hogy az óriási mérkőzés terhelést, mert tényleg ez olyan mérkőzés szám, ami soha korábban világbajnokságon nem volt, csak csoportmérkőzésből több lesz, mint az eddigi összmérkőzés szám. Tehát gyakorlatilag ez a duplája szinte egy normális világbajnokságnak, főleg ha nem a legutóbbiakat, hanem még a korábbiakat is ideveszem. Ettől függetlenül mondjuk éppen az Egyesült Államok az meg tudta volna rendezni egyedül is, de bevonták Mexikót és Kanadát, akik szintén szerettek volna részt venni ebben. Igazából a FIFA most tényleg mindent rátett arra, hogy maximalizálja a bevételeket. Ezért volt eleve önmagában a létszámemelés. Tehát ugye ez növeli azoknak az országoknak, régióknak a számát, akik részt vesznek a világbajnokságon, tehát ahol jobbáról lehet adni televíziós jogokat, szponzorok számára is érdekesebbek, tehát így a televíziós közvetítések értéke, szponzori hirdetések értéke is növekszik, több a mérkőzés is, ez megint csak növeli a televíziós jogok értékét. És a jegybevételt is így próbálják meg maximalizálni.
4: Haló.
2: Ó, mi történt?
4: Hát most az a kérdés csak az, hogy idéglenesen ment szét a vonal, vagy teljesen szét ment hát a vonal.
2: Nem tűnik ideiglenesnek, mert nem jött vissza a Szabados Gábor.
4: Igen, azért.
2: Úgyhogy szerintem
4: 10 másodperc fölötti nem megszólalás az...
2: Az nem ér.
4: Az általános megszakadás
2: óta. Figyelj, próbáljuk újra akkor. Én addig gyorsan megnézem, hogy kaptunk-e bármi ilyen jellegű üzenetet. Hát nem, inkább az esőzés környékén látszik, hogy írtak nekünk jégverésről, számolnak be több helyütt a Balaton környék két illetően, meg valaki olyan szerencsés, illetve valószínűleg akkor a háza van, akkor a tetővel, hogy az ő ciszternája 8 köbméter és 2 hétre elég a gyepres övényre, ami benne összegyűlik víz. Hát ugye én korábban arról beszélni, hogy hiába csinálnék 8 köbméter, nekem akkor a tetőm, hogy nem biztos, hogy meg tudnám tölteni akár egy év alatt is. Na, viszont tettünk egy kísérletet arra, hogy Szabados Gábor sportközgazdászt ismét telefon végre kapjuk, és hogyha minden igaz, akkor sikerült, és itt van velünk. Szervusz!
3: Szervusz, jó reggelt! Na, ismét! És a FIFA... Én egyébként végig hallottalak titeket, amikor arról beszéltetek, hogy vajon vonalban vagyok-e még.
2: De
3: tehát
2: ilyen
3: érdekes módon egy igen. irányba szakadt meg a igen. kapcsolat.
2: A FIFA jegyárainak maximalizálása, ugye,
3: így
2: hogy
3: van,
2: ez a fő cél.
3: Egyrészt ugye eleve sokkal több a mérkőzés, tehát nyilván több jegyet lehet eladni. Másrészt az úgynevezett dinamikus árazást alkalmazza a FIFA. Először a világbajnokságok történetében, ezt tavaly a klubvilágbajnokságon, szintén az Egyesült Államokban láttuk először a FIFA-tól, de világbajnokságon még nem. Ez azt jelenti, hogy ha egy mérkőzésre nagy a kereslet, akkor felfele mennek a jegyárak, ha kisebb a kereslet, akkor lefele mennek a jegyárak. Tehát két különböző mérkőzésre teljesen más áron lehet jegyet venni, sőt, két különböző időpontban is másáról lehet jegyet venni, ahogy az mondjuk a repülőjegy áraknál mindenki számára ismerős lehet. Tehát emiatt a jegyárak azokra a mérkőzésekre, amelyekre nagy a kereslet, már pedig a döntőre nyilvánvalóan az egyik legnagyobb a kereslet, ott folyamatosan felfele mennek, és ezért jönnek ki ezek az óriási értékek. A korábbi világbajnokságon ugye úgy volt, hogy minden mérkőzésre, mondjuk a döntő és a nyitó meccs kivételével ugyanazok a jegyárak voltak érvényesek minden idő pillanatban, most ez nem így van, és ezzel nyilván a FIFA-nak az a célja, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a bevételekből, tehát pontosan annyit fizessenek a szurkolók összességében a jegyekért, aminél többért már nem lehetne.
2: Tehát egy ilyen dinamikus árazást alkalmaz akkor
4: ezek. Egy dolgot nem értek ezzel kapcsolatosan, viszont mégsem azokat az országokat preferálták a bővítéssel, akiknél van erre fizetőképes kereslet, és nem a gazdag országok, hanem olyan országok, gyakorlatilag szegény, meg kicsi országok jutottak ki jóval nagyobb számban, preferálták az afrikai kontinenst, meg talán Dél-Amerikát is, de hogy ez meg az ellen szól, hogy annyira pénzre mentek volna, mert akkor mondjuk Európából kellett
2: viszont
4: volna több csapatot vinni.
2: Viszont indokolja a dinamikus árazást, mert azért egy Üzbegisztán konkóra valószínűleg.
3: Dél-Amerika pont nem volt a preferált kontinensek között, tehát pont Dél-Európa és Európa, Dél-Amerika és Európa nem volt az a két szakmailag erős kontinens.
4: Afrika és Ázsia, igen.
3: Igen, tehát Afrika, Ázsia, Észak-Amerika volt a fő célpont. Egy picit pehje volt a FIFA-nak. Én azt gondolom, hogy ők a bővítéssel szerettek volna elérni olyan országokat, mint Kína, India, Indonézia, amelyek ugye óriási piacok, és nagyon komoly pluszbevételt hozhatnának a FIFA-nak, hogyha a válogatottjuk ott lenne a VB-n, de ezek nem jutottak ki a világbajnokságra. Indonézia nem volt nagyon messze, Kína és India.
4: Keresztül húzták akkor a FIFA számításait, az aranylábú fiúk Kínában is.
3: Számításokat, de hozzáteszem, volt még egy oka annak, hogy ebbe az irányba terjeszkedett a FIFA, ugyanis ezekben a régiókban így nagyon komoly támogatást tud szerezni maga az elnök Gianni Infantino, tehát ennek komoly sportpolitikai háttere is van. Neki egész egyszerűen ez volt folyamatosan a fő választási ígérete, a világbajnokság bővítése, és ezzel nagyon komoly szavazatokat szerzett minden ilyen kisebb térség, vagy szakmailag kevésbé erős térség, mert ugye amikor elnököt választanak, akkor Brazíliának és mondjuk Curaçaónak ugyanannyit ér a szavazata, tehát ezzel nagyon sok olyan országot megnyert magának, aki támogatni tudja.
2: A közlekedésben sikerül-e valamiféle támogatást foganatosítani? Azért ezek az országok, jó mondjuk Mexikó, USA talán közelebb vannak az eseményhelyszínek, de mondjuk egy Kanadába átjutni, tehát hogy van-e valamiféle olyan támogatás, ami segíti a szurkolókat, hogy mozogjanak a helyszínek között?
3: Nincsen. Nagyon rövid választ tudok adni.
4: Hát nem is szokott, egy kicsit nem is értettem. Ezt, miért? Hogy volt erre? Vagy
3: tehát ugye annyiból jogos a kérdés, sok országban van olyan, tehát amikor mondjuk Németországban volt például labdarúgó világbajnokság, vagy Európa-bajnokság, a német vasútra kedvezményes jegyet tudtak venni a jegytulajdonosok. Ugyanez volt Katarban is. Tehát ilyen lehetőségek voltak. Hát az Egyesült Államok ugye máshogy működik közlekedés szempontból. Egyrészt óriási ország, önmagában egy ország, és még Mexikóban és Kanadában is vannak meccsek, tehát gyakorlatilag repülő van, és más nincs, és ebben nincsen ilyen, tehát a helyi közlekedésben vannak támogatások, tehát hogyha jegyed van, akkor az adott városban ott esetleg tudod használni a helyi tömegközlekedést, de az egyik városból eljutni a másikba, abban, hogy megvedd a repülőjegyedet, az a te dolgod.
4: Egyébként ugye az országokról, az olimpia kapcsán mindig a rendező városnak az anyagi helyzetét szoktuk megnézni. Oké, a FIFA lehúzza utolsó bört is, kimaxolja a profitot, meg amit ebből ki lehet szedni, de a rendező országok, ők most ezt, ők most hogy járnak? Nyilván Amerika is érdekes külön-külön, meg Mexikó is, meg Kanada is, ők ráadásul most már annyira nincsenek annyira jóban politikailag, nincs köztük vita, akár elszámolási, vagy a közös rendezésnek a nehézségei előjöttek, de leginkább ugye az lenne akkor a kérdés, hogy mennyire lehet számukra nyereséges, mennyire más, mennyire nagyobb megtérülés egy foci VB, mint egy olimpia.
3: Nyilván nagy a különbség az országok között a kiinduló helyzetben, és éppen ezért a világbajnokságra megfogalmazott célokban is. Az Egyesült Államoknak nyilván nem az a célja a világbajnokságra, az anyagi helyzetét javítja, nekik korszakmai céljaik vannak, a labdarúgást szeretnék országon belül még népszerűbbé tenni, és azt elérni, hogy a labdarúgás a négy az amerikai futball, baseball, kosárlabda jégkorong mögé még jobban fel tudjon zárkózni, valahogy úgy, ahogy 1994-ben szintén egy ott rendezett világbajnoksággal elindították a labdarúgást azon az úton, amivel tényleg rengeteget tudott fejlődni. Mexikóban ezzel ellentétben, ott nyilván a futball a legnépszerűbb sportág, ott nem szakmailag kell fejleszteni, ők inkább pont arra akarták használni, amiről egyébként valóban, ahogy mondtad, beszélni szoktunk, tehát hogy infrastruktúrális fejlesztéseket hajtottak végre a világbajnoksághoz kapcsolódóan, anyagi hasznokat remélnek az odaérkező emberek költéseiből, és természetesen országi más, városi más teljesen más a különböző rendezőknek a célja. Kanada is, Kanada egy kicsit vegyes, mert ők is ugye fejleszteni szeretnék a labdarúgást országon belül, de nyilván nekik azért vannak a Mexikóhoz hasonló céljaik is, tehát mindenkinek egy kicsit más a hozzáállása. Egyébként különös vita a rendezők között nincsen, válasszuk ketté, tehát ugye ezt a világbajnokságot a korábbi világbajnokságokkal ellentétben nem kormányok rendezik, aha, mint ami volt mondjuk Katarban, hanem a labdarúgó szövetség. Tehát itt az Amerikai Labdarúgó Szövetség, a Kanadai Labdarúgó Szövetség, és Mexikó az, ahol esetleg a kormány jobban részt vesz a rendezésben. Tudom, hogy Donald Trump az szeret ott lenni a környékén, de messze nincs az amerikai kormány olyan szinten benne ebben a rendezésben, mint ahogy azt más országoknál megszokhattuk. Tehát a különböző politikai feszültségek azok ezen a szinten a rendezők közötti együttműködés szintjén nem jelennek meg. Az más kérdés, ha már ez szóba került, hogy hát azt a hírekben ugye lehetett hallani, hogy például ugye a vízum és hasonló amerikai korlátozások miatt egy afrikai, szomáliai játékvezető például nem tudott lenni a világbajnokságon, mert egész egyszerűen nem engedték be az Egyesült Államokba.
5: Meg valamelyik iráni csapat, igen.
3: Igen, az irániak úgy fognak mérkőzéseket játszani az Egyesült Államokban, hogy Mexikóban lesz a szállásuk, és csak a mérkőzés napjára kaptak engedélyt a beutazásra, tehát nem tölthetnek ott éjszakát, hanem oda mennek a mérkőzésre, lejátszák, és mennek vissza Mexikóba.
5: Okay.
4: És ha mondjuk tovább jutnak, és mondjuk valahol az ország közepén kell játszani.
5: Az izgalmas lesz.
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem ezzel mindenki úgy van, hogy majd, hogyha ahhoz a híthoz elértünk, akkor meglátjuk, hogy megyünk át.
5: Igen, akkor megyünk át rajta, így van. Oké, nagyon szépen köszönjük, akkor este gurul a trionda, elindul a VB, kezdődnek a meccsek. Nagyon szépen köszönjük, egy kicsit gazdaságilag is a szervezés mögé néztünk. Szép napot kívánunk!
3: Köszönöm, én szép napot
5: meg. Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélgettünk a labdarúgó, ma induló labdarúgó VB gazdasági vetületeiről.
4: Hadd lapszemlézek ide akkor egy cikket, amit néhány napja olvastam. Az Egyesült Államok fociáról szól, és nem az amerikai fociáról, hanem ugye a mi labdarúgásunkról, és úgy nézett ki néhány évvel ezelőtt, hogy óriási fölfutás lehet, és elkezdtek potyogni a tehetségek, és hogy akár egy kifejezetten egy jó csapattal vehetnek majd részt a mostani általuk részben rendezett világbajnokságon is, és hogy ez miért nem így lett, mi a baj az ő rendszerükkel, ez dolgozta föl a Telex. Egyébként az a címe, hogy az amerikaiak még mindig nem értik. Egyébként nagyon részletes és nagyon érdekes, még úgy is, hogy az ember, hogy nem abszolút ilyen nagy foci rajongó, de hogy ők mind, hogy gondolják másképp, és egy ilyen elitista, csak egy dolgot emelek ki, ami tök fontos, hogy a kosárlabdával ellentétben, meg az amerikai focival ellentétben, ami a legszegényebb körökből érkezőket is ki tudja emelni, mert van erre egy fölépített rendszer, a labdarúgás, ugye az európai foci, az gyakorlatilag a gazdagok sportja, mert neked kell fizetni, vagy az a családodnak kell fizetni az első pillanattól kezdve az, hogy te sportolj, edzésre járj, utazgassal, és ebben még ott nem teremtették meg. Ez a legfontosabb oka ennek. Amíg ezt a részét nem csinálják meg, addig nagyjából ez jött nekem a cikkből, rendezhetnek akár HVB-t, meg bármilyen hatalmas focihoz kapcsolódó sporteseményt, akkor a attól még jó csapatuk, igen, jó válogatottjuk. Nem biztos, hogy
5: még
4: lesz.
5: Egy kis plusz ehhez a közlekedési kérdéshez, szintén Telex a CBS News gyűjtéseit vették át, és abban vannak ilyen jegyárak, hogy New York belvárosából a MetLife stadionig járó vonatra a jegyárakat a szokásos $13 $98 mert én eszeneket támogatott
4: az is dinamikus
5: közlekedés. Bostonból a Foxborough-i Gillette stadionig pedig $75 lesz, ez koncertek vagy NFL meccseknél $20 szokott lenni.
4: Gondolom plusz áfa, mert a derék ilyenkik nem szeretik ráírni.
5: Igen.
4: Ez még ott van. Igen. Még mindenhez ad hozzá fejben.
5: Uh-huh. Úgyhogy hát így nézünk ki, szép, szép drága mulatság egy ilyen focivében ott lenni személyesen.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útra való. Napközi a Millás reggeliben.
6: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
7: könyv.
6: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
7: könyv
6: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
7: Nem olvastad.
6: 2.
7: Akárhogy nézegeted, nem találod rajta a play gombot.
6: 3.
7: Akár meddig is töröd a fejed, az jut eszedbe róla, hogy Minecraftozni vagy Fortnite-ozni kéne.
6: 4.
7: Ha ez egy modern könyv, akkor szinte csak olyan nevek vannak benne, amiket kizárólag a francia nagykövet tud helyesen kiejteni.
6: 5.
7: Ha ez a könyv egy kötelező olvasmány, akkor megnézed filmen, és megpróbálod elfelejteni, hogy milyen csícskagyász vagy, és nem olvastad el.
6: 6.
7: Felnőtt korodban mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy az a sztori könyvben sokkal jobb, és akkor megint eszedbe jut, hogy mekkora csícskagyász vagy.
6: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
8: Kritika? Azt még nem tanultuk.
6: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
9: Zsebrádió!
8: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
6: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
10: 50-50.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
12: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadóhelyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
13: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira. a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
9: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
10: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
10: Millás reggeli.

0: megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferde pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
1: Fú, hát nagyon sok jó témát szedtünk össze, amit átbeszélünk így a tőkepiacokról. Van, amit már így betettünk ilyen topikként, és közben be is élesedett, ugye mindjárt rögtön azzal fogjuk kezdeni, hogy hogy néz ki az S&P 500, milyen az összetétele, és milyen extrémitások jelentek meg. Debreceni Csabával fogunk ezekről beszélgetni az MBA Befektetési Bank vezető részvényelemzőjével. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Nem nézett ki már, vagy nem nézett ki jól már a múlt hét pénteki esés előtt sem az S&P, ugye akkor voltunk túl 9 hét emelkedőn, és hát hogyha nem ütik porrá pénteken a piacot, akkor akár egy tizedik hét is befigyelt volna.
2: Hát attól függ, kinek nem nézett ki. A sortosnak biztos nem. A longosnak meg nagyon jól nézett ki.
1: Nézőpont kérdés.
2: Igen. Igen, furcsák a piacok egy picit. Ugye mindig is jellemző volt, nem csak most a mai világban az S&P 500-ra, minden indexre ez a koncentráltság. És emlékszem, amikor én elkezdtem az MBA-ba, akkor még MKB-ba dolgozni, mert 10 évvel ezelőtt, akkor is mindig, amikor összeült ilyen investment committee, akkor mindig ezen sokan ezzel riogattak, hogy már 20% a technológia, és ez hova fog vezetni. Mármint az a technológia részaránya az indexen, és ugye mindig próbáltam úgy egy kicsit csitítani a közönséget, hogy ez egyébként annyira nem extrém, tehát hogyha visszamész 2008 elé, akkor a bankok voltak, a 90-es években az ipari cégek, még korábban nyilván vasúttársaság, tehát lehetne ezeket sorolni. De hogy azért most már elértünk így 2026-ra, hogy most már tényleg kezd egy kicsit vészes lenni. Ugye most már valami 40-50% között van, igen, a technológia.
3: Most teljesen, extrém már.
1: Igen. Vagy a SpaceX, meg ilyenek még megjelennek, hogy hát ez még durvább lesz. Ugye?
2: Az még durvább lesz.
3: A SpaceX az be akart menni minden feltétel teljesítése nélkül, mert én vagyok a SpaceX az S&P-be.
1: És be is fog a NASDAQ 100-ban, szerintem 2-3 héten belül. Ki van azt találva, de majd mindjárt beszélgetünk.
3: Igen, de amikor az S&P azt mondta, hogy kicsit nem, mi betartjuk a szabályokat, igen, akkor lejjebb ment az IPO árvárakozás, mert ez is már benne volt. Durva extrémitások vannak.
1: Na, mindjárt SpaceX-ezünk, de most az általános piac.
2: Csinálni kell valami alternatív indexet, amiben belerakják azonnal. Ja. Van is egyébként ilyen, mert ugye már olvastam, hogy hamarosan indul az első űripari ETF.
3: Hát a tőzsde nem csinál, a Musk csinál magának. Nem
2: de térjünk akkor ide vissza, ugye, hogy ugye most már 40-50% között van a technológia, meg az AI, és ugye mindenki arról beszél, hogy ez nem biztos, hogy jó út felé vezet, de hogy egyébként ez meg a másik oldalon azt is jelenti, van egy csomó lehetőség is így a piacokon, mert egyébként, hogyha megnézitek, az egészségügynek például az aránya az ilyen 90-es évek alatt van, 90-es évek közepén volt ennyire alacsonyan reprezentált az S&P 500-ban az egészségügy, ami számomra egy picit azért furcsa, mert hogy egyébként szerintem az AI-ból a legnagyobb rész, vagy az AI-nak szerintem mint értelme az egészségügyben van talán az egyik legnagyobb. Illetve a héten olvastam egy másikat, hogy az AI-nak az lenne az értelme, hogy mielőtt az internetre fölkerül bármi, átfuttatod az AI-on, hogy ez nem bullshit-e, és hogyha az, akkor nem kerül ki. Csak hogy akkor kevés dolog lenne.
3: Odáig még el kell jutni, igen. Igen. Messze van még.
2: És hogy ebből a szempontból például szerintem az egészségügyben van.
1: De akkor ez ilyen tegelés kérdése, nem? Tehát, hogy milyen címkét akasztunk rá, mert lehet, hogy ott van az egészségügy, csak nem mint egészségügy, hanem már azt is egy technológiai valaminek.
2: Igen, de hogy az egészségügy összességében nem teljesít jól, és egyébként úgy van, ugyanide lehet sorolni a fogyasztói, a tartós fogyasztói cikkeket. Ugye azok sem szerepelnek jól, azoknak is a 90-es évek alá esett a súlya. És ami még nagyon érdekes, hogy itt vannak a közművek, mondjuk ez egy kicsit speciális iparág, mert ugye a közmű az nem nagyon tud Amerikából kijönni.
1: Igen.
2: Egy Google nyilván New York-tól Tokióig bárhol ott van, mínusz Kína. De hogy a közmű az ugye nagyon nehezen tud kijönni az ország határon belülről, és ugye miről szólt még az elmúlt másfél év, vagy két év, hogy nincs elég villamosenergia, villamosenergiát kell termelni, atomerőmű, stb. Fejleszteni kell a hálózatokat, milyen tök jó lesz a közműveknek. Közművek föl is mentek, tehát óriási rallin vannak túl az elmúlt 4 évben, és egyébként meg az indexben is súlyuk lecsökken 4%-ról 2%-re. Tehát, hogy annyira elveszi elviszi a show-t az AI, és ugye most már az is kezd egy kicsit ilyen nehéz terep lenni, mert pont ma reggel olvastam, hogy volt a Goldmannak egy elemzés, hogy ez az AI cégek közötti változás, tehát hogy mennyien emelkednek és mennyien csökkennek, és hogy a kettő között mi a különbség, ez a, most nem akarok nagyon szakmázni, ez a dispersion index, ez az AI-ba óriásira nőtt most már így 2026 Q1-ben, tehát hogy most már nem elég az, hogy AI, és akkor megveszem, tök mindegy, csak legyen benne a nevében. Az AI, hanem most már azért szerintem eljön az az időszak, amikor kicsit gondolkozni kell, tehát hogy nem működik ez a Pareto-féle befektetés, hogy AI, és akkor az 40-szeresre fog emelkedni. Igen, biztos, hogy azonnal.
1: De ez, amit mondasz, ez a koncentráltság nem csak indexekben, vagy a tőzsdéken, hanem a gazdaságokban is jelen van. Dél-Korea most például egy olyan, hogyha valaki egy ilyen, vagy az AI, vagy a technológiába be akart szállni, vehetett akár Dél-Korea ország ETF-et is, mert gyakorlatilag az is így teljesített. Így
2: igen, Dél-Korea nagyon sokat teljesített, de ez egyébként korábban is megvolt, például a Dán GDP-t ugye jelentősen idézőjelbe torzította, nem torzította, de idézőjelesen például a Novo Nordisk nagyon erősen megjelent benne. És most ugye Dél-Korea meg Tajvan az a kettő ország, ahol az ilyen AI kapcsolt csippek meg memória, például ennél a két országnál az ilyen kapcsolt export az a GDP-nek ilyen 30-40%-a lesz 2027-ben. Tehát ugye itt is működik ez a Pareto, hogy ugye a legnagyobb mindent visz, vagyis az összes zsetont elviszi az asztalról, csak hogy ugye az a baj, hogy szerintem amit ilyenkor elkövetnek hibát, hogy ugye mindenki ebbe próbál bemenni, és ugye nem próbálják megkeresni a befektetők sem a diversifikációt. Tehát ugye oké, most ahogy beszéltük, az egészségügy az ugye rossz, meg talán a fogyasztói cikkek is, de azért ott azért vannak olyan sztorik, amik szerintünk indokolatlanul nyomott az ár.
1: Hát csak már minden portfolio manager az AI teljesítményéhez mérje ezeket. Tehát miért vegyek én egy egészségügyet éves 5-6%-ra, amikor azt...
2: Nagyon jó cikk, könyv volt a Zólának a pénz, ami 140 évvel ezelőtt íródott, és egy IPO-t dolgoz föl, és egyébként, hogyha kiveszed belőle azt a motivumot, hogy mindenhova lovas kocsival járnak, és behelyettesíted azt, hogy taxi, akkor gyakorlatilag, mint a tegnap íródott volna. És abban volt egy gróf, aki valami bányatársaságot vett, és csiliárdos lett belőle, és akkor írt az Zola, hogy ez az ember, akit egyébként elmegy gyógyintézetbe kéne dugni, de hogy most nem lehet, mert feladata van, hiszen ő a Tőzsde utcájának a megmondó embere, fizetnek a tanácsaiért. Tehát, hogy ugye most ezt látjuk minden, hogy minden AI, minden, vagy mindenki megfejti az AI-t, miközben egyébként iszonyatosan nehéz. Tehát, hogy ez technológia, és az ember két dologhoz nem ért, a technológiához és a pénzügyekhez. Tehát ez a kettő mindig egy ilyen, mindig egy
1: és,
2: ilyen sötét.
1: És úgy, hogy tényleg ez gyakorlatilag már ilyen FOMO hatás hajtja ezt az egészet, mert azért, hogyha pénzügyileg vagy adatok alapján próbálnánk számszerűsíteni, hogy mit adott az AI, akkor azért lenne baj.
2: Igen. Lenne. Tehát most még nem sok mindent adott, ugye 2022-re tesszük ennek ugye az indulását, a ChatGPT-nek az indulását.
1: Lehet, a felszínre kerülése, ugye már a mélyben már több tíz
2: év. Még lehet, hogy kevés, de hogy igazából ez az információ feldolgozás, nem tudom nekem, hogy az elmúlt 20-25 év azt mondatja, hogy ez az információ feldolgozás, ez nem ér, tehát hogy ez nem ér véget. Tehát nincs olyan, hogy készen van a tökéletes modellem. Mm-hmm. És ez most nem csak AI, hanem ezt így lehet bármi. Nincs ilyen.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ezt folyamatosan utána kell menni, finomítani kell, rá kell nézni, ki kell korrigálni, stb. Tehát, hogy szerintem az nem lesz, hogy lesz majd valakinek a modell, és akkor az tökéletesen fog működni. Szóval ebben mindig pénzt kell
3: locsolni. Most már szelektálnak a befektetők, és egyre szűkebb körre korlátozódik. Ugyanakkor vannak olyan hírek, hogy a AI-hoz épp hogy kötődő, főleg kis papíroknál nincs likviditás, ott azért vannak ilyen extrém ugrások, ami még ugye a hírekben mindig benne van. De azért az látszik, hogy brutális növekedésnek kell lenni benne. A gyors jelentések, amikor jönnek, akkor nagyon meg kell verni a piaci várakozást, és valami nagyon szép kilátást is kell mondani. Tehát csak akkor nem esik az árfolyam, hogyha ez mind megvalósul.
2: Most már nagyon magasan vannak a várakozások, hogy ezt láttuk a Broadcomon itt múlt héten.
3: Igen,
2: talán, hogy
3: itt volt érezhető kis
2: változás. Óriásiak a várakozások, tehát hogy itt a 100%-kal emelem az árbevételt, az már ilyen mindennapos dolog, oké, 100-zal, és akkor hol a másik 100 000.
3: Ez a, tényleg,
2: ez a kérdés.
1: Tényleg. És rá is fordultunk a SpaceX-re, mert az is egy ilyen csodagyár, ugye, és ígéret halmaz. Tehát ott sem elég már, hogy föl leszáll a rakéta, ott sem elég már, hogy műholdas Starlink, meg ott sem, hogy X, meg AI, meg minden, hanem már aszteroida bányászattól kezdve mindenféle ígéretben.
3: Csaba, igen, na most mennyit adnál érte?
2: Igen, írtunk róla egy anyagot, a MBA befektetési bank oldalon el is érhető egy nyilvános adag. A anyag, annak az a cím, hogy menj el a Marsra. Ugye ez a emlékmás a, nem a mostani bohózatból, a Corinne Farrellösből.
1: Igen.
2: Most lehet nem leszek hanem a régi, a Schwarzenegger portrólás filmből. Van ugye ez a menj el a Marsra, aminek ugye az a sztoria, hogy ő elmegy a Mars és saját múltját is, meg a Mars keresi, meg felszabadítja a Marsot, mert a Marson van egy gép, amit ha bekapcsolsz, akkor kék ég lesz és élhető lesz. Musknak szerintem nem lesz ekkora szerencse, hogy lesz egy gép ott, de mondjuk még az is lehet, mert óriási
1: hát
2: mákja van mindenben.
1: Ma, és majd ő kapcsolja.
2: De hogy azért adtuk neki ezt a címet, mert a SpaceX nem ez. Tehát, hogy a Mars meg, a, meg az űrmisszió az a, igazából a ami a könyveken van, ez a könyvvédőnek, ez a levehető könyvvédő, ami a 15 sor elfér, hogy miért ez a legszuperebb könyv. A SpaceX az egy AI sztori, és ez így egyébként látszik is. Csak ők fölépítették úgy az ökoszisztémát, hogy ugye van a Starlink, ugye műholdak, azt föl kell juttatni, akkor nekem van rakétám, amivel följuttathatom, és egyébként enyém a Twitter, vagy X.com, ahol meg van nem tudom 100 hány millió, hát annál több van, de az XAI-nak a felhasználója 120 millió ember, és akkor igazából így az elejétől, tehát hogy fölviszem a műholdat, onnantól a végig az enyém az egész üzletlánc. Vagy igen, az egész
1: vertikálisan
2: folyamat. Igen, óriási pénzt emészt föl. Ugye tavaly 2025-ben vagy 18 milliárd volt az árbevétele a SpaceX-nek, és 20 milliárdot elköltött. Tehát amikor úgy olvastuk, nekem az volt az érzésem, mint amikor Mark Twain mondta, hogy fogadalmat tett, hogy jövőre minden hónapban kijövök a havi fizetésemből, még akkor is, hogyha kölcsön kell hozzá kérnem.
1: Igen.
2: És akkor valahogy most így van Musk is.
1: Mark Twain nagyon jókat mondott.
3: 150-et tudnánk idézni, egyik jobb, mint a másik.
2: Igen, tehát hogy ő is így próbál így kijönni az árbevételből, még akkor is, hogyha kölcsön kell hozzá kérni. És hogyha megnézzük, hogy melyik résztől mennyit vár a cég, akkor egyébként az űripar a legkevesebb, az valami 370 millió dollár, az a teljes piac, amit ő szerintük elérhetnek, ugye a NASA-val, meg az Európai Szatellit Ügynökséggel dolgoznak most még együtt, aztán persze bejöhetnek, és ilyen 1600 milliárd, amit ők connectivity-nek neveznek, igen, ugye ez a Starlink. És van a 27 000 milliárd dolláros, vagy 25 000 milliárd dolláros AI. Most ugye, hogy 27 000 milliárd dollár az sok vagy kevés, hát ugye az amerikai GDP az 35 000 milliárd dollár. Egyébként a teljes amerikai összes cégnek a bevétele az ilyen 29 000 milliárd dollár, és az S&P-nek a bevétele az pedig ilyen, az S&P 500-ban lévő 503 cégnek ilyen 18 000 milliárd dollár. Egyébként az S&P 503 cége ilyen 15 000 milliárdot költ el működési költségekre, tehát ugye ebben benne van a bankköltség, a munkaerőköltség, az, hogy elmennek egy reggeli rádióba promózni a termékeiket, minden ilyen költség benne van. És akkor úgy Musk azt mondta, hogy akkor oké, ez szer kettő, és akkor az AI vagyok piac. Én. Jó, persze nem így kalkulálták ki, de hogy azért itt is látni kell azt, hogy azért 30 000 milliárd dollárt elkölteni AI-ra, ez így oké, csak hogy ennek kell valahol egy másik oldalnak lenni, ami ebből árbevétel jön. És ugye, hogyha megnézitek, ma azért ezeket az LLM modelleket 94%-ban ingyenesen használják. Tehát nekem az AI-jal az a legnagyobb félelmem, idézőjelbe félelmem, hogy internet lesz belőle. Ott lesz ingyenesen. Ugye az internet forgalom 1 megabit per szek 98-ban 1200 dollár volt. 2015-ben meg 63 cent. Hát, hogy ebből azért nehéz fenntartani egy ilyen ökoszisztémát, de majd meglátjuk, majd a vállalatokon bevasalják. Egyébként ez a legnagyobb része a bevételnek, hogy majd a vállalatok ezt ki fogják fizetni, mert ott kellene különböző agentek, meg akik modelleket
3: és akkor majd ezekből oldanak. Is és ők simán ki tudják fizetni, mert hatékony javulásban nekik ez bőven megéri.
2: A fogyasztó kifizeti, átterhelik.
3: És a másik, igen. Végső soron csak
2: az okázat. És akkor majd ez inflációt hoz,
1: nem? Igen, ezekből se a közműcégek lesznek, amik most éppen nem mennek.
2: Igen. És hát ugye a másik meg az, hogy látod az AI cégeken, hogy azért nem mindenkinek jött ez be. Az elején ugye arról volt szó, hogy majd a szoftvergyártóknak milyen jó lesz, és ők kapták az első gyomrost.
1: Igen.
2: Persze nem ment csődbe, hogy senki, csak volt egy átárazódás, hogy azt mondták, hogy a 40-es paper az most már 20-as lesz. hát ez van. Az meg ugye akkor azt jelenti, hogy le kell feleződni valaminek. Hát mondjuk az
3: árfolyamnak elsősorban, hogyha nem változik a profit kilátás.
1: Igen, sokszor felcégnél
2: meg is történt. Szóval még egy mondat a SpaceX-ről. Igen, szerintem Musk azt tudja vezetni a befektetőket, a Teslával is ezt nagyon szépen megtette, hisznek mai napig a Teslában, nem tudom, 200-as paperen forog, miközben szerintem autógyárként az a cég már készen van, tehát ez nem
3: igen,
2: tud többet csinálni.
3: Vicc az egész, igen.
2: De hogy ő ebben nagyon jó, meg nyilván kultuszövezi, tehát hogy szerintem nem kell attól félni, hogy a SpaceX-nek olyan rossz közeljövője lesz. De azt kétségtem, hogy az IPO-knak a nagy része az nem teljesített jól.
1: Egy nagyon gyors kérdés, csak az árfolyam reakcióra van valami meglátásod, becslésed. Ugye nagyon érdekes az, hogy a lock-up, tehát ez az előidegenítési tilalom hány ütemben, hogy szabadul föl, gyakor

0: Igen, és hogy nagyon sok pénzt fog egyébként szívhat el a piacról, ugye 1700 milliárd dollár.
1: Lehet, hogy ez a mostani esés is valahol
0: már... És közben már láttuk, hogy azért bejelentkezett az Anthropic, az OpenAI, ők ketten majdnem 2000 milliárdot elvisznek.
1: Tehát, hogy most a Google 85 milliárddal emeltőként.
0: Igen, ha ez sikeres lesz, akkor szerintem most majd jönni fog a többi nagy hal, hogy akkor ők is akarnak ebből a tortából. Egyre többen lesznek erre a tortára, ami most még így tud nőni ez a torta, csak majd kérdés az, hogy meddig.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas volt. Debreceni Csaba volt a vendégünk, az MBH befektetési bankvezető részvényelemzője. Neked jó munkát, szép napot. Czoller Andrának meg átadjuk a terepet, hogy híreket mondjam.
2: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
3: Nagyon mélyre megyünk a hiperkarmával a Budapest Parkban július 2-án. Ez az a zene, ami szembenéz veled, és te meglátod magad bennem, miközben a dob meg a basszus zakatol az ereidben. Lábas Viki is ott lesz. Te ott leszel? Hiperkarma, július 2. Jegyek budapestpark.hu.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Szabadság utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. Az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon. A Szél Kálmán tér környékén, valamint a Margit körúton mindkét irányban. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra számítsanak ma várhatóan reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert javítják a csatornát. Farkas Renáta, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Indulnak az uniós energetikai pályázatok. Letöltendő börtönbüntetést kért az ügyészség az integritás hatóság elnökére. Megközelítheti a 11 milliárd

0: dollárt az idei foci VB bevétele. Csak rövid időre bukkahat ma elő a nap, csapadék nem várható, élénk lesz a szél. Délután 22 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Indulnak az uniós energetikai pályázatok. A keretösszeg 540 milliárd forint, amelyből jelentős hálózatfejlesztések és okos mérőtelepítések valósulhatnak meg. Pályázni csak az áramhálózati engedélyesek tudnának, azaz az átvételi rendszerirányító és a területi elosztói társaságok, vagyis az E.ON, az Opusztitász, az Elmű és az MVM hálózati vállalatai. A kórházi klímaberendezések azonnali felújítására 3,4 milliárd forintot különített el a kormány. A tegnapi kormányülésen megállapodás született a 6000 milliárd forintos uniós forrás felhasználásáról, és megtárgyalták a hamarosan életbe lépő vagyonadó szabályozás első tervezetét is. A kormány törvényjavaslatot nyújtott be a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítására. Ennek célja az Erasmus és a Horizont programokhoz való hozzáférés helyreállítása, valamint a magyar egyetemek számára elérhető uniós források felszabadítása, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A javaslat az egyetemi autonómia erősítését, az átláthatósági szabályok bevezetését és a döntési jogkörök visszaadását is tartalmazza, olvasható az Indexen. Letöltendő börtönbüntetést és 23 milliós vagyonelkobzást kért az ügyészség az Integritás Hatóság elnökére, számolt be az RTL híradó. Bíró Ferenc Pállal szemben hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt emeltek vádat. Az IH elnöke szerint a gyanú alaptalan, ellene panasszal élt. Megközelítheti a 11 milliárd dollárt az idei foci VB bevétele. A FIFA becslése szerint az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezett torna világgazdaságra gyakorolt hatása pedig majdnem 41 milliárd dollár lesz. A ma kezdődő világbajnokság egyik újdonsága a dinamikus jegyárazás. A rendszer a kereslet függvényében változtatja az árakat, hasonlóan ahhoz, ahogyan a légitársaságok vagy az észak-amerikai profi sportligák működnek. A viadalon a csapatok összesen 104 mérkőzést játszanak, a szervezők pedig több mint 6 millió helyszíni nézőre számítanak. Hamarosan mindenki számára elérhetővé válik az intelligens keresőmező a Google-ben, az újdonság középpontjában a mesterséges intelligencia áll. A témával bővebben is foglalkozunk itt a Millás reggeliben, 9 óra után.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Változóan felhős időre számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk vagy erős lesz, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel, méghozzá június 11-én csütörtökön, 8 óra 11 perckor vagyunk itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggelivel, Ács Gáborral.
4: És Kede Balázsa.
3: És a hallgatókkal azt mondja, hogy azt mondom, hogy kaptunk-e útinformációt. Azt írja egy kedves hallgató, reggelt, ez az egész foci vagy sportzárójában teljesen irreálisan elszállt. Költség! Kivegy az ember a meccsre egy szotyival, aztán ennyi. A többi már irrealitás. Közvetítői jogok, ha nem vagy fent éjszaka, akkor nem tudod online visszanézni. Magyar kommentárral, több kameraszokból, 4K-ból, stb. Ha így lenne, érteném a költségeket, de így beteg világ ez, írja a morgolódó.
4: Ezt lehet, hogy nem értjük, de működik. Tehát ebben ennyi pénz van.
3: Igen.
4: A nagy fociban sok
3: kis pénz, kis foci.
4: Igen.
3: Ez már igaz. Igen, ez köszi. Az USA-ban nem volt van, hanem GST. Köszönjük szépen.
4: Ez minek a rövidítése? Az is megvan?
3: Az valami end service, a G az micsoda? End service tax.
4: Aha, end service.
3: De mi a G?
4: Service tax.
3: A service, az S a service, de a G-t most nem ugrik be.
4: General. Biztos nem csak úgy kitaláltam. Minden.
3: Goods. A javak.
4: Goods. Javakra és szolgáltatásokra kivett. Oké, értjük, jó.
3: És akkor, ami még egy nagyon ide illeszthető megjegyzés, hogy jó reggelt.
4: A FIFA egy korrupt bűnszervezet. Ennek a 48 csapatos tornának így semmi értelme, annyira fölösleges, mint BMW-n az Index. Jó, igen.
3: Köszönöm szépen. Igen, hát valami rossz tapasztalat érhette a hallgatót, azt hiszem ismeri mindenki ezt a jelenséget. Hát ezeket a rossz tapasztalatokat...
4: Igen,
3: levetjük, de az autós téma megmarad, ezzel folytatjuk.
5: Jobb egy kacsalában forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli.
3: Hát és egy szomorú helyzet, vagy nem tudom, szomorú, majd mindjárt kiderül, hogy vannak-e esetleg olyan helyettesítő inputok, impulzusok, amik esetleg megpörgethetik az e-autózást, de az biztos, hogy az által behúzta a kéziféket ez a szegmens, hogy eltűntek az ösztönzők, úgyhogy alapvetően erről fogunk beszélgetni, és ezeket a kilátásokat feszegetni. Takács Lászlóval, a Schiller Flotta Kft. Ügyvezetőjével és a Schiller Autócsalád Zrt. Cégvezetőjével, aki itt van velünk. Szervusz, jó reggel.
6: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Nos, ez ekkorát esett az autópiac, hogy kimentek.
4: Most Magyarországról beszélünk?
3: Az ösztönzők?
6: Magyarországról. Igen. És az euróról is.
3: És
6: tehát az euróról is. Ugye megvannak a legfrissebb számok, hogy az EU-ban hogy néztek ki a forgalombejegyzési adatok, illetve Magyarországon az idei évben, és azt látjuk, hogy a teljesen elektromos, illetve a konnektorról tölthető hibridek piacában van egy 10%-os eltérés. Tehát ami azt jelenti, hogy az EU-ban az új forgalombejegyzéseknek a 30%-a volt teljesen elektromos, vagy konnektorról tölthető hibrid, tehát 20%, illetve 10%, míg Magyarországon ugye ebben az időszakban ez éppen csak több, mint a fele, tehát 17% volt, 10%, kicsit 10% alatti volt a teljesen elektromos, és ugye 7% fölötti pedig a konnektorról tölthető hibrid autók, tehát itt van egy jelentős eltérés. És hogyha kicsit még ránézünk erre az összehasonlításra, és megnézzük a másik három kategóriát, tehát a dízel, benzin és az öntöltő hibrid kategóriát, ott egy nagy különbséget látunk, mert a dízel, benzin az nagyjából ugyanaz, tehát körülbelül 20%-ot képviselnek az új autóregisztrációból ez a két kategória, tehát itt nincs eltérés az EU-s átlag és a magyar átlag között. Viszont az öntöltő hibridben van egy nagyon nagy különbség, EU-ban az 38%, nálunk meg 53% volt. Tehát, hogy ugye ez amikor néztük ezeket az adatokat, akkor ugye elgondolkodtunk, hogy vajon miért lehet az, hogy egyébként ebbe az elektromos átállásba valahogy a magyar piac megakadt. Mm-hmm. És akkor ugye említett, tehát ugye itt jönnek az ösztönző kérdések. Ugye egyrészt, hogyha ugye elmegyünk a teljesen elektromosig, akkor ugye most kifutott az elektromos autópályázat, jelenleg nincsen semmi se magánszemélyek se cégek részére ösztönző, és azért tudjuk, hogy a teljesen elektromos autóknál ez az ösztönző az mind az Európai Unióban, mind Magyarországon azért jelentős. Most mondjam, energia, illetve háttér támogatása gazdaságilag a cégek, illetve a magánszemélyek ilyen irányú üzleti döntéseinek, mert azért gyakorlatilag itt a maradvány értékkel kapcsolatos kérdéskör tudja ezt kompenzálni, és hogyha kifut egy ilyen pályázat, akkor az nem.
3: Akartam kérdezni, hogy ennyire nem áll a lábán ez az elektromos autózás, hogy még mindig az ösztönzők kellenek, mert hogy ahogy nézem az új autóárakat, ugye annyira elszabadultak, hogy gyakorlatilag már lassan a paritás megvan az egyéb a különböző hajtásláncok között, de akkor itt van a kutyaállása ebben a maradványérték.
6: Igen, de érdekes módon nem feltétlenül abból a szempontból, amit elsőre gondolnánk. Tehát itt nem magával az autókkal, a termékkel van a probléma, hanem egész egyszerűen olyan dinamikusan fejlődik, tehát például 2 év alatt van a termék életciklus, a termék fejlesztési ciklus Kínában, tehát azt jelenti, hogy 2 évente egy viszonylag új vagy megújult technológiával megjelennek, és ez nem jelenti azt, hogy mondjuk egy most beszerzett elektromos autót nem lehet 5-10 vagy akár 16 évig, mint a magyar átlag életkor használni, hanem egész egyszerűen az, hogyha valaki hoz egy ilyen döntést, akkor nem tudhatja azt, hogy mondjuk 4 év múlva, 6 év múlva már egy teljesen új akkumulátor technológia lesz, egy még hosszabb hatótáv, még gyorsabb töltési idő, tehát igazából ez a gazdasági döntés áll mögötte.
3: Tehát nem a működtetés hanem az értékvesztés oldaláról lehet szívni vele esetleg. Nem tudjuk, de
6: nem tudjuk, benne de hogy ez benne van, tehát hogy mondjuk egy benzin, dízel, azoknak a fejlesztéséből ugye nagy autógyárak már sok energiát nem investálnak, tehát ott azért sokkal biztosabbak lehetnek a mostani vásárlók, hogy ott nagy változás nem lesz, és ugye pont ezért lenne egy átvezetés ugye a konnektorral tölthető hibridek, plug-in hibridek, ahol ezt a nagy kockázatot, vagy nagyobb kockázatot, hogy most mi lesz 6-8-10 év múlva, ezt át lehetne kötni, ugye nincsen hatótávpara, de ugyanúgy lehet 80-100 kilométerig simán teljesen elektromosan használni, tehát pont ez a szegmens, és ugye amit itt a számokból is látunk, hogy valahogy Európában ugye megjelentett a szépen a dízeltől elkezdett az új autóforgalomba helyezések aránya elmozdulni, a másik végletig az elektromosig, de nálunk megrekedt ugye az öntöltő hibrideknél. És ugye itt hát ugye ez egy gazdasági kérdés, az adó kérdése. Tehát ugye egyrészt az, hogy ugye a teljesen elektromosoknál most nincs pályázat, akkor az megvan az oka, hogy gyakorlatilag miért esett ennyit vissza. Viszont ugye a plug-in hibrideknél 2 évvel ezelőtt volt egy jogszabályváltozás, aminek most vannak átmeneti határidei, amik most le fognak járni, és erről érdemes beszélni. Viszont ugye a cégautóadó bejött. Tehát gyakorlatilag ugye 24 év közepén 2 fontos szabályozási változás volt. Egyrészt az, hogy a zöld rendszámot azt elvették, tehát a 24. szeptember 1 után forgalomba helyezett plug-in hibridek már nem zöld rendszámosak, tehát a jelenleg még hatályban lévő ingyenes parkolást nem tudják kihasználni. És itt ez egy fontos egyébként, amire érdemes
4: És tényleg annyit számít?
6: Hát ez az egyik része. Aztán majd jön a cégautódó, ami...
4: Több 10 millió túlzás, de hogy egy drága autónál az a pár ezer forint havi szinten, ez tényleg egy döntést befolyásoló tényező tud lenni, hogy van hát, rá hogyha, park,
6: mondjuk 50 000 forint, az pár ezer forint. Tehát, ja. Hogy tehát ugye az kell, tehát ugye egyrészt az ingyenes parkolás rész, az nyilván az egy pár ezer forintos.
3: De bocsássak csak a Gábornak, hogyha pehjünk van, és mind a ketten, tehát 2 műsorvezetőnek itt fizetős jut, és nem a hátsó ingyenes, akkor egy hónapban a Millás reggeli műsorvezetés parkolási díja 40 000 forint. Uh-huh. Az egyébben 500 000 forint.
4: Biztos, hogy nem, mert én metróval járok sokszor.
3: Én most az elvit jó, mondom, értem. Tehát hogy ez odáig elmehet, és van egy alja, ami...
6: Igen, mondjuk ez itt gyakorlatilag most...
3: Bocsánat, itt áll a metród az ablak előtt, most nézem.
4: Igen.
3: De klassz.
4: Hát ma, igen.
3: Ja, sokkal. Na ennyit a metróról, bocsánat.
4: Felállítottam, hogy minden nap.
3: Ja.
4: Amikor a Schmidt-Andiék bulisztatnak, akkor sajnos máshogy működnek
6: akkor csak 20 000
3: hónapban. Igen.
6: De hát ez egyébként is megszűnik majd január 1-től, mert ugye Budapesten ugye december 31-ével megszűnik ugye a zöld rendszer, és mindenfajta, tehát a plug-in és egyébként a teljesen elektromosnak is az ingyenes parkolás. De itt egy fontos határidőt fölhívnám azoknak a plug-in, zöld rendszámos plug-in tulajdonosoknak a figyelmét, akik ugye 24. szeptember 1 előtt helyezték forgalomba az autót. Ők még ugye zöld rendszámmal futnak,
3: igen,
6: de nekik van egy november 30-as határidejük, amíg le kell cserélni kötelezőleg a zöld rendszámot ugye a fehér rendszámra. És gyakorlatilag ez nem egy központilag tehát nem az lesz, hogy megkapják majd a zöld helyet a fehér rendszámot, ezt a tulajdonosnak, üzemben tartónak kell megcsinálnia, tehát be kell menni a kormányablakba. És hát én azt, és ugye több tízezer autóról van szó, a
4: november... De hogy ettől függetlenül a változás életbe lép. Tehát
6: életbe lép.
4: Decejtől
6: igen, tehát aki november 30-as, megnéztem hétfő, tehát nem tudom én, 20 ezer tulajdonos akkor rohanja meg a kormányablakot, viszont egyébként elsőjén, hogyha van egy igazoltatás, akkor ugye az már szabálytalan rendszámmal közlekedik, aha, és akkor az szabályos
3: sértés bűntes. Hogy majd valami kicsit megcsúszok, nem baj, majd nem állok igen. oda.
6: És az ideiglenes forgalomból kivonás. Tehát akkor onnan lehet metróval tovább haladni, ha éppen van metró.
4: Biztos, hogy 29-30-án lesz tömegnyomorú.
3: Hát ezt ismerjük, ugye nem véletlenül kell ezt ilyen bevallás idején kibővíteni a postai nyitottartást.
6: Úgyhogy ez egy nagyon fontos, de ez csak a parkolás része. A másik meg a cégautóadó.
3: Igen.
6: És ugye ott, amikor két évvel ezelőtt ez a jogalkotói változás megtörtént, akkor hozzáigazították a technológiai fejlődéshez, mert azért lássuk be, hogy találkoztunk olyan plug-in hibrid autókkal, ami jó nagy terepjáró, szép zöld rendszám van rajta, és egyébként az akkumulátor, tehát amivel ugye az elektromos hajtás megy, az mondjuk egyszer volt föltöltve, amikor a kedves tulajdonos átvette az autót,
3: igen,
6: és egyébként ugye használta minden előnyét, az ingyenes parkolást, és egyébként az adókedvezményeket is.
3: Erről az anomáliáról beszélgettünk a Várkonyi Gáborról, ugye, hogy nagyon sokszor megkapják a céges benzinkártyát például ezekre az autókra is, tehát biztos, hogy benzint fog beletankolni, nem pedig otthon töltögetni, vagy bárhol az áramot saját zsebre, úgyhogy plug-in ide vagy oda, benzinnel jár, és legfeljebb olcsó, igen, és ingyen parkol.
6: Csak ugye technológia fejlődött, ugye eltelt két év, és ugye most a cégautóadó, ami, hogyha nem teljesen elektromos vagy zéró emissziós, akkor egy ilyen 10-pár ezer forintos 100-2500-ig megy havonta nettóba, és az azért nem kevés, és hogyha mondjuk egy 4-6 évet számolunk, akkor ez sok millió forint egyébként. És ugye itt ez a környezetvédelmi besorolás és a teljesítmény alapján határozódik meg, mennyi a havi tétel. Most nyilván a plug-in hibridek azok döntően a legjobb besorolásban vannak, de most például van egy olyan anomália, hogy 51 ezer forintot kell fizetni egy nagyobb teljesítményű plug-in hibridre, és a technológia változást azért említettem, mert megváltozott a jellemzően benzin és az elektromotor aránya. Tehát megjelentek a kisebb benzinmotorok, tehát ilyen 1.5-ös motorok, azért sok kínai márkán azok vannak, és egy erős elektromotor, és így az összteljesítmény az kiüti a maximumot. Ezért lehet, hogy egy mondjuk egy 20-30 gram per kilométer egy CO2 kibocsátású plug-in hibridre 51 ezer forint adót kell fizetni, versus egy jó kis 2 literes dízelre, ami ugye egyre kisebb, aha, teljesítményű, egyre rosszabb besoros, és ugyanúgy 51 ezer forint van. És amikor ugye a cégek döntést hozzák, és ugye a másik, hogy Magyarországon az új autók, új személyautók esetében a 70% a céges vásárlás.
3: Igen.
6: Tehát, és ugye nyilván cégekre van, céges használatú személyautókra vonatkozik a cégautódó. Tehát itt van egy, itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy hát, hogy itt a jogalkotók közül néhányan hallgatják a műsort, hogy itt a technológia fejlődött, és érdemes lehet átgondolni azt, hogy egyébként ebbe az irányba elmozdulni. Nyugat-Európában, Hollandiában, Belgiumban már nem ez a cégautó adó, vagy az ezzel hasonló adózásnál egyébként már a CO2 kibocsátás alapján határozódik meg, és nyilván minél nagyobb a kibocsátás, annál nagyobb az adóteher. És miért lenne ez jó? Itt a műsorról beszélgettünk, hogy itt a stúdió, jó a hangszigetelés a stúdióba, és ugye azért itt zaj van az utcán, és az nem hallatszódik be. Néhány hónapban ezelőtt voltam Kínába, és mondjuk így sétáltunk az utcán így körülbelül ilyen időtájt a reggeli dugó idejében, és valami úgy föltűnt, hogy oké, hogy a levegő jó, de mi az, ami furcsa? És hogy nem volt zaj, pedig dugó volt.
3: És ugye, annyira sok az elektromos autó,
6: igen, hogy azokat... Igen. Tehát hogy először nem érdekel, valami furcsa, és hogy ugye sokat, tehát nyilván a levegőszennyezésről is sokat beszélünk, ugye a vizuális szennyezésről, igen, is, környezetszennyezésről beszélünk, de ezt nem, ez viszont nagyon fontos, ami szintén az életminőséget befolyásolja, az a zajszennyezés. Uh-huh. És főleg nagyvárosokban, és hát Kínában azért van néhány nagyváros, és hihetetlenül meg tud változni egyébként ebből a szempontból is a nagyvárosoknak az élhetőség. lehetősége. És ezért fontos szerintem.
3: Azt lehet tudni, hogy az új kormánynál van egy csőben valami. Ugye most a támogatások megszűnéséről beszéltünk, hogy valami formálódik-e, vagy ti, vagy a szövetség készül-e valami javaslattal élni. Ugye az elmondatok alapján azért csak kéne növelni azt az eladásszámot elektromosba, vagy plug-in hibridbe, hogy mi történik.
6: Hát azt mondom, hogy pontosan mi van, hát az még szerintem korai. Egy valami biztos az, hogy erről nem csak ugye kereskedői vagy flotta oldalon, hanem importőri oldalon is, tehát ez gyakorlatilag szinte majdnem a legtöbb importőrt érinti, hiszen egyébként ők, tehát az autógyárak nyomás alatt vannak, hogy a CO2-es limitjeiket betartsák, és ugye egy plug-in hibriddel, ami egy ilyen 20-30 gram per kilométer és kibocsátású, és akkor itt a limiteket ilyen 100 körül, meg 95 körül hozzák meg, tehát ők nyomás alatt vannak, tehát szeretnék, hogy ez legyen. Szerintem, hogy az előbb elmondtuk, tehát mind gazdaságilag, mind egyébként a vállalatok, cégek számára jó lenne, tehát minden területen, hogy most próbálunk eljutni a jogalkotókhoz és a döntéshozókhoz, hogy ez hogy is mondjam, a technológiai fejlődést újra érje utal a jogszabályi környezet.
3: Na hát akkor ehhez szorítunk mi is, és ennek szurkolunk. Köszi szépen, hogy beszélgettünk erről.
6: Én köszönöm.
3: Nagyon érdekes volt. Úgyhogy majd folytatjuk ezeket. Takás László volt a vendégünk, a Schiller Flotta Kft. Ügyvezetője, aki egyben a Schiller Autócsalád ZRT cégvezetője. Megyünk tovább.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
6: Igen, a Hugh Laurie-tól fogunk idézni, Dr. House, hogyha esetleg valaki nem tudja így névről, angol színész, 67 éves a mai napon, és azt mondta, voltam már börtönben, csak 3 hete, de amikor az embernek napi 2 sakkpartit kell lenyomnia, egy tőszavakban beszélő West Ham Druckerrel, akinek az egyik kezére a halál szó van, tehát tovább a másikra meg az, hogy halál. Mindezt olyan sakkészlettel, amiből hiányzik 6 gyalog, az összes bástya és 2 futó, akkor hirtelen azon kapja magát, hogy elkezdi igen nagyra becsülni az élet apró örömeit. Azt például, amikor nem kell börtönben lennie. Ez jó.
7: Vannak jó dumái egyébként.
6: Abszolút, igen. És jó zenéig, hallgassátok is.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: Megérkezett Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Szia, jó reggelt neked is.
3: Jó reggelt. Másik mikrofon. Idehúzom magam elé.
4: Miért a hármas? Mindig a kettesnél vagy, most miért a hármas?
3: Jó van.
2: Hát ez nem, okay. Nem azt nézi, hogy hol állsz, mindig nem. A kettesnél vagy, úgyhogy azt kapcsolja.
3: Rutin.
4: Igen,
3: rutinból
4: rutin
3: vezet.
4: Rutin meg az évek.
3: Hát itt, ez... itt nem szokott jönni senki.
2: Igen, hogy autós példával éljünk, kiváló. Na, és akkor át is, vagy rákúsznánk erre az előző beszélgetésre.
3: Annyira jó flóba voltatok, hogy egy-két dolgot így képzeletbeli agyi jegyzetemben rögzítettem magamnak. Az egyik
2: nekem az,
3: az
2: már ilyen egylapos, de mindegy, neked biztos, hogy jobb.
3: Nekem már félsoros. De attól függ, hogy miről van szó, mert az ember autizmusa szelektív.
2: Igen.
3: Én például meg tudok jegyezni rendszámokat évekre visszamenőleg. Na, de senkit nem érdekel.
4: Pályaszámokat.
3: Az is jó. Ami viszont szerintem érdekes, hogy helyezzük egy icipicit kontextusban, beszéltetek arról, hogy Európa szerte milyen adózási formákban ösztönzik, vagy éppen büntetik a választásodat autóvásárlás kapcsán. És itt azért azt kell mondjam, hogy amikor így Magyarországon morgunk azzal kapcsolatosan, hogy mennyi a gépjárműadó, hát azért ez, hogyha ilyen tágabb európai összehasonlításba próbáljuk vizsgálni ezt a kérdést, akkor azt kell mondani, hogy itt egy eléggé viselhető.
2: Igen, viselhető.
3: Fogalmazzunk így, hogy viselhető. És itt szerintem inkább a abból a megközelítésből mesélném ezt el, hogy az alap szerintem kifizethető, ha meg valami mást választasz, ami mondjuk zöldebbnek számít, akkor meg gyakorlatilag ugye nincsen. És ez máshol egy picit úgy néz ki, hogy már az alap is elég magas, és hogyha olyat, ha nem olyat veszel, amit szeretnének, hogy vegyél, akkor meg egész egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon akarnod kell azt a konkrét autót ahhoz, hogy magadévá tedd.
2: Aha.
3: Mert hogy olyan adók vannak rá, hogy belezöldülsz. Tehát éves szinten sok százezer per millió forintig terjedő büntetések, és akkor onnan, abból a perspektívából már ugye el lehet adni ezt a történetet úgy, hogy mennyire rohadtul tudatos és zöld itt mindenki Nyugat-Európába, miközben egyszerűen csak arról van szó, hogy értelemszerűen a pénztárcájukkal szavaznak, és nagyon sok kreatív megoldás van arra, hogy hogyan adóztassanak. Az egyik, például Németországban ez úgy néz ki, hogy a bruttó listaár alapján százalékosan van kiszámolva, hogy neked mennyi a havi vagy éppen éves gépjárműadód mondjuk céges oldalon, de mondjuk a hollandoknál volt egy ilyen, ami szintén nagyon érdekes, hogy ugye a személyi jövedelem adód kategóriájába esett az, hogyha te értelemszerűen valamilyen autót használhattál cégesként, és hogyha az nem zöld volt, akkor azután olyan összegeket kellett fizetned havonta a te pénzedből, nem a cég pénzéből, hanem a te pénzedből, hogy háromszor meggondoltad, hogy akarsz-e te olyan autót venni, amilyen autót egyébként eddig megszoktál, mert havi szinten x 100 euróért választod inkább azt, ami elektromos adott esetben, azt jó van.
2: Azt írja a hallgató, jó reggelt, Hollandiában a biztosításom kaszkóval és havi útadóm, és az útadóm havonta 300 euró, 2000-es dízel Skoda Octavia 2020-as.
3: Igen, erről beszélünk.
2: Hú, az tehát nagyon komoly.
3: Számoljuk gyorsan ki, igen, 400-as euróval könnyebb volt.
2: Bármilyen erős az euró, azért az egy 100-as bőven.
3: Minimum. Igen, itt ilyen összegekről beszélünk, és ez a Skoda Octavia, hogyha ezt most képzeletben eltájoljuk oda, hogy mondjuk egy kategóriával vagy kettővel feljebb nézzük, tehát mondjuk valaki egy olyan Alfa Giuliát akart volna venni 5 évvel ezelőtt, mint amilyet én vettem annak idején, akkor ott olyan összegek jöttek ki, hogy egyszerűen azt mondtad, hogy jó, értem, mindent ért, de nem. Tehát, hogy ezt nem vagyok hajlandó.
4: Megvan még?
3: Ne, a helyett lett az Alpine.
4: Jaj, ha. Milyen gyakran cseréled?
3: A saját autóimat viszonylag ritkán, és nagyon nehezen tudom őket lelkileg elengedni, úgyhogy ezért van egy csomó.
4: Oké.
3: Na, ami nagyon érdekes, küldtem nektek egy kis színes hírt, de ez csak egy ilyen gondolatébresztő, aztán mindjárt kitérünk itt a biztosítási, meg egyéb diakra. Polestar és az Oxfordi Egyetem együtt indítanak egy olyan kutatást, ami a vezetési élmény hogy mondjam ezt, tudományos megalapozottsággal történő mérését próbálja.
2: Az egy szép kihívás.
3: Ez szerintem nagyon érdekes.
2: Megmondom, mindenkinek más a vezetési élmény.
3: Főleg egy olyan korban, amikor ugye két naponta elolvasod azt, hogy a mai emberek már nem akarnak vezetni, a mai fiatalokat nem érdekli az autó, a vezetési élmény már egy ilyen múlt századbeli hülyeség, valamiért mégis költenek erre.
4: Várkonyi Gábor a vezetési élmény legnagyobb propagandistája, tegyük hozzá.
3: Van.
4: Úgyhogy innen
2: hát a vezetési élmény az egy létező, de
3: én
2: azért
3: mindentől és mindenkitől független vagyok, kivéve a vezetési élménytől, az titokban szponzorál.
2: Ez marha jó egyébként, ez most került be valamikor, vagy nem tudom, én legalábbis lehet, hogy én nem készültem, mint műsorvezető erre a beszélgetésre, de reggel ettől függetlenül azon studíroztam befele, mert hogy most a másik autómmal jöttem, a benzines, és annyira megszoktam a hibridnek a csendességét, hogy pont ezzel studíroztam, hogy mondom, ez miért hiányzik valakinek, hogy ez itt zümmög nekem, és hallom a motorhangot, és eszembe jutottál te is, meg az is, aki ezt, ugye ez meg az utolsó szívódízelek egyike, úgyhogy...
3: Nekem jó. Városban nem hiányzik.
2: Városban nem?
3: Egyáltalán nem. Ja, egyáltalán nem hiányzik, olyannyira nem, hogy most éppen a Debrecenben készült iX3 van nálam ezen a héten tesztautóként, most használom így hosszabban, és egyszerűen fantasztikusan szeretem, de alapvetően azért, mert ugye a BMW is egy olyan automárka, ami rengeteget foglalkozik azzal, hogy azért, mert éppenséggel egy másik hajtás irányába tértünk el globálisan, vagy éppen lokálisan, attól függ, hogy nézzük, attól még az autó lelke az mégiscsak a vezetési élmény, legalábbis nekik, márka DNS szempontjából ez egy lényeges dolog, és érződik, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtti villanyautóhoz képest, ahol még ugye minden energia pénzben, mérnöki óra szempontjából mindenhogyan abban ment, hogy legyen elektromos, aztán az összes többi az majdnem mindegy, de ez már akkora ügy volt, hogy ez elvitte ugye a fókuszt. Arra nem feltétlen volt idő, hogy a futómű, a kormányzás, az indulási tulajdonságok, a fékezés, stb. Az úgy legyen hangolva, hogy mosoly csaljon az ember arcára. Le volt tudva annyival, hogy hát ez kitöri a nyakadat, úgy indul. És akkor ez volt a vezetési élmény, ugye ez volt az a híres beszélgetésem a Stella Level BYD alelnökkel, hogy kérdeztem, hogy akarnak-e valaha csinálni egy rendes sportautót, és nézett rám tényleg ilyen, hogy te miről beszélsz? Hát a mi autóink jól gyorsulnak. És akkor éreztem, hogy ez a beszélgetés ezen a ponton nem biztos, hogy folytatásra fog kerülni, mert hogy ez nem csak erről szól, hanem egyszerűen az autónak a kanyarodási tulajdonságairól, az ahogyan kifejti az erejét. Ez egy nagy tudomány, és ha ezt
2: lengéscsillapítástól kezdve az égvilágon minden, igen.
3: És ezt képesek lesznek valaha mérni.
2: Igen.
3: Tehát tényleg ráraknak ilyen elektródákat a fejedre, és akkor nézik, ahogy mosolyogsz, miközben elkezdesz kanyarodni. Én azt, ez tetszik.
2: Ez tetszik, meg hogyha már ugye arról beszéltünk, hogy egyre nagyobb divat a személyre szabás az autóknál, főleg a magasabb értékűeknél, akkor lehet, hogy viszel egy ilyen mérési eredményt, és akkor...
3: Ezt tessék itt nekem lefejleszteni.
2: Így tessék beállítani.
3: Képzeld el, amikor a chip tuning már nem arról fog szólni, hogy menjen egy kicsit jobban, te így szereted, jó? Azt szépen személyre szabjuk.
2: Hát figyelj, ez egy teljesen klassz kihívás így a jövőre.
3: Abszolút. Na, és ami igazán nagy kihívás még a biztosítók és az autójavítók szempontjából, és ezt nem küldtem el Czoller Andinak, de gondoltam, hogy nem fogjátok rossz néven venni, hogyha bedobok egy ilyet. Ugye az elektromos autózással kapcsolatos új karosszéria építési elvről, ami arról szól, hogy nagyon nagy darabokat helyettesítünk, vagy nagyon nagy darabokkal helyettesítünk több száz alkatrészt. Ez ugye a nyomásos öntvényes eljárás, erről beszéltünk már az évek alatt, hogy ez a kvázi nagyon erős túlzás, de a 3D nyomtatóba készült autó, ez ugye egyre inkább kezd bejönni. Ennek nagyon egyszerű oka van, nagyon rá kell menni a súlycsökkentésre. Ugye a nagy akkumulátor az a következő években is valószínűleg egy hatalmas súlybeli komponense lesz egy autónak.
4: Biztonság.
2: Nekem, amikor ezt kimondtad, valamiért a Ferrari Luce ugrott be, én kérek elnézést, mert nagyon barátkozom vele.
3: Az az ortopéd cipő, amit ágaskodó lovacskával akarnak eladni? Nem.
2: Igen. A 3D nyomtatás.
3: És rócsóznak vele, hogy mennyire elfogyott már 2027-ig, egyszerűen hihetetlen. Mindegy, ezzel most...
2: Jó, bocsánat.
3: Rögtön föl idegesítem magamat. Na...
4: Na, milyen az ütközés védelme, meg a gyalogos védelme a 3D nyomtatós?
3: Ez egy nagyon-nagyon jogos kérdés. Ugye azt próbáljuk meg elmesélni a kedves hallgatóknak, hogy ez eddig úgy nézett ki, hogy volt egy ugyanolyan karosszéria, többé-kevésbé ugyanolyan karosszéria, mint egy belső égésű autónál, és akkor abban volt egy ilyen befogadó közeg alul, amibe nagyon egyszerű szavakkal elmesélve, fölcsavarozva volt az akkumulátor. Tehát volt egy autó, ahol eddig a benzintank volt, ahelyett most nem volt benzintank, a padló az egy kicsit máshogy nézett ki, ezért volt ugye minden elektromos autó nagyon hosszú időn keresztül SUV formájú, ilyen krumpli formájú, igen, vastag volt a padló vastagsága ugye az akkumulátor befogadásának a helyét jelentette. És hát ez azért súlyban, meg mindenben ez egy bonyolult cucc, ez értelemszerűen nem volt egy fenntartható megoldás, és akkor a következő generációs elektromos autó, és itt meg kell hagyni, hogy a Tesla ebben hatalmas érdemekkel rendelkezik, az akkumulátor gyakorlatilag része lett a karosszériának, tehát hordó eleme lett a karosszériának, nagyon egyszerűen megfogalmazva, és főleg mondjuk, hogyha a hátulját elképzelitek az autónak, ahol a futómű bekötési pontok vannak, ahol régen a tank volt, most értelemszerűen nincsen tank, ahol régen egy csomó egyéb alkatrész ott futott, kipufogó, mit tudom. Ez az egész hátsó fertály, az autó egyharmada hátulról, ez ugye 70 kötőjel 100 karosszéri elemből volt össze hegesztve, ragasztva, nagyon sok eljárás van annak érve, és ugye különböző anyagok is egymással találkoztak, de ennek a gyártása relatíve bonyolult volt, és hát nehéz is volt. És ezt az egész elemet, ezt ugye újabban megpróbálják egy nagy alumínium öntvényből megoldani. Aha. És akkor adódik itt a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha utolérnek hátulról, és akkor ez mondjuk törik, szakad, reped, bármi, akkor gyakorlatilag így is, úgy is totál káros lesz az autó. És szerintem ez egy logikus...
2: De hát nem ad erősebb kötés, tehát de, pont az, hogy az élesztések hiánya, hogy nyilván ebből indulnak ki.
3: Ad egy merevséget, értelemszerűen, meg hát ad egy nagyobb ellenállást bizonyos szempontból, de mégiscsak lényeges kérdés az, hogy hogyan fogod tudni javítani. Uh-huh. És az első adatok ezzel kapcsolatosan elkezdtek bejönni biztosító társaságokhoz. Egyébként szerintem ez egy iszonyú izgalmas dolog, hogy mi mindent meg lehet tudni a biztosítóktól. Az automotív számíton ez minden évben téma, és én csak így nézek kerek szemekkel, ugye, amikor így összegyűlik nagy adatmennyiség, igen, arról, igen, hogy mit mennyiből lehet megjavítani, miben mennyien sérülnek meg, milyen autóval milyen tipikus problémák szoktak lenni, a hajtás hogyan befolyásolja ezt, az ország ahonnan jön, hogyan befolyásolja ezt. Hat érdekes szerintem, és úgy tűnik, hogy minden előzetes félelemmel ellentétben ez a dolog igazából nem drágítja meg jelentősen az általános, vagy az átlagos biztosítási káreseményeket, legalábbis ez szerint a statisztika szerint. Ugyanakkor ez csak akkor igaz, hogyha úgy van elhelyezve ez az elem az autóban, hogy relatíve, hát hogy mondjam ezt, mélyen üljön a karosszériában. Tehát mondom a különbséget. Egy Teslában ez viszonylag sok külső borítással van ellátva, uh-huh, és viszonylag bent kezdődik, nem tudom jobban elmagyarázni.
2: Igen, értem.
3: A maga ez az öntvény, igen, rész. Tehát sok minden van közte, ami fel tud fogni bizonyos erejű ütközéseket. És úgy tűnik, hogy egy bizonyos szintig bezárólag ez az olcsóbb megoldás, mert hogy könnyebb burkolóelemeket gyakorlatilag cserélgetni, de még ezt az egész elemet is egyébként adott esetben lehet javítani vagy cserélni, nem is olyan vészesen drága, inkább munkaóra szempontjából rettentő intenzív, például egy Tesla esetében 46 órát adnak meg normában, hogyha a hátulját szét kell szedni, és egy új ilyen elemmel kell, az már nagy valószínűséggel a gazdasági totálkárt fogja jelenteni, de az egész gondolatmenetnek a szummázása az nagyjából az, hogy ha már akkora ütés éri az autót, hogy ezzel adott esetben valami probléma lenne, akkor már így is úgy is totál káros lett volna, más eljárással nézve is. Aha. Ugyanakkor az ázsiai gyártóknál úgy tűnik, főleg a kínaiaknál, és ez nem én mondom, hanem a biztosítói protokoll szerint egy ilyen hosszas konferencia beszélgetésnek a leíratát olvastam el, a kínaiaknál úgy tűnik, mintha egyáltalán föl sem merült volna ez a kérdés. Tehát, hogy mármint, hogy ezt hogy lehet majd javítani. Ez egyébként európai gyártóknál, meg japán gyártóknál, meg amerikai gyártóknál igenis egy igen fontos része az autófejlesztésének, pláne a biztosítókkal való egyezkedés, mert a kaszkó besorolás, mondjuk egy cégautó vásárlás kapcsán, egy flotta kezelőnél, javítási protokollok alapján nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy milyen havidíjak lesznek egy ilyen nagyon professzionálisan kezelt flottában. És kínaiaknál ez egyelőre nem jött meg, mint üzenet. Nagyon sok esetben, ugye ők is már a sokadik generációs villanyautózásban, igen, vannak, nagyon sok esetben ezek az elemek annyira részei az autónak, hogy gyakorlatilag a legkisebb problémánál náluk ténylegesen előfordulhat az, hogy le kell totálozni az autót, és a mindset is teljesen, tehát az elképzelés, a felfogás is teljesen más náluk, mert ők úgy vannak vele, hogy hát ti vagytok az autójavítók, ez a ti problémátok, majd ti foglalkoztok vele. Uh-huh. Vagy nem. És azért ez azért professzionálisabban van megoldva a nyugati piacokon. Ezzel mindenképpen foglalkozniuk kell, mert ez érdemben fogja befolyásolni a jövőbeli flottás lehetőségeiket, ha csak nem annyira olcsó lesz minden autó, és erre is vannak egyébként trendek vagy elképzelések, hogy tényleg az eldobható autók korába fogunk érkezni. Hát, ugye, ha csak költség szempontból nézzük, ez egy, és fölírtam ide magamnak, nagyjából 15-30%-os megtakarítás csak ez az egy alkatrész. Uh-huh. A Tesla 40%-ról nyilatkozik, és ez csak a hátulja az autónak. Ők is elkezdték az elejét is, és voltak is olyan modellek, minél az eleje is ebből volt megoldva. Uh-huh. Aztán erről leálltak, hogy nem részletezték, hogy miért, de én látom annak a trendjét, vagy el tudom képzelni ennek a trendjét, hogy Kínában kísérletezni fognak azzal, hogy az egész karosszéria gyakorlatilag nagyon kevés elemből összeállva legyen megoldva, és hogyha 6 évesen, 8 évesen
2: rádobálva el kell adni. Rádobálva egy-két lemezbe van, bunkolva, és lehet gurulni.
3: Pontosan, uh-huh. pontosan, és akkor azt viszont olyan áron lehet adni, hogy már mindegy lesz. Ez egy, szerintem egy nagyon izgalmas trend lesz a jövőben, meg hogy ezzel mit fogunk csinálni, meg hogy környezetvédelmi szempontból ezt hogyan fogjuk értékelni.
2: Aha, világos.
3: Mert hogyha itt millió számra dobáljuk el az alumínium öntvényeket bele a környezetbe, hát az energia szempontjából, újra felhasználás szempontjából.
2: Igen. Hát mondjuk arra talán ki lehet találni olyan ösztönzőt, mint a üveg visszaváltás, hogy eldobta, hanem valahogy visszakerüljön a rendszerbe.
3: Mindenre,
2: csak az alumínium a legtöbbször és legjobban újra használható.
3: Csak ez az egész ügy, ez szabály, ez ténylegesen szabályozók után kijár.
2: Aha, igen, igen.
3: Tehát,
2: igen.
3: Hogyha azt akarjuk,
2: ezt
3: hogy
2: a... Ezt az egyénre.
3: Ne. Tehát körforgásos gazdaság irányába kell eltolni az autóipart is, én ebben maximálisan hiszek, és itt a teljes lábnyom az, ami valójában lényeges, és abban szerintem egy fontos elem kéne, hogy legyen, hogy minimális tartósági szinteket beépítsünk. Bizonyos alkatrészeknél így van most is, tehát ez nem egy újdonság, amiről beszélek, de szerintem az autó teljes élettartalmára és a környezetvédelmi szempontból releváns alkatrészekre kéne minimális tartóságot előírni. Egyébként például a részecskeszűrő pont egy ilyen dolog, ott ezzel foglalkoznak is. Tehát, hogy ez az egész szerintem Európában lényegesen kifinomultabb, mint bárhol máshol a világon.
2: Oké, Gábor, köszi szépen az izgalmas híreket és sztorikat.
3: És az időbe is belefértünk.
2: Jó, zseniálisan, úgyhogy nagyon ki lett számolva. Várkony Gáborral beszélgettünk, autópiaci szakértővel.
4: Lezárjuk a rovatot először.
2: Jó.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
4: Mire kellett 8 hónapot várni?
2: Az MG hátsó lökhárítóra. Most már ugye az is kínai.
4: Aha.
2: És gondolom ez problémát okozhatott. Beszélgettünk Gáborral korábban, ugye, amikor megszakadtak így az ellátási láncok, hogy sokszor Temuról rendelt alkatrészekkel kell kipofozgatni a kínai autókat, úgyhogy ez egy ismert jelenség, igen, ez egy probléma. Oké, átadjuk a helyet Szoller Andinak, ugye? Hogy mondjon híreket.
4: Mindjárt.
2: És utána pedig visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit, méghozzá mindjárt mondom, hogy mivel. Jó, hát Google. Mert hogy pont erről beszélgettünk, ugye ezt megemlítettük, hogy az AI az egy ilyen keresővé válhat, hát most fordítva a Google keresője válik egy ilyen AI-os valamivé. Nemrég volt, azt hiszem 3 hete a Google I.O. konferencia, sok újdonságot bemutattak, úgyhogy ezekből fogunk szemezgetni egy párat, ami a legtöbbeket érint.
4: És akkor mondjuk el, hogy a Google Magyarország vezetője Bíró Pál lesz a vendégünk. Úgyhogy maradjatok, mindjárt folytatjuk.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
5: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Martinász utcában a Völgy utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Lassú a haladás a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon, valamint a Margit körúton mindkét irányban. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, valamint a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Zsigmond tér vonalától a Clark Ádám térig. Ma délig a Margit körúton a Szélkámán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak.

0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Memory, memory, memory,
1: memory, memory, memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Több új szabályozással növelni a magántőke alapok átláthatóságát a kormány. Magyarország benyújtotta hivatalosan is a módosított helyreállítási tervet. Az amerikai haderő újabb támadást hajtott végre éjszaka Irán ellen. Csak rövid időre bukkan elő a napcsapadék, nem várható, élénk lesz a szél. Délután 22 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Több új szabályozással növelni a magántőke alapok átláthatóságát a kormány. A törvényjavaslat szerint bizonyos stratégiai döntéseknél 75%-ról 60%-ra csökkentenék a szükséges befektetői jóváhagyási küszöböt. Szeretnék, hogy a 25% feletti tulajdonosok, haszonhúzók vagy befolyással bírók tényleges tulajdonosnak minősüljenek, bizonyos helyzetekben a magántőke alapoknál a nagyobb, akár a teljes befektetői kört is be kellene mutatniuk. A G7 becslése szerint 4500 milliárd forint felett lehet magántőke alapokban, ez a GDP 5%-ának felel meg. Magyarország hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez számos területen tartalmaz reformokat, beleértve a korrupcióval és a jogállamisággal kapcsolatos aggályok kezelését, közölte Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője. A tervben olyan beruházások is vannak, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, valamint a kis- és középvállalkozások. Az előző kormány közvetlenül a választások előtt egy legalább 25 évre szóló keret megállapodást kötött a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikushoz köthető élvonal alapítvánnyal. Ennek teljes értéke meghaladná az 1000 milliárd forintot. A Telex azt írja, a papírokban egy záradék is szerepel, amely szerint akár 50 évre is szólhat a megállapodás. Az új kabinet felbontotta ezt a finanszírozási rendszert, a már kifizetett támogatások egy részét pedig visszakövetelte. A közeljövőben találkozhat egymással az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Az ukrán külügyi szóvivője azt mondta, pontos dátumot és helyszínt nem tud még, de dolgoznak az előkészületeken és pozitívak a visszajelzések. A szóvivő szerint a találkozó napirendje egyértelmű, a két oldalú kapcsolatok normalizálása. Arról is beszélt, hogy az ukrán külügyminiszter jelenleg azon dolgozik, hogy visszakerüljenek az uniós szankciós listára azok az orosz állampolgárok, akiket korábban az Orbán kormány kérésére töröltek onnan. Az amerikai haderő újabb támadást hajtott végre éjjel Irán ellen. A Hormuzi szoros közelében lévő városokat lőttek, a légvédelmet és a radarokat vették célba. Az amerikai középső parancsnokság ezzel befejezetnek nyilvánította az Irán elleni amerikai katonai műveletet. A haderő továbbra is fokozott készültségben marad, Donald Trump pedig további lépésekkel fenyeget, ha nem sikerül megállapodni Iránnal. Irán válaszcsapásként Jordániát, Kuvaitot és Bahreint támadta. A légvédelmet aktiválták ezekben az országokban, sérültekről nincs hír.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk, erős lesz, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Köszöntünk mindenkit a szeretettel, ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy június 11-e csütörtök reggel van, 9 óra 7 perc, itt van Ács Gábor.
3: És itt van Gede Balázs is. Igen. És külön nagy szeretettel köszöntjük Lucerni Lacit.
2: Jaj, aki tényleg,
3: mikor írt az első útinfót? Bázel környékéről?
2: Hát azt nem tudom, jó rég. És azóta folyamatosan tájékoztat, hogyha itt van Pest, akkor néha ide áll a ablakunk mellé, és integet. Csinál egy selfit, és integet.
3: És most úton van hazafelé, mert ő is fölép a Business Fest-re.
2: Jön a Business Fest-re, reméljük marad a végén a Millás Estre is, és akkor itt megragadjuk az alkalmat, hogy egy hallgató azt írta, hogy ő még nem hallott a Millás Estről, hogy mi ez. Hát ez pedig bizony nem az első, amit rendezünk. És most az ELTE Lágymányosi Campuson, ahol egyébként napközben a Business Fest a programjai mennek, így is van, ott fogunk egy ilyen profit és stabilitás címmel beszélgetéseket folytatni, 5 témában, 5 kerekasztal beszélgetés, kiváló meghívott szakértőkkel, az elsőben az AI láz és a technológiai szektor szerepét feszegetjük, aztán a klasszikus eszközök és a kriptovilágáról beszélgetünk, menjünk az újba, innováljunk, a harmadik blokk címe, aztán pénzpiacok külső szemmel, klímakockázat, kereskedésben háborús kockázatok, egyebek, és a végén alternatív befektetések, időálló értékek, ingatlan műtárgy, luxuspiac, ahol egyébként Orbók Ilona, az egyik ismert cápa és luxusipari befektető, valamint Fertőszögi Péter, a másik ismert, ugye a Bolaria Littiből, ő a BÁV művészeti igazgatója, itt is beszélgetünk vele sokat, ők is meghívott vendégeink lesznek, úgyhogy izgalmas dolgokról.
3: Aki nem tud eljönni, az is hallgathatja, ugye? Valamilyen formában?
2: Valamilyen formában, így a hatodik érzékkel. Nem tudom egyébként. Szerintem online nem.
3: Megszerezzük a pontos információt.
2: Igen, felvételről valahogy, igen. Azt hiszem, majd utólag, vagy valami vágott anyag formája. Ebben most bevittél engem a málnásba, nem tudom, hogy ez hogy lesz, de online nem, azt tudom, mert arra vigyázunk, ugyanis akkor kevesebben jönnének el, ugye, hogyha ezt a lehetőséget meghagynánk, akkor azt mondja, hogy a kényelmesen a kanapé kényelméből ott meghallgatja. Hát nem, tessék eljönni.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
2: Na, és akkor Google. Ugye említettük, hogy lement a szokásos éves Google I.O. konferencia. Itt a kereső óriás mindig a legújabb fejlesztéseivel áll elő. Ezeket fogjuk átbeszélni Bíró Pállal, a Google Magyarország vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Na, hát milyen újdonságokkal rukkol elő a Google? Valami AI cucc biztos lesz benne.
4: elég sok AI cucc volt, igen. Megpróbálom röviden, jó? Tehát, hogy igazából szerintem talán a legfontosabb, ami elmondható, hogy beléptünk egy ilyen ügynök alapú korszakba, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztés az túl fog lépni a reaktív chatbotokon. Tehát, hogy amihez hozzászoktunk, hogy kérdeztünk valamit, kaptunk egy választ, az át fog lépni egy olyan korszakba, ahol teljesen önállóan egy ilyen cselekvő AI ügynök tulajdonképpen próbál majd meg nekünk segíteni, és ehhez kapcsolódóan volt rengeteg olyan izgalmas termék, amit bejelentettünk, a Gemini Omni például, ami egy multimodális eszköz, vagy a Gemini 3.5 Flash, ami a legújabb és csúcskategóriás gyors cselekvőképességgel bíró ügynök. Antigravity 2.0 Universal Card, és még sorolhatnám, nem tudom, hogy mire vagytok kíváncsiak, de nagyon-nagyon sok bejelentés.
2: Leginkább arra, hogy felhasználói szinten mikor és mivel fogunk találkozni, tehát mikor lesz az az első tapasztalás, ami ezeket az új fejlesztéseket ilyen kézzelfoghatóvá teszi, és amikor egy Google ablakot vagy keresőt kinyitok, akkor én már...
3: Hát amit a legtöbben látunk, ott van az AI. Ha akarjuk, nem. Persze. Akkor ugye fönt már az AI.
2: A Gemini-ja már lehet nekünk. Mindenfélét, igen.
3: Igen, de itt egy teljes megújulást ígér a Google, ez mit jelent?
2: Még a keresésben is.
4: Hát igen, tulajdonképpen ugye itt az a lényeg, hogy teljesen megváltozott az, ahogy az emberek keresnek. Tehát hogyha belegondoltok abba, hogy az elmúlt években az AI overviews, meg az AI mód, ugye arról a két termékről beszélek, amikor az ember felmegy a keresőbe, kinyitja a google.hu-t, vagy a google.com-ot, és akkor beír valamilyen kereső kifejezést. Ez az elmúlt években úgy változott meg, hogy nem csupán egy-egy szót keresünk, hanem komplett mondatokat, vagy komplett gondolatok vannak a fejünkbe, mondjuk a nyári nyaralásunkkal kapcsolatban, hova szeretnénk elmenni, és ott nem azt kérdezzük, hogy szállod a Horvátország, hanem konkrétan megfogalmazzuk azt, hogy családdal megyünk négyen, két kisgyerek, kutya is jön, autóval megyünk, ekkor fogunk érkezni, és ilyen típusú szállásba szeretnénk menni, szeretném a legjobb találatokat látni. Tehát egy sokkal bonyolultabb és komplexebb kérdés az, amit felteszünk a Google-nek, és erre ad választ ugye egyrészt az overviews, aminek már 2,5 milliárd felhasználója van, vagy az AI mód, ami egy sokkal interaktívabb lehetőség, ott gyakorlatilag egy párbeszédet tudunk folytatni. Tehát, hogy igazából az a lényeg, hogy teljesen megváltozott az, ahogy kérdezünk, és ahogy információhoz próbálunk jutni.
2: Uh-huh. És hogyan változik meg a kép? Tehát ugye eddig az volt, hogy kerestünk, jönnek, leborul egy adag link, az első sorban vagy az első pár sorban a fizetősök, utána a SEO által leválogatott legrelevánsabbak, és akkor kattingatva megnéztem, hogy az a bizonyos horvátországi nyaralás hol lenne nekem a legmegfelelőbb. Nyilván ez is tehát az outputja a kereséseknek is meg fog változni.
4: Hát igen, megváltozik, de az nagyon fontos, hogy igazából az alapok azért megmaradnak. Tehát nyilvánvalóan, ahogy eddig az ember megszokta a Google keresőt, az továbbra is elérhető. Az AI mód, ahogy említettem, ez a bizonyos ilyen nagyon interaktív funkció, az egy opció, amit az ember választhat. Az AI overviews, amit említettem, hogy nagyon sokan használnak, több mint 2 milliárdan a világon, az egy olyan összefoglalót ad az embernek, ami nagy segítség abban az esetben, hogyha gyorsan kell prompt hozzájutnunk információhoz, de nyilvánvalóan egyébként azzal, hogy a keresési metódus és az embereknek a hozzáállása ahhoz, ahogy információhoz szeretnének jutni, változik, az output is változni fog, tehát hogy, ahogy említettem, AI overviews, AI mód, és egyébként lesz egy csomó olyan egyéb megoldás, mint például a Universal Shopping Cart, ami egy olyan megoldás lesz, ahol az ügynök segíteni fog nekünk összevásárolni azokat a dolgokat, amiket kiválasztottunk korábban.
3: Azért ezt a 2 milliárd ember végül is nem túlzok akkor szerintem, ha azt mondom, hogy ha akarja, ha nem használja, mert ugye ezt látja egyből, tehát ugye ezt dobja föl neki, úgymond a rendszer a képernyő, és azért elég komoly kritikák érik az AI-t, és ugye az AI-t használó cégeket, és ugye a Google-t is, hogy elterelik a forgalmat azokról a szájtokról, akik a valós tartalmat előállították, megetetik vele szépen az AI-t, és akkor ezt látják a felhasználók, és sokkal kevésbé juttatják el a valódi tartalmakhoz. Ez hogy áll a Google?
4: Ugye mi azt látjuk a rendszerben egyébként, és azt látjuk az elmúlt években, hogy nagyon érdekes, mert a kereséseknek a volumene az nem, hogy nem csökkent, de hogy igazából nőtt. Tehát, hogy gyakorlatilag a mi tapasztalatunk az, és nyilvánvalóan itt különböző iparágakra levontva biztos vagyok benne, hogy nagy eltéréseket lehet látni, konkrét adatokkal nem készültem, de mondom, összességében, világviszonylatban azt látjuk, hogy a kereséseknek a volumene az növekszik. És még egy nagyon fontos gondolat, hogy azzal együtt, amit az előbb említettem, hogy az embereknek az alap attitűdje változik azzal kapcsolatban, hogy kereslek, itt az is változik, hogy a minőségi klikkeknek a fontossága értékelődik fel a jövőben. Tehát, hogy rengeteg olyan klik lesz nyilvánvalóan, ami nem fog megtörténni azért, mert hogy kapunk egy választ, akár mondjuk az AI overviews által, amit az előbb említettem, de amennyiben kapunk egy releváns találatot, és kapunk egy olyan releváns választ, ami minket érdekel, és nyilván az az intenciónk, hogy, valamit csináljunk. Tehát, hogy ezzel az információval nekünk dolgunk van, akkor az tovább fog menni, és tovább fogunk klikkelni, és meg fogjuk venni ezt a terméket, vagy pedig további információt szeretnénk gyűjteni. Nagyon-nagyon sok partnerrel beszélgettünk az elmúlt időben, és ezt visszaigazolták. Tehát, hogy nagyon sokan elmondták azt, hogy igen, érzik ők is azt, hogy azoknak a minőségi klikkeknek az aránya, amit az előbb említettem, az növekedett. Tehát, hogy, valószínűleg ez az átalakulás, ez egy folyamatos átalakulás lesz, és ahogy említettem, iparágonként változni fog, de mi bízunk abban, hogy a keresések, ahogy mondtam, nem csökkenni fognak, hanem nőni.
2: Ez a keresői felhasználói oldal, mi a helyzet a honlapokkal és a tartalomgyártókkal, amiből sokszor táplálkozik az AI? Tehát van egy olyan érzés, hogy egyre inkább kizáródnak, miközben ők etetik tudással az algoritmusokat, tehát belőlük táplálkozik és generál válaszokat, viszont az ő forgalmuk az így lassan eltűnedezhet, vagy csökkelhet.
4: Hát én ezt is nagyon-nagyon vegyesen látom, nagyon sok partnerrel beszélgetünk, és nagyon sok interakcióban. A hivatalos iránymutatás egyébként ezzel kapcsolatban nem rég megtörtént, és nem tudom mennyire hallottátok, de volt egy fontos bejelentés, mi szerint is a Search Central blogon megjelent egy úgynevezett weboldalak optimalizására szóló iránymutatás, tehát hogy a SEO-t az hogyan kell ebben a mai AI korszakban a lehető legjobban optimalizálni, tehát hogy, nyilvánvalóan az átalakulás és változás, amin keresztül megy az internet, azt maximálisan megpróbáljuk minden partnerrel, így a kiadókkal, a hirdetőkkel és minden egyéb partnerünkkel átbeszélni, de hogy az a lényeg, hogy az erre vonatkozó iránymutatás az megjelent az elmúlt hónapokban. Itt nagyon sok olyan fontos dolog van egyébként, amit figyelembe kell venni, de az egyik legfontosabb talán az az, hogy az AI korszakban is a hagyományos SEO legjobb gyakorlatai azok megmaradnak. Tehát, hogy azok fogják képezni a sikert, a generatív felületeken való megjelenéseknek az alapját is. És nyilvánvalóan fontos lesz az, hogy az egyedi tartalom, amit az előbb mondtam, hogy a minőségi kattintás, hogyha valamilyen fontos információt keresek, akkor azt megtaláljam, és ehhez kapcsolódóan fel fog értékelődni a nem sablói jellegű, valódi hozzáadott értéket és egyedi információt nyújtó tartalom. Tehát, hogy ez lesz az eltolódás, amire vonatkozóan egyébként ez az iránymutatás is az elmúlt hetekben felkerült. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, amit javasolnék, hogy ezt mindenki nézze meg.
3: Az egyébként mind fog múlni, hogy kinyeri ezt az AI versenyt, mármint hogyha azt a vetületét nézem, hogy egy átlagos felhasználó kihez fordul, és melyik honnan kérdezi, és honnan szedi össze az információkat. Nyilván a legnagyobb keresőre fölkerülő AI részsel a Google előnyben van, de itt elég sokan versenyeznek. Ez mind fog múlni, vagy hogyan fog eldőlni, hogy ki lesz itt élen a versenyben?
4: Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb az mindig az lenne, hogy nekünk mi a legjobb, és hogy mi fogyasztók, illetve az egész ökoszisztémának a résztvevői, így a userek, ugye a hirdetők, illetve a kiadók hogyan lesznek a legboldogabbak és legsikeresebbek. Úgyhogy lehet, hogy egy picit leegyszerűsítem a választ, de én azt gondolom, hogy ez a fajta ügyfélélmény, vagy ez a fajta élmény fogja eldönteni, hogy ki lesz ebben a jövőben sikeres. Én azt gondolom, hogy most is látjuk az elmúlt években, hogy rengeteg választási lehetőség van az emberek előtt. Én azt gondolom, hogy ez a tapasztalás és ez a fajta élmény fogja eldönteni azt, hogy mit fogunk használni. Hogyha mi felmegyünk a Google-be és az AI overviews, vagy az AI mód az olyan válaszokat fog nekünk adni, ami nekünk hasznos, és ami segít nekünk, akkor azt fogjuk választani. De én azt gondolom, hogy úgy, ahogy most is egyébként az emberek nagyon sok mindent próbálgatnak, és nagyon, nagyon új ez az egész technológiai forradalom, amin keresztül megyünk, és ez a jövőben is így fog maradni.
3: Olvastuk ezt a bizonyos intelligens keresőmezőt. Erről már beszéltünk, csak a neve nem hangzott el, vagy ez mit akar pontosan, vagy mit jelent majd ez egy átlagos felhasználó számára a Google keresőben?
4: Hát igazából annyit jelent, hogy a kereséseknek a nagy része ugye már most sem szövegalapú. Tehát hogy az emberek az elmúlt időben nagyon másként kezdtek el keresni, ugye erről is beszéltem az előbb, hogy eleve az attitűd megváltozott, és például a korábban említett AI mód esetében, ahol több mint 1 milliárd felhasználó van már, a kereséseknek az 1/6 az már nem szövegalapú. Itt arra kell gondolni, hogy amikor az ember elkezd valamit keresni, akkor nem egy kereső szót vagy egy komplex mondatot ír be a keresőbe, hanem feltölt egy képet, feltölt egy hanganyagot, vagy akár egy videót. Ugye ti is akár megtapasztalhattátok a telefonon, van ez a circle to search, amikor bekarikázom, bekeretezem azt, amiről szeretném megtudni információt. Az ilyen típusú kereséseknek, az úgynevezett multimodális kereséseknek az aránya az borzasztóan megnőtt az elmúlt időben, és nyilván a kereső mező és a kereső mezőben lévő lehetőségek is ezt próbálják lekövetni, és igazából ezt jelenti az, amit kérdeztél az előbb.
3: Most a Google számára mi a legnagyobb kihívás most a következő néhány évre, nyilván az AI verseny mellett?
4: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás az, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez egy óriási nagy változás, ami történik az AI területén, és egy olyan elmozdulás a technológiában, amit mindenkinek meg kell érteni, és mindenkinek hozzá kell szoknia, és mindenkinek meg kell találnia a lehető legjobb use case, tehát hogy a lehető leghasznosabb legyen az ő számára, és itt rengeteg olyan összetevője van ennek az egész környezetnek, ökoszisztémának, ahogy említettem, mi felhasználók, hogyha éppen felhasználóként megyünk fel és keresünk információt, az a cég, aki szeretné eladni a termékét, vagy az a kiadó, aki egyébként ezzel kapcsolatban egy fontos információt vagy cikket jelentetett meg, tehát hogy én azt hiszem, hogy ez a változás, amin keresztül megyünk, az fogja a legnagyobb kihívást jelenteni minden cégnek, hogy az összes ökoszisztémában érdekelt partnerrel megpróbálja a lehető legjobban megértetni és segíteni őket abban, hogy a lehető legjobban és leghasznosabban tudják használni a különböző eszközöket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a következő éveknek ez lesz az egyik legnagyobb kihívása.
2: Rendben, akkor várjuk majd az újításokat, a továbbiakat is. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről. További jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Nagyon köszönöm, én is nektek, szervusztok.
2: Miró Pállal, a Google Magyarország vezetőjével beszélgettünk, és kezdve, hogy most így csekkoltam, és ezt az AI módban kerestem a Google-ben, megkérdeztem, meddig esett az aranyára.
3: Igen, mit mondott?
2: Hát először megörültem, hogy rövid távon a 3800 dolláros szintig, amit én ugye mondtam 2 hete, hogyha beszakad a hát.
3: Na most itt várj, milyen válaszra számítasz? Tehát, hogy ugyanazt várod az AI-tól, hogy megerősítse, amit Chart Máté is kinézett magának?
2: Hát mert első a Chart Máté az AI legfeljebb mögötte. Hát, ugye ugyanazt mondani jobbat nyilván nem. Tehát igen. De utána látom, hogy forrásokban ilyen 2025 februári cikk, meg 2026 január 30 beszakadt az aráján a portfólió. Tehát, hogyha ezek gazdálkodik, akkor meg hogy 2020, a válaszába azt adta, hogy 2025 folyamán átlépte a történelmi 3000 dolláros határt, tehát hogy mondjam, nem túl napra kész, mint hogyha nem lenne beleprogramozva, hogy kicsit súlyozzon az idő.
3: Hát mert óriási vitákat folytatunk többekkel is. Tehát tudod, amikor legutóbb megkérdeztem, hogy készültem az adóvilágra, igen, és Pedro Sánchez kapcsán megkérdeztem, hogy kik a legrégebben hivatalban lévő európai miniszterelnökök. Igen, az AI-t. És hát Orbán Viktort írta. És amikor fölvilágos... Tehát fölmerül a kérdés, hogy mennyi időre van szüksége, hogy...
2: Igen, hogy ez átcsorogjanak az új információk.
3: Aha. Igen. Azt hogy talán megértem, hogy ugye közlekedésre használod idegen városba, innen most hogy jut, Kölnből át, megnézném Bont is, és utána mennék a reptérre, mi az optimális közlekedési
2: ez azért baj, hogy az baj, hogyha egy tavalyi megoldást fog kínálni,
3: hát
2: ami már
3: például, rohadtul nem ugyanaz. Közölte, hogy hát napi egy 22 euró, és igaz, hogy csak néhány hete, de egy vadonatúj tarifarendszer lépett életbe, amikor a érkezési pont még az indulási pontot kicsekkolsz, becsekkolsz, és a kettő között távolság alapon számláz egyet, és 5,40 euró fizettem a 20x helyett egyébként, csak ma annyi, hogy utána néztem Pesten máshol is. Mm-hmm. Nem tudom, mennyi az átfutási idő, de sokszor nem. Tehát van rengeteg probléma, ezeket majd nyilván le fogja tudni küzdeni.
2: Csak most még azért...
3: De az, hogy ez két, melyikük csinálja meg legjobban, az szerintem fontos lesz, hogy melyik mi ragadnak ott a felhasználók. Most nem tesztelgettem az összeset, hogy...
2: Én sem, mondom, én most teljesen találomra.
3: Egyelőre borzongok, hogy mennyire... Tehát neked kell profinak lenni, és tudni, hogy mikor jó, mikor hasznos, amit ő ad, de nagyon nem up to date.
2: És mi van
3: és
2: akkor,
3: régi információkat használ, holott már vannak sokkal újabbak, amik fölírtek, és lehet, hogy azt nem klikkelték annyira, vagy nem tűnik neki annyira relevánsnak, nem tudom, honnan táplálkozik.
2: És mi lesz azokkal, ugye, akik még Facebook posztokat is képesek ugye teljesen magukévá tenni, és valóságként befogadni azt, amit ott olvasnak, legyen az bárkitől bármi, az hogy fog járni ilyenkor, amikor mérlegelni kell ezeket a válaszokat, tehát hogyha a készpénznek veszi ezeket a kapott válaszait az AI-nak, akkor ott azért lesznek problémái, vagy akadhatnak problémái.
3: És egyébként az érdekes, ha fölvilágosított, hogy hát, talán elkerülte a figyelmet, én mindig barátságosan szoktam vele.
2: Tényleg?
3: Akkor nagyon megköszön, és utána kiírja a tök valós és jó információkat. Elsőre az nem. De amire kerestem volna, ami fontos lett, először nem találja meg, de hogyha adsz neki egy plusz input, akkor már rögtön adja.
2: Ilyeneket írsz, hogy talán elkerülte a figyelmedet?
3: Hát én szoktam vele játszani, persze. Hát
2: de megírom, hogy ez nem jó. Onnan közelíts, hogy?
3: És hát mert én egy udvarias fiatalember vagyok.
2: De hát ez egy droid.
3: És kedves.
2: Ezzel nem kell udvariaskodni.
3: Hát nem baj. Én ápolom a lező lelkét.
2: Na jó,
3: is.
2: Csak ezzel ugye annyira megpörgetett, hogy jó, további energiafelhasználásra késztetett, tehát több mondatban határozottan. Semmi köszönöm, semmi jó napot.
3: Ez egy valid érv az energiafogyasztás optimalizálásra, és akkor a telelkedet is ápolni fogom. Annyiszor emlegetted Hugh Laurit. Jó, hát csak befurakodik ide. Jó,
2: jöjj. Kiváló, jöjjön.
0: IT Kalauz. A Millás reggeli információ technológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
6: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
8: A szél és vízimalmok egykor szorosan hozzátartoztak a magyar tájak látképéhez, és fontos helyszínei voltak a települések mindennapi életének. A 19. században 10 000-nél is több malmot tartottak számon az országban. Az ipari fejlődés azonban ezt a területet sem hagyta érintetlenül. Hazánk nyugati területein jellemzően a vízimalmok terjedtek el, és töltöttek be fontos szerepet a közösségek életében. A 19. század végén még több ezer patakmalom és hajómalom őrölt az országban. Ez utóbbi nagy előnye az volt, hogy mobil szerkezet lévén, a vízjárásához alkalmazkodva, könnyen változtathatták a helyzetét. Szerencsére bárki megnézheti ma is, hogyan fest egy ilyen szerkezet, ugyanis Ráckevén szeretettel várják a látogatókat a Dunán ringó malomban. A szélmalmok holland mintára csak a 17. századot követően kezdtek elterjedni. A hatalmas lapátokkal és vitorlákkal felszerelt építmények főleg az alföldi régióban és a Duna-Tisza közén épültek. A vizek városaként ismert Tata különösen izgalmas állomása lehet egy malomfelfedező utazásnak. Itt az 1830-as évek elején összesen 15 malom működött, amelyeknek a töredéke még ma is látható.
7: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
9: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
10: Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonalunk túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
11: Szép jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
10: Szép jó reggel ez?
11: Szép!
10: Köszönjük szépen!
12: Kinek? A longosoknak, vagy a sortosoknak?
11: Mondjuk én 5-kor keltem, néztem egy NBA meccset, az nyertek el, kép szurkoltam, úgyhogy alapvetően igen, szép.
12: Akkor meg történt a tőzsdén bármi.
11: Piac szempontjából nagyon is jól indult a reggel, hiszen a budapesti értéktős, de egyértelműen felül teljesítő a mai reggelen. 8,5%-kal emelkedik a Bux Index 133.275 pontra, de azért azt el kell mondani, hogy ez elsősorban egy részvénynek köszönhető, ez pedig a MOL, amely 4% körüli emelkedésben mozog itt az egész reggel folyamán, köszönhetően annak, hogy részletek derültek ki, ugye itt a NIS való megegyezés kapcsán, és úgy tűnik, hogy abszolút sinem van a dolog. A szerb állam beszállt egy nagyobb részt, és a MOL meg tudja vásárolni az orosz tulajdonostól egy jelentősebb részét a vállalatnak, és gyakorlatilag ezzel a szerb piacon is stratégiai szereplővé válik.
10: Tehát beléphet a MOL egy NIS piacra.
11: Igen, nagyon szép átkötés, köszönjük.
10: Máskor is szolgáltak hasonlókkal. Na, gondolom a volumen sem kicsi, ilyenkor ugye azért van pörgés az adott részénben, ahol ilyen jó hírek jönnek.
11: Abszolút, igen, ha bár azért az 1 milliárd középforgalom nem annyira kiugró így ennyi idő után, de a MOL azért jól pörög, úgyhogy igen, viszont a többi részvényről ugye még nem beszéltünk, igen, vagy kevesebbet, az OTP 0,5%-kal tudott emelkedni ma reggel, ez 40.370 forintot jelent, ugyanakkor a másik két blue chip mínuszban kezdte a napot, a Magyar Telekom 0,4%-kal csökkent 2698 forintra, míg a Richterben egy valamivel nagyobb esés látható, 1% fölött picivel, most a mínusz 11.700 forinton volt az utolsó kötés.
10: Figyelj, ez tényleg remek, ahhoz képest, hogy milyen morózus volt a hangulat tegnap a tengeren túli kereskedésben. Gondolom akkor, hogyha mi felül teljesítünk ezzel, akkor Európának azért abból képezett valami lenyomatot, amit tegnap az USA-ba történt.
11: Nem, mert már az ázsiai piacon megtörtént a hangulatváltozás, ugye ott is még elég nagy mínuszban nyitottak a távol-keleti indexek, és aztán napközben, már mint az ottani napot figyelembe véve, jött a fordulat, és szépen elkezdtek emelkedni, egészen annyira, hogy a japán index végül pluszban zárt, és azért ennek köszönhetően Európa is valamivel optimistább hangulatban kezdte ezt a mai napot. Közel sem olyan mértékben, mint a BUX, de azért alapvetően zöld és pluszos számokat.
10: Csak nem nyilatkozott megint Trump elnök, Európa, hogy közel a megállapodás az iráni háború.
11: Nem tudom, hogy azt még valaki komolyan venné-e.
10: De akkor nagyon rossz éleménnyel leszek a befektető kollégáról.
11: De az mondjuk mindenképpen érdekes, hogy itt azért az elmúlt két napban, amikor már csak nem egyet-kettőt lőnek ide-oda, hanem egyre inkább sajnos növekszik a hadi cselekmény is, az olajára az stabilan $90 körül van, és nem történt olyan megugrás, amit egyébként akár indokolhatna is az, hogy a Közel-Keleten újra rossz irányba mennek a események.
13: Hát ha megnézzük azt, hogy mondjuk két hónappal ezelőtt mi volt a mondás, de hogy általános konszenzusos mondás az elemzők körében, hogy ha ez a háború még két hónapig tart, az ha szoros zárva lesz, és akkor voltunk 100-on, hát akkor biztos, hogy nem, és hogy sem nem látszik a vége, már pedig ez történik, hát akkor nem 90-es mondások voltak, hanem inkább a 120-130-asok.
10: 150 is volt az asztalon, így meg úgy, akkor aztán ennyi.
13: És semmi.
11: Igen, én még tegnap is olvastam egy olyan elemzést, hogy rövid távon $150 lesz az olaj, de aztán majd megnyugszik, meg nem tudom, de egyelőre nem semmi nyom ennek a...
10: Ezek a legszebbek, amikor komplett kottát adnak az elemzők, hogy rövid távon ez ennyi lesz, de majd visszaesik 100 alá, ott majd egy kicsit még felpattan 120-ra, aztán jön a 80.
13: Hát, eddig úgy
10: ezek
13: tűnik,
10: a hihető.
13: Hát nem üti meg annyira a világgazdaságot, mint ahogy gondolták, igen, az eddigiek. És talán emiatt ezzel lehet talán magyarázni, hogy kicsit optimista, vagy van más is.
10: Az a tegnapi felemási infláció adat, ami alapvetően tök inline volt gyakorlatilag, jó, persze az évesben magasabbat vártak, magasabb is lett, de annyi csak, kvázi amennyit vártak, ugye ez a 4-2 éves. Ez gyakorlatilag tényleg azt mutatja, mert minden alkalommal, minden inflációs adat közösen azt várjuk, na most aztán meglátjuk, hogy a mögöttes mit okozott, és hát csak olyan finoman pusztít.
11: Igen, egyelőre nincs pánik, és ez az, ami én azt gondolom, hogy az olajárat is, meg úgy alapvetően a piaci hangulatot igen. is pozitívba tartja, bár ugye most nyilván Amerikában láttunk pár nap negatívabb mozgás, de még mindig nem azt érzem, hogy itt az ereszdel a hajam eladói nyomás lenne, amikor már mindenki bedobja a tűrcsit, sőt, alapvetően inkább továbbra is az látszik, hogy van egy korrekció, és akkor szépen megjönnek a vevők. Bár most pont reggel olvastam itt a kedves portfóliónkon, hogy egy úgynevezett Buffett index az olyan mindenkori csúcson van, hogy ez most már tényleg azt mutatja, hogy nagyon drágák, hogy nagyon túlértékeltek a részvénypiacok, de hát ez egyelőre még nem hozza meg azt az esést, amit néhányan már nagyon várnak.
10: Forintpiacon meg gyorsan, mi újság?
11: Forintpiacon csend és nyugalom, békesség, továbbra is 355 körül táncol az árfolyam, most éppen 355.70 az euróval szembeni jegyzés, a dollár erősödött egy picit többet, ott 308 fölött van most már a forinttal szembeni árfolyam, de ugye itt ma délután lesz egy LKB kamat döntés, ami talán itt a devizapiacokra is hozhat izgalmat, hiszen egyértelmű várakozás az, hogy megindul a kamat emelés, 25 bázispontos emelést vár most a piac, és ennek ellenére, vagy ezzel együtt fontos lesz az is, hogy mit mondanak majd, milyen kommentekkel jön ez az emelés, hogy ez most egy sorozat, vagy épp csak korrigáltunk, ennek eredményeként akár az euró is új lendületet vehet a dollárral szembe, aminek talán a forintra is lesz némi hatás, ha bár mondom, most nagyon úgy tűnik, hogy itt a 3.55-nél beálltunk egyszerűen, és innen nincs mozdulás.
10: Uh-huh. Jó, oké, nagyon köszönjük, akkor jó munkát, szép napot kívánunk.
11: Köszönöm, szervusz, szép napot nektek is, sziasztok.
10: Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető igazított el minket a tőzsdei árakban, hírekben.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: Jól hallottam, hogy a mai témánk itt az NOPQ-ban a pizzaszósz, amely a gatyádon landolt?
2: Az is lehetne egyébként egy külön téma, hogy mi a miénk volt abban, hogy nem tudta kimosni a mosógép, és most vettem észre a mosdóba a tükörbe állva, hogy itt van a folt a gatyám a reggel, amikor fölhúztam félálmosan.
1: Ezért
2: csak kivettem
1: szóba,
2: a tisztából, és azt hittem, hogy rendben vagyunk. Közben most látom, hogy egy foltos gatyába ülök itt. Hát ne, tessék már haragudni.
1: Én csak a pizzaszószra kaptam föl a fejemet, de akkor így még viccesebb.
2: Hát, de... ja, már akinek nyilván nem a gatya hordójának, mert én meg most itt takargathatom félkézzel a combomat.
1: Ja, hát senki nem azt figyeli, szokta nekem anyukám mondani.
2: Lehet, hogy mostantól figyeli az egész szerkesztőség, hogy felhoztam, és ezen elkezdtem sírálni, hogy kutya nem vette észre.
1: Szinte biztos.
2: Na mindegy. Na, de viszont azt észrevették sokan, hogy mégsem 1500 forint egy gombóc vagy, mert hogy nemrég ment a cég, ugye hát beléptünk a nyárba ilyenkor, mennyibe kerül a lángos, mennyibe kerül a fagyi, kirabolnak a Balatonnál, meg kifosztanak a Dunakanyarnál, nem tudom. Szóval ilyenkor ezek nagyon népszerű cikkek, de cáfolat jött rá, hogy azért ez nem egészen így van. Úgyhogy azt fogjuk, egy ilyen fagyi körképet próbálunk, vagy balatoni körképet csinálni. Fekete Tamással, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökével jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, szervusztok!
2: Na, hát szóval már pusztító összegek. Nyilván kattintás barát egy olyan, hogyha beletesszük, hogy 1500 forint egy gombóc fagyi, mert kinek kattintana rá, hogy az úristen itt mi történik itt. De szerencsére jött a cáfolat, hogy azért nem ilyen rémesek az árak a Balatonnál.
1: Hát meg én is ezt láttam az egyik legjobb fagyizóban, úgyhogy tényleg bőven ezer alatt. Én is meg tudom erősíteni, de akkor lássuk, mit mutatnak a valós számok.
3: Az az igazság, hogy ez minden évben visszatérő téma, és mondhatnánk azt is, hogy legyinthetnénk erre, hogy na már megint, miközben azért bevallom őszintén egy picit bosszant, mert ugye a Balatoni Turizmus Szövetség részéről már mindennel próbálkozunk, proaktívak vagyunk, igen. Tudjátok nagyon jól, hogy 13 éve szervezik a Balaton fagyi a versenyét, tehát a fagyira tényleg van rálátásunk, és már ugye tavasszal elkezdtük kommunikálni, hogy hogyan várhatóak az árváltozások, 600 forint körül volt tavasszal a fagyi, aztán ugye nyárra jelezték is előre már a fagylalt készítők, hogy változni fog ez az ár, és körülbelül 700 forint környékén fog megállni, amit különben itt megnyugtatásul meg is tudok erősíteni, hiszen gyorsan telefonáltunk, és 15 kiemelkedő minőségű és kézműves fagylaltot árusító fagylalt készítőt kerestünk meg, tehát nem is olcsó gépi fagyit, hanem tényleg kézműves alapanyagokra építő fagylaltozókat, és egyértelműen megerősödött, hogy ez a 700 forint körüli érték amúgy a megfelelő. Természetesen, hogyha nem akarok rossz szándékot feltételezni a rémhír terjesztőről, akkor még az is elképzelhető, amit az egyik fagylaltkészítőnk, tihanyi fagylaltkészítőnk mondott, hogy lehet, hogy ő kanalas fagylaltot vett, és ugye ott dekára mérik, és hát ő valójában nem egy gombócot vett, hanem többet, és akkor így jöhetett ki az az ár, mert ugye egy gombóc az 700 forint, és hogyha ezt országos összehasonlításban nézzük, akkor teljesen ugyanez az ár általában az országon belül. Ezt a cukrászipartestület is megerősítette, ha pedig nemzetközi kitekintésben nézzük, akkor 2-3 eurós gombóc fagyihoz képest még mindig jók vagyunk, de ettől függetlenül tényleg szerencsétlen az ilyen helyzet, hiszen beszélhetnénk egyéb dolgokról a Balatonnal kapcsolatban, pont arról, hogy jó minőségű gasztronómiai termékeket lehet elérni, hogy mennyit fejlődik a régió, pont azért, hogy ne csak a nyári főszezonban, hanem tavasszal, ősszel vagy télen is nyújtson megfelelő kikapcsolódást. És hát azt se felejtsük el, hogy természetesen az árváltozásban benne vannak olyan dolgok is, és fontos is, hogy különben tájékoztassuk a vendégeinket az árakról, és tiszta képet lássanak, és úgy hozzák meg a döntéseiket, hogy vannak olyan országos folyamatok, amik minden vállalkozást érintenek, ilyen a munkaerő, a bérek, a járulékok,
2: stb. Ugye ezzel az a probléma egy ilyen cikkel, vagy egy ilyen megjelenéssel, hogy nem csak hogy nem tehát, hogy téves információkat közöl, hanem ugye pont ez a bizonyos balatoni arculatot trombolja. Egyesek olyan következtetést vonhatnak le, hogy nem megyek az idén a Balatonhoz, mert a túristen micsoda a rablás folyik. Ezért is káros.
3: Igen, és ez végtelenül szomorú, viszont tényleg, ahogy említettem, sokan dolgozunk benne, igen. És talán pár héttel ezelőtti hír volt a Visit Balaton 365, a Balaton Destination Management szervezette például, egy olyan díjra nevezte Balatont, hogy Európa legjobb családbarát helyszíne, amit megnyertek. Tehát, hogy van nemzetközi szintű elismerés is itt, és pont ezeket a rengeteg energiával és a helyi vállalkozók idő és pénzbefektetésével felépített imást, ezek nagyon csúnyán tudják rombolni, és valljuk be, hogy pár kattintásért nem ér ennyit ez a dolog, amúgy semmilyen szinten nem ér ennyit, és ilyet megmondom őszintén, környező országokban nem nagyon tapasztalni, tehát a saját belföldi legerősebb desztinációkat nem gyilkolják.
1: A gombóc az gombóc? Ez egy fontos kérdés. Tehát ez standardizál? Tehát a gombóc mindenhol ugyanannyi? Vagy azért a gombóc méretével azért abban van játéktér? Ez egyik kérdés. A másik, külföldön azért van egy ilyen olyan árképzés, hogy a második gombóc már olcsóbb lehet. Tehát Magyarországon valahogy nem terjedt
2: el. Ez a mennyiségi kedvezmény, igen.
1: Tehát egy gombócos fagyé, 3 euró, 2 gombócos, 5 euró, 3 gombócos, meg már csak 6, és akkor arra motiválnak, hogy akkor egység gombócra már olcsóbban jön ki. Ez nálunk valami, és sose láttam még, ez miért lehet?
3: Van rá példa, ezt tudom mondani már is, hiszen például az amaretto fagylaltozóban, akkor konkrétan mondom így, ott például van családi kedvezmény, X gombóc után már kedvező báron adják. A gombóc különben gombóc, mert egységkanállal mérik, vagy kétféle kiadagolás van. Az egyik ugye ez a hagyományos kanalas, amit mindenki ismer, ezt, amit így összenyomogatnak. A másik pedig az ilyen súlyra mért, és így egy ilyen kenés módszerrel felkenik a tölcsérbe, és azt pedig dekára árulják. Tehát a gombóc az gombóc, igazándiból a gombócok között nagy különbség nincs. És mondom, vannak olyan helyszínek, ahol van kedvezmény bizonyos mennyiség után.
2: Jó, okay. Az tök jó akkor, hogyha az működik. Még a fagyin túltekintve egyébként, így utolsó kérdésként, milyen árszínvonalra lehet számítani az idén a Balatonnál, így ilyen kaja, gyors kaja, lágos étterem?
1: Mert amit szintén sokat olvasunk, és akkor félve kérdezem, hogy mennyire valós hír, munkaerőhiány, nagyon drága, igen. Már takarítót sem találnak, nem hogy szakácsot a éttermek, hogy komoly gond van, úgyhogy ilyenekből mi következik?
3: Én a következőt tudom erre mondani, és ezt korábban is ez volt a véleményem. Azok a szolgáltatók, akik folyamatosan, normálisan kezelik a munkaerejüket, megbecsülik az ő munkájukat, azok biztos, hogy találnak megfelelő munkaerőt, hogy meg tudják tartani azt, hiszen nem véletlen, hogy a desztinációban amúgy éven át nyitva tart 1500 szolgáltató, ez egy korábbi felmérés adata. Természetesen a gazdasági hatások azok begyűrűznek, és sajnos ezt valahol érvényesíteni kell, a vendégek felé is, de ne felejtsük el azt, hogy például a tavalyi évben, és szerintem az idei évben is ez lesz a trend, hogy a valós költségnövekedésekhez képest kevesebbet érvényesítenek a szolgáltatók, pontosan azért, hogy a vendégeket megtartsák és a desztinációba vonzák. Ezért is fontos ez a dolog, és ezért is érdekesek mondjuk azok az összehasonlítások, amik az elmúlt időszakban megjelentek különben nemzetközi
2: szinten. Van rá becslés, mert elfogy az időnk. Körülbelül mennyivel lesz?
3: Figyelek, hogy?
2: Hát, hogy mennyivel lesz drágább az élet a Balatonnál?
3: Én azt gondolom, hogy ez 10% alatt lesz.
2: Aha, jó, az megnyugtató.
1: Egy számjegyű ez a lényeg.
2: Igen. Oké, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánok.
3: Nagyon szívesen, szép napot, sziasztok!
2: Fekete Tamással, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökével beszélgettünk.
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak, egészségünkre!
2: Elpályázunk, ennyi volt a mai. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Este találkozunk remélem mindenkivel. Felejtsétek, Millás Est, ELTE Campus. Megszakértünk mindent, amit lehet, ami befektetés, ami pénz, ami piac, ami műkincs, ami minden. Most pedig hallgassátok Czoller Andi híreit. Holnap találkozunk azokkal, akikkel nem találkozunk este. Meg azokkal is, akikkel találkozunk este. Holnap ismét Millás reggeli. Szép napot, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár

0: Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
7: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a Rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: A kormány hozzányúl a babaváró hitelhez. Akár 2 év börtönbüntetést is kaphat az a politikus, aki a jövőben megpróbálja eltitkolni vagyonát. Fellángolt a konfliktus Pakisztán és Afganisztán határán. Marad az erős szél, csapadék nem várható, változóan felhős napos idő lesz, 22 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A tegnapi kormányülésen megállapodás született a 6000 milliárd forintos uniós forrás felhasználásáról, emellett megtárgyalták a hamarosan életbe lépő vagyonadó szabályozás első tervezetét is. Külön határozat született a 100 milliárd forinttal túlárazott Mohácsi Dunahíd megépítésének ügyében, ennek részletei a mai kormányszóvivői tájékoztatón derülnek ki. Döntöttek a babaváró támogatások és a diákhitelek kamat stopja ügyében is. A 2025. évvégi adatok szerint mintegy 25 000 házaspárnak jár le a gyermekvállalás határideje. Budapesttől és a megyei jogú városoktól nem von el iparűzési adó többletet a pénzügyminisztérium. A közlönyben megjelent a rendelet, hogy melyik önkormányzatnak mennyi adóbevételről kell lemondani a június 30-áig. A listában szereplő 854 önkormányzatból 202-nek kell fizetnie. Összesen 5,8 milliárd forintot. Akár 2 év börtönbüntetést is kaphat az a politikus, aki a jövőben megpróbálja eltitkolni a vagyonát, vagy szándékosan valótlanságokat ír a vagyonnyilatkozatába. A jövőben az integritás hatóság fogja ellenőrizni a dokumentumokat. A Telex emlékeztet, a vagyonnyilatkozati rendszert évtizedek

0: Évtizedek óta bírálják az átláthatóságért küzdő civil szervezetek, mert a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy transzparens módon nyomon lehessen követni a közhatalmat gyakorlók vagyonosodását. Az online kereskedelem mérete 2025 végére meghaladta a 2000 milliárd forintot. 26 első negyedévében pedig már 14% feletti a belföldi bővülés. A PwC jelentése szerint az online csatorna részesedése a teljes kiskereskedelemben stabilan 9-10% körül alakul. A további bővülés pedig egyre inkább a meglévő vásárlók vásárlási gyakoriságának és kosár értékének növekedéséből fakad. A gyors és rugalmas kiszállítás kulcs szerepét jól mutatja, hogy 2026-ban már a vásárlók közel fele csomagautomatát választ. Fellángolt a konfliktus Pakisztán és Afganisztán határán. A pakisztáni hadsereg 4 célpontot támadott, amelyekben 26 fegyveressel végeztek. A határ közeli célpontok között egy kiképző központ és egy lőszerraktár is szerepelt, írja a BBC. Minden idők legnagyobb foci világbajnokságát ígérik az amerikaiak. Az eddigi 32 csapatos létszámot 48-ra emelték, így összesen 104 meccs után dől majd el a világbajnoki cím. A döntőre a legolcsóbb elérhető jegy 2,4 millió forint, a szervezők pedig több mint 6 millió helyszíni nézőre számítanak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Változóan napos felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, az északnyugati szelet élénk erős lökések kísérhetik, délután pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A társkeresés dalszerzős megoldását választotta Ray. A brit R&B énekesnő a 2025-ös Where is my husband-ben kürtölte világgá, hogy várja a kérők jelentkezését. A sürgető szövegű és tempójú számban megbújik a megnyugvás is. Az egyik sor tanúbizonysága szerint ugyanis az előadó nagymamája megígérte unokájának, az áhított társ el fog jönni. Minden esetre reméljük, ez nem ugyanaz a pasi, akiről a szintén 2025-ös Formula One a film Mark Ronsonnal közös betét dalában énekelt Ray, hiszen ott a nagyi már a címben kiakadt. Grandma calls the boy bad news. Még csak az kellene, hogy egy nagymama szomorító semmire kellő megkeserítse a Brit Awards díjas énekesnő életét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy manchesteri lemezboltban indult a West Side Cowboy karrierje 2023-ban, amikor az ott dolgozó Jimmy Bradbury csak úgy megkérdezett három vásárlót, hogy nem alapítanak egy indie együttest ezen a néven. 2025-ös kislemezük, a Can't See is hasonlóan spontán. Saját bevallásuk szerint sikerült mindent belezsúfolniuk az alig 2,5 perces trackbe, amit szerettek volna. Riffet, verzéket, refréneket és még egy kongás kiállást is. Szeretjük az olyan zenéket, amelyek tartanak valahova. Bicikliznek, vezetnek, pogóznak vagy éppen futnak, mint ez a dal. Hogy feléd fut vagy veled, az legyen hallgatói döntés, részletezi a zenekar.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Signal konkrét, szinte beszédszerű jelentést hordozó, funkcionális zene. Állandó műsorszámok fel- vagy levezető zenéjeként és reklámzeneként is alkalmazzák. Rövid változata a jingle.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Anikó és Lecsó koncert az Ötvös 10-ben, június 12-én. Anikó és Lecsó még 10 éves korukban, 1983-ban alakították a Pál utcai fiúk együttest, amelyik a mai napig is működik. Állandó szereplői szinte az összes fesztiválnak és klubnak. Rengeteg dal született ennyi idő alatt, ezekből hoznak el egy csokorral magukkal, megmutatva, hogy ezek a dalok eredetileg hogyan szólaltak meg egy szál gitár segítségével. Egy ilyen este alatt persze nem csak a saját szerzemények kerülnek elő, hanem azok a kedvenc dalok is, amik őket inspirálták a zenekar megalapításakor, főleg a 80-as évek magyar underground együtteseitől. Intim hangulatú Pál utcai fiúkat idéző Anikó és Lecsó koncert pénteken este az Ötvös 10-ben. Béka kerekítő, Baba színházi előadás a békákról, hárfás kísérlettel a Liberi Alkotók Közösség előadásában, június 13-án délelőtt a Marciban. Ismertebb és talán kevésbé ismert gyermekmondókák, versikék és népdalok, amelyek mellett egyéb hangszerek is megszólalnak, aprócska történet az élet körforgásáról, hogyan lesz egy csöpnyi buborékból élet, majd a növekedés és állandó fejlődés által vígan ugrándozó, kifejlődött béka, aki persze szüntelenül ismerkedik és küzd környezetével, amelyben él. Találkozik a széllel, a nappal, nagy halakkal és még ki tudja mi mindennel, mire elérkezik odáig, hogy elénekelhesse saját békadalát, és talán nem is egyedül. Kismese ritmusokkal, hangokkal, dalokkal, valamint különböző formákkal eljátszva a legkisebbeknek és a velük együtt érkező legnagyobbaknak is. Szombaton délelőtt tehát Béka kerekítő, Baba színház a Marcibányi téri művelődési központban. Queen Symphony és Koncert Show június 13-án a Margit-szigeti szabadtéri színházban. A látványos zenei este a Queen ikonikus dalait mutatja be szimfonikus köntösben. Magyarország kitűnő énekesei Serbán Attila, Szemenyei János, Baksa András éneklik Freddie Mercury és a Queen velünk élő dalait. Szűcs Apor brilliáns hangszerelésében készülő darabhoz a zenét ezúttal a Budafoki Dohnányi Zenekar szolgáltatja Guido Mancusi vezényletével. Szombaton este Queen Symphony és Koncert Show a Margit-szigeti szabadtéri színházban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért! Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
6: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
7: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Radio Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
10: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Ha a 2020-as évek Magyarország és lombkoronák, akkor sokan valamilyen trükkös megoldásra gyanakodhatnak. De a Balkán VIP 2025-ös klipjében a lombkoronákban valóban láthatunk igazi lombokat. Mielőtt belevágtak a zenélésbe, Lovas Márton és Krokovai Ábel kliprendezőként tevékenykedtek, tehát tudják, hogy néha nem árt valamilyen szinten teljesíteni, amit egy cím ígér. A duó ezúttal a közönséget is bevonta a mókába. Videó formátumú nyári emlékeket kértek a követőiktől. Így a Balkán VIP képes volt megörökíteni a rajongótábor 2025-ös nyarát.

0: 16 tonelás.
1: Sziasztok, Bércesi Robi vagyok, hallgassátok ti is a Rádiókafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Halász családból származik, és Kanada nyugati partján Vancouverben látta meg a napvilágot Michael Stephen Bublé, háromszoros Grammy-díjas jazzénekes és színész. Saját elmondása szerint gyerekkorában nagyapja lemezeit hallgatta, és ezek a későbbiekben nagy hatással voltak rá, mint előadóra. 17 évesen már megnyert egy kanadai tehetségkutató versenyt. A zenei áttörést Bublé számára a Mac the Knife című dal hozta el, amelyet az akkori kanadai miniszterelnök Brian Mulroney lánya Caroline esküvőjén adott elő 2000-ben. 2003-as lemeze, amelynek nem meglepő módon a címe is Michael Bublé volt, komoly sikereket hozott neki. Az album az Egyesült Államok slágerlistáin Kanadában, Ausztráliában és Nagy-Britanniában is bekerült a top 10-be. Második nagy lemeze, az It's Time, még nagyobb siker lett. Világszerte a lemezeladások élvonalába került. A Billboard jazzlistáját 87-ig vezette.

0: Szevasztok, Big Daddy Laca vagyok, hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt.

0: Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
1: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Indulnak az uniós energetikai pályázatok. Letöltendő börtönbüntetést kért az ügyészség az Integritás Hatóság elnökére. Nosztalgia BKK járatok közlekednek júniusban. Marad az erős szél, csapadék nem várható. Változóan felhős napos idő lesz, délután 22 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Indulnak az uniós energetikai pályázatok. A keretösszeg 540 milliárd forint, amelyből jelentős hálózatfejlesztések és okos mérőtelepítések valósulhatnak meg. Pályázni csak az áramhálózati engedélyesek tudnak, azaz az átviteli rendszerirányító és a területi elosztói társaságok, azaz az E.ON, az Opus Titász, az Elmű és az MVM hálózati vállalatai. A kórházi klímaberendezések azonnali felújítására 3,4 milliárd forintot különített el a kormány. A tegnapi kormányülésen megállapodás született a 6000 milliárd forintos uniós forrás felhasználásáról, és megtárgyalták a hamarosan életbe lépő vagyonadó szabályozás első tervezetét is. Letöltendő börtönbüntetést és 23 milliós vagyonelkobzást kért az ügyészség az Integritás Hatóság elnökére. Bíró Ferenc Pállal szemben hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette miatt emeltek vádat. Az IH elnöke szerint a gyanú alaptalan, ellene panasszal élt. Az Európai Bizottság szerint aggasztó állapotban van a magyar betegellátás, a magyarok átlagosan közel 5 évvel rövidebb ideig élnek az uniós átlagnál. Brüsszel szerint az egészségügy problémái már nem csupán népegészségügyi, hanem gazdasági kockázatot is jelentenek az ország számára. Az Economics azt írja, az OECD és az Európai Bizottság adatai szerint Magyarországon 100 000 lakosra 249 megelőzhető haláleset jut, miközben az OECD átlag 145. Mindemellett az elhízás, a dohányzás, valamint a szakemberhiány is komoly kihívást jelent. A MOL és a szerb állam megegyezett a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről, valamint a részvényesi viszonyok rendezéséről. A kompromisszum értelmében, ha a Magyar Olajtársaság megvásárolja a cég orosz többségi tulajdon részét, Szerbia növeli saját részesedését és komoly beleszólást kap a stratégiai döntésekbe, miközben a MOL garantálja a szerb piacot ellátó kőolajfinomító zavartalan működését. A BKK júniusban is folytatja a nosztalgia szezont, minden szombaton az N2-es villamos közlekedik a pesti rakparton, vasárnaponként pedig a budai oldalon, az N19-es vonalon lehet időutazáson részt venni. Cabrio Icarus a belvárosban, a hónap végén pedig Nosztalgia Fogas ünnepli a 152 éves hegyi vasutat, június 20-án szombaton a múzeumok éjszakáján, az N36-os villamos a közlekedési múzeum ideiglenes kiállítását is érintve jár majd, az N1-es vonalon az Icarus 60 autóbusz közlekedik, az Andrássy úton és a Lánchídon át.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Változóan napos felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk erős lesz, és 22 fokot mérhetünk.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
2: Pont jókor! Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig Pont jókor!
5: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, Vince Zsófia futó

Edző, sporttáplálkozási tanácsadó és az ország egyik legeredményesebb terepfutója a mai vendégem, aki évek óta segíti a futókat céljaik elérésében, miközben saját teljesítményével is példát mutat. Nem csak tanítja a futást, hanem maga is a hazai terepfutó elit meghatározó alakja. A 2026-os 84 kilométeres Szent László Trail versenyen fantasztikus teljesítménnyel győzött a női mezőnyben, és az összes induló között az abszolút 5. helyen ért célba. Egyébként ez néhány hete volt, ez a verseny. És ez az eredmény egyszerre bizonyítja a kitartását, szakmai felkészültségét és azt a szemléletet, amelyet edzőként és tanácsadóként is képvisel, és amiről most zene után mi is többet megtudhatunk. Maradjatok ti is, nem sokára kezdünk.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Vince Zsófia, futóedző, sporttáplálkozási tanácsadó és az ország egyik legeredményesebb terepfutója, akit köszöntök, szia!
2: Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
1: És azt számoltam, hogy nem is néhány hete, két hete volt, ugye? Ez az óriás verseny, ez a 84 kilométer, aminek tulajdonképpen a női mezőnyében te voltál a győztes, és az egész mezőnyben meg az ötödik helyezett, szinte végig.
2: Így van, és még hagyd tegyek hozzá annyit, hogy itt nem is csak a kilométer számít, hanem azt, hogy milyen magasságot teszünk meg, ugyanis ebben 3000 méter szintkülönbség van, ez ugye a Pilisnek a különböző hegyeit, dombjait öleli föl, szóval, hogy itt egy picit azért erre is figyelni kell, nem csak a távra.
1: Picit, igen, hát egy picit gondolom, szóval nagyon. Azt mondanám neked, hogy onnan, ahol én ülök, innen ez szinte felfoghatatlan. Az is, hogy ezt valaki meg tudja csinálni, de ha nem haragszol, az is, hogy miért. Tehát, hogy mi az, ami miatt egy ember erre trenírozza magát, gondolom nagyon hosszan.
2: Hát én azért elég régóta versenyzem, és elég sok mindent kipróbáltam.
1: Igen, tudom.
2: Úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon fontos az egy idő után, hogy az ember megtalálja azt a távot, vagy azt a futásban azt, amit ő a legjobban kedvel. Annyi fajtája van a futásnak, tehát ez itt mondjuk a terepfutás, de ugye van aszfaltfutás, félmaraton, 10 kilométer, 5 kilométer, aszfaltos ultrafutás, 200 kilométeres, tehát sorolhatnám. És nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltam, mire rájöttem, hogy én egy ilyen 50 és 80 kilométer körüli terep az, ami nekem úgy a legjobban fekszik, úgy érzem a legeredményesebbnek magamat, és valahogy azt élvezem a legjobban, mert ez már egy mentális kihívás is. Ugye minél hosszabb egy ilyen futóverseny, annál nagyobb ez a mentális oldala, hiszen rengeteg órán át kell neked egy bizonyos intenzitást és egy bizonyos szintet tartanod.
1: Hát igen, erre mondom, hogy ez innen elképzelhetetlen, de nem akarok itt ezen nagyon hülledezni, mert tudom, hogy nagyon népszerű sport a futás, tehát tömegsport szintjén is, és egyébként nagyobb kihívások szintjén is, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó. És számtalan ember számolt már be nekem arról, hogy hogyan indult a sétálásból, a fokozatossággal, és hogy tulajdonképpen eljut valami olyan tudatszintre a futás közben, ami nyilván a kihívás megvan benne, de hogy valami olyan örömet okoz, hogy elképesztő. Úgyhogy azért mondom, nem akarom ezt itt úgy dimenzionálni, hogy biztos képtelenség, hiszen pont a te életed abszolút mutatja, hogy meg lehet ezt csinálni. Én amit látok a szakmai önéletrajzodból, hiszen te ezt hozzáférhetővé teszed, hogy tényleg nagyon lépésről lépésre. Az világos, hogy a sport gyerekkortól kezdve jelen van, de hát teljesen más területekről, de hogy ez a futás, ezt ha jól számolom, az elmúlt 14-15 évnek a lépésről lépésre felépített, önmagad által megtapasztalt és megszeretett eredmények és újabb kihívások után lett ilyen, ahol vagy ezután tartasz itt. Menjünk vissza egy kicsit erre az egyáltalán a sport szeretetére, jó? Tehát erre a gyerekkorra, hogy mi az, amit te láttál, mi az, amit neked a sport jelentett?
2: Hát én gyerekkoromban egyáltalán nem vettem komolyan a sportot, de hozzátartozik,
1: hát ez
2: hogy
1: is csak egészséges.
2: Igen, de hogy nekem természetes volt nap mint nap látni, amíg mondjuk apukám kimegy futni hóban, szélben, viharban mondjuk 5 kilométert, mielőtt a munkába megy. Mert én alapból egy ilyen sportoló családban nőttem föl, tehát nekünk ez nem volt egy ilyen plusz, hanem nekünk ez az életnek a természetes velejárója volt, amivel én akkor vagy egyetértettem, vagy nem, és nagyon-nagyon sokáig kerestem azt a sportot, ami közel áll hozzám. Egyébként zárójelben hagyd mondjam meg, mindenkinek azt tanácsolom, hogy találja meg azt a mozgásformát, amit ő szeret. Tehát én itt most senkit nem a futásra szeretnék rábeszélni, de azért az nagyon sok minden más sportnak a kiegészítője lehet. Szóval nagyon sok mindent kipróbáltam, és nagyon sokszor mentem neki a futásnak is, csak valahogy az úgy nem ragadt meg, hanem az csak inkább ilyen felnőtt koromban. Tehát gyerekkoromban nagyon sokat sieltem, azt azért úgy elég komoly szinten műveltem, nagyon szerettem táncolni. Egyébként azt is megjegyzem zárójelbe, hogy most pár hónapja kezdtem újra táncolni, 40 év felett, és nagyon-nagyon élvezem. Szóval, hogy mindenféle mozgásformát kipróbáltam, de semmit nem vettem komolyan, és akkor felnőtt koromban nőtt be így a fejem lágya, amikor rájöttem arra, amit egész életemben végig a szemem előtt volt, hogy a sport az az életnek a része.
1: Ezért kérdeztem, mert az már nekem a tapasztalatom, hogy mindenkinek a felnőttkori elhívódásának a magja az el van ültetve a gyerekkorban, és abban biztos voltam, hogy valahogy láttad magad körül, de hát akkor ezt te így, tehát kb. Napi szinten, ahogy mondtad, és talán ezt is mondtad, hogy én ezzel egyetérthettem, vagy nem, de ez akkor is volt. És aztán utána neked is beépült. Az meg, hogy egy gyerek nem veszi komolyan, erre is azt gondolom, hogy ez a tök normális, és nagyon jó ez a keresgélés, és a sport megtalálása. Erre térjünk ki egy kicsit, mert szerintem ez olyan nagyon hangsúlyos. Ma már a sportnak úgy kellene az életrészének lennie, már csak azért is, hogy a napi üléssel, meg a napi stresszel járó felgyülemlet rossz energiát levezessük, de hogy szerintem nagyon sokan azért nem állnak neki, mert nem találják meg azt, ami igazán érdekes lehet a számukra. Szerinted hogyan lehet ezt, nem tudom, tesztelni, kipróbálni? Te mit szoktál javasolni?
2: Hát ugye annyit az én szemléletemből mondanék el, és ezt valahol hallottam, hogy nekünk tulajdonképpen a mozgás hiányzik, az állandó mozgás, tehát nem arra vagyunk ugye teremtve, hogy mi folyamatosan üljünk. És a mozgásnak egy nagyon jó megoldása vagy szelete maga a sporttevékenység, de hogy a mozgás az lehet az is, hogy mondjuk én kitakarítom a szobát, ez az alacsony intenzitású mozgás, ami szintén egyébként hozzájárul ahhoz, hogy átmozgassuk magunkat, és akkor van ez a koncentrált sporttevékenység, amikor azt mondom, hogy most van egy órám, elmegyek a fitness terembe, vagy akárhova, és akkor én azt a sok, hát nem is azt mondom, hogy ülés, de hogy azt a sok tulajdonképpen olyan állapotot, amikor mondjuk nem igazán mozgom, nem feltétlenül ülés, lehet állás is, azt így megpróbálom ellensúlyozni ezzel. Tulajdonképpen nagyon sok, és a saját életem is arról szól, hogy ezt a sok üléssel töltött időt valahogy kiegyensúlyozzam a mozgással, nekem az volt, bevallom őszintén, gyerekkorom óta, hogy kipróbáltam különböző sportokat, és akkor valamelyiknél leragadtam, valamelyiknél nem. Szóval én mindenképp ezt javaslom, hogy most már rengeteg dolog közül választhatunk. Na de miért jó a futás? Azért, mert azt egyedül, bárhol, bármikor lehet végezni. Tehát amikor én elkezdtem futni komolyabban, akkor nekem olyan munkahelyen volt, hogy mindig máskor kellett járnom, nem tudtam időben befizetni mondjuk egy aerobik vagy bármilyen tanfolyamra, mert mindig máskor értem rá. És ezt a futás volt tulajdonképpen a megoldás, hogy mindig abban a napszakban, amikor ráértem, akkor üztem.
1: És tulajdonképpen azt mondják, hogy a legköltségkímélőbb, hiszen a jó futócipő kell hozzá igazából.
2: Igen, de azért
1: más szinteken
2: hát a marketing szakemberek azok erre már nagyon rámentek, úgyhogy most már nagyon-nagyon sok pénzt lehet költeni a futásra is, hogyha valaki szeretne.
1: Pénzt bármire nagyon sokat lehet költeni, mert azért mindig lehet kicsit fancybb a felszerelés, meg minden is. Én hallottam már olyat, hogy valaki azt mondta, hogyha mondjuk nem tudom én egy hónapig megcsinálja X-szer a maga távját, és tudja is növelni, akkor megajándékozza magát egy nem tudom olyan felső. És akkor így osztotta be, hogy futóvá akkor válhat, hogyha saját maga előtt bizonyítja az ő elhívódását. És nagyon jó, mert akkor az meg olyan jó, hogy akkor ebben megvannak a maguk megfelelő szerelései. Viszont a terepfutás, az, én azt gondolom, hogy azon túl, hogy a teljesítmény, meg a sporttevékenység, de valószínűleg a terep az adhat egy csomó minden mást is.
2: Hát nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezted, mert itt nem csak a futásról van szó, hanem arról van szó, hogy mennyire elszakadtunk a természettől, és mennyire egy mesterséges környezetben vagyunk nap mint nap. Olyannyira elszakadtunk, hogyha belegondolunk abba, hogy már az autóban is van klíma, az otthonunkban is, és a munkahelyen, egyszerűen nem befolyásol minket nagyon sokszor, hogy milyen idő van kint, és nem tudunk ezzel az egésszel azonosulni. Maximum annyi, hogy jaj, most migrénem van, akkor esni fog az eső, vagy akármi hidegfront közeled. működik, és én úgy gondolom, hogy én, mint terepfutó, illetve a terepfutó társadalom sokkal közelebb kerül ezáltal a természethez, és sokkal érzékenyebbé válik mondjuk a klímaváltozásnak a hatására, vagy mondjuk erre az asszályos időszakra, tehát amikor 2022-ben, és egyébként most is ez várható, lesz egy asszályos nyár állítólag, mi azért ezt tényleg a bőrünkön érzékeljük, hogy milyen szárazság van, tehát ott futunk az erdőbe, ami porzik, és én úgy gondolom, hogy ha nem is futás formájában, de mindenkinek ajánlom azt, hogy kimenjen időnként rendszeresen, mondjuk hétvégén akár kirándulni a természetben, és kicsit közelebb kerüljön hozzá, mert ez egyébként egészség szempontból is nagyon jót tesz. Tehát testi és lelki szempontból.
1: És mentálisan, tehát azért akarok abba egy kicsikét vájkálni, mert ugye az én egyik kollégám, a Rob, szintén lefutotta ezt, sőt, hát ha jól tudom, azért ti együtt is edzettek, és neki azért rendszeresen láttam a videóit a felkészülés alatt. Mondjuk azok pont arról szóltak, hogy minden tiszta jég volt, még ő maga is sokszor, de hogy én akkor azt éreztem, amit az ember azt hiszem, hogy vágyna, csak lakásból nem fogja soha megkapni. Nekem a képeken az jött át, hogy ez valami olyan ilyen agymosó tevékenység is lehet, azon túl, hogy beletetted a munkát, de hogy nem tevékenység, hanem hatás, inkább azt mondom, hogy lehet egy olyan mentális tisztítása, amire szintén lehet nagyon sok pénzt költeni máshol, meg úgy, hogy mások hozzanak olyan állapotba.
2: Abszolút, olyannyira, hogy nekem a futás nagyon sokszor egy meditáció, amit terepen azért valljuk be, hogy sokkal könnyebb, tehát nincsenek dudáló autók, nem kell a zebrán megállni.
1: Az idegrendszer pihen.
2: Abszolút, madárcsiripelés lehet hallani, és általában csönd van, de még ezek, amikor fújja a lombokat a szél, vagy mondjuk az eső hang is kifejezetten relaxáló. Nyilván ezt egy bizonyos intenzitás alatt lehet valójában átélni, mert hogyha mondjuk a füleden is levegőt veszel, akkor nem a relaxáció jut eszedbe, tehát vannak a futásoknak, illetve az edzéseknek is fajtái, de tény, tehát az, hogy én reggelente úgy indítom a napomat, hogy kimegyek a terepre futni, akár részben, akár egészben, mert nem tudok mindig a terepen futni, ugye nekem is be kell élnem a munkába, de hogy nekem arra mentálisan is, meg szellemileg is szükségem van, és bár ugye nagyon sokan, és én is köztük vagyok, azért kezdtem el futni, mert hogy majd fogyok, meg majd jól nézek ki, ezek a célok alakulnak, és most már egyre inkább egyébként a mentális részén van a hangsúly, hogy én már érzem, hogy nekem erre szellemileg szükségem van, és hogy mennyit ad.
1: Tehát maga a járulékos hatás az igazából lett egy olyan megfogalmazott cél, amit ha jól értem, jobb is nem kihagyni, mert kell a mindennapokhoz. Ezt szokták mondani, hogy függőség lesz belőle.
2: Függőség lesz belőle, de egyébként nyilván ennek is van egy olyan oldala, hogy túl lehet ezt is azért vinni. Tehát ahogy a futásban is felkészülünk, akár egy 84 kilométeres távra, mindig hozzá szoktam tenni, hogy nagyon jó, hogyha valaki követ egy edzéstervet, de a pihenőnapok az edzésterv részei, és nem szabad szem elől téveszteni a regenerációnak a fontosságát.
1: Igen, most belenéztem a te oldaladba, ahol te most kifejezetten megosztod azt, hogy pihensz, bár mondjuk ezen elgondolkodtam, hogy a pihenés mit lehet, hogy csak 30 kilométert futsz, mert szóval nem tudom, ezt majd te elmondod, de hogy most nagyon élvezed is ezt, annyira, hogy lehet, hogy egy picit ki is tolod, és hogy fontos ez, a pihenés, a regenerálódás, aztán gondolom az újrakezdés, na, nálad mit jelent?
2: Hát azért azt is fontos elmondani, hogy ez nem csak a futásban van így, hanem általában, amikor adunk magunknak egy stresszbehatást, vagy lefárasztjuk magunkat egy futás által, akkor a fejlődés az akkor történik meg, amikor ezt kipihenjük, és akkor fogunk hozzá adaptálódni ahhoz a terheléshez. Tehát ezért nagyon fontos a pihenés, mert a fejlődés akkor fog létrejönni.
1: Tudod, mi jut eszembe? Ez olyan, mint amikor szellemileg valamivel megtöltjük az agyunkat, és rengeteget beleteszünk, és tulajdonképpen, hogyha aludtunk, meg két napig nem veszük elő, akkor épül be. Olyan, mint hogyha ez egy ilyen párhuzam lenne.
2: Ez abszolút így van, és nagyon jó, hogy az alvást megemlítetted, mert az alvás nem az egyik, a legjobb regenerációs eszköz, tehát nem csak szellemileg, hanem testileg is.
1: Igen, ezt mindig mondják, hogy ez, ha ez felborul, akkor ugye ezzel rögtön felborul az egész test működése. És képzeld el, hogy én olyat is hallottam, hogyha az alvás felborul tök már akármi miatt, stressz miatt, életmód miatt, akkor a futás lehet az, ami helyre billentheti. Tehát, hogyha az ember elkezd kocogni, szóval én hallottam már ilyen javaslatot, a séta, ami aztán menjen át kocogásba, esetleg futásba, és az segíthet. Tehát, hogy oda-vissza hat, ezt akarom ezzel csak mondani.
2: Igen, tehát a futás nagyon jó szerepet tud játszani az alvásrendezésbe. Ha még egy picit ebbe belemehetünk, akkor csak annyit mondanék, hogy érdemes ilyenkor a futást, vagy az ilyen magas intenzitású edzést a nap első felére időzíteni, hogy utána rá tudjunk hangolódni az alvásra este. Tehát mondjuk, hogyha én elmegyek este 8-kor futni, akkor lehet, hogy az alvásom nem fog rendeződni, mert mondjuk kitolódik, mert nehezebben alszom el. Tehát igen, a futást tud segíteni, csak fontos az időzítés.
1: Na igen, ez meg, én mindig azt hittem, hogy ez egyéni, abban a szempontból, hogy ki mikor bírja a terhelést, hogy ez a van ugye a bagoly típus, aki este tud mindent jobban csinálni, és van, aki pedig reggel, a baglyok meg reggel képtelnek bármire is. Én azt hittem, hogy ez nagyon függ az egyéni, nem tudom, karaktertől.
2: Egyébként van egy genetikai meghatározása ennek, tehát ezt meg lehet nézni, hogy valaki bagoly típus, melyik a másik pacsirta típus, és van
1: én
2: egy ilyen balanc.
1: Kerültem, mert nem emlékeztem, de
2: pacsirta. És van egy olyan, és állítólag én ez vagyok, mert én ezt megnézettem, aki mind a kettőhöz tud igazodni. Tehát mondjuk, hogyha 3 héten keresztül korán kelek, akkor én nagyon jó pacsirta típus vagyok. Ezt én egyszer eljátszottam, és azóta korán kelő lettem, és már nem is szeretném ezt megváltoztatni. Csak annyit mondok, hogy igazából ezt ki kell számolni, mert hogyha valaki este 8-kor megy futni, mert akkor érzi jól magát, és mondjuk 11-kor alszik, nincs ezzel semmi probléma, ezt is lehet csinálni, hogyha utána fel tud kelni mondjuk 7 vagy 8 után, és megvan a 8 órája az alvás szinten. Tehát itt igazából ez egy time management is valójában ez az egész.
1: Hát igen, és hogyha jól látom, akkor te sok mindent figyelembe veszel. Mert hogy látom, hogy ugye az étkezés, ugye labor eredmények, tehát nagyon fontos, hogy ki hogy van összerakva, és hát ez a mentális része is bizonyosan fontos ahhoz, hogy valakivel te edzett kapcsolatba kerülj, hiszen nyilván ott vannak célok, amiket meg kell határozni, és neked kell látnod azt, hogy ő mire lesz képes, mert gondolnám, ha valaki beleveti magát, és nem tudja a saját határait, akkor abból gyors kiégés, vagy gyors kudarc élmény lesz.
2: Hát nagyon fontos az, hogy valaki tisztában legyen a saját határaival, de ez nagyon sokszor csak közben derül ki, ahogy mondjuk elkezdjük a terhelést, és a célokat is utólag lehet igazítani. Tehát volt már olyan, hogy megkerestek egy céllal, de ez időközben változott, mert hogy valahogy úgy alakultak az edzések, hogy kirajzolódott az, hogy tulajdonképpen neki inkább ez a fajta futás okoz örömet, ő inkább ilyen versenyekre szeretne felkészülni, de az biztos, és ezt jól mondtad, hogy nagyon fontos, és én próbálom átadni azt, hogy legyen egy egészséges viszony a sporttal.
1: Igen, na ez egy nagyon fontos dolog, hogy az adaptív legyen úgy az életben, illetve megtaláljuk a helyét. Képzeld el, hogy egyszer azt hallottam egy futótól, és ezt most kérdezem, hogy te mit gondolsz erről, hogy lehet, hogy az egy működő dolog, hogy mint te minden más tennivalót beírunk a naptárba. Egy edzést. Tehát, hogy a tennivalóink közé. Hogyha egy menedzser szemlélettel nézzük. Egész egyszerűen beírjuk, hogy hétfőn és szerdán és nem tudom én pénteken 6-tól 7-ig futás. És akkor így kevésbé van az, hogy ma sem volt időm. Most se csináltam meg. Jó, ez most nem érdekes, mert meg közben már idő van és más dolgom van. Hanem, hogyha megpróbáljuk így beilleszteni, akkor a tudatunk is elfogadja, mint egy teendőt.
2: Hát képzeld el, hogy én abszolút így tervezek.
1: Tényleg?
2: Képzeld el, hogy én egy konkrétan van egy ilyen naptár, ami igazából egy ilyen sportnaptárszerű, de hát bármire lehet használni. Tehát amikor én az edzés terveket tervezem a futóimnak, akkor egy ilyen naptárba látják, kinyitják az alkalmazást, és látják, hogy ma ez az edzésterv. De nem csak a futóimnak, hanem nekem saját magamnak ugyanígy tervezem ezt az egészet. Most egyébként pihenő időszakban vagyok, úgyhogy válaszolva a kettővel ezelőtti kérdésedre, üres a naptáram, akkor futok, amikor szeretnék, az a lényeg, hogy pihent legyek, de az év maradék heteiben és napjaiban nekem pontosan meg van tervezve, hogy kb. Mikor mennyit futok, és így nekem is sokkal könnyebb a tervezés egyébként.
1: De minden nap futsz? Tehát a futóidőben is? Nem. Tehát te tudsz úgy élni a pihenőidő alatt, hogy nem.
2: Igen, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, tehát hogyha valaki igen. minden nap fut és nem tudja elengedni, ott érdemes mögé nézni ezeknek a dolgoknak, hogy ez miért van.
1: Igen, igen, hogy minek a, mi van ide beszublimálva, igen, ez egy másik dolog. Na jó, most jön az, hogy zene és feles információk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Ki fogunk térni arra, hogy hogyan is épül fel nálad egy edzés, és kimondjuk jobban ezeket a különböző komponenseket, amikkel te foglalkozol, mert azt tudni kell, hogy a hatékonyság, meg gondolom a figyelem miatt kis létszámmal edzel, ami nekem azért nagyon szimpatikus, mert a legnagyobb problémám per pillanat az életbe az, hogy azt érzem, hogy nincs elég idő egymásra. És én ha ezt megérzem bármibe, akkor én abból kifordulok, mert nekem rosszul esik az, hogy nem érdekes az, ami számomra fontos, és egy edzőnél azt gondolom külön fontos, hogy figyeljem. Szóval, hogy ezt kibontjuk, vendégem Vince Zsófia, futóedző, sporttáplálkozási tanácsadó, és az ország egyik legeredményesebb terepfutója. Zenefeles infók után jövünk.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok! Kári Dartúr vagyok. Hallgassátok a kávét.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
6: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is! Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek! Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz! DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Vince Zsófia, futóedző, sporttáplálkozási tanácsadó, és az ország egyik legeredményesebb terepfutója. Ugye mondhatom, hogy a kb. Két héttel ezelőtti 84 kilométeres távot, aminek a pontos neve Szent László Trail.
2: Így van.
1: Annak a női mezőnyét megnyerted, és egyébként pedig abszolút ötödik voltál a teljes mezőnyben. És most rá fogunk térni a te edzői tevékenységedre. Beszélgettünk sokat a futásról, a futásnak a különböző fajtáiról, a minőségéről, mit okoz ez testileg, lelkileg, hogyan lehet magát az embernek rákondicionálni, és így tovább. És akkor van az, hogy te foglalkozol olyanokkal, akik egyszer csak azt mondják, hogy jó, elkezdenék futni. Gondolom, hogy itt azért különbözőek, eleve már a belépési pontnál, különbözőek az emberek személyiségüket, céljukat, testalkatukat, sportmúltjukat tekintve. Hol van ebben, vagy milyen keret ezés van nálad, úgy leginkább lehet, hogy jó, ha ezt kérdezem, meg hogy ugye alapvetően kevés emberrel, kis létszámmal dolgozol.
2: Így van, ez azért is van többek között, hogy a minőség rovására ugye ne menjen a mennyiség, tehát nagyon fontos, hogy megfelelő időt és energiát allokáljak egy-egy futóra, tehát ez tényleg egy személyes és tényleg egy közös munka, tulajdonképpen ezt mondhatjuk, hogy közös munka, és el is mondom, hogy miért, mert itt nem csak arról van szó, hogy én azt mondom, hogy ezt és ezt fust, ezt és ezt csináld, hanem legalább olyan fontos a visszajelzés a futótól, hogy ő hogy éri meg, rá milyen behatás egy-egy edzés, mennyire fáradt el benne, mert onnan tudom, hogy mondjuk a következő hetet, vagy a következő időszakot hogyan tudom tervezni neki, mekkora terhelést adhatok neki, és még valamit hagyd mondjak el, amit nagyon sokszor úgy érzem, hogy kihagynak, hogy itt ugye a futással valamilyen szinten, valamilyen stresszbehatást adunk az embereknek, de hát mi azért amatőr futók vagyunk. Nekünk az élet számos területén ugye helyt kell állnunk, család, gyerekek, házi munka, akkor az irodába, vagy a munkahelyre való bejárás, és emellett futunk, és emellett készülünk fel versenyekre, tehát nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy az élet egyéb területén milyen stresszbehatások, vagy milyen élethelyzetekben kell a futónak megállni a helyét, és akkor ezt az egészet összegyúrva lehet a megfelelő, és itt már bejön az, hogy személyre szabott edzéstervet nyújtani, és hogy dolgozom. Ugye mondtuk azt, hogy a futáshoz csak futócipő kell, nálam még egy valami kell, egy sportóra és pulzuspánt, vagy valamilyen olyan eszköz, ami a pulzust precízen tudja mérni, mert én pulzuskontrollal írom az edzéseket, ami egyébként egy nagyon jó dolog, és ebben is személyre szabott, hiszen maga a pulzusunk reagál arra, hogy mi milyen behatást rakunk rá. Például, hogyha elkezdünk futni, akkor látjuk rögtön, hogy akkor ez milyen pulzus, mekkora a terhelés, és mi ezt tudjuk szabályozni. És az egész edzés arról szól, hogy mi hogyan kontrolláljuk ezt az egészet, és az egész egy olyan kontrollált felkészülési tudatos folyamat, aminek az eredménye mondjuk lehet akár egy ultrára való felkészülés, vagy valakinek élete első szigetköre, tehát hogy ezt nem is kell így behatárolni, hogy mi a cél, mert nem mindig az a cél, hogy valaki egy versenyen szerepeljen, számos egyéb cél is lehet.
1: Tapasztalsz-e olyat, hogy bárki úgy keres meg, ahogy lehet, hogy nincs meg az ő szilárd elhívódása és meggyőződése, hanem inkább jobban hisz abba, hogy majd te, mint edző, rá tudod erre venni. Egyébként most burkoltam magamat, írtam le.
2: Ez nagyon-nagyon jó, mert egyrészt azt szoktam mondani, hogy én nem vagyok az a nagyon jó motiváló edző, tehát hogy kell, hogy legyen egy belső motiváció, mert én nem szeretném azt érezni, hogy én valakit rábeszélek valamire, amit ő nem is biztos, hogy szeretne. De nagyon érdemes egy esélyt adni, mert sokszor derül ki az, hogy a futónak azért volt kudarca, mert fogalma se volt, hogy hogy álljon neki.
1: Abszolút.
2: És a futás is nagyon érdekes, mert a futás is egy olyan sport, hogy nagyon sokaknak meg kell tanulni ezt úgy űzni, hogy ők ezt az egészet élvezzék is. De ahhoz meg kell találni a saját tempójukat, a saját intenzitásukat, hogy mondjuk ne fulladjanak ki az első 5 percben, és lehet, előfordulhat, hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk ez nem végig egy futó mozgás, hanem mondjuk a gyaloglás és a futás váltakozásával kezdünk, és akkor egy idő után az már egy sikerélmény, hogyha elérünk oda, hogy mondjuk végigfut egy bizonyos szakaszt. Nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy valaki elér egy ilyet, és azt mondja, hogy na jó, hát akkor ennyit erről, akkor még sincs kedvem futni, meg nem szeretek.
1: Igen, ez is egy fontos kérdés, hogyha azt mondom, hogy próbáld meg összefoglalni, hogy többnyire milyen cél meghatározása jönnek, és aztán ez hogy változik. Tehát mi az elsődleges? Fogyás?
2: Nem, az elsődleges versenyzés, és nagyon örülök, hogy ezt megkérdezed, mert akkor itt és most szeretném mindenkinek elmondani, mert nagyon sok olyan e-mailt kapok, hogy mivel én egy eredményes terepfutó vagyok, ő félve keres meg engem, mert hogy ő nem versenyezni szeretne, vagy hogy nem biztos, hogy elmer indulni egy versenyen, vagy hogy ő még nem tartott, mert hogy ő még most kezden el futni, és szeretném elmondani, hogy egy futóedzőnek kutya kötelessége ismerni azt, és tudni azt, hogy kell elkezdeni mondjuk egy kezdő futóval foglalkozni. Tehát azért, mert én egy másik szinten vagyok, én egy futóedző vagyok, nekem ezt tudnom kell, és nagyon szeretek egyébként kezdőbbekkel is foglalkozni, és nagyon-nagyon szem előtt tartom azt a múltamat, amikor én mondjuk még kezdőbb futó voltam, és nekem konkrétan emlékeim vannak arról, hogy milyen volt az első ilyen-olyan mérföldkő, mondjuk az első 10 kilométerem, vagy amikor mondjuk nem álltam meg egy 5 kilométeres normafa körön, mert hogy ezekből aztán lehet később táplálkozni.
1: Ha már táplálkozás, akkor annak a másik, tehát a másik jelentése, hogy mennyire függ össze az eredményesség, és most itt én abszolút az amatőr és a tömegsport, és akár a kezdő szintről beszélek a táplálkozással, hogy előfordulhat-e, hogy egyszerre kell a kettőt változtatni, akár lépésről lépésre, vagy később hozzáadható ez, és akkor itt most azt az elvet ragadom meg, hogy azt mondják, hogy ahhoz, hogy változtatni tudj, ahhoz türelmesen, kis lépésbe és mindig valamit hozzáadva kell elindulni.
2: Igen, tehát itt a lépésről lépésre elv az hatványozottan, illetve fokozottan jelentőségteljes, mert az, hogyha mondjuk valaki elkezd futni, vagy valaki elkezd egy versenyre felkészülni, és ahogy ezt már korábban mondtam, itt például a time management is nagyon szükséges, és hogyha egyszer egy nagyot lép az ember, az lehet, hogy amúgy nem fenntartható a hétköznapokban. Tehát minden, amit beépítünk, azt hosszú távon fenntarthatóan kell végezni, és nagyon fontos az is, hogy azért mi örömünket lejjük a futásban már a kezdetektől, vagy az edzésben, különben nem fogunk legközelebb elmenni, tehát már rövid távon is kellenek sikerélmények. És hogyha most a táplálkozásra kitérünk, akkor inkább arra helyezném a súlyt, hogy ugye itt én például most egy ultra távú versenyen vettem részt. Tehát egy bizonyos hosszúság fölött elengedhetetlen az, hogy valamilyen szinten az energiát visszapótoljam, amikor én futok, hiszen azért a futás az egy intenzív mozgásforma, rengeteg kalóriát és rengeteg szénhidrátot. Tehát ez egy szénhidrát domináns sport, szénhidrátot égetünk, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy mennyit izzadunk, főleg egy ilyen 20 plusz fokos időjárásban, amilyen egyébként a verseny is volt, vagy amilyen időszak most következik. Tehát tehát hogyha én azt szeretném, hogy az érzéseim jók maradjanak, és a teljesítményem is egy ilyen stabil szinten maradjon, akkor nagyon fontos az, hogy megfelelően hidratált legyek, és hogyha hosszabbat futok, akkor még ez a hidratáltság talán nem is elég, hanem az, hogy valamilyen szinten be tudjak vinni energiát, és ez sokszor, és ez az elején nekem nagyon furcsa volt, hogy nagyon sokszor futás közben érdemes mondjuk valamit enni.
1: Igen, erre is ki fogunk térni, mert ez mondjuk ilyen befogadhatatlan, de pont most rákerestem, hogy ugye a 84 kilométeres távot te magad 9 óra 36 perc 43 másodperc, tehát akkor 9 óra 36 perc 43 másodperc alatt futottad le, ami azt jelenti, hogy folyamatosan futották közben egyébként, ahogy mondtad, 3000 méteres szintkülönbséggel, 84 kilométeres táv, eközben hogyan lehet enni és inni. Mit, hogy tudnád ezt átmagyarázni szintén halandóknak, hogy ez hogy működik, hogy akkor hol vannak az energiák, hogyan lassítani kell, meg lehet állni, utána hogy újrakezdeni, szóval, hogy hol vannak itt azok a pontok, ahol muszáj valahogy csekkolni a szervezetet, de mégis azt nem szabad megengedni, hogy kies a ritmusba, mert tudom, hogy vannak ilyen elvérzési pontok is.
2: Ez egy nagyon nagy téma, amit én imádok és imádok vele foglalkozni. Megpróbálom ezt úgy dióhéjban átadni azoknak, akik egyébként nem futók és nem nagyon ismerik az ultrafutást, tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy én, amikor egy ilyen versenyen indulok, vagy akár akinek segítek futóim, készítünk egy úgynevezett frissítési tervet. Mi frissítésnek hívjuk azt, hogy nem csak azt, hogy eszünk iszunk, hanem arra is nagy figyelmet kell ilyenkor fordítani, hogy a testet hűtsük, és önmagában mondjuk egy ilyen hideg ital elfogyasztásával ez már sikerül, és akkor még a fejet is lehet locsolni, stb. Stb. Vannak itt tippek. Tehát a frissítési tervben én, amikor ezt elkészítem magamnak, órára lebontva megtervezem, hogy mennyi folyadékot, mennyi sót és mennyi szénhidrátot viszek be, és akkor még vannak ilyen finomságok, hogy koffein, de ezek most nem kell belemenni. Tehát órára lebontva megvan, hogy miből, milyen formában, ez egy stabil terv, és természetesen, mint olyan, az élet aztán mindig felül tudja írni, és akkor ettől a tervtől el lehet térni, de hogy van egy ilyen terv, hogy tudom megvalósítani azt, hogy végig megfelelő energiaellátottsággal és megfelelő erővel tudok futni. Nálam, én nekem könnyű dolgom van, mert hogy most már vannak olyan szénhidrátos porok, amiket összekeversz vízzel, és tulajdonképpen nem kell rágnod, elég csak innod, és akkor néha egy-egy frissítő pontot azért lehet ezt-azt enni, amit a frissítőpont tartalmaz, tehát vannak ott szilárd ételek is. Én bevallom őszintén, hogy nem nagyon szeretek megállni ilyenkor, főleg amikor úgy érzem, hogy most egy jó lendületes futásban vagyok, flowban, akkor én megpróbálok nem megállni, de vannak olyan versenyek, ahol mondjuk azért elengedhetetlen az, hogy valami szilárdat is egyek, és akkor egy picit, és azt is megpróbálom, akkor átváltok sétálásba, tehát nem állok meg nem ülök le, meg nem késsel villával, de hogy megpróbálok minél kevesebb időt a frissítőponton tölteni, és akkor talán átváltok gyaloglásba, és akkor úgy könnyebben sikerül ez.
1: Számít neked a helyezés, vagy igazából neked a magad teljesítménye és annak a fokozása a felkészülés alatt számít, és épp azt adta ki az élet, hogy te nyerted?
2: Én általában időtávbeli célokat szoktam magam elé tűzni, ugyanis az, hogy én hanyadik vagyok, az a mezőnytől függ, és azt én nem tudom befolyásolni. Igen. És ez nagyon fontos, és ezt szoktam mondani a futóimnak is, nem érdemes nagyon helyezésbeli célokat magad elé tűzni, kivéve, hogyha már ismered a mezőnyt, és el tudod magad helyezni, mert hogyha mondjuk futsz egy jót, de te mondjuk hatodik vagy, akkor attól még igenis büszke lehetsz magadra, és akkor attól még te egy nagyon jó teljesítmény nyújtottál.
1: Hát hogy nem, bárki, aki egyáltalán ezen részt vesz, tehát persze, hogy ez innen indul.
2: Vagy hogyha mondjuk futsz egy nem annyira jót, mert végig sétáltad, de egyszerűen nincs olyan ember a mezőnyben, akivel te egyáltalán össze tudod magad hasonlítani, akkor mondhatod azt, hogy nagyon ügyes voltál, de hogy itt és itt lehetne még rajta javítani. És hogyha valaki egy időbeli célt tűz maga elé, akkor magával versenyzik. Tehát tulajdonképpen a legtöbb futó szerintem magával versenyzik, és nekem ez abszolút így volt, mert ez volt az első alkalom, hogy ezen a távon indultam, és az a jó, hogy ha valaki először indul egy távon, akkor tulajdonképpen nincsenek elvárásai magával szembe, hiszen még azt nem futotta le, nem tudja, hogy mire képes. Nekem ez most egy ilyen pozitív csalódás volt magamban. Amúgy is sejtettem, hogy ez talán esetleg jól sikerülhet, de bevallom őszintén, hogy nem tudtam, hogy ez 10 órán belül sikerülni fog, úgyhogy nekem ez egy pozitív meglepetés. És az, hogy első lettem, az pedig habatortán.
1: Hát mindenesetre nagyon gratulálok hozzá, és élvezd a pihenőidődet. Én azt láttam, hogy egyelőre még nincsen új cél, de az is lehet, hogy még csak nem osztottad meg, úgyhogy kérdezem, hogyha van olyan, amit megosztanál, mond, de ha most az van, hogy pihenés, akkor ezt élvezd.
2: pihenés van, de már a pihenésnek abban a fázisában vagyok, hogy elkezdtem agyalni azon, hogy milyen versenyen indulnék az őszi szezonban, de még semmi konkrét nincs.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem
2: köszönöm szépen.
1: Sokan követik, hogy mit csinálsz, és biztos vagyok benne, hogy még találkozunk. Sok sikert kívánok.
2: Köszönöm.
1: Vince Zsófia futóedző, sporttáplálkozási tanácsadó, egyébként pedig terepfutó. Ahogy mondtuk, az legeredményesebb terepfutó volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Holnap jövök friss adással. Sziasztok!
0: Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: A Pályár Royale június

0: élőben. vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Hosszabbodik a babaváró hitel moratóriuma. Haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Az amerikai haderő újabb támadást indított Irán ellen. Marad az erős szélcsapadék, nem várható. Holnap kevés felhő lesz az égen. Sokfelé megerősödik a szél. Hajnalban 6-14, napközben pedig 21-26 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Hosszabbodik a babaváró hitel moratóriuma. A 2026-os határidőre az igénylők 1/5-énél nem született baba. Náluk a rendelet szerint ez átalakul piaci hitellé, de számukra moratóriumot vezettek be. A kormány úgy döntött, hogy meghosszabbítja ennek határidejét, viszont kidolgoznak egy enyhébb feltételrendszert az érintettek számára. A babaváró hitelt 2019-ben vezette be az Orbán kormány, 270 ezeren vették igénybe eddig. Haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Budapestnek a jövő héten 37 milliárdot, július közepéig pedig 19 milliárdot kell fizetnie. A kormány azonban úgy döntött, hogy október 15-éig meghosszabbítja a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontját. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy tovább szigorítják az óriás plakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek szabályozását. Az utak mentén található plakátokat is érinteni a szigorítás, és lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék ezeket kihelyezni, így a buszmegállókban sem lehet majd látni ezeket a reklámokat. Július 1-től Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli online áruházakból például a Temuról rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban az áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A szabályozás egyrészt védeni a tagállami fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyt teremtene az uniós és a harmadik országbéli kereskedők között, írja a NAV. Már lehet jelentkezni a Fiatal Írók Szövetségének nyári táborába. Július 15-től 19-ig a Szokolyához tartozó Király Réten tartandó esemény a kortárs magyar irodalom egyik legfontosabb találkozási pontja, ahol a pályakezdő és már publikáló szerzők elismert írókkal, költőkkel, kritikusokkal és műfordítókkal dolgozhatnak együtt. Az amerikai haderő újabb támadást indított éjjel Irán ellen, a Hormuzi szoros közelében lévő városokat lőttek, a légvédelmet, illetve radarokat vették célba. Az amerikai középső parancsnokság ezzel befejezetnek nyilvánította az Irán elleni amerikai katonai műveletet, a haderő azonban továbbra is fokozott készültségben marad. Donald Trump pedig további lépésekkel fenyeget, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. Irán válaszcsapásként Jordániát, Kuvaitot és Bahreint támadta. A légvédelmet aktiválták ezekben az országokban, de sérültekről nincs hír.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap nagyrészt napos időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen. Az északnyugati szél élénk marad. A hajnali 6-14 fok után délután 21 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Freestyle. A mai mixet Mesterházi készítette.

0: Sej az aranyi vendéglő, majd a jakitán.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Mesterházi volt. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket

0: Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Felújítják a kórházi klímákat, felfüggesztik a munkát a Mohácsi Dunahídnál, megközelítheti a 11 milliárd dollárt az idei foci VB bevétele. Holnap csak kevés felhő lesz az égen, sokfelé megerősödik a szél. Hajnalban 6-14, napközben pedig 21-26 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kórházi klímaberendezések azonnali felújítására 3,4 milliárd forintot különített el a kormány. A tegnapi kormányülésen megállapodás született a 6000 milliárd forintos uniós forrás felhasználásáról, és megtárgyalták a hamarosan életbe lépő vagyonadó szabályozás első tervezetét is. Meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. A június 15-i határidőt a kormány szeptember 30-áig elhalasztotta. Azonnali hatállyal felfüggesztik a munkát a Mohács térségében épülő új Dunahídnál, a kormány teljes körűen felülvizsgálja a beruházást, mert szerintük a korábban tervezett 2x2 sávos kialakítás nem volt megfelelően alátámasztva a közlekedési szempontból. A kabinet azt is vizsgálja, hogy a projekt műszaki tartalma és költségei csökkenthetők-e, akár a forgalmi sávok számának mérséklésével is, derül ki a friss magyar közlönyből. Indulnak az uniós energetikai pályázatok. A keretösszeg 540 milliárd forint, amelyből jelentős hálózatfejlesztések és okos mérőtelepítések valósulhatnak meg. Pályázni csak az áramhálózati engedélyesek tudnak, azaz az átviteli rendszer irányító és a területi elosztói társaságok. Több új szabályozással növelni a magántőke alapok átláthatóságát a kormány. A törvényjavaslat szerint bizonyos stratégiai döntéseknél 75-60%-ra csökkentenék a szükséges befektetői jóváhagyási küszöböt. Szeretnék, hogy a 25% feletti tulajdonosok, haszonhúzók vagy befolyással bírók tényleges tulajdonosnak minősüljenek. A G7 friss becslése szerint 4500 milliárd forint lehet magántőke alapokban, ez a GDP 5%-ának felel meg. Hamarosan indul a Tisza virágzás, a nagyméretű kérészek egyetlen napra emelkednek a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A Tisza virág természetvédelmi értéke egyedenként 10.000 forint, írja a polisz.hu. Megközelítheti a 11 milliárd dollárt az idei foci VB bevétele. A FIFA becslései szerint az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezett torna világgazdaságra gyakorolt hatása majdnem 41 milliárd dollár lesz. A ma kezdődő világbajnokság egyik újdonsága a dinamikus jegyárazás. A rendszer a kereslet függvényében változtatja az árakat. A viadalon a csapatok összesen 104 mérkőzést játszanak, a szervezők pedig több mint 6 millió helyszíni nézőre számítanak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Holnap nagy rész napos időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen. Az északnyugati szél élénk marad. A hajnali 6-14 fok után délután 21 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádiókafén 2026. június 11-én, 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
2: Esemény.
1: Több mint fél száz művész, köztük a világhírű Transglobal Underground egykori énekese Natasha Atlas lép fel az idei Óbudai Világzenei Héten, amelyet június 22-e és 27-e között rendeznek meg a Kobuci kertben. A kínálatban a magyar népzenei, a balkáni, a mediterrán és a közel-keleti zenei tradíciók egyaránt helyet kapnak. A program sorozaton koncertek, táncház, világzenei kertózi és kerekasztal beszélgetések is várják a közönséget. A nyitó nap június 22-e filmes esttel indít, a világzenei kertmozi ezúttal a magyar népzenei hagyomány egyik meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Neti Sanyi című dokumentumfilm nem csak portré, hanem betekintés egy olyan világba, amelyből generációk merítettek inspirációt, zenészek, táncosok,

0: Ütök és hallgatók. Június 24-én szerdán két népszerű hazai formáció lép színpadra, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egy estén mutatja meg, hogyan szövődik közös történetté a kádiházi roma jazz és a klezmer muzsika. Az est különlegessége, hogy fellép a Dohány utcai zsinagóga fő kántora Fekete László. A két formáció nem csak egymás mellett, hanem együtt is megszólítja a zenei világot, amely Budapestet évszázadok óta jellemzi. Június 25-én csütörtökön a nemzetközi világzenei szintér egyik kiemelkedő alakja, Natasha Atlas érkezik a Kobuciba. Az arab zenei örökséget elektronikával, világzenével és kortárs poppal ötöző egyiptomi belga előadó koncertje egyszerre intim és elementáris élmény. A Transglobal Underground egykori énekese ezúttal saját zenekarával érkezik. Másnap pénteken egyetlen este alatt kirajzolódik Ferenczi György zenei univerzuma, blues, folk, világzenei, zene, improvizáció és közösségi örömzene találkozik. A színpadon az első pesti rackák, a Louisiana Double, a Bora projekt és a Boldog Rezignáció ad műsort. A zárónap hagyományosan a közös mozgási és a táncé, a negyedik Kobuci Táncház, a Csángálló és a Tokos zenekar vezetésével várja a közönséget.
1: Régészet.
0: Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki, a Régészet sötét oldala alcímmel. Június 12-től 14-éig az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat. Szolnokon a Damjanich János Múzeum kétnapos programmal készül, ahol a látogatók a régészeti munka kevésbé látható oldalába is bepillanthatnak. Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban a kézműves és családi programok mellett restaurátor műhely bemutató, látványtári séta, drónos és fémkeresős bemutató is közelebb hozza a régészet mai módszereit. Egerben a Dobó István Vármúzeum lelőhely látogatásokkal, vársétával és előadásokkal kapcsolódik az idei témához. Az idei rendezvény egyik fontos témája a terepi régészet és a közösségi kutatás. A Józsa András Múzeum Csenger határában az M49-es nyomvonalához kapcsolódóan kínál programot. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeum Szenvedélyből Tudomány Közösségi Régészeti Kutatások Veszprém Vármegyében címmel mutatja be, hogyan kapcsolódhatnak be a civilek is a régészeti örökség megismerésébe. Zalaegerszegen a Göcsei Múzeum június 13-án esti éjszakai programmal csatlakozik a régészet éjszakájához.
1: Kiállítás.
0: A Népművészet csodája címmel nyílt új időszaki kiállítás a szabadkígyósi Wenckheim kastélyban. Négy teremben ezres nagyságrendben mutatnak be tárgyakat a 18. század végétől az első világháborúig, Békés megye együtt élő népeinek tárgyalkotó művészetét, amelyek e népek életéről, szemléletéről, gondolkozásáról, a közösségi lélektárgyasultságáról tanúskodnak. A kiállításmester Gábor Békés Csabai műgyűjtő népművészeti kollekciójából, valamint Harangozó Imre népi textil gyűjteményéből válogat. Most elsősorban bútorokat, cseréptárgyakat és faragott eszközöket válogattak ki, amint egy fél év alatt ezekből a bemutatott tárgyak mögött emberi történetek sejlenek fel. A tárlat a hétköznapi használati eszközöktől a ritka, művészi értékű darabokig átfogó képet ad a magyar tárgyi kultúra sokszínűségéről és a népművészet nemzetközi szinten is kiemelkedő gazdagságáról. A felállított darabok 65%-ban Békés megyét mutatják be, de kitekintenek a Felvidékre és Erdélyre is.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A szél és vízimalmok egykor szorosan hozzátartoztak a magyar tájak látképéhez, és fontos helyszínei voltak a települések mindennapi életének. A 19. században 10 000-nél is több malmot tartottak számon az országban. Az ipari fejlődés azonban ezt a területet sem hagyta érintetlenül. Néhányat közülük azonban sikerült megőrizni, amiket szinte érintetlen pompájukban, szemmel gyönyörködtető környezetben csodálhatunk meg. A malmok bonyolult, mégis lenyűgöző szerkezetek, amelyek a molnárok sokoldalú tudásának hála a durva búzából értékes lisztet készítettek. Az őrlést biztosító mechanikát pedig folyamatosan karban tartották és javították. Hazánk nyugati területein jellemzően a vízimalmok terjedtek el, és töltöttek be fontos szerepet a közösségek életében. A vízimalmok megjelenését és méretét értelemszerűen az energiát szolgáltató vízfolyások határozták meg. A 19. század végén még több ezer patakmalom és hajómalom őrölt az országban. Ez utóbbi nagy előnye az volt, hogy mobil szerkezet lévén, a vízjárásához alkalmazkodva, könnyen változtathatták a helyzetét. A szerkezetet egy hajóra rögzítették, majd a folyó legnagyobb sodrású szakaszán kikötöttek vele. Szerencsére bárki megnézheti ma is, hogyan fest egy ilyen szerkezet, ugyanis Ráckevén szeretettel várják a látogatókat a Dunán ringó malomban. Hazánk időjárására nem jellemző az állandó szélirány és szélsebesség, ezért érthető, hogy a szélmalmok holland mintára csak a 17. századot követően kezdtek elterjedni. A hatalmas lapátokkal és vitorlákkal felszerelt építmények főleg az alföldi régióban és a Duna-Tisza közén épültek. A molnároknak itt áprilisban volt a legtöbb a munkájuk, a szeszélyes hónapban éjjel-nappal őrültek a malomkövek. A vizek városaként ismert Tata különösen izgalmas állomása lehet egy malomfelfedező utazásnak. Itt az 1830-as évek elején összesen 15 malom működött, amelyeknek a töredéke még ma is látható. De nem csak a malmok érdekesek a csodás Tatán, az épített örökség, az öreg tó és élő világa, a tóparti sétányok, középkori vár és az Eszterházi kastély együtt teszik ezt a települést az ország egyik leghangulatosabb városává.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Több fronton is Stockholm-szindrómát okozott hallgatóinak a Stockholmsvi. Voltak, akiket egy közismert svéd bútorház reklámjában ragadott magával, Hennes és Waterbaby 22-es duettje. Másokat a Szerelem vagy Kötelesség című Netflix széria egyik epizódjában ejtett rabul a fülbemászó track. De maga a streaming szolgáltató sem tudott szabadulni a két svéd énekes közös produkciójától. Egy másik, saját gyártású drámájuk az Egy részed aláfestő zenéjeként is felhasználták a felvételt, sokakat sazamozásra késztetve.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Jamaica szigetét Kolumbusz Kristóf második útján 1494-ben fedezte fel. Akkor még nem tudta, hogy a hálás utókor néhány száz évvel később már elsősorban nem az ő nevéhez köti majd ezt a különleges éghajlatú területet, hanem a kalózokhoz, a rumhoz és a reggae zenéhez. A Bob Marley and the Wailers zenekar az 1960-as évek elején alakult a jamaicai Kingston városában. A csapat ízig-vérig reggae zenét játszott, a frontember a legendás Bob Marley volt. Kezdetben saját országukban lettek sikeresek, a világ néhány évvel később ismerte meg őket, különösen Marley-t, aki a reggae irányzat meghatározó, legismertebb művészévé nőtte ki magát. A zenekar később saját lemezkiadót is alapított, és a 80-as évek elején még az ikonikus New York-i Madison Square Gardenben is felléptek. Marley egyértelműen az együttes meghatározó figurája és arca volt. 1981-ben bekövetkezett halála után a csapat tagjai már nem tudták megismételni a korábbi sikereket.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Zóra a 2020-as évek elején sorra varázsolta el a budapesti és a vidéki koncerttermek közönségét. A Los Angelesben élő fonogramdíjas énekes-dalszerzőt kivétel nélkül remek zenésztársak kísérik. Zóra zenéje az avant-pop, az alternatív és filmes hangzásvilágok körül forog, folyamatosan feszegetve a műfaji határokat. Akár szóló zongora, akár zenekaros felállás, a hangzás és az élmény egészen különleges, bensőséges, közvetlen. Olyan zórás.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Szeret vezetés közben komponálni és zenei ügyeket intézni Adrián Quesada, a Black Pumas tagja. A pszichedélikus soul duo gitárosát, zeneszerzőjét és producerét megihleti az Index lámpa kattogása, amelyre rendszeresen improvizál valami plusz ritmust és dallamot. Ilyenkor feleségének kell rászólnia, hogy időközben zöldre váltott a lámpa és valóban kanyarodjon be, különben rendesen ledudálnák az útról az épp elmélyülten alkotó művészt. Voltak éppen a zenekar is egy autóban fogadott telefonhívással alakult meg. Eric Burton frontember és szövegíró pont akkor csörgött rá Quesadára, amikor ő épp vezetett, ekkor Burton a telefonban ráénekelt egy félkész szöveget Quesada pár héttel korábban küldött dallamára. Így keletkezett első daluk, a 2019-ben megjelent Fire.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Soul Sugar a nagyszerű francia soul jazz funk és reggae billentyűs Guillaume G. Metinier fúziós kollektívája. Bemutatkozó albumuk a Nothing But The Truth 2009-ben jelent meg. Azóta folyton változó tagsággal, de töretlen profizmussal és lelkesedéssel ötvözik imádott műfajaikat. 2025-ben közös nagylemezt készítettek a Dub Shepherds Dub Reggae formációval. A Blue House Rocking nyitó trackje Curtis Mayfield Give Me Your Love Love Song című klasszikusának feldolgozása. Az eredeti szám egyedüli szerelmes erotikus szerzeményként szerepelt az 1972-es Superfly filmzenealbumon a sok társadalmi témájú szegénységgel, bűnözéssel, drogfogyasztással foglalkozó betétdal között. Mint egy megbújva.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
5: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Most hétvégén, klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Hosszabbodik a babaváró hitelmoratóriuma. Haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A kormány megszünteti a kriptoeszközök túlszabályozását. Holnap csak kevés felhő lesz az égen, sok felé megerősödik a szél. Hajnalban 6-14, napközben 21-26 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, derült ki a kormány szóvivői tájékoztatón. Jelezték azt is, október közepén hozzák majd nyilvánosságra a jövő évi költségvetési tervet. A vagyonnyilatkozatok kapcsán elhangzott az is, hogy nem a tartalomra vonatkozna a szigorítás, hanem arra, hogy a megismert adatok alapján utána milyen következmények várnak a nyilatkozatot hamisan kitöltő személyre. Hosszabbodik a babaváró hitel moratóriuma. A 2026-os határidőre az igénylők 1/5-énél nem született baba. Náluk a rendelet szerint ez átalakul piaci hitellé, de számukra moratóriumot vezettek be, ennek határidejét pedig a kormány kitolta. Dolgoznak viszont tovább egy enyhébb feltételrendszeren. A babaváró hitelt 2019-ben vezette be az Orbán kormány, 270 ezeren vették igénybe eddig. Haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Budapestnek a jövő héten 37, július közepén pedig 19 milliárdot kellene befizetnie. A kormány most úgy döntött, hogy október 15-éig meghosszabbítja a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontját.

0: Soknak köszönhetően a Revolut és a többi kivonulót fújó szolgáltató is fontolóra veheti kriptoszolgáltatásának újraindítását az országban, olvasható a Portfólión. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy tovább szigorítják az óriás plakátok és a környezeti vizuálisan szennyező reklámfelületek szabályozását. Az utak mentén található plakátokat is érinteni a szigorítás, és lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék ezeket kihelyezni. Július 1-től nálunk is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli online áruházakból például a Temuról rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Az új szabályozás egyrészt védené a tagállami fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyt teremtene az uniós és a harmadik országbéli kereskedők között, jelezte a NAV.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap nagyrészt napos időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen. Az északnyugati szél élénk marad. A hajnali 6-14 fok után délután 21 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
2: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
3: Kezdődjék a Dáridó, ahogy annak idején a tévében mondta a trombitás ember.
4: Hogy is szólt?
3: Kezdődjék a Dáridó, eddig tudom.
4: Valahogy így, és természetesen akkor így dülöngélt hozzá.
3: Azt, mert vagy kis kezével így.
4: Ja, igen. Erre egyébként zseniálisan rájátszott, ugye Gálvölgyi.
3: Igen.
4: A paródiájában, szevasszabb, üdvözlöm
3: hallgatom. Igen, szia Gellért, ez a filmszerész, ha esetleg valaki most találkozott volna ezzel a tartalommal először életében, de hát az előbb a szignálból kiderült, és hát akkor mielőtt bármibe is belefognánk, ami a mai műsor igazán lényegi részét illeti. Egy igazán lényegi résszel kezdünk, mégpedig azzal, hogy a te hősöd, Michael J. Fox 65 éves lett a héten.
4: Így van. Az magyarázatra szorul, hogy miért az én hősöm, gondolunk azokra a kedves hallgatókra is.
3: Akiket említettem, hogy most csatlakoztak.
4: Igen, akik most csatlakoztak, vagy mondjuk nem olvasnak engem az egyéb felületeken. Hát egyrésztől ugye az van, hogy a visszajövőbe a kedvenc filmem, ami csak egy nagyon picit lett mesterségesen a kedvenc filmem, mert szerintem mindig is az volt, csak én annyira szeretem a filmeket, a mozgóképet, mint olyat, hogy...
3: Ne hülyeskedj!
4: Hogy egy, igen, most mondd meg, hogy egy ideig nem feltétlenül szerettem volna sorrendet állítani a legkedvencebb, ilyen magyar tanul fogalmazva, filmjeim között, de aztán egyszer tulajdonképpen így ráeszméltem arra, hogy hát ehhez a filmhez köthető a ilyen kvázi gyűjtőszenvedélyem is, mármint, hogy van néhány ilyen relikviám a visszajövőbével kapcsolatban, és hát Michael J. Foxnak a személye is egy olyan figura ő, akire én elég erősen rezonálok. Ugye, ha megnézzük a sorsát, ugye eleve az, hogy most 65 éves, hát ezt egy olyan 20 évvel ezelőtt senki nem mondta volna, nem is mondták neki, hogy megélhet egy ekkora kort, mert hát olyan 20-30 éve diagnosztizálták nála ugye a Parkinson-kort.
3: Hát az a visszajövőben harmadik része forgatásánál derült ki,
4: ott
3: hogy valami nem
4: oké. Először a lóról úgy, hogy nem igazán tudták, hogy mi történt. Igen, és talán már ebben a műsorban is elmeséltem, amit ő leírt, azt hiszem az a életrajzi könyvének a címe, hogy egy szerencsés ember, amit ő leírt ebben, meg aztán később különféle verziókat lehetett hallani itt-ott, de abban megegyeznek ezek a történetek, hogy már rögtön az elején, amikor az első néhány orvos megvizsgálta a baleset után, már akkor mondták, hogy igazából az összes tünet arra utal, hogy itt Parkinson-korról van szó, de mivel ő annyira nincs benne a korban, ahol ezt diagnosztizálni szokták, ezért biztos nem az. És akkor néhány évre így el is engedték igazából, és amikor már úgy kelt föl, hogy minden ízébe remegett, akkor tulajdonképpen akkor ébredt rá, vagy akkor ment vissza orvoshoz, és akkor derült ki, hogy ő valóban Parkinson-kóros.
3: Egy igazán nagyívű, hát azt nem mondom, amik félbetört a karrierje, mert csodálatos módon így megy tovább a karrierje, de hogy félbetört mégiscsak az ő igen, magasan repülő karrierje. Egy nagyon foglalkoztatott és nagyon szeretett, kedvelt színész.
4: Igen, aki

0: ezt a betegséget egyébként, hogyha lehet ilyen kicsit meghökkentő módon fogalmazni, akkor rendkívül jól adaptálta a saját színészi karrierjébe, mert hogy több olyan díjnyertes szerepformálása is volt, ahol nem elrejteni akarta ezt a betegséget, hanem a karaktereket már eleve úgy találták ki, hogy Parkinson kórosok voltak, akiket játszott a Michael J. Fox. Sőt, ezt is talán mondtam már, mert erről is sűrűn szoktam beszélni, amikor szóba kerül a személye, hogy az egyik legklasszabb szerepe az a The Good Wife című sorozatban egy olyan ügyvéd, aki konkrétan visszaél azzal, hogy Parkinson kóros. Tehát konkrétan, amikor a bíróság előtt ugye érvelni kell, akkor ő eléggé manipulatív módon használja ezt, és hát ezért díjakat is kapott. Ez szerintem az élő bizonyítéka annak, hogy egy igazi művésznek a szelleme, az elég sok mindenen felül tud kerekedni, és hát visszakanyarodva a karrierjének a megtöréséhez, igazából az is érdekes volt abban az időszakban, ugye most a 80-as évek végéről, a 90-es évek elejéről beszélünk, inkább a 90-es évek elejéről, hogy akkor az emberek, a nyilvánosság nem feltétlenül volt tisztában azzal, hogy mi a helyzet Michael J. Fox-ról. Ugye ő nagyon sokáig ezt titkolta is, a róla szóló dokumentumfilmben például abból a polgármesteres sorozatából vannak is jelenetek mutatva, ahol így rázúmolnak, mutatják, hogy hogyan rejtette el a remegését. Alapvetően túlmozgatott próbálta meg ezt mindig elrejteni. Szóval, hogy ez nem volt annyira a szemünk előtt, ezért csak egy ilyen tipikusnak mondható one hit wondert láttunk benne, akinek volt egy nagy filmje, ahhoz meg csatlakozott ugye két folytatás, és hogy utána nem igazán sikerült neki ott maradni, tehát nem igazán jöttek azok a szerepek, amik így bebiztosították az ő
1: szerintem azért
0: pályáját továbbra is, de hogy ez nem azért volt, mert hogy nem lett volna kedve, vagy nem lettek volna ajánlatok, hanem egy idő után már úgy is kellett szerepet válogatnia, hogy hát hely tudjon állni.
1: Szerintem azért volt egy bizonyos zsánerben, ebben a kis bohókás
0: romantikus komédiában, igen, voltak aranyos dolgai.
1: Ez a Doc Hollywood például, abban szoktam idézni.
0: Igen, és vele kapcsolatban egyébként viszonylag kevesen szokták emlegetni. Nem annyira jó, de szerintem azért érdekes a Háború áldozatai című 1989-es filmet, ami akkor készült, amikor nagyon mentek ezek a vietnámi filmek, igen, ugye, szakasz is akkor.
1: És volt neki egy vietnámos filmje, ezt akartam mondani.
0: És ez volt az, amiben ugye nem kisebb név volt a másik nagy név, mint Sean Penn, és Brian De Palma rendezte ezt a filmet, egyébként annak a forgatásán is voltak már leginkább a Sean Pennek köszönhetően ilyen mindenféle ügyek, de hogy aztán csinált ő egyébként a James Woods-szal is egy szerintem egy nagyon szerethető ilyen haver filmes metafilmet, ugye, amiben egy színészt játszott, akinek el kell játszania egy menő zsarút, és egy zsaru segíti az ő alakítását. Ez volt a Jobb ma egy zsaru, mint holnap kettő. Azt hiszem ez volt a magyar címe. Ez is bukott a pénztáraknál egyébként, de szerintem ebben is megmutatta azt, hogy ő valóban egy rendkívüli komikus. Tehát ő alapvetően szerintem egy komikus színész, aki egyébként ezen a vonalon is került be Hollywoodba is, mert ugye a Családi kötelékek című szitkommal lett ő igazából világsztár, mert ugye egy kanadai színészről beszélünk, és hát igazából majdnem a Családi kötelékek miatt nem, sőt, ugye vissza is utasította vissza a jövőbét, pont azért, mert hogy kötelezettségei voltak a sorozat felé, aztán elkezdték forgatni ugye az Eric Stoltz-szal, és akkor közben rájöttek a Spielbergék, hogy valami nem működik az Eric Stoltz-szal, és akkor visszahívták a Michael J. Fox-ot, aztán végül is
1: nagy dúzogva.
0: Nagy dúzogva, igen, és ilyen egészen őrületes menetnek tette ki magát Michael J. Fox, ez a róla szóló dokumentumfilmben eléggé ki van vesézve, hogy olyan napi beosztást vállalt a film és a sorozat miatt, hogy ő nagyon sokáig egyébként azért nem is ment el orvoshoz a különböző tünetei miatt, mert ő azt gondolta,
1: nekem erre nincs időm.
0: Nem, egyrésztről, de inkább azért, mert ő azt gondolta, hogy egyszerűen kimerült a teste. Mm-hmm. Tehát, hogy annyira elfáradt ebben a hajtásban, hogy most a teste benyújtja a számlát, ami sajnos nem volt igaz, hanem ennél durvább
1: minden
0: valóság
1: eset,
0: volt.
1: Minden esetre nagyon boldog születésnapot kívánunk innen a messzi távolból Michael J. Foxnak, aki 65 éves lett a héten, és akkor gyorsan FBI jelentésszerűen mondjuk el, hogy mi lesz a mai műsorban.
0: Ó, leleplezzük.
1: Lesz egy film, amit meg szerettem volna nézni, de és nem tudom, hogy jól tettem-e, hogy várom ezt.
0: Melyiket?
1: A filmet. Azt az UFO-sat.
0: Ja, pont a Spielberg filmről beszélsz, ami az első alkotás lesz. Én is nagyon vártam, igazából az idei blockbuster szezonban ez volt az a film, amit a legjobban vártam, ez a cím, hogy a leleplezés napja, és hát, hogyha Spielberg skifit csinál, akkor az azért, hogy mondjam, minimum érdekes.
1: Vagy van köze hozzá, akkor
0: igen,
1: minimum érdekes.
0: Igen, minimum érdekes, de hogyha egy film ekkora elánnal lesz bevezetve a közvéleménybe, vagy a közvélemény elé, mint a leleplezés napja esetében ez történt, akkor az embernek még nagyobbak a várakozásai, és onnan szép nagyot esni, ugye, hogy ezt mondani
1: szokták. Megbeszéljük.
0: De mindjárt eljutunk odáig. Aztán van egy film, amit már elég régen hát be akartak mutatni. Én igazából már egy éve írtam róla a filmvilágba egy kritikát, de végül most mutatták be. Ez egy kanadai-magyar film tulajdonképpen, bár elsősorban a magyar vonatkozásai azok hát a történet miatt, meg a rendező miatt lényegesek. Ez a Blue Heron, egy nyár emléke című film. Aztán visszatért a mozikba Mads Mikkelsennek az egyik leghíresebb filmje, pontosabban Anders Thomas Jensennek és Mads Mikkelsennek, akik együtt elég sokat szoktak dolgozni. Az egyik leghíresebb filmjük, ami 2005-ös volt, ez az Ádám almái, amiből színházi előadás is készült, és talán még te is láttad, mármint a filmet. Nem láttad?
1: Nem csak tudom, szerintem róla? Nem láttam ezt a filmet. Ciki, most akkor megint megkapom, hogy miféle ember vagyok én.
0: Még most szoktam én neked ilyeneket mondani. Én soha nem mondok ilyeneket. Ez egy jó hír, meg tudod nézni moziba, mert tényleg nagyon jó, és valószínűleg tényleg a legjobb filmje ennek a párosnak, meg hát meg kellett volna említeni ugye Nikolaj Lee Cast is, aki harmadikként
1: azt
0: szintén
1: szokott akartam mondani, hogy az egyik kedvenc felfedezettem, szerintem őről van szó, aki játszik a igazságosztók, vagy mi abban
0: az igazságbajnokaiban, az is egy Jensen film.
1: Na igen, na, ez egy kiváló film.
0: Igen, na hát, hogyha azt kiválónak érezted, akkor ezt még kiválóknak
1: fogod szerintem. Jó, akkor beveszem a hétvégi filmnézős etapba, és akkor
0: megnézem. Nem fogod megbánni, meg majd igyekszem még kedvet csinálni, hozzájutunk odáig. És a végére, hát igazából ahogy készültem a műsorra, akkor jutott eszembe, hogy én megnéztem az új Star Wars filmet.
1: Úgy három hete ígérgeted, igen.
0: Igen, a Mandalorian és a Grogut, de még, és Grogut, de múlt hétről kifelejtődött, úgyhogy most beszerkesztettem, de azért ez eléggé beszédes, mármint, hogy nem tudom, hogy igen, hogy tologattuk, mert nem tudom, hogy egyébként a Disney-nél már szembenéztek-e ezzel, de tulajdonképpen a Mandalorian és a Grogu bebizonyította azt, hogy nem minden arany, ami Star Wars, mármint, hogy viszonylagos bukást is tud produkálni egy Star Wars film a mozikban.
1: Nálam már évek óta.
0: Hát nálad már évek óta, de kereskedelmileg most ért téged utol a világ.
1: Igen, igen. Ez lesz. Ma nem sokára jövünk vissza, ez itt a Filmszerész.

0: Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Kezdjük akkor azzal, ami...
2: Ami ugye az új Spielberg film, az a címe, hogy a Leleplezés napja, és hát ez volt az a film, aminek már így az előzetes plakátjai is, amik így évelején kijöttek, meg a mindenféle kett csinálók.
1: Meg a tyutyogó hangot kiadó Emily Blunt.
2: Igen, a tyutyogó hangot kiadó Emily Blunt, meg az egyéb ilyen Spielberges dolgok. Hát így jó előre meghozták a kedvet ehhez a filmhez. Én ugye ahhoz a generációhoz tartozom, akik Spielbergen, meg Lucason, meg Martin Scorsese ezért nőttek föl, ezért, hogyha abból a késői 70-es évekbeli hollywoodi branchból valaki új filmet csinál, akkor az én figyelmemre bizton, hogy számíthatnak. Meg még ezen belül tulajdonképpen mondható vagyok Spielberg rajongónak is. Szerintem ő nagyon sokat tett alapvetően a népszerű filmek között azért, hogy egy film ne csak szórakoztató legyen, hanem így művészileg is rendesen meg legyen csinálva.
1: Na, szépen összefoglaltad, hogy én mit keresek egy filmben például. Tehát az, hogy szórakoztatás mellett legyen valami üzenete, meg mondjuk nézzen ki valahogy. Tehát szerintem valahogy így komplexítette azt a filmnyelvet, ami eddig nem létezett. Addig nem létezett.
2: Igen, vagy inkább én azt mondanám, hogy új szintre emelte azt, amikor egy szórakoztató film, egy commerce film szerzőinek is mondható, mert ugye a rendezőjének világképe van, milyen a Spielbergi világkép, ugye meglehetősen szentimentális, tehát így sokat sírnak benne, meg alapvetően a szereteten alapul, meg a barátságon, meg ilyen dolgokon, meg az ismeretlenre való rácsodálkozáson, ami az egyik legfontosabb Spielbergi motívum. Ugye szinte mindegyik Spielberg filmben láthatunk olyan jelenetet, amikor még nem mutatják a tárgyat, vagy az akármit, az élő lényt, amit éppen néznek a hősök, csak a tekintetüket látjuk.
1: De hogy már félsz tőle.
2: Vagy félsz, vagy már előre te is álmodozol. Igen. Most nyilván az egyik leghíresebb példa, ami ilyenkor mindig előjön, az a Jurassic Parkban, amikor ugye a Sam Neill-ék meglátják a dinókat, és akkor hosszú másodpercekig csak azt láthatjuk, ahogy ott a terepjáró keretein belül így fölállnak, meg néznek, nem akarják elhinni. És hát ez ugye pszichológiailag is egy rendkívül erős suspense hatás, tehát hogyha egy színész az jól eljátsza azt, hogy valamin ámuldozik, akkor az agadós lesz, és te is elkezdesz ámuldozni. És hát a Spielberg az UFO-kon már elég régen ámuldozik, tulajdonképpen az egyik első nagy kasszasikere a harmadik típusú találkozások is erről szólt, ami igazából szerintem az előképnél egy kicsit vaskosabban hasonlít a Leleplezés napjára, mert itt is tulajdonképpen arról van szó, és akkor most belevágok így a közepébe a véleményemnek, de arról van szó, hogy megismerünk néhány karaktert, akik is nem spoiler ezek, ezt szeretném leszögezni, akik valamilyen módon kapcsolódnak az UFO-khoz, és azt láthatjuk, hogy ez a kapcsolódás, ez egyrészt hát, hogy mennyire vannak tudatában ennek a kapcsolódásnak, hogy a külvilág, kvázi a hatalom hogyan reagál erre a kapcsolódásra, és hogy mi lepleződik le ezen a napon, amiről szól igazából ez a film. Amikor ugye a harmadik típusú találkozásokat bemutatták, akkor kezdtek nagyon divatba jönni az ilyen tudományos fantasztikus nézetek, az elképzelések arról, hogy nem csak, hogy nem vagyunk egyedül, hanem, hogy egészen valószínű, hogy már az emberek találkoztak űrlényekkel, ugye Roosevelt legendája nevezik
1: elég
2: így.
1: Sokat, a Hollywood azért megemlékezett erről van, folyamatosan, de valahogy tényleg ott a nulladik típusú, a harmadik típusú találkozás a környéken kezdett el szárba szökkenni. Hát úgy látszik, hogy ők nem hallottak a Fermi paradoxonról, ami egy kicsit dugába dönteni ezeket az elméleteket szerintem.
2: Igen, és a harmadik típus találkozásokban igazából arra akartam kivinni ezt a gondolatmenetet, hogy az volt a különleges, hogy nem kapaszkodott bele az úgynevezett valóságba, mármint nem azt állította, hogy ami 1940 valahányban Új-Mexikóban történt az igaz, hanem arra játszott, hogy ez valahol benne van az emberek fejében, meg benne van a közhangulatban, hogy erről gondolkodunk, és ennek az úgynevezett valós eseményeknek feleltette meg a saját fiktív történetét, és ezáltal egy kicsit jobban ki is nyitotta az egészet, ha úgy tetszik, akkor úgy tudott a harmadik típusú találkozások nagyon általánosan beszélni az idegentől való félelemről, és a reményről, hogy talán nem is kell félni az idegenektől, hogy közben egy alkotónak a legfontosabb motivumai is akkor alakultak ki, az a stílus akkor alakult ki, amit azóta Spielbergi filmkészítésnek hívunk, és hát a leleplezés napjára ugye eljutottunk odáig, ugye néhány hónap múlva lesz 80 esztendős Steven Spielberg, hogy egyébként most írtam is egy kritikát erről a filmben, így leírtam, hogy alapvetően a fiatal filmesek azok saját magukról készítenek filmet, az öreg filmesek meg a saját életművükről készítenek filmet, általában ez szokott lenni. Amikor már így intézményesül egy alkotó, akkor hát ugye olyan öröksége van, amihez a legtöbbször eléggé bátran hozzányúl, tehát tulajdonképpen pinkolja saját magát. Ezt most nem sikerült kimondani.
1: Kimondta, tök jó. Meg hozzá nyulat, mert ugye volt a J.J. Abramsnek a filmje a Super 8, amiben ugye masszívan benne volt Spielberg is, mint producer, ha jól tudom.
2: Igen.
1: Javíts ki, nem így volt, de hogy ott is azért arról volt szó, hogy na, így kell Spielbergi filmet készíteni. Az egésznek a csinyát, bínyát mutatták meg a gyerekek által, szerintem legalábbis.
2: Igen, és hát a leleplezés napjában azt láthatjuk, ahogy Spielberg bizonygatja, hogy ő tud Spielbergi filmet csinálni. És tulajdonképpen ez az egyetlen dolog, amit ebben a filmben állít, mert szerintem pont az az érdekes benne, hogy 145 percen keresztül pulzál benne ez az őrült feszültség, hogy mégis mire viszi ki ezt a történetet, mi történik ezekkel az emberekkel, akik kapcsolatban állnak valahogy a földön kívüliekkel, és a végén annyira nem állít semmi olyat, amit már előtte ne tett volna meg 45-ször ő is, meg mások is, hogy én legalábbis ott ültem a moziteremben, ment a stáblista, és még mindig azt vártam, hogy...
1: Na most tehát, akkor ki az UFO?
2: Nem, hogy akkor most majd történik valami, ami megmagyarázza ezt a filmet, hogy ezt miért kellett megcsinálni, és aztán ahogy telt az idő a vetítés után, úgy egyre inkább arra a véleményre jutottam, hogy igazából az van, ami van, mármint, hogy ez maga az ötlet.
1: Már is idézte Scorsese filmből, az van, ami van.
2: Az van, ami van. Tudok én egy-két dologról, vagy valami ilyesmi is van ott arrafelé. Szóval, hogy alapvetően itt semmi másról nem szól ez a film, csak arról, hogy van egy 80 éves rendező, akinek van egy zseniális operatőre, meg volt, nem tudom, 120 millió dollárja, hogy a legnagyobb sztárokkal csináljon egy ilyen kergetőzős, szentimentális skifit, és az a lényeg az egésznek, hogy gyerekek, én megmondtam. Mármint, hogy Spielberg megmondta, hogy valójában leszálltak az UFO-k, hogy valójában itt vannak, és valójában segíthetnének nekünk. Igen, erre a boldozott, csupa nagybetűs naugyére van fölhúzva a Leleplezés napja című film, ami ebben a formájában nekem meglehetősen nagy csalódást nyújtott, éppen ezért, mert formailag sem, bár van benne egy-két jelenet, ami nagyon-nagyon jól meg van csinálva, meg igazából letagadhatatlan a film, tehát, hogy nívójában azért, ha odarakjuk a többi hollywoodi sci-fi velé, azért még mindig fölfelé lóg ki, mert hát csak egy Spielberg filmről beszélünk, de a Spielberg életű vonatkozásában a bluff kifejezést szerintem ennyire érvényesen még nem nagyon lehetett használni egy filmjére sem.
1: Akkor sem vetted el a kedvem, bármennyire is nem volt
2: is
1: szándékod.
2: Volt a cél.
1: Igen. Elmegyünk egy picit hidratálni, aztán jövünk vissza mindjárt.
0: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
3: Anikó és Lecsó koncert az Ötvös 10-ben, június 12-én. Anikó és Lecsó még 10 éves korukban, 1983-ban alakították a Pál utcai fiúk együttest, amelyik a mai napig is működik. Állandó szereplői szinte az összes fesztiválnak és klubnak. Rengeteg dal született ennyi idő alatt, ezekből hoznak el egy csokorral magukkal, megmutatva, hogy ezek a dalok eredetileg hogyan szólaltak meg egy szál gitár segítségével. Egy ilyen este alatt persze nem csak a saját szerzemények kerülnek elő, hanem azok a kedvenc dalok is, amik őket inspirálták a zenekar megalapításakor, főleg a 80-as évek magyar underground együtteseitől. intim hangulatú Pál utcai fiúkat idéző Anikó és Lecsó koncert pénteken este az 5-ös 10-ben. Békakerekítő Baba Színházi előadás a békákról hárfás kísérlettel a Liberi Alkotók Közösség előadásában június 13-án délelőtt a Marciban. Ismertebb és talán kevésbé ismert gyermekmondókák, versikék és népdalok, amelyek mellett egyéb hangszerek is megszólalnak, aprócska történet az élet körforgásáról, hogyan lesz egy csöpnyi buborékból élet, majd a növekedés és állandó fejlődés által vígan ugrándozó, kifejlődött béka, aki persze szüntelenül ismerkedik és küzd környezetével, amelyben él. Találkozik a széllel, a nappal, nagy halakkal és még ki tudja mi mindennel, mire elérkezik odáig, hogy elénekelhesse saját békadalát, és talán nem is egyedül. Kismese ritmusokkal, hangokkal, dalokkal, valamint különböző formákkal eljátszva a legkisebbeknek, és a velük együtt érkező legnagyobbaknak is. Szombaton délelőtt tehát békakerekítő Baba Színház a Marcibányi téri művelődési központban. Queen Symphony és Koncert Show június 13-án a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban. A látványos zenei este a Queen ikonikus dalait mutatja be szimfonikus köntösben. Magyarország kitűnő énekesei Serbán Attila, Szemenyei János, Baksa András éneklik Freddie Mercury és a Queen velünk élő dalait. Szűcs Apor brilliáns hangszerelésében készülő darabhoz a zenét ezúttal a Budafoki Doknányi Zenekar szolgáltatja Guido Mancusi vezényletével. Szombaton este Queen Symphony és Koncert Show a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Meg is érkeztünk, ez továbbra is a filmszerész. Még három tartalmat fogunk megrúgózni egy kicsit, és akkor ami a következő, az pedig létszer segíts.
2: A Blue Heron egy nyár emléke című.
1: Na tessék, film. Akkor most mondjad.
2: Ami kanadai-magyar játékfilm. Elsősorban, hát azért kanadai, mert hogy Kanadában játszódik, és egy Kanadában vándorolt magyar családról szól, és akkor itt már azt is előttem, hogy mi a magyar. Azon felül, hogy NFI pénz is van benne, tehát filmintézet is rakott bele lóvét. A film írója, rendezője, Sophie Romvári, aki hát, hogyha valaki ismeri a magyar filmtörténetet, akkor eszébe juthat, hogy ki volt Romvári József, aki egy rendkívül magasan jegyzett díszlettervező volt, egyébként filmes díszlettervező, és az ő unokája Romvári Sophie, aki talán Kanadában is született, ebben nem vagyok biztos, de hogy életének nagy részét Kanadában töltötte, és tulajdonképpen ez a film, a Blue Heron, az az ő coming of age története, egy nagyon érzékenyen fölépített intim családi történet, ami egyfelől arról szól, hogy ez a család hogyan próbált meg, és hogyan illeszkedett be a kanadai közegbe. Szerintem nagyon kevés ilyen film készül, amely ennyire érzékletesen és szépen adja át a migrációs érzést, tehát akár a honvágyat, akár az idegebben levésnek az érzését. És hát mellette pedig van itt egy nagyon erős családi dráma, mert hogy itt egy több gyerekes családról beszélünk, ahol a legidősebb fiú eléggé furán kezd el viselkedni, tehát ilyen nagyon komoly ilyen viselkedési problémái lesznek az iskolában, meg otthon, meg mindenhol, és tulajdonképpen ez a film arról szól, ahogy a család ráeszmél arra, hogy mi a baj ezzel a srác, vagy megpróbálnak valahogy rájönni, hogy hogyan segítsenek rajta. Szóval alapvetően ez egy elég szomorú, de egy rendkívüli módon szép film. Ezt a kifejezést már az előbb használtam, de most nem jutott eszembe jobb. Egy nagyon tiszta családi film, amiből már úgy értem, a családtörténet, nem feltétlenül ez nem a dolognak a...
1: Nem a pónilovas családi filmre.
2: Hát a családról szól, de azért ne ültessük be a 10 éves gyereket, mert nem feltétlenül fog neki tetszeni, vagy hát unalmasnak fogja tartani, és egyébként a Blue Heron már csak azért is jó, hogy eljut végre tényleg a magyar mozikba, mert ez egy olyan film, ami egy csomó filmfesztiválon egyébként díjat is nyert, tehát öregbiti hát a Sophie-n keresztül a magyar filmgyártás nevét is ez az alkotás, és hát mindenkinek tényleg tudom ajánlani, aki szereti az ilyen különlegesebb, nagyon emberi és nagyon lélekkel teli filmeket.
1: Aki úgy járt, mint én, hogy szatyorban lakott az elmúlt 20 évben, és nem látta az Ádám almáit, most megteheti, hogy elmegy szépen, és megnézi a moziban. Mads Mikkelsen az egyik hívó szó a filmmel kapcsolatban, a másik pedig a film rendezője.
2: Igen, Anders Thomas Jensen, meg egyébként a többiek ismered, a bevezetőben, így a műsor elején igazságtalanul nem említettem meg a filmnek a harmadik, de talán legfontosabb főszereplőjét, akit Ulrich Thomsen alakít, aki szintén egy eléggé zseniális színész, és ő játsza Ádámot, a skinheadet, az új nácit, akit bizonyos dolgok miatt közmunkára ítélnek. és
1: vajon mi?
2: És pont egy papnak a nem tudom én a területére téved, pontosabban ennek a papnak, akit Mads Mikkelsen alakít, van egy ilyen közössége, ami nyilván az a célja ennek az egésznek, mint általában az ilyen közmunkára ítéltetésnek, hogy a hős az rájöjjön arra, hogy a személyiségében merre kéne fejlődnie, és hát ha ugye segítenek neki. Na most azért az a címe egyébként, anélkül spoilereznék, hogy Ádám almái, mert hogy abból a szempontból is egy nagyon érdekesen és eléggé, hát ilyen gonosz módon biblikus az egész történet, hogy nem csak, hogy Ádámnak hívják az egész főszereplőt, hanem valóban szerepel benne egy gyümölcs, egy alma, ami egy almafa pontosabban, amihez nem igazán nyúlhatna hozzá, már pedig ő szeretne almatortát sütni rettenetesen, és ez az alapkonfliktusa tulajdonképpen az Ádám almáinak, amiből a Thomas Jensenhez méltó mindenféle ilyen bizarr és eléggé sötét humorú fordulatok bontakoznak ki. Egyébként a Jensen egy kicsit olyan szerintem, mint a három óriás plakát Ebbing határában rendezője, aki ugye szintén egy olyan hapsi, akinek a...
1: Martin McDonagh.
2: Igen, a Martin McDonagh, akinek a darabjait szintén szívesen játsszák a színházak, és ő is ilyen eléggé sokszereplős, fekete humorú, bizarr történeteket szokott morális és erkölcsi kérdésekről forgatni.
1: Már ha érti az ember, ugye a Sziget szellemeire gondolok.
2: Igen, igen, és hát a Jensennél is ez van, hogy már ha érti az ember, hogy éppen mire gondol a művész, és nem csak azon hökken meg, hogy milyen képi, meg mindenféle más megoldások vannak a filmjében. Az Ádám almái a Jensen univerzumnak az egyik legmesszebb fényő csillaga, hogy a te egyik kedvenc fordulatoddal éljek. Ez az, amivel leginkább szokták egyébként a Jensent azonosítani. Meg jó ideig, amíg a Mikkelsen nem lett tényleg ilyen abszolút a kategóriás szupersztár, addig a Mads Mikkelsen filmek közül is általában ezt mondták így, vagy először, vagy az elsők között, úgyhogy most, hogy 20-21 éves a film, most szerintem pont ideje volt, hogy megint visszahozzák a moziba. És hát Star Wars-szal fejezzük be a mai adást, ugye a Mandalori és a Grogu nincs névelő, tehát ezt folyamatosan rosszul mondom, tehát a Mandalori és Grogu, mert hogy a Grogu az itt egy tulajdonképpen hát valahol egy személynév.
1: Vagy egy intézmény.
2: Igen, mert hogy...
1: Nem, akkor kéne a...
2: És igen. Akkor most elmondom, hogy mi is ez az egész, ugye amikor a Disney megvette a Star Wars-t, akkor egyrészt elkezdtek egy új trilógiát gyártani, meg ilyen mindenféle filmeket, ilyen Star Wars történeteket, és hát amellett, ahogy a Disney Plus is elkezdett hódítani, ugye Star Wars sorozatokat is készítettek, és az egyik első ilyen produkció volt a Mandalori, amiben hát ez a sisakos fejvadász kavarott a sivatagba meg mindenhol, és az volt a nagy találmánya ennek a sorozatnak, és többek között én is többek között ezért szerettem meg, amellett, hogy tök jól élesztette újra azt a stílust, ami nálunk annyira nem volt ismert, ami leginkább az amerikai ilyen matiné sorozatokban, vagy vasárnapesti ilyen kalandsorozatokban volt jelen, hogy volt egy western hős, akinek voltak mindenféle missionjei, amiket így részenként valahogy teljesíteni kellett, és közben meg ugye ment előre, és vagy lovagolt, vagy éppen amit így csinált, és a Mandalori is egy ilyen sci-fi western sorozat, amiben mindig megvan a hét szörnye, meg a hét feladata, de az, amitől ez igazán klasszulott lenni, vagy amitől megszerették az emberek, és én is, az pont ez a Grogu nevezetű kis lény, akit nagyon sokáig csak Baby Yoda-ként apostrofáltunk jobb híján, mert hogy ő tulajdonképpen ugyanabba a fajtába tartozik lényként, ahova a Yoda is, de értelemszerűen ő nem lehet a Yoda, mert ő egy ilyen kis picike Baby Yoda. Igen, egy ilyen izé. Nyilván le lehetett róla gyártani 250 műanyag változatot, amit oda lehetett rakni a megfelelő gyorséttermi menü mellett, mellé, tehát ez a része is tök működött a dolognak. És mivel döglődik a Star Wars a moziban is, ezért úgy döntöttek, hogy hát akkor ebből a sikeres, vagy a legsikeresebb Star Wars sorozatból érdemes talán egy mozifilmet készíteni, és ebből lett ez a 130 perces tulajdonképpen külön kiadás, és a legnagyobb baj éppen ez vele, hogy szerintem azt abszolút biztosan nyújtja, amit egy sorozat rész, vagy egymás után rakott több sorozat rész, mert ez egyébként ilyen fél órás etapokból álló sorozat a Mandalorian, 3 vagy 4 évada van, azt abszolút nyújtja, olyan, mintha több ilyen rész egymás után lenne fűzve ebbe a mozifilmbe, de ennél egy dekával se többet. És amikor, érted, akkor a tévét már lehet már otthon venni, mint a nem tudom én, mint egy házfal, akkor azt gondolom, hogy az már önmagában nem élmény, és olyan nagy kereskedelmi sikert se tud hozni, mint a Mandalori és Grogu kapcsán ez kiderült, hogy ugyanazt meg tudod nézni vásznon is, mint amit otthon. Tehát a mozi azért még mindig egy olyan hely, ahol szerintem meg kell indokolni, hogy miért mutatunk be egy ilyen filmet, és az az érdekes a Mandalori és Groguval kapcsolatban, hogy még az ilyen, én legalábbis azt látom, ahogy olvasom a mindenféle netes hozzászólásokat, meg kritikákat, hogy még az ilyen elvakultabbnak mondható Star Wars rajongók is azt érezték, hogy ez csak valamiféle pótlék. De nem az az igazi Star Wars érzés, amit várnak, bár ez is megérne szerintem egy misét egyébként, majd egyszer erről beszélgethetünk, hogy 2026-ban vagy a 2020-as években mit is értünk Star Wars élmény alatt.
1: És ki is érti, amit a Star Wars élmény alatt, az is egy érdekes elemzés lenne.
2: Mert igen. Én azt hiszem egyébként, bár ezt már sokszor elmondtam, hogy én arra vágyom, vagy azt hiszem az lenne talán a legjobb, ami történhet a Star Wars-szal, ha nem azt vesszük, hogy hagyjuk békén, mert az is opció, hogy hagyjuk békén, de az nyilván nem fog megtörténni, meg tök sok pénzt lehet ezzel keresni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen mindenféle irányban elhasznált, feldolgozott, átgondolt franchise-nál csak az működik, ami általában mindig, hogy végrehajtunk vele egy halálugrást. Tehát jön egy alkotó, aki valami olyasmit kezd el vele csinálni, amit előtte nem merészeltek, vagy nem volt igen bátorságuk, vagy igazából ötletük se volt hozzá. Tehát szerintem oda kellene adni ezt a dolgot egy nagyon karakteres, kicsit talán, hogy mondjam, félelmetesen karakteres rendezőnek, aki be tudja bizonyítani, hogy vannak olyan fókuszok ebben a Star Wars világban, amiket még így nem dolgoztunk fel. De hogyha nem találunk ilyet, ha nincs ilyen szemszög, nincs ilyen nézőpont, akkor valóban el lehetne engedni, mert azért azt szerintem már bebizonyította a filmvilágnak a folyása, vagy a szórakoztatóiparnak a folyása, hogy bár az eredeti nem szokott általában csorba lenni attól, hogy a folytatások vacakul sikerülnek, de valamilyen módon azért kihat rá. És azért a Star Wars szerintem nagyon sok generációnak nagyon fontos, ahhoz túl fontos, hogy ilyen apró pénzre váltsuk.
1: Hát igen, a Disney Plus-on, hogyha oda tévedek a Star Wars szekcióhoz, ami ott egy külön Star Wars szekció van, akkor az, tehát egy perc böngészés után elkapcsolok, mert egyszerűen követhetetlen, mi történik ott. Próbálják így rendszerbe szedni, tehát kedveznek nekem is, aki ugye már az új reménnyel kezdte az egész Star Wars pályafutását, de hát aztán ott belefutok olyanokban, hogy az se tudom, micsoda.
2: Igen, és egyébként én úgy látom, hogy a Lucasfilm, ahonnan most ugye elkerült a Kathleen Turner, aki a főnöke volt ennek az egésznek, és ettől várnak valami új fuvallatot. Szóval, hogy a streamingre rakták a kísérletező terepet a Star Wars-szal kapcsolatban. Ugye valamikor ez nagyon bejön, mint például az Andor című sorozatnál, ahol ugye a Zsivány egyest használták föl arra, hogy elmeséljék az Andorban, hogy mi történt a Zsivány egyes előtt ezekkel a lázadókkal, és ott tényleg találtak valami olyat, egy olyan különlegesebb szemszögöt, ami ennel még nem próbálkoztak a Star Wars kapcsán, ugyanis ez egy ilyen igazi pszichológiai kémkrimi az Andor, tehát így nagyon komolyan van véve, és ez jól is áll neki, de ezen kívül nem nagyon tudtak még mit kitalálni, és hát erre példa, ugye ez a hát mandalói.
1: Egy biztos, hogy addig fogják folytatni, amíg ebben látnak pénzt, de legnagyobb bántunkra, vagy nem tudom, hogy legnagyobb bántunkra, meg kísérletezés lehet, hogy nem lesz belőle, amit te mondta, hogy nem lesz halálugrás, hanem biztosra fognak menni.
2: Hát igen, az de... a kérdés, hogy hol engedik el ezt a dolgot, igen. Hogy elengedik el egyáltalán.
1: Ki tudja. Mi elengedjük ezt a mai adást, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, jövő héten ismét találkozunk, vagy szeretnéd még mondani, hogy körülbelül miről lesz szó jövő héten?
2: Kézzel előkerestem, akkor két csináljuk. Címet mondok, na, ami biztos lesz, az egyik a Toy Story 5, amitől én nem vagyok hajlandó megijedni, mert az első rész óta mindegyiktől megijedtem, és mindegyik tök szuper lett, úgyhogy itt is remélem az, itt a fő gonosz egyébként egy táblagép.
1: Ja, tényleg.
2: Vele veszik föl a harcot Woodyék és a többi játék. Aztán lesz egy nagyon-nagyon klassz, állítólag nagyon-nagyon klassz film, amit nagyon dicsérnek, az a címe, hogy Életem legjobb száma, és az a Pali rendezte, a John Carney, aki hát tulajdonképpen csak és kizárólag zenéről szokott játékfilmeket csinálni, általában világsztárokkal, mint például a Szerelem hangszerelve, a Sing Street, és a leghíresebb film ez a Once, az egyszer, ugye arról a két ír utcazenészről, és most egy fiktív történetet mesél Paul Rudd és a popstar Nick Jonas szereplésével.
1: Paul Ruddot bírom.
2: Igen, és az a sztori lényege, hogy egy világsztár találkozik egy tehetséges dalszerzővel, aki eddig életében egy darab igazán klassz számot írt, és ez a sztár meg éppen a klassz számok hiány van, ezért tulajdonképpen a barátságukból fakadóan valahogy ő ezt ellopja, ezt a dalt, és hát erről a konfliktusról meg gondolom, hogy sok minden másról is szól.
1: De ez majd jövő héten, így akkor van. Még egyszer elbúcsúzunk, köszönjük a mai figyelmet, ez a műsor is fent lesz a Spotify-on, és akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok!
2: Így van, köszönjük, mindenki vigyázzon magára.
4: Rádió Café. Van barátod. Now when I was a little boy.

0: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: A Grund Vígszínházi fiúzenekar június 28-án eljön a Budapest Parkba, hogy a csillagos ég alatt zenéjék ki a lelküket nekünk. Azt hallottuk a Vörös Ingesektől, hogy az ismert slágerek mellett egy vadi új dallal is készülnek. Grund Vígszínházi fiúzenekar június 28. Jegyek budapestpark.hu.
3: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
4: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Felújítják a kórházi klímákat, felfüggesztik a munkát a Mohácsi Dunahídnál, megközelítheti a 11 milliárd dollárt az idei foci VB bevétele. Holnap csak kevés felhő lesz az égen, sokfelé megerősödik a szél. Hajnalban 6-14, napközben pedig 21-26 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kórházi klímaberendezések azonnali felújítására 3,4 milliárd forintot különített el a kormány. A tegnapi kormányülésen megállapodás született a 6000 milliárd forintos uniós forrás felhasználásáról, és megtárgyalták a hamarosan életbe lépő vagyonadó szabályozás első tervezetét is. Meghosszabbították a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. A június 15-i határidőt a kormány szeptember 30-áig elhalasztotta. Azonnali hatállyal felfüggesztik a munkát a Mohács térségében épülő új Dunahídnál, a kormány teljes körűen felülvizsgálja a beruházást, mert szerintük a korábban tervezett 2x2 sávos kialakítás nem volt megfelelően alátámasztva a közlekedési szempontból. A kabinet azt is vizsgálja, hogy a projekt műszaki tartalma és költségei csökkenthetők-e, akár a forgalmi sávok számának mérséklésével is, derül ki a friss magyar közlönyből. Indulnak az uniós energetikai pályázatok. A keretösszeg 540 milliárd forint, amelyből jelentős hálózatfejlesztések és okos mérőtelepítések valósulhatnak meg. Pályázni csak az áramhálózati engedélyesek tudnak, azaz az átviteli rendszer irányító és a területi elosztói társaságok. Több új szabályozással növelni a magántőke alapok átláthatóságát a kormány. A törvényjavaslat szerint bizonyos stratégiai döntéseknél 75-60%-ra csökkentenék a szükséges befektetői jóváhagyási küszöböt. Szeretnék, hogy a 25% feletti tulajdonosok, haszonhúzók vagy befolyással bírók tényleges tulajdonosnak minősüljenek. A G7 friss becslése szerint 4500 milliárd forint lehet magántőke alapok

0: fejenként 10.000 forint, írja a polisz.hu. Megközelítheti a 11 milliárd dollárt az idei foci VB bevétele. A FIFA becslései szerint az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezett torna világgazdaságra gyakorolt hatása majdnem 41 milliárd dollár lesz. A ma kezdődő világbajnokság egyik újdonsága a dinamikus jegyárazás. A rendszer a kereslet függvényében változtatja az árakat. A viadalon a csapatok összesen 104 mérkőzést játszanak, a szervezők pedig több mint 6 millió helyszíni nézőre számítanak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap nagyrészt napos időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen. Az északnyugati szél élénk marad. A hajnali 6-14 fok után délután 21 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A maga biztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Ez itt a Zsebrádió.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabb én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: Unalmas és kiszámítható felnőtt szokásokból annyi van, mint égen a csillag. És ha csak a saját galaxisunkat nézem, ezt a bizonyos tejutat, amiben van úgy 110-120 milliárd csillag, akkor mondhatjuk, hogy sok. Arról nem beszélve, hogy ez csak egy galaxis, amiből meg van úgy 100 milliárd az univerzumban. Úgyhogy 100 milliárd galaxis szor 110 milliárd csillag, az azt mondja, hogy hát ez körülbelül rohadt sok. Hogy egész pontos legyek, elképesztően ultra brutál rohadt sok. És most ne jöjjön nekem senki azzal, hogy a világűr csak a fiúkat érdekli, mert ha ez igaz lenne, akkor a legtöbbet repült, és ezért legrutinosabb, és még mindig aktív űrparancsnok nem egy nőci lenne.
0: Hát eldobom az agyi velőmet!
2: Igaz, csak annyira tud kedvesen mosolyogni, mint egy ultrafutó nagymama, de legalább a tekintete olyan szigorú, mint egy tornatanári. Úgy hívják, hogy Peggy Whitson, és 665 napot volt az űrben.
0: Wow!
2: Szóval maradjunk abban, hogy a világűr a csajoké is. Hogy tovább gömbölyítsük ezt a galaxész dolgot, a saját galaxisunk elnevezése a tejút is innen származik. Ezért nevezi az egész világ tejútnak, ami angolul Milky Way, ami viszont egy csoki márka. Mondanom se kell, hogy az ősi magyar elnevezése egyáltalán nem tejút volt, hanem hadakútja. Ami nyilvánvaló, hogy sokkal huszárosabban hangzik, de sajnos nem lehet elnevezni róla egy csokit. Warway. Marketing szempontból jó nagy mellényúlás lenne. Egy anyuka se venne háborús csokit a gyerekének. Zenéljünk kicsit! Naftapapa hozza nekünk az űrbugit!

0: Zseb Rádió A-tól Z-ig.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Francis Willoughby, aki Warwickshire-ben született 1635-ben. Ő egy angol ornitológus és ichtiológus volt, vagy ichtiológus. A franc tudja. Kezdjük azzal, hogy az ornitológus az madarakkal foglalkozik, az a ichtiológus? Én komolyan nem tudom. Mindegy, az a lényeg, ez meg halakkal. Nem tudom, mi van ilyen hülye neve. Minden esetre tudománynak tudomány. Egyszerűen nem fér a fejembe, hogyha valaki madarakkal és halakkal foglalkozik, és ilyen nagyon foxnis neve is van, hogy teológus, akkor hogy jut eszébe megírni a Játékok könyve című könyvet? De ez a Francis, ez megtette. A 17. században ő írta a legfontosabb és legjelentősebb könyvet a játékokról, és itt ez a halbiológus vagy halológus elsőnek írta le a futball nevű játékot. Idézem. A gól és a kapu egy bekerített rész a pálya mindkét végén, melynek bevételét gólnak hívják. Taktika, a legjobb játékosok között néhányat a védekezésre is rá kell állítani. Pontszerzés, az nyer pontot, aki először berúgja a labdát. A csapatok kiválasztása, a játékosokat erejük és futó gyorsaságuk szerint egyenlő arányban kétfelé kell osztani. Így írta le a focit. Ő volt a labdarúgás első szabályának leírója. A játékosok gyakran eltörik egymás sípcsontját, amikor egyszerre rúgnak bele a labdába, ezért van egy olyan szabály, hogy nem rúghatnak a labdánál magasabbra. Az ő labdáról szóló leírása is elég beszédes. Egy erős hólyagot fel kell fújni és megkötni a nyakát olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. Ezt birka bőrbe kell tenni, és utána gyorsan összevarni. Azt is hozzáteszi, minél keményebb a labda, annál jobban repül, emellett gyakran tegyünk a labdába higanyt, hogy az elne, hogy ne maradjon egy helyben. Így írt el a 17. században, az a 400 évvel ezelőtt a focit. Én tudom, hogy ma már nem tesznek higanyt a labdába, legalábbis úgy tudom, egyrészt azért, mert higany életveszélyesen mérgező, másrészt régen ugye ez a hólyag, ez egy húgyhólyag. Ezt fújták föl, igen, amiben a tehénpisi összegyűlik, de még belül a tehénben. És az volt a labda. Szerintem ma is húgyhólyag bogyóval játszanák a focit, akkor kevésbé lenne népszerű ez a sport, nem?

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Korábban az embereknek komoly törést okozott az életében, mikor megtudták, hogy nem a nap kering a föld körül, hanem épp fordítva. És most akkor jöjjön egy újabb, idegeket borzoló hír. A nap se áll egy helyben, hanem az egész galaxisunkkal együtt forog a galaxis középpontja körül. Mi meg ugye a nappal együtt. Tyha! Na most akkor, álljunk meg egy baráti szóra. Az ugye világos, hogy mikor azt mondom, hogy nap, meg hogy csillag, akkor ugyanarra gondolok. Mert hogy a csillagok azok napok, a napok meg csillagok. Nyugtassatok meg, hogy ez már volt környezetismeret órán. Jó, akkor jó. Csak azért vagyok ilyen bizonytalan ezzel kapcsolatban, mert egyszer úgy hozta a sors, hogy össze voltam zárva úgy 50 felnőttel, és senki, és most a senki alatt azt értem, hogy senki, szóval senki nem tudta, hogy a csillag és a nap nem két különböző dolog, hanem csak egy. Elég elkeserítő pillanatokat éltem át akkor. Van is egy dal, ami pont az ilyen helyzetekről szól. Az emberek hülyék, te butábbak a nyulak, be is zárták szegény nyúlurat. A mi galaxisunk, a tejút elég nagy. Persze a nagy, mint fogalom az űrben más értelmet nyer. Annyira nagyok a dolgok az űrben, hogy kizárólag csak idétlen elnevezésekkel lehet meghatározni a méreteket. A galaxis méretét például kiloparszekben szokták megadni. Na most, a mi tejút elnevezésű galaxisunk 30 kiloparszek széles és 5 kiloparszek magas. Rövid fejszámolás után az is megmondható, hogy akkor a tejút területe 150 kiloparszek, illetve 3534 kiloparszek a galaxisunk térfogata, amely számításoknak totálisan nincs értelme, csak el akartam dicsekedni, hogy ki tudom számolni, ha akarom.
0: Hát, valami nagyobbra számítottam.
1: A kiloparszek amúgy 3260 fényév. Vagyis ez egy olyan furcsa távolságmérő mértékegység, ahol nem a megtett utat adják meg a távolság megértéséhez, hanem a távolság megtételéhez szükséges időt. Ami azért is logikus, mert a világűrben, a légüres térben a kilométer számláló nem mutatna semmit. A semmiben ugyanis nem forog a kerék. Ezt a logikát én bevezetném a Földön is. Mert valójában ki a fittyfenét érdekel az, hogy Balatonföldvár 134 kilométerre van tőlem. Momentán.
0: Kérsz tasni?
1: Úgy is kocsival megyek, legfeljebb vonattal. Szóval sokkal hasznosabb lenne, ha azt mondaná meg nekem az autó, meg a Mavinform, hogy Földvár 3 óra 14 percre van tőlem. Jó, tudom, a GPS már megmondja ezt is, de én arra gondolok, hogy mindig is így kellett volna számolni.
0: A banja, maharadja, halandja?
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
3: Egy fittyfenét! A fittyfene mai szóhasználatban mindössze annyit jelent, hogy csekéség, semmiség, értéktelen, hitvány valami. De réges-réges-réges-régen ez egészen mást jelentett. Mert a fene a népi gyógyászatban alakult ki, és a Pallasz nagy lexikona szerint jelentése vad, kegyetlen, gonosz, iszonyú, fertelmes és különféle fekélyes, kiütéses sebekkel járó bőrbetegségek gyűjtőneve. Undi. A fene szóra talán emlékszünk tavalyról, hogy a franc tesója és a francia kórság rövidítése. Így van egy olyan elképzelés, hogy az ősi magyar mitológiában betegségeket okozó gonosz démon lehetett, de a fene gyakran szerepelt a farkas jelzőjeként is. A népnyelvben a fene az alábbi betegségeket jelölhette. Hideg fene, amikor a csont lesz beteg, meleg fene, ami a kézen és a lábon jött ki, rákfene, na az meg az arcon, a farkasfene, ami a herpesz, valamint a lépfene, ami meg a malacokon jött ki. De ezen kívül volt még holdfene, folyófene, fészkesfene, feketefene, fittyfene, füttyögösfene, fütykösfene nevű betegség is. Szóval a fene se tudja, mit jelent, viszont bármilyen szóhoz hozzá lehet tenni, például mondhatjuk, hogy izé fene, és már is van egy új szitokszavunk. És ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
2: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
4: Vatta cukor!
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
4: Vatta cukor!
2: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
4: Ha tényleg élnek alien gyík emberek a Földön, akkor azok a vattacukrosok.
2: 2.
4: Még soha senki nem látott vidám vattacukrost, ez valószínűleg azért van, mert lásd, egy gyík ember.
2: 3.
4: Ha elővesszük a vattacukor kalkulátort, a következőt látjuk. Egy vattacukor az 3 deka cukor, egyenlő 13 forint plusz gép plusz áram plusz a rossz kedvű gyíkember órabére. Galamb szerint ez maximum 40 forint, bár szerinti a gyíkember nem kap fizetést, mert gyíkember.
2: 4.
4: Ha 40 rúpóból kihozza azt a 600-at, amiért adja, hát lehetne jó kedvű.
2: 5.
4: Le kell lepleznünk a gyíkembereket.
2: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Etika? Azt még nem tanultuk.
2: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat. My beautiful sister. Feel. Put your hands.

0: Jó fej ez a Batman. Csak kár, hogy kívül hordja az alsó gatyáját.
1: Ja, majdnem elfeledkeztem róla. Nyilván hallottatok már a globális felmelegedésről. Tudjátok, amilyen manapság kevés hó esik télen, és borzasztó melegek vannak nyáron, és aminek az lesz a vége, hogy jön a jégkorszak. Ja, tudom, hogy bonyi, de van. És ez a lényeg. Jön, melegszik. Még a lapos földön is. Azt hallani mindenhol, hogy ennek az az oka, hogy a sok autó pöfog az utcákon, meg a gyárak füstölnek, stb. Ez igaz is. De van egy másik nagyon komoly oka is, mégpedig az, akár hiszitek, akár nem, hogy a bocik túl sokat böfögnek és púznak.
0: Hát én egyáltalán nem erre gondoltam.
1: Egy boci napi 100 liter metán nevű gázt böfög ki minden nap, és mivel egyre több az ember, akik egyre több húst esznek, egyre több boci kell, akik sokkal többet böfögnek. És a boci böfögésből és a kakiukból felszálló metán nevű gáz ugyanannyira teszi tönkre a föld légkörét, mint az autó kipofogója. És mivel a fákat kivágják az emberek, hogy még több boci tudjon legelni, és lehessen nekik növényt termeszteni, amit megesznek, hogy mi megehessük őket, nem marad elég erdő, hogy friss levegőt termeljen a boci böfögés helyett. És a vegetáriánusok, akik nem esznek húst, azt szeretnék, hogy ne kelljen fákat kivágni, hogy kapjanak enni a tehenek, amiket mi megeszünk, és figyelj, ne kelljen 2400 liter vizet elpazarolni egyetlen hamburgerért.

0: És most jöjjön egy csipetész nuboknak és próknak.
1: A mi kis tejút galaxisunk egy úgynevezett küllős spirálgalaxis, ami azt jelenti, hogy ha nem benne lennénk, hanem eltávolodnánk tőle, Isten tudja hány kiloparcek távolságra, akkor azt látnánk, hogy szép a formája. Vannak más formájú galaxisok is, mint például a kevés küllővel rendelkező spirálgalaxisok, ami hát, hogy is mondjam, snassz. Vannak a gyűrű formájú galaxisok, ami viszont uncsi. Vannak a kettő spirálgalaxisok, ami egyértelműen egy nagy katyvasz. Szóval, mi egy kifejezetten szép galaxisban lakunk, ami örvendetes hír. Az viszont kifejezetten lesújtó hír, hogy a mi galaxisunk, a tejút, meg a szomszédos galaxis, az Androméda össze fog ütközni. Igaz, csak 1 milliárd év múlva, de akkor is pocsékul hangzik. Fú, de nem lennék az 1 milliárd év múlva élők helyében. Egész nap bukósisakban kell mászkálniuk, még az iskolába is sisakban kell menni, mert össze fognak ütközni az Andromédásokkal. És hétvégén meg nem lehet átmenni a haverokhoz kipróbálni az új PlayStation 1 milliót, mert jön az ütközés. Kevés dolog tudja úgy elrontani az ember délutánját, mint egy galaxis ütközés. Kössetek balesetbiztosítást, és vigyázzatok magatokra.
2: Viccelünk, apuka, viccelünk.
1: És ha már így belementünk a csillagközi térbe, ahol a legtökéletesebb a vákum, akkor ne torpanjunk meg, és nézzük, hogy mi forog, mi körül, mennyivel és miért. Tehát, a Föld forog a nap körül úgy 108 ezer kilométer per órás sebességgel. Ha, és még én vagyok a gyorshajtó. Ha-ha-ha! A Föld 365 nap alatt kerüli meg a napot, vagyis egy év alatt. Tehát, ha te például 9 éves vagy, akkor te már 9-szer kerülted meg a napot, amihez gratulálok. De míg mi a nap körül keringünk, addig a mi napunk, mi pedig a nappal együtt keringünk a galaxisunk középpontja körül. Egy teljes fordulathoz 225 millió év kell. Vagyis egy galaxis év 225 millió földi évnek felel meg. Mikor a mi naprendszerünk utoljára ugyanebben a pozícióban volt, mint most, ahol vagyunk, vagyis egy galaxis fordulattal ezelőtt, akkor még dinoszauruszok jártak a Földön. Viszont a mi napunk már 20-szor megkerülte a galaxis közepét, szóval nyugodtan mondhatjuk rá, hogy jó öreg nap. Azért nem kell szégyenkeznünk, mert a Földünk 18 galaxis évvel ezelőtt jött létre, 17 galaxis évvel ezelőtt már volt óceánunk, és még ugyan ebben a galaxis évben megjelent az élet a Földön. De 22 galaxis év múlva lesz a nagy ütközés az Androméda galaxissal, úgyhogy most kb. Fél időben járunk. Remek első fél időt tudhatunk magunk mögött. Köszönjük, fiúk! És lányok!
3: Hát ettől most tisztára becsukiztam.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar.
1: A man is a superman.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Az is lehetne egyébként egy külön téma, hogy mi a miénk volt abban, hogy nem tudta kimosni a mosógép, és most vettem észre a mosdóba a tükörbe állva, hogy itt van a folt a gatyám a reggel, amikor fölhúztam félámosan.
6: Ezért
5: csak kivettem
6: szóba,
5: a tisztából, és azt hittem, hogy rendben vagyunk. Közben most látom, hogy egy foltos gatyába ülök itt. Hát, de tessék már haragudni.
6: Én csak a pizzaszószra kaptam föl a fejemet, de akkor így még viccesebb a történet.
5: Hát, de... ja, már akinek nyilván nem a gatya hordójának, mert én meg most itt takargathatom félkézzel a combomat.
6: Ja, hát senki nem azt figyeli, szokta nekem anyukám mondani.
5: Lehet, hogy mostantól most... figyeli az egész szerkesztőség, hogy én felhoztam, és ezen elkezdtem sírálni, hogy kutya nem vette észre.
6: Szinte biztos.
5: Na mindegy.
6: Na, de
5: viszont
6: nem
5: azt
6: a
5: észrevették sokan, hogy mégsem 1500 forint egy gombóc vagy, mert hogy nemrég ment a cikk, ugye hát beléptünk a nyárba ilyenkor, mennyibe kerül a lángos, mennyibe kerül a fagyi, kirabolnak a Balatonnál, meg kifosztanak a Dunakanyarnál, nem tudom. Szóval ilyenkor ezek nagyon népszerű cikkek, de cáfolat jött rá, hogy azért ez nem egészen így van. Úgyhogy azt fogjuk, egy ilyen fagyi körképet próbálunk, vagy balatoni körképet csinálni. Fekete Tamással, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökével jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, szervusztok!
5: Na, hát szóval már pusztító összegek. Nyilván kattintás barát egy olyan, hogyha beletesszük, hogy 1500 forint egy gombóc fagyi, mert kinek kattintana rá, hogy az úristen, itt mi történik itt. De szerencsére jött a cáfolat, hogy azért nem ilyen rémesek az árak a Balaton.
6: Hát meg én is ezt láttam az egyik legjobb fagyizóban, úgyhogy tényleg bőven ezer alatt. Én is meg tudom erősíteni, de akkor lássuk, mit mutatnak a valós számok.
7: Az az igazság, hogy ez minden évben visszatérő téma,
5: és
7: mondhatnánk azt is, hogy legyinthetnénk erre, hogy na már megint, miközben azért bevallom őszintén egy picit bosszant, mert ugye a Balatoni Turizmus Szövetség részéről már mindennel próbálkozunk, proaktívak vagyunk, igen. Tudjátok nagyon jól, hogy 13 éve szervezzük a Balaton fagyi a versenyét, tehát a fagyira tényleg van rálátásunk, és már ugye tavasszal elkezdtük kommunikálni, hogy hogyan várhatóak az árváltozások, 600 forint körül volt tavasszal a fagyi, aztán ugye nyárra jelezték is előre már a fagylat készítők, hogy változni fog ez az ár, és kb. 700 forint környékén fog megállni, amit különben itt megnyugtatásul meg is tudok erősíteni, hiszen gyorsan telefonáltunk, és 15 kiemelkedő minőségű és kézműves fagylaltot árusító fagylaltkészítőt kerestünk meg, tehát nem is olcsó gépi fagyit, hanem tényleg kézműves alapanyagokra építő fagylaltozókat, és egyértelműen megerősödött, hogy ez a 700 forint körüli érték amúgy a megfelelő. Természetesen, hogyha nem akarok rossz szándékot feltételezni a rén hírterjesztőről, akkor még az is elképzelhető, amit az egyik fagylaltkészítőnk, tihanyi fagylaltkészítőnk mondott, hogy lehet, hogy ő kanalas fagylaltot vett, és ugye ott is dekára mérik, és hát ő valójában nem egy gombócot vett, hanem többet, és akkor így jöhetett ki az ár, mert ugye egy gombóc az 700 forint, és hogyha ezt országos összehasonlításban nézzük, akkor teljesen ugyanez az ár általában az országon belül ezt a cukrászipartestület is megerősített. Ha pedig nemzetközi kitekintésben nézzük, akkor 2-3 eurós gombóc fagyihoz képest még mindig jók vagyunk, de ettől függetlenül tényleg szerencsétlen az ilyen helyzet, hiszen beszélhetnénk egyéb dolgokról a Balatonnal kapcsolatban, pont arról, hogy jó minőségű gasztronómiai termékeket lehet elérni, hogy mennyit fejlődik a régió, pont azért, hogy ne csak a nyári főszezonban, hanem tavasszal, ősszel vagy télen is nyújtson megfelelő kikapcsolódást, és hát azt se felejtsük el, hogy természetesen az árváltozásban benne vannak olyan dolgok is, és fontos is, hogy különben tájékoztassuk a vendégeinket az árakról, és tiszta képet lássanak, és úgy hozzák meg a döntéseiket, hogy vannak olyan országos folyamatok, amik minden vállalkozást érintenek, ilyen a munkaerő, a bérek, járulékok.
5: Ugye ezzel az a probléma egy ilyen cikkel, vagy egy ilyen megjelenéssel, hogy nem csak hogy nem, tehát hogy téves információkat közöl, hanem ugye pont ez a bizonyos balatoni arculatot rombolja. Egyesek olyan következtetés vonhatnak le, hogy nem megyek az idén a Balatonhoz, mert a turisten micsoda a rablás folyik. Ezért is káros.
7: Igen, és ez végtelenül szomorú, hiszen tényleg, ahogy említettem, sokan dolgozunk benne. Igen. És talán pár héttel ezelőtti hír volt, a Visit Balaton 365, a Balaton Destination Management szervezette például egy olyan díjra nevezte Balatont, hogy Európa legjobb családbarát helyszíne, amit megnyertek. Tehát, hogy van nemzetközi szintű elismerés is itt, és pont ezeket a rengeteg energiával és a helyi vállalkozók idő és pénzbefektetésével felépített imást, ezek nagyon csúnyán tudják rombolni, és valljuk be, hogy pár kattintásért nem ér ennyit ez a dolog, amúgy semmilyen szinten nem ér ennyit, és ilyet megmondom őszintén, környező országokban nem nagyon tapasztalni, tehát a saját belföldi legerősebb desztinációkat nem gyilkolják.
6: A gombóc az gombóc? Ez egy fontos kérdés. Tehát ez standardizált? Tehát a gombóc mindenhol ugyanannyi? Vagy azért a gombóc méretével azért abban van játéktér? Ez egyik kérdés. A másik külföldön azért van egy ilyen olyan árképzés, hogy a második gombóc már olcsóbb lehet. Magyarországon valahogy nem terjedt.
5: Ez a mennyiségi kedvezmény.
6: Igen. Egy gombócos fagyi. 3 euró, 2 gombócos, 5 euró, 3 gombócos, meg már csak 6, és akkor arra motiválnak, hogy akkor egység gombócra már olcsóbban jön ki. Ez nálunk valami, én sose láttam még, ez miért lehet?
7: Van rá példa, ezt tudom mondani már is, hiszen például az amaretto fagylaltozóban, akkor konkrétan mondom így, ott például van családi kedvezmény, X gombóc után már kedvező báron adják. A gombóc különben gombóc, mert egységkanállal mérik, vagy kétféle kiadagolás van. Az egyik ugye ez a hagyományos kanalas, amit mindenki ismer, ezt, amit így összenyomogatnak. A másik pedig az ilyen súlyra mért, és így egy ilyen kenés módszerrel felkenik a tölcsérbe, és azt pedig dekára árulják. Tehát a gombóc az gombóc, igazándiból a gombócok között nagy különbség nincs. És mondom, vannak olyan helyszínek, ahol van kedvezmény bizonyos mennyiség után.
5: Uh-huh. Jó, okay. Az tök jó akkor, hogyha az működik. Még a fagyin túltekintve egyébként, így utolsó kérdésként, milyen árszínvonalra lehet számítani az idén a Balatonnál, így ilyen kaja, gyors kaja, lángos, étterem?
6: Mert amit szintén sokat olvasunk, és akkor félve kérdezem, hogy mennyire valós hír, munkaerőhiány, nagyon drága, igen, már takarítót sem találnak, nem hogy szakácsot a éttermek, hogy komoly gond van, úgyhogy ilyenekből mi következik?
7: Én a következőt tudom erre mondani, és ezt korábban is ez volt a véleményem. Azok a szolgáltatók, akik folyamatosan, normálisan kezelik a munkaerőjüket, megbecsülik az ő munkájukat, azok biztos, hogy találnak megfelelő munkaerőt, hogy meg tudják tartani azt, hiszen nem véletlen, hogy a desztinációban amúgy éven át nyitva tart 1500 szolgáltató, ez egy korábbi felmérés adata. Természetesen a gazdasági hatások azok begyűrűznek, és sajnos ezt valahol érvényesíteni kell a vendégek felé is, de ne felejtsük el azt, hogy például a tavalyi évben, és szerintem az idei évben is ez lesz a trend, hogy a valós költségnövekedésekhez képest kevesebbet érvényesítenek a szolgáltatók, pontosan azért, hogy a vendégeket megtartsák és a desztinációba vonzák. Ezért is fontos ez a dolog, és ezért is érdekesek mondjuk azok az összehasonlítások, amik az elmúlt időszakban megjelentek különben nemzetközi
5: szinten. Van rá becslés, mert elfogy az időnk. Körülbelül mennyivel lesz?
7: Figyelek, hogy?
5: Hát, hogy mennyivel lesz drágább az élet a Balatonnál?
7: Én azt gondolom, hogy ez 10% alatt lesz.
5: Aha, jó, az megnyugtató.
6: Egy szárnyegyű ez a lényeg.
5: Igen. Oké, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánok.
7: Nagyon szívesen, szép napot, sziasztok!
5: Fekete Tamással, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökével beszélgettünk.
0: Belát nagyon éhes! Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: Anya, mi az a svény? Hogy kerültünk ide?
9: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! Százhold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Százholdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
9: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
10: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A Százhold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
12: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
13: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
14: Nagyon mélyre megyünk a hiperkarmával a Budapest Parkban július 2-án. Ez az a zene, ami szembenéz veled, és te meglátod magad bennem, miközben a dob meg a basszus zakatol az ereidben. Lábas Viki is ott lesz. Te ott leszel? Hiperkarma, július 2. Jegyek budapestpark.hu.
15: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
16: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
17: Most hétvégén klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a Rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
18: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
19: Köszöntöm a hallgatókat. A főváros második kerületében tart a felújítás a Széher úton. A Kuruc utca és a Budenc út közötti szakaszt ezért lezárták. A 129-es autóbusz a korlátozás miatt terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenc út megállót. Napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani a Liget tér és a Mádi utca között a Kőrösi Csoma Sándor úton csatorna karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható, péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért annak környékén a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell számítani, továbbá a rendezvény miatt a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Mai éjjel várhatóan 22 óra 20 perctől hajnali 4 óra 20 percig a H5-ös hév Csillaghegy állomáson mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg karbantartás miatt. Varga Etele, BKK Info.
20: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
21: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
22: Hírek következnek a Rádió Cafén.
23: Hosszabbodik a babaváró hitel moratóriuma. Haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A kormány megszünteti a kriptoeszközök túlszabályozását. Holnap csak kevés felhő lesz az égen, sok felé megerősödik a szél. Hajnalban 6-14, napközben 21-26 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, derült ki a kormány szóvivői tájékoztatón. Jelezték azt is, október közepén hozzák majd nyilvánosságra a jövő évi költségvetési tervet. A vagyonnyilatkozatok kapcsán elhangzott az is, hogy nem a tartalomra vonatkozna a szigorítás, hanem arra, hogy a megismert adatok alapján utána milyen következmények várnak a nyilatkozatot hamisan kitöltő személyre. Hosszabbodik a babaváró hitel moratóriuma. A 2026-os határidőre az igénylők 1/5-énél nem született baba. Náluk a rendelet szerint ez átalakul piaci hitellé, de számukra moratóriumot vezettek be, ennek határidejét pedig a kormány kitolta. Dolgoznak viszont tovább egy enyhébb feltételrendszeren. A babaváró hitelt 2019-ben vezette be az Orbán kormány, 270 ezeren vették igénybe eddig. Haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Budapestnek a jövő héten 37, július közepén pedig 19 milliárdot kellene befizetnie. A kormány most úgy döntött, hogy október 15-éig meghosszabbítja a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontját. A kormány megszünteti a kriptoeszközök túlszabályozottságát és véget vet a felhasználók kriminalizálásának. A 2025 végén az előző kormány által bevezetett Európában példátlan korlátozások 6-800 ezer magyar állampolgárt érintettek hátrányosan. Az EU pedig kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarországgal szemben. A változásoknak köszönhetően a Revolut és a többi kivonulót fújó szolgáltató is fontolóra veheti kriptoszolgáltatásának újraindítását az országban, olvasható a Portfólión. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy tovább szigorítják az óriás plakátok és a környezeti

0: áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Az új szabályozás egyrészt védené a tagállami fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyt teremtene az uniós és a harmadik országbéli kereskedők között, jelezte a NAV.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap nagyrészt napos időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen. Az északnyugati szél élénk marad. A hajnali 6-14 fok után délután 21 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Sziasztok, ez a Társadalmi Gazdasági Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És a mai témánk pedig nem más, mint a vagyonadó, ami talán az egyik legizgalmasabb kérdés, ami most a sajtóban is teret kap. Vannak ugyanis, hát ugye az egyik Tisza ígéret volt a vagyonadó bevezetése, és amióta kormányon van a Tisza párt, várjuk folyamatosan, hogy milyen intézkedéseket hoznak meg. És a vagyonadóval kapcsolatban az az érdekes, hogy vannak erre nagyon jó, meg vannak erre nagyon rossz példák világszerte, és a magyar milliárdosoknak a körét is megosztja ez a téma, hiszen vannak olyan milliárdosok, például Váber György, de akár említhetném Jelinek Dánielt is, vagy Bojár Gábor, akik azt mondták, hogy üdvözlik ezt a lépést. Mások, mint például Csányi Sándor, azt mondták, hogy ő, vagy azt mondta, hogy ő nem is érti, hogy ezt egy milliárdos vagy egy gazdag ember miért fogadja el.

0: ezt a típusú adóztatást. Úgyhogy a vagyonadó a témánk, erről szeretnénk átfogóan beszélgetni.
1: Igen, szia, sziasztok! Még érdekesebbet mondott egyébként szerintem Csányi Sándor, ő konkrétan valami olyasmit mondott, hogy ő nem fogadja el ezt, ami hát elég érdekes, hogy ő nem hajlandó ezt befizetni, vagy nem tudom, mit értett ez alatt, tehát hogy azért a többségünk nem úgy van ezzel, hogy az adórendszert nem fogadjuk el, vagy nem tartjuk elfogadhatónak. Nyilván lehet vitázni, tehát mindenkinek joga van vitatni különböző adónemeket, de ő ennél furcsábban fogalmazott. A vagyonadó témája egyébként szerintem a rendszerváltás óta egyrészt egy téma, és egy nagy adóssága egyébként szerintem a magyar adórendszernek. Ugyanis mindig az történt, hogy akárhányszor megpróbálták ezt bevezetni, először azt hiszem, hogy Horn Gyula próbálkozott még vele a 90-es évek közepén, mindig beindult a felső középosztály és az elit részéről egy ilyen elképesztő PR akció, amiben elkezdték bizonygatni, hogy nem lehet, rossz adó, behajthatatlan, tattoratara, majd ezeket boncolgatjuk, hogy miket szoktak mondani, és mindig az a konklúzió, hogy ezt ne csináljuk, és a végén aztán sikerült is mindig megcsákjázni, és ez nem is lett Magyarországon, tehát kimutathatóan a magyar adóbevételek között azok a típusú vagyonadó formájú adónemek, ami konkrétan a cégek értékéről szól, vagy az ingatlanról szól, vagy az örökösödésről szól, ezek gyakorlatilag alig vannak, elhanyagolható, míg egyébként nyugati országokban ezek nagyon jelentős részét teszik ki az állam bevételeinek, és most azért került ez megint terítékre, mert ugye itt vagyunk a Fidesz éra után, itt mindenki számára egyértelmű volt, hogy a leggazdagabb magyarok jó része alapvetően azért gazdagodott meg, mert az állam gazdagá tette. Ugye ez nem nagy titok, hiszen Lánci András, a Corvinus rektora gyakorlatilag ezt ki is mondta, ugye volt ez a híres mondás, hogy amit önök korrupciónak tartanak, az a mi fő politikánk, tehát hogy nemzeti tőkés osztályt akarunk létrehozni, csak hát azért véletlenül úgy sikerült, hogy a miniszterelnöknek a gyerekkori barátja, meg a veje, meg a hát egyéb más hozzájuk közel álló oligarchák lettek rettentően gazdagok. Én egy ilyen tudományos dolgozatomhoz összeszámoltam a Forbes Top 50 alapján, hogy a mostani, tehát a tavalyi Top 50 gazdagból Magyarországon 38 konkrétan vagy a Fidesznek köszönhetően, tehát hogy a kormánynak köszönhetően gazdagodott meg, vagy korábban is gazdag volt, de igen jelentősen gazdagodott tovább a Fidesz érában. Egy valaki volt, aki ugye örökösök, ez Demján Sándor örökösei, és a maradék az 50-ből az, aki tulajdonképpen elmondható, hogy valahogy nem az államhoz kötődően gazdagodott meg. Tehát, hogy elég erősen az a hangulat Magyarországon, hogy már pedig ezzel valamit kell kezdeni, ezzel az utolsó 16 évvel, és így került terítékre megint a vagyonadó, ami egyébként olyan szinten felkeltette a világ érdeklődését, amúgy is a világ érdeklődésének a középpontjában vagyunk a Orbán Viktor bukásával, de hogy újságírók hada kezdett el foglalkozni ezzel. Engem például megkérdezett a Guardian arról, hogy mit gondolok erről. Tehát így nagyon Angliában is akarnak bevezetni vagyonadót egy csomó más országban. Tehát, hogy ez nemzetközileg is egy érdekes kérdés, nem csak Magyarországon, de hogy nagyon-nagyon aktuális, és szerintem érdemes beszélni róla, mert most vannak azok a pillanatok, amikor ezt az adót a pénzügyminisztérium megalkotja.
0: Igen, és talán azért ilyen aktuális a világ sajtó szempontjából a mi esetünk, mert itt most valami formálódik, és talán egy ilyen best practice-t lehet megfigyelni, ha ez sikerül. Ahogy mondtad, azért voltak már kísérletek, jó és rossz kísérletek erre. Erről majd beszélünk egy picit, ugye talán az egyik legismertebb a közelmúltból a francia rendszer, annak ugye láthattunk ilyen érdekes jelenségeit, mint Gérard Depardieu, aki orosz állampolgár lett emiatt a helyzet miatt, de hogy ha visszamegyünk, és szerintem azért érdekes ez a téma világszerte, mert többször is citáltuk már a World Inequality Reportot, ami azt mutatja, és ez nagyon érdekes egyébként nézegetni az adataikat, sőt, mi több, ha jól emlékszem, az oldalukon be is tudod írni magad, hogy körülbelül milyen fizetésed van, és az alapján te hova kerülsz a világon, és nagyon sok magyarnak meglepő lehet, hogy az ő keresetével nem a top 10%-ba, de még a fölött is van, annak ellenére ugye, hogy úgy ítéljük mi meg, hogy nem keresünk sokat. És a 70-es évek óta azt lehet látni, hogy meredeken nyílik az az olló, ami a világ gazdagjai és a szegényei között van. Amerikában is voltak erre kimutatások, ugye a Trump-éra egyik érdekessége ez. De azt lehet látni, hogy úgy osztik meg a világ, hogy a 75%-a a vagyonnak, az a 10%-nak a tulajdonában van. És hát ez bemutatja, hogy ez mennyire rossz rendszer.
1: Ez is, igen, tehát hogy nagyon-nagyon nagyra nőttek az egyenlőtlenségek. Az Oxfamnek volt ez a híres ábrája, amikor ugye azt mutatták be, hogy először egy double deckernyi nagyon gazdag, milliárdosnak volt annyi vagyona, mint az emberiség alsó felének, ugye az emberiség az most 8 milliárd ember, tehát ennek az alsó felével megegyező vagyona volt először egy double deckernyi embernek, utána egy busznyi embernek, és a végén már egy mikrobusznyi embernek van annyi vagyona mostanában, mint az emberiség alsó felének. De annál szerintem még érdekesebb, hogy ez hogy alakult ki, mert hogy ugye az egy nagyon fontos ábra még ott, hogy a termelékenység növekedését a hétköznapi emberek jövedelme az ugye az 1970-es évekig követte. Tehát abban az időszakban, amit ugye jóléti állam korszakának nevezhetünk, a 40-es, 50-es, 60-as évek, 70-es évek eleje, ahogy nőtt a termelékenység, ugye a gazdagok is gazdagodtak, de a nem gazdagok is ebből részesültek. És az egy elképesztő ábra, hogy ugye a neoliberalizmussal, ugye ez Milton Friedman, August Hayek, stb., egyébként Tony Blair, Gerhard Schröder, Gyurcsány Ferenc, stb., tehát hogy a neoliberalizmus kezdetétől ez az ábra, ez azt mutatja, hogy hiába nő tovább a termelékenység, ebből gyakorlatilag a hétköznapi emberek alig részesülnek, tehát gyakorlatilag a top 10% és azon belül is a top 1% és azon belül is egy mikrobusznyi ember viszi haza a megtermelt extra növekedésnek, jövedelemnek, kibocsátásnak a messze-messze túlnyomó részét. Tehát hogy ezek az elképesztő egyenlőtlenségek, ezek úgy alakulnak ki, hogy egy olyan formáját sikerült a kapitalizmusnak kialakítani, ahol egész egyszerűen nem követik a bérek a termelékenység növekedését, az inflációval együtt gyakorlatilag elszakadtak a gazdagok és a szegények, és ez nagyon jó példa arra, hogy nem meritokratikus a történet. Tehát, hogy azok a típusú érvelések, hogy a gazdagok azért gazdagodnak meg, mert ők ezt megérdemlik, ez nagyon-nagyon megkérdőjeleződött itt az elmúlt évtizedekben, és nem csak Magyarországon, tehát ugye Magyarország azért érdekes, mert itt a legvilágosabb a példa, ugye szoktuk itt emlegetni ebben a podcastben is ezt a Hanna nevű matematikus lányt, aki ugye kiszámolta, hogy mekkora annak az esélye meritokratikusan, hogy a miniszterelnök veje és a miniszterelnök gyerekkori barátja benne van a top 10-be a leggazdagabbak között. Ugye ez ilyen, ha felnőtteket nézünk, ez ilyen 1-8 millióhoz szorozva 1-8 millióval, tehát hogy nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy ez tényleg organikusan történt volna ez a gazdagodás. Magyarországon ez holt evidens, hogy az államnak köszönhető, de hogy azt gondolom, hogy ugye általában a neoliberális kapitalizmussal kapcsolatban vannak óriási kérdőjelek, hogy elmondható-e az, hogy ezek az elképesztő vagyonok, ezek meritokratikusan, tehát érdemelően jöttek létre, úgyhogy azt gondolom, hogy ezért is, meg még egy dolog, amit még érdemes hozzátenni, hogy arányaiban is sokkal kevesebb adót fizetnek a gazdagok. Tehát újra és újra ki lehet mutatni, ez Magyarországon is ki lehet mutatva, máshol is más országokban, hogy a teljes jövedelmük arányában mondjuk egy Jeff Bezos, vagy egy Elon Musk sokkal kevesebb adót fizet, mint a saját portásuk adott esetben, tehát mondjuk Elon Musk és Jeff Bezos voltak olyan évek, amikor nulla adót fizettek, tehát nem nehéz kimutatni, hogy a portás nagyobb arányban fizetett adót, de hogy egy csomó esetben, tehát egy sokkal szélesebb mintát véve is, alapvetően olyan adórendszer lett, olyan adó optimalizálási formák, offshore, adójóváírások, tettere-tere, meg maga az, hogy ugye elkezdték kivezetni az ilyen vagyoni típusú adókat, elkezdték kivezetni a tőkejövedelem adókat, stb. Stb. Hogy a végén ugye a személy jövedelem adót fizető és a elsősorban áfát fizető kis emberek sokkal nagyobb arányát költik a adókra, a jövedelmüknek, mint az igazán gazdagok, úgyhogy ez is felveti ezt a kérdést.
0: Hú, itt most nagyon sok mindent mondtál, szerintem abba ne menjünk most bele, majd talán csinálhatunk egy másik adást arról, hogy a meritokrácia kérdésköre az hogy van, mert körülbelül egy olyan jellegű vita lehetne belőle, amikor azt mondják, hogy na de hát klímaváltozás mindig is volt, ugye, és akkor visszamegyünk a feudalizmusba, vagy még korábbra, amikor azt mondjuk, hogy hát sokkal egyenlőtlenebbek voltak akkor a viszonyok, de most nem ezt vizsgáljuk, mert amit te mondtál, annak több része is van, illetve hát ugye mennyire meritokrácia az, hogy valaki örököl egy vagyont attól a szüleitől vagy nagyszüleitől, aki viszont tényleg kétkezi munkával, meg az eszével megtette ezeket a megfelelő lépéseket. Tehát vannak ilyen nagyon jó példák erre. Itt van például Warren Buffett, aki egy tökéletes példa erre. Mondjuk az ő gyerekei pont nem öröklik azt a vagyont. De hogy ebbe mindegyikben vannak olyan szürke zónák, vagy nem teljesen fekete-fehér, amit át lehet beszélni. Az azonban, amit mondtál a bérek mértékéről, és az abból való adózásból, vagy a különböző offshore-okból, vagy a említetted Bezos, de az összes nagy céget vehetjük, akik kitalálták például az ír-holland dupla szendvicset, és az ehhez hasonló adóelkerülési technikákat, ami ellen az Európai Unió is küzd. Na hát az egy másik kérdés. Meg az, hogy mondjuk a vezetőknek a vagyona a 70-es évek vége óta a vállalatvezetők vagyona 160%-kal nőtt, ahhoz képest pedig a nem vezetők vagyona, illetve a bérezése pedig sokkal kisebb mértékben. Na ezek azok a kérdések, amik szerintem igazán érdekesek, és akkor meg lehet nézni azt, hogy a társadalom különböző szintjén, pozíciójában, a társadalom különböző decilisében elhelyezkedő emberek mit tesznek bele a közösbe, és hogy mi lenne az ideális.
1: Igen, csak azért hoztam fel ezeket a nemzetközi példákat, hogy ugye Magyarországon nagyon sokszor elterjedt az, hogy csak Magyarországon rossz a kapitalizmus. És ugye ezt mondjuk, nem tudom, Kornai János volt ennek az egyik ilyen nagyon tipikus képviselője, és akik őt szeretik, ők nagyon sokan el is hitték ezt, és nagyon elterjedt érzett, hogy van ez a rossz kapitalizmus, a magyar, amit majd egyszer meg kell javítani, de hogy máshol a kapitalizmus az nem korrupt, nem, hanem meritokratikus. És hát az a helyzet, hogy rengeteg adatunk van arra, ha mondjuk valaki követi az én másik podcastemet, a Hatalmas Arcok podcastet, ahol hétről hétre hozok vállalkozókat, és ezeknek a történetét megnézi, akkor pontosan látja, hogy ez máshol sincs így. Makroökonomiai vizsgálatok mutatják ki, hogy iszonyatos mértékű korrupció van, meg hát anekdotikusan. Tehát épp a minap ültem az Adrián egy gyönyörű naplementében az Erste Banknak az egyik ilyen fő-fő-fő vezérével, nevet nem mondok, aki egyszer csak pár pohár bor után nekünk szegezte a kérdést, hogy lehet-e egyáltalán bárki a kapitalizmusban nem korrupt, gazdagá lehet-e válni nem korrupt módon, majd hozzátette, hogy ő maga is korrupt. És mondom, egy osztrák fő-fő-fő vezetőjéről beszélünk az Erste Banknak, és tök őszintén elmondta, hogy szerinte nem. Tehát szerinte nem lehet nagyon gazdagnak lenni anélkül, hogy ne vállalna be az ember vállalhatatlan dolgokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez szélesebb probléma annál, mint hogy egyszerűen csak itt a Fidesznek a meggazdagodott oligarcháit meg kell adóztatni, de most itt ugye ennek a Tisza kormánynak az a vállalása, hogy valamit csináljon, és ugye még egy dolgot tegyünk hozzá, hogy hát szemben azzal, amit Magyar Bálint úgy hív, hogy maffia állam, ugye a maffia az egy
0: Magyar
1: olyan...
0: Péter?
1: Magyar Bálint. Pétert mondtam?
0: Magyar Bálintot mondtál, csak én...
1: Magyar Bálint, ugye maffia államról beszél. Egyébként Magyar Péter is átvette ezt a retorikát, hogy hogy maffia állam. Csak ugye a maffia az egy olyan szervezet, ami titokban működik, jogellenesen működik, és erőszakot alkalmaz. Na most a Fidesz az teljesen nyilvánosan működött, hiszen politikai párt volt és választásokat nyert, és a második az igazi döccenő, hogy ugye legalizálta a saját működését. Tehát ennek az egész elszámoltatásnak az egy óriási nehézsége, hogy az általuk alkotott jogszabályok szerint ezek a tenderek, a szabályozásnak a cégekre szabása, a feltőkésítések, a magántőke alapok, az MNB-nek a kötvényprogramja, az MNB-nek a hitelprogramja, és még sorolhatnám, ezek legálisak voltak, tehát hogy nagyon nehéz jogszerűen elszámoltatni, és ugye ezért nagyon fontos ez a vagyonadóztatás, mert hogyha nem tudunk megbolygatni visszamenőlegesen jogot, ami azért, hogy mondjam, egy jogállamban kockázatos, azt mondani, hogy mi visszamenőlegesen megkérdőjelezzük az akkori jogszerűségét, hiszen itt mégiscsak parlamenti választásokon nyert politikai erő által hozott törvényekről beszélhetünk, akkor nem nagyon marad más a nyilván volt egy csomó, ami az ő törvényeik szerint is jogszerűtlen volt, tehát erről már ebben a podcastben is beszéltünk, hogy nyilván ami az ő törvényeik szerint törvénytelen volt, azt el kell számoltatni, de mi van azokkal az egyébként 1000 milliárdokkal, amik jogszerűen kerültek ki, és itt nem nagyon marad más választásod, mint valahogy visszaszívni a költségvetésbe azt az állami tőkét, azt a közösségi adót, amit mi befizettünk, és oda kirakták, és itt még ez egy ilyen aspektus ennek a vagyonadónak.
0: Hú, most sok mindent mondtál, amire szívesen reagálnék, de szerintem tartsunk egy szünetet, és akkor utána folytassuk. A vagyonadó a témánk ebben az adásban.
2: Rádió Café. Van barát.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
4: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
7: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
9: Folytassuk tehát, a vagyonadó a témánk, és mondtam, hogy reagálnék az előző elhangzottakra. Először is a nagyon filozófikus hangulatban lévő Erste főfővezérre mondanám, hogy ő nem jogi értelemben mondta magáról szerintem, hogy korrupt, hanem elgondolkodott azon, hogy mi a korrupció valójában. És egy tényleg olyan kérdést tett fel, ami érdekes és izgalmas egy kapitalista.
10: Az a helyzet, hogy én ott ültem az asztalnál, ő a legszorosabb értelemben korrupcióról beszélt, és utána példákat is mondott.
9: Hát ez elég erős azért.
10: Ugye az Erste azért egyrészt jelen van a térségben, tehát hogy az térség összes országában vannak bankjaik, de magát Ausztriát is nagyon korruptnak nevezte, tehát hogy nem arról van szó, hogy amikor megvettek cégek, csak nem csak arról van szó, hogy amikor megvettek cégeket a térségben, hanem őszintén elmondja, de a legtöbb osztrák barátom őszintén elmondja, hogy Ausztria egy végtelenül korrupt ország, és ő maga is így fogalmazott egyébként.
9: Na, ez izgalmas.
10: Ennek is van egy irodalma, de ezt majd egyszer máskor dolgozzuk fel.
9: Oké, ez jó kis adás lesz akkor. Akkor volt egy másik dolog, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy maffia állam vagy nem, és hogy legitimizálja magát. Ugye ez olyan, mint a Gomorra, amikor elkezdett szemétgyűjtéssel, meg útépítéssel, meg ilyenekkel foglalkozni, és a tevékenységének egy részét valamilyen szempontból legitimizálta. Szóval én azt gondolom, hogy ezt nem mentsük fel teljesen. Értem, amit mondtál, hogy a klasszikus értelemben véve más, de azért a megfélemlítés jelen volt. Mindenki tapasztalhatta, lehet látni. Nyilván a mértéke az egy kérdés. Abban igazad van, hogy voltak olyan jogszabályok, amiket ők maguk meghoztak, és azon jogszabályoknak megfeleltek. Na most, hogy ennek a törvényessége az valójában mennyire helytálló, ez egy nagy kérdés. Az, hogy a vagyont azt vissza lehet-e szerezni, az meg egy másik. Viszont szerintem nem szabad ezt a vagyonadót úgy beállítani, hogy most mivel ezeket a pénzeket nem tudjuk megszerezni itt Magyarországon, ezért a vagyonadó egy nagyon jó eszköz. Tehát, hogy én szerintem a vagyonadó önmagában ennél egy nagyobb dolog, és nem csak arról szól, hogy most a jelenlegi helyzetben a költségvetésbe tudunk-e pénzt visszahozni, amit így és úgy ilyen meg olyan módszerekkel kivettek. Hanem önmagában azt kell megnézni, hogy azok a szuper gazdagok, akik ugye a pénz csinál elvén is sokkal könnyebben gazdagodnak, hiszen hogyha van pár milliárdjuk, és azt fialtatják folyamatosan, akkor az teljesen máshogy fial, mint az a pár százezer, ami egy nem tehetős embernek, vagy kevésbé tehetős embernek van. Az adófizetési példát azt elmondtuk az előző blogban, nem mindegy, hogy egy 27% áfát a bevásárló kosárra azt kifizet több milliárd forintból valaki, vagy kifizet pár százezer forintból valaki. Ugyanazt az összeget. Tehát sokkal nagyobb az, amit kihasít egy ilyen jellegű adó. Tehát, hogy a vagyonadó önmagában szerintem egy társadalmi igazságosságnak a kulcsa.
10: Egyetértek. Tehát én csak azt akartam mondani, hogy a Fidesznek a tevékenysége az most fókuszba helyezi, és beemeli a közpolitikába a szükségességét ennek, de hogy ennek itt kell maradnia, ennek az adónemnek az adórendszerben, és ugye valójában nem is egy adónemről beszélünk, mert hogy különböztessük meg a céges vagyonnak az adóztatását, különböztessük meg a tőkejövedelemnek az adóztatását, különböztessük meg az ingatlan adót, és különböztessük meg az örökösödési adót legalább, aztán biztos vannak még másik adónemek is, de hogy ha tágabban értelmezzük a vagyonadóztatását, akkor legalább ezt a négy külön kategóriát érdemes nézni. Azt az érvet, azt rögtön elvetném, hogy miért adóztat az állam valamit, amit már egyszer megadóztatott, mert ugye az egyik ilyen népszerű érv az szokott lenni, hogy amikor ő megszerezte, mit tudom én, társasági nyerességadóval leadózta, vagy SZIA-val leadózta, vagy valami hasonló, telistele van az adórendszerünk többszörös adóztatással. Tehát, hogy ez nem egy jó érv, mert hogy az ÁFA is ilyen adó egyébként, hogy ugye amikor veszek egy rágógumit, azt olyan jövedelemből veszem, hogy már egyszer adózott. Tehát, hogy az, hogy ugyanaz a jövedelem akár kétszer, akár háromszor, akár hányszor adózik, ezzel telistele van az adórendszer, szóval hogy ez nem egy szokatlan elem, hogy többszörösen adóztatunk meg jövedelmeket. Most, hogyha vesszük a különböző adónemeket, akkor az van, hogy Magyarországon a tőkejövedelem, hogyha megfelelően kezelik, akkor gyakorlatilag nem adózik. Tehát ott léteznek olyan konstrukciók, és akinek ugye jelentős összegei vannak, azt ismerik is ezeket a konstrukciókat, hogy gyakorlatilag el lehet kerülni a tőkejövedelem adózását Magyarországon. Az ingatlan adóval, és miközben egyébként ugye OECD országokban igen jelentős bevételei vannak az államnak a tőkejövedelem adóztatásából.
9: Tegyük hozzá, hogy pont az általad említett szupergazdagok, így például Jeff Bezos is pont ugyanezeket a különböző loophole-okat használja ki. Tehát a tőkejövedelmét például ő is meg tudja oldani különböző módokon. Tehát nem csak Magyarország specifikus.
10: Nem csak Magyarország, de mondjuk nyugat-európai országokban azért sokkal nehezebb, tehát ott általában van tőkejövedelem adóztatás. Magyarországon főszabályként, ha az ember nem nagyon béna, akkor nem adózik a tőkejövedelme után. Ugyanez a helyzet az ingatlannal. Tehát gyakorlatilag Magyarországon elhanyagolható az ingatlan adó. Itt megint ugyanaz volt, hogy akárhányszor megpróbálták bevezetni, elindult a felső középosztálynak és az elitnek egy ilyen PR akciója, hogy nem lehet követni, mert nincs elég jó vagyonnyilvántartás, meg majd szétszedi, több embernek adja oda, stb. Elosztja a családba, szóval ismerjük ezeket a sztorikat. Az a helyzet, hogy a nyugat-európai országok túlnyomó többségében van ingatlanadó, és igen jelentős bevételei vannak ezeknek a költségvetéseknek ebből. Tehát én azt gondolom, hogy ha Nyugat-Európában meg tudják oldani, akkor nálunk is meg tudják oldani. Egy csomó más adónemet is egyébként nehéz ellenőrizni, de ma már van olyan ingatlan nyilvántartás Magyarországon, ahol nyomon lehet követni, hogy kinek milyen ingatlanja van. Ha meg szétszedi, akkor majd több adózóként adózza le, de hogy le fogja adózni, csak nem egyszerre, hanem több adóalany fogja leadózni. Szóval ezekre mind megvannak a válaszok. Egyszerűen nagyon-nagyon hiányzik az ingatlan adó a magyar.
9: Teljesen egyetértek, csak itt a morális nagyon rossz, tehát hogy az általad említett felsőbb deciliseknél van az, amikor elindul egy lobby, hogy ne legyen, de hogyha megnézed az önkormányzat által beszedett ingatlan adót, akkor annak a fizetése, vagy az önkéntes bevallási része az totál katasztrófa. Nem értik meg, ahol én lakom, ott sem értik meg az emberek azt, hogy abból kéne az utcát felújítani, abból a pénzből, amit beadózunk. Tehát hiába mondod azt, hogy az egy garázs, meg egy műhely, meg egy mellékhelyiség, aminek a négyzetmétere nem tartozik hozzá, akkor sokkal kevesebb pénz lesz a kalapban, és nem fogják tudni megcsinálni a csatornát, meg az utcát.
10: Egyébként ez az egyik érve az adószakértőknek, hogy úgy érdemes bevezetni egy ilyen adót, hogy valami konkrét ellentételezést mellé raksz. Tehát, hogyha azt mondod, hogy csak úgy beszedünk egy adót, amiről az emberek többsége azt gondolja, hogy majd el fogják lopni a politikusok, akkor, és ugye itt azért iszonyatosan fontos, hogy elszámoltassuk a politikusokat, tehát hogy ezért kell nagyon-nagyon az, hogy legyen elszámoltatás. Az emberek ne gondolják joggal azt, hogy az adókat ellopják, tehát hogy ezt szüntessük meg, hogy az adókat ellopják, de hogy mellé rakni valamit, hogy most akkor ezt az adót rendesen beszedjük, de cserébe, nem tudom, csatornázásra fogjuk költeni, és akkor nyomon követhető, hogy mire költjük ezt a sztorit. Ezek tipikusan egyébként ilyen önkormányzati vagy regionális adók, tehát egy decentralizált adónak nagyon jó az ingatlan adó, az önkormányzatoknak amúgy sincsen jelentős bevétele, tehát ez egy nagyon jó forma lenne, hogy az önkormányzatok jelentős bevételhez jussanak, meg hát még egy dologra, mondjuk az ingatlan árak lenyomása. Hát egy csomó nyugat-európai országban olyan ingatlan adó van például, hogyha nem laksz a lakásodban, hanem kiadod, na akkor van rajta egy adó. Tehát nem betiltod a lakáskiadást, vagy az Airbnb-t, vagy hasonló, hanem azt mondod, hogy a kiadatlan lakásokra például, vagy a kiadott lakásokra, de nem arra, amiben laksz. Tehát, hogy arra nem, amiben laksz. És akkor ez is egy ilyen lehetséges formája, de hogy mindenképpen az ingatlan adó sokkal nagyobb bevételi forrás, ez egy méltányos adó, hiszen akinek nincsen lakása, az nyilvánvalóan ugye szegényebb, tehát annak kellene adózni, akinek van lakás, és akinek meg nagyon sok ingatlanja van, ott meg nyilvánvalóan ugye még inkább méltányos lenne.
9: Nem mondtunk összegeket, és ez fontos. Tehát ugye volt ez a cikk, amit korábban olvastam, amiben a Paris School of Economics egyenlőtlenségekkel, társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozó közgazdásza, Gabriel Zucman végzett több kutatást, és ő mutatta ki, hogy míg az átlagos polgárok körülbelül 50%-ukat költik el a fizetésüknek, a jövedelmüknek különböző adókra, addig ez a milliárdosoknál 25%. Tehát ilyen nagy a különbség, és azért az is egy érdekes dolog, hogy az a 25% az mennyi pénz igazából. Szóval, hogy Nagyon érdekes szerintem.
10: Ja. És tegyük fel, hogy valakinek ugye rengeteg ingatlant halmozott fel, mondjuk nem mindenkire igaz, de mondjuk mit tudom én, Lázár János híres erről például, hogy egy gyűjtögette az ingatlanokat, hát ugyan miért ne lehetne őt rendesen megadóztatni az ingatlanjai után. Aztán ugye a negyedik forma, az pedig az örökösödési adó, ami ugye megint rengeteg vitát vált ki, mert ugye lesz olyan, aki azt mondja, hogy hát én keményen megdolgoztam, ezért miért ne hagyhatnám a gyerekeimre, amire persze a másik azt fogja mondani, hogy jó, de mi van azzal, aki semmit nem örököl, tehát mondjuk mit tudom én, árva, nem tud örökölni, vagy nagyon szegények a szülei, hát mennyire igazságtalan már az, hogy úgy indul az életbe, hogy nincs semmi, a másik meg azzal indul, hogy iszonyatosan gazdag, amire persze el fog hangzani, hogy hát az élet igazságtalan, van, aki csúnyának születik, van, aki szépnek születik, amire el fog hangzani érvként, hogy igen, de amit lehet, azt kompenzálunk, tehát például ugye ezt az egész csúnya szép dolgot is legjobb lenne dekonstruálni, hogy mit jelent az, hogy valaki csúnya, valaki szép, és tompítani ezeket a különbségeket. De hát, hogyha valahol tudunk segíteni, akkor kell segítenünk, tehát hogy nyilván nem véletlenül építünk a mozgáskorlátozottaknak hozzáférést épületekhez, ugyanezzel a logikával mondhatnánk ott is, hogy ja hát, sorry, bocs, nincs lábad, akkor nem tudsz bejönni ebbe az épületbe. De nem, ezt csináljuk, tehát hogy nyilvánvalóan, ahol tudunk, segítünk. Így azt gondolom, hogy az örökösödési adó is egy jelentős forrás, igazságos is, és egy jelentős forrása is lenne a költségvetésnek.
9: Hát nyilvánvalóan ezt is egy sávosan, vagy valami méltányossági alapon kell, nem mindegy, hogyha valaki mondjuk egy ilyen mindössze egy ilyen pár 70 négyzetméteres omladozó félben lévő parasztházat örököl a nagyszüleitől, akik egész életükben ott laktak, és gyakorlatilag ezzel indul neki az életnek. Hogyha úgy ugyanakkor a mértékű adóval sújtod ezt, akkor gyakorlatilag még azt is elveszed tőle, amiből valamiféle lehetősége lenne startolni.
10: Nézd, a technikai részleteket ki kell dolgozni, tehát itt most ebben a beszélgetésben nem fogjuk nyilván megoldani ennek a rengeteg adónemnek a rengeteg sávját és kulcsát. Nyilván ezek már részletek, hogy hogyan adózzon, de hogy kell ilyen adó, az biztos, és akkor most érkeztünk el a legnehezebb dióhoz, és ez legkeményebb dióhoz, és ez pedig ugye a céges vagyonnak az adóztatása, ami meg ugye azért nagyon fontos a magyar esetben, mert valójában ugye ezek a Fidesz időszakban meggazdagodott oligarchák, ezek nem ingatlanban tartják, tehát nyilván vannak ilyen Lázár Jánosok, akik igen, de hogy neki is valószínűleg a vagyonának a túlnyomó többsége nem ingatlanban van, nagyon messze vannak még az örökösödéstől, tehát addig még bőven elkölthetik, kivihetik, nagyon sok mind összeomolhat a cégük, tehát hogy az még nagyon messze van, hogy örökösödési adóval be tudsz szedni. Mondom, a nagy része a vagyonnak az céges vagyon, és nem ingatlan vagyon. És ugye, ha pedig társasági adóval akarod beszedni, tehát ugye a másik érv az szokott lenni, hogy akkor tőke jövedelem adóval, vagy társasági adóval, vagy iparüzési adóval, azzal meg az a baj, hogy nagyon sokszor ezek a cégek, ezek azért tudtak működni, mert az állam megrendelt tőlük. Na most, hogyha innentől fogva akarod mondjuk társasági nyerességadóval elszedni tőlük a pénzt, nyilván lesz olyan cég, amelyik továbbra is működik, és lehet, de a cégek jelentő többük Balázsi Gyulától nem sok társasági nyerességadót fogunk tudni elszedni, hiszen az ő cégei gyakorlatilag összeomlottak azzal, hogy nincsenek tovább megrendeléseik. Tehát úgy nem tudom visszaszedni az oda kirakott pénzeket, még Balázsi Gyula nagyon messze van attól, hogy örökösei legyenek. Ugye van három ingatlanja, ami ugye hatházi Ákos jóvoltából, ezek a lebegő villák, ezek híressé váltak, de hát ez nagyon kis része az ő vagyonának. Magyarul megkerülhetetlen, hogy a céges vagyont is értékeld, és itt ugye nagyon sokan megszólaltak az elmúlt időszakban, Karagics István, a Blossam vezetője, vagy Zsidai Viktor, akik azt mondták, hogy túl bonyolult ez. Én azt gondolom, hogy nem, tehát, hogy bizony be kell vezetni az adó az adóhatóságnál a vagyon ellenőrzéseket. Nyugat-Európában nagyon standard, hogy vagyon kataszter van, nagyon szépen nyomon lehet követni, hogy kinek mennyi vagyona van.
9: Sőt, olyannyira, hogy Svédországban fogod magad és fölmész az adóhivatalnak az oldalára, és bárkinek a teljes vagyonnyilatkozatát le tudod tölteni, akit oda beírsz keresőbe.
10: És azt gondolom, hogy ez így normális, mert hogy pontosan a vállalkozóknak lenne érdeke, hogy elváljon a, sose tudom ezt a magyar mondást, a búza a pejvától, vagy nem tudom, miért kell mindig elválnia, hogy ilyen nagyon avit mezőgazdasági ihletettségű mondás, tehát hogy a meritokratikus vállalkozó váljon el attól, aki simlis.
9: Tehát, hogy, a simlis.
10: Tehát, hogy, igen, tehát hogy pontosan az őszinte vállalkozónak a munkájával keményen megdolgozó érdemleges vállalkozónak lenne a leginkább érdeke, hogy ő el tud számolni a vagyonával. Ezt csináltam, feltaláltam egy építészeti szoftvert, amit eladtam Németországba, tisztességesen lettem gazdag. Nem pedig, ugye, mit tudom én, mindenfajta, nem tudom, mondjuk állampolgársági papírokat, hogy állampolgárságot árultam, és tisztességtelenül lettem gazdag. Tehát, hogy
9: és akkor hogy lehet ezt úgy megoldani szerinted, hogy ne csapjon vissza a lakosságra? Mert ez az egyik legnagyobb félelem az összes ilyennel, ahogy így például az ingatlannál mondtam azt, hogy ez visszaüthet olyanoknak, akik egyébként kicsi vagyonkát örökölnek. Ugye volt ez az egymilliárdos küszöb, amit emlegettek, hogy hát akkor nézzük meg a fölött, meg az alatt.
10: Ez azt megint, hogy hol kell meghúzni, ez megint egy olyan technikai részlet, amit ki kell dolgozni. Ugye Karagics István azt mondta, hogy az 1 milliárd túl alacsony, ha 5 milliárdnál húzod meg, akkor nem sokkal kevesebb adóbevételed van, de kikerülnek belőle a... Ezek részletkérdések. Tehát, hogy azt gondolom, hogy persze ezt jól ki kell találni, ezt is, meg a kulcsot is, de hogy ez technikailag igenis megoldható, az egyik ilyen PR akció, ez pontosan ez a jaj, ez túl bonyolult, túl nehéz. Nem. Már Gyurcsány Ferenc is megígérte, hogy vagyonvizsgálatok lesznek, majd utána megfelezte az adóhatóság költségvetését, és elbocsátottak rengeteg adóellenőrt, és soha nem lettek adóellenőrzések, de igenis azt gondolom, hogy a leggazdagabbak között időről időre kell teljes vagyonvizsgálatot csinálni, és aki tisztességes, az el tud számolni a vagyonának az eredetével, és nincsen félnivaló. Aki viszont, de ez kell az, hogy legyen vagyonregiszter. Ugye Thomas Piketty, aki nagyon híres lett azzal, hogy megírta a Tőke a 21. században című munkáját, ahol 150 évre visszakövette a francia, a brit és az amerikai vagyonoknak az eredetét, és ezt azért tudta megcsinálni, mert ezekben az országokban vagyonregiszterek vannak. Tehát 150 évre visszamenőleg jól nyomon lehet követni, hogy melyik családnak mikor mennyi vagyona volt, milyen vagyonelemei voltak. Igenis lehet követni. Persze ez pénzbe kerül, de hogy nagyon sokszorosan megtérül. Tehát ha rendesen megfinanszírozom az adóhatóságot, akkor... ez ezerszeresen megtérül, vagy tízezerszeresen megtérül, hogyha a 21. században a számítógépek világában egyáltalán nem olyan bonyolult nyomon követni azt, hogy kinek milyen vagyonelemei vannak, és ugye még egy év szokott itt lenni ez a elmenekülést, hogy akkor majd elmennek ebből az országból. Én azt gondolom, hogy ezt sem lehet komolyan venni, és akkor szoktak ilyen anekdotikus példákat hozni, hogy Gerard Depardieu elment Oroszországba, vagy
9: az IKEA az elején a műsornak.
10: Igen, vagy ugye, mit tudom én, az IKEA tulajdonosa Ingvar Kamprad már nem svéd, hanem holland. Vannak ilyenek, de hogy ez egyrészt egy töredék, tehát hogy a legtöbb adózó az bizony ott marad, és egyébként be lehet építeni az adórendszerbe olyan elemeket, amivel ezt meg lehet előzni, mondok kettő ilyet. Ugye az egyik ilyen ötlet az az, hogy nem is ötlet, van ilyen gyakorlat országokban, hogy aki elmegy, elviszi a cégeit emiatt, az innentől fogva nem kaphat semmilyen állami támogatást, semmilyen adókedvezményt. Mehet, de akkor számoljon azzal, hogy akkor az állam innentől fogva, ha nem tudja tőle beszedni az adót, akkor semmilyen kedvezményt nem is fog neki adni. És a másik ilyen, ez pedig az, hogy bizony, ez egyébként az általad előbb említett Gabriel Zucmannak az ötlete, hogyha egy adott cég egy adott országban gazdagodott meg, akkor azokra az évekre, amikor ezt a vagyont összeszedte a tulajdonos, azokat megadóztatjuk, utána mehet is te hírével, akkor majd máshol adózik, de hogy azokra az évekre, amikor itt ebben az országban gazdagodott, akkor itt beszedjük azokat az adókat, és igazából akkor nincsen incentívája elmenni. Mert hogy azt gondolom, hogy ha ezt mindenki megcsinálja, akkor nincsen incentíva. Tehát rengeteg technikai megoldás van arra, hogy ennek is bizony elejét lehet venni. Szerintem ez is a PR része, ez a jaj, majd akkor mindenki elmegy. Nem fog mindenki elmenni.
9: Jó, hát ugye egyelőre nincs tervezet. Jó, hogy ezt átbeszéltük. Maradt még egy pár kérdés szerintem, amit érdemes megvakargatni. Arra mondjuk nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk a céges vagyonadóknak a versenyképességre vetített problematikája, hát azt végig lehet kutatni bizonyos országokban, és vannak olyan példák, amik azt mutatják, hogy itt ebben az országban van ilyen, itt így csinálják, és lám nem romlott, vagy csak kicsivel a versenyképesség. Például ez is egy érdekes dolog lenne. Mindenesetre szerintem
10: dolgoznak a vagyonadó tervezetén, tehát ugye elméletileg a napokban elő is fognak ezzel állni, tehát visszatérhetünk egyébként erről a kérdésre, mert Kálmán András és a pénzügyminisztérium pont most, ahogy beszélgetünk, dolgoznak ezen, és nem sokára lesz erről egy tervezet.
9: Oké, szuper. Várjuk akkor ezt, és várjuk a hozzászólásokat, esetleg ötleteket, jó példákat a vagyonadó kérdéséhez is. Köszönöm szépen, nagyon érdekes beszélgetés volt.
10: Köszönöm, sziasztok, kommentáljatok.
11: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
12: Mm-hmm, nagyon.
11: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
13: De hol?
11: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
13: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
11: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
14: De miért?
11: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
15: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
11: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
15: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
11: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
16: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
12: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
14: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
17: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore, vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
18: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
19: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
20: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
21: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
20: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
22: Jó napot kívánok! A fővárosban várhatóan éjjel 11:30-ig rendezvény miatt lezárták a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Verseny utca között, illetve a Verseny utcát is. Éjjel 10:30-től lezárásra számítsanak az Ifjúság útján, továbbá a Stefánia úton a Tököli út és a Kerepesi út között. Az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos a rendezvény előtt és azt követően sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak várhatóan este 7 óráig a belvárosban, az Erzsébet tértől a Kiskörút Szabadsághíd Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalon a Kopaszigátig vonulásos rendezvény miatt. Változatlanul baleset miatt készüljenek korlátozásra Káposztásmegyeren, a Külső Szilágyi úton a Homoktövis utcánál, illetve baleset okoz lassulást a 16. kerületi Csömöri úton a József utcánál és a Szilágyi Erzsébet fasorban is a Szél Kálmán tér előtt. Varga Etele, BKK Info.
23: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
24: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
25: Hírek következnek a Rádió Cafén.
26: Változások jönnek a babaváró hitelnél. Fejlesztik a kórházi klímarendszereket. Magyar kutya a világ legszebbje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Évek óta jelentősen alulfinanszírozott volt a kórházak fenntartása és a műszaki fejlesztéseik. Erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos beruházás, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért most 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Újabb kapvillamos állt forgalomba Budapesten. A korábban megrendelt 51 darabos flotta újabb szerelvényét már birtokba veheti az utazó közönség. A BKK tájékoztatása szerint további járművek folyamatosan érkeznek a fővárosba, így 40% fölé emelve az alacsony padlós típusok arányát. Magyar tulajdonú Bob Till lett a világ legszebb kutyája. Jack a Bolognában rendezett világkiállításon csaknem 60 ország négy lábúit megelőzve szerezte meg az első helyet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajtiszta ebb vett részt. Magyarország az ötödik legtöbb kis kedvencet nevező államként képviseltette magát a programon. Csaknem 90 településen rendezik meg holnap a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett zumbázni, tollasozni és sárkányhajózni is lehet. Részletek Varró Barbarától, a nagy sportág választó ügyvezetőjétől.
1: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest külső tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is.
26: Elvonulnak a felhők, ismét több órára kisüt a nap. Estig csapadéknak kicsi az esélye. 22 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap az ország nagy részén túlnyomóan derűs időre van kilátás. Csak a Nyugat-Dunántúlon lehet számítani záporokra. A szél több felé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután akár 26 fokot is mérhetünk. A pollen terhelés a száraz, meleg idő újbóli beköszöntével ismét felerősödik.
25: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsor

0: Tehát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jól kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
1: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: Hevér Gáborral.
1: És mai vendégünkkel Nagy Sándor színművésszel, de még szerintem neked senki nem mondta még azt, hogy Nagy Sándor, ne? Nagy Sanyival, nem?
3: De megkérdezik, hogy hogy mondhatják. Hogy
1: és így, hogy mondhatják?
3: Bárhogy.
1: De tényleg, nem? Úgy,
0: Nagy igen, Sanyi. Nagy Sanyi.
1: Nagy Sanyi.
0: Igen. Mert nekem a Nagy Sándor különben is a szakszervezetek országos tanácsának a főtitkára, vagy elnök, vagy nem tudom, mi volt az.
3: Igen.
0: Az
3: hát meg mindig az Tamás, ugye? Isten nyugtassa.
0: Igen.
3: Okay. Jó volt. Nagy Sanyi, meg van a műsorvezető Nagy Sanyi.
1: De tényleg
3: is. És egy csomószó fölhívnak a szinkronból, hogy figyelj, lenne három tekercs, mondom, nekem biztos nem.
1: De miért nem csinálod? Oké, megyek, megcsinálom, persze.
3: Viszont tárgyaljuk a gázsírod.
1: Igen.
0: És aztán meg nem értené legközelebb, hogy miért olyan magas miért az övé.
3: Igen.
1: Hát azt láttam rólad, hogy te hamarabb voltál színházban szerepelni, mint hogy elvégezted volna a főiskolát. Ugye ez történt a Nyomorultakkal?
3: Így van, meg ugye előtte Kisvárdán a Doktorok Színtársulatban én alkotótag voltam.
1: Na jó, de olyan van az életben, hogy az ember amatőr színtársulatokban játszik valami, igen. De azért, hogy a Madách Színházban játszon még mielőtt bármit is tett, majd ilyen tanulmánya lennének, az ritka.
3: Igen, de ez is Kisvárdához köthető, mert csináltuk először az Utazás című rockoperát, ott a Miklós Tibor, Kocsák Tibor.

0: aztán meg az Anna Karinát, és akkor a Kocsák Tibor a zenévezetője a Madách Színháznak lejött megnézni. A Tibi rendezte, Isten nyugtassa őt is, és azt mondta a Tibor, hogy ha bármilyen lehetőség lesz a Madácsba, akkor szól nekem meg a Nagy Lóri barátomnak, aki aztán később az egyetemen osztálytársam is volt, és akkor így kerültünk be a Nyomorultakba, és ott statisztáltunk benne 99-ben, meg 2000-ben.
1: Hát le vagyunk nyűgözve most egyébként, de tényleg. De ez nagyon, de nem, ez egy érdekes indulás, főleg, hogy...
0: Hát igen, igen.
1: Hogy aztán azért nem rögtön vettek föl téged.
0: Nem, harmadjára vettek föl engem, igen. Igazából 4 év alatt vettek föl harmadjára, mert 1 évet kihagytam a második próbálkozás után, mert rájöttem, hogy rohadtul nem tudok semmit. Aztán ez nem változott.
1: De nagyobb lett az önbizalmat.
0: Ennyi történt, és legalább tudtam róla.
2: Igen. És mindig is a zenész vonalon akartál lenni.
0: Igen. Alapvetően igen, ugye a Kerény Imre osztályába kerültem 2001-ben, és hát fantasztikus osztálytársaim voltak meg az egész közeg, tehát a Tompos Kátya, most a harmadjára van, Isten nyugtassa sajnos, de a Kátya, a Peller Anna, Szőcs Artúrtól kezdve a Szeményei Jani át, a Holács Korsi, tehát tényleg fantasztikus és sorolhatnám még.
1: És ha hát, eszedbe jutnának a nevek.
0: Igen. De egyébként nagyon összetartóak vagyunk, most is éppen szervezünk egy osztálytalálkozót, tehát nekünk nem múlik el év úgy, hogy mi nem találkozunk, nem mind a 17-en, akik ott végeztünk, de azért 11-en-2-en mindig találkozunk minden évben. És az egy zenés osztálynak indult, tehát az volt az utolsó előtti musical osztály, tulajdonképpen akkor még így hívták. És nagyon erős volt a prózai beállítottsága is az osztálynak, mindenki baromi jól énekelt, de azért alapvetően volt egy ilyen erős prózai hajlam, és hát az igazság az is, ezt több fronton lenyilatkoztam már, hogy az Imre akkor kezdte el a politikai pályafutását úgy erőteljesebben, és másodikban úgy egyszer csak nem jött.
1: Kerény Imréről van szó,
0: a Madách Színház volt igazgatójáról. És valahogy nem tudtunk rá haragudni, mert egy őrült zseni fazon volt, és egyszer csak így nem jött, és emlékszem arra a telefonhívásra, amikor ugye elsőben mindig jött 3-kor panyóka a vállán, és koszos volt a színpad, akkor takarítani kellett, mert nem tudom, szóval a fiúk jobb oldalon ültek, lányok, csak a kezünket nem kellett hátraterítani, tehát nagyon, nagyon decens volt, de valahogy ez nagyon összekovácsolt minket abban az első évben. Kellett is, mert aztán mondom, egyszer csak fölhívtuk másodikban, talán a második vagy harmadik óránk lett volna vele, és a Fila Balázs volt az osztálybizalmi, és fölhívta, és hogy tanár úr, hogy fél négy van, és hát nem tetszett, hogy ilyen még nem fordul, hogy baleset van, és következő zaj, és a háttérben azt mondja, hogy jöjjenek a várba, itt vannak a nyilasok, és soha többet nem látok az Imrét. De ez még jobban összekovácsolt minket, mert összeírtunk egy ilyen 30-as listát színészekről, rendezőkről, hogy akkor kikkel szeretnénk dolgozni, ha már így valakit 8-adjára fölvettek a főiskolára. És hát végül a Bagó Berci rendezte meg nekünk, a Fila Balázs hozta a Kokainfutár című tasnádi darabot, amiben ő annó játszott Kaposváron, és akkor azt megrendezte nekünk, és egyébként hát itt ez egy kicsit szomorú történet volt, mert a Székely Gábor volt a rektor, és fölmentünk hozzá, és minket nem szerettek minket. Valószínűleg azért, mert műzikelesek is voltunk, vagy a agyatlan énekesek, vagy nem tudom mi. Aztán az Imre miatt se szerettek minket, és akkor úgy volt, hogy akkor szeretnénk ezt a vizsgát megcsinálni, és akkor szintén a Fila Balázsra fölmentem, és akkor mondtam a Gábornak, hogy rektor úr, akkor szeretnénk, és mondta, hogy sajnos nem tud segíteni, és mondtuk, hogy nem kell segíteni, mert mi hozunk mindent, csak hogy hol tudjuk ezt a vizsgát, és mondta, hogy ebben nem tud nekünk segíteni.
1: Ebben se
0: tud nekünk segíteni. És akkor emlékszem rá, hogy ilyen 12-en voltunk benne az osztályból ebben a vizsgába, és a Bagó Bercivel ültünk a Vas utcai büfébe, akkor még a Tomi volt a büfés, a legendás büfés időszak, és gyűltünk, és akkor mondtuk, hogy hát akkor ez ennyi volt, és nem tudjuk, hogy hogyan lesz tovább a következő 3 év itt a főiskolán. Mire a Berci azt mondta, nem pont ezekkel a szavakkal, hogy cseszétek meg, akkor csináljuk meg itt a büfébe. És a Tomi ebből megszólalt, itt áru van, ne szórakozzatok velem! Eltűnik egy marsalet, akkor mit csinál? És akkor végül is Tamás beleegyezett, és ott a büfében megcsináltuk ezt a vizsgát, és hát azt hiszem 40-en fértek be, hát nem egy nagy történetről van szó, de egyszer csak azt láttuk, hogy jön be a komplett Máté Gábor osztály, jön be a komplett Hegedűsdé osztály nézni a vizsgát, mert hogy hallották, hogy ez nem is lett olyan rossz. És tulajdonképpen onnantól kezdve vettek minket ember számba. Sőt,
1: és a következő évben már rendesen a színpadon is dolgozhattak?
0: És aztán onnantól kezdve, hát akkor még volt Ódri színpad, és még a főiskolájé volt, és hát a Tasnádi nekünk írt kimondottan egy zenés darabot. A Szeményei Jani, meg a Szőcs Artúr írták a zenéjét Démonológia címmel, és hát, hát konkrétan majdnem állójegyeket kellett árulni, mert annyira fullon volt. Tehát hogy valahogy úgy mi még elkaptuk azt az utolsó hullámot, amikor olyan a főiskolán azt mondhattuk, hogy ilyen sikeres osztály voltunk, és tudott rólunk mindenki.
1: Érdekes ez egyébként, most elmondott, hogy mennyire nem támogatták azt, hogy a főiskolán valamit, amit egyébként kötelező megcsinálni, miért nem jött létre. Mert hogy tőled is volt ilyen történet, hogy nem akart valami megszületni, hogy ezt nem értem, de hát ott van egy oktatás. Vagy...
2: Én azért mondottam, hogy nekem osztályfőnököm volt a Kerényi Imre, én sokkal hamarabb jártam a főiskolára, mint te, és nálunk is eltűnt a másodévben. Tehát ez,
0: ja, ez, értem
2: tehát
0: akkor.
2: Ezen, és mi haragudtunk rá, de ugye elhújtak róla. Nem, előtte levő.
0: Ja, még előtte, mert a Zsolték is ők csinálták
2: tudom,
0: a forradalmat.
2: Hát tudom, ugyanez volt, hát azért mondom, hogy elhújtak róla vagy jót, vagy semmit, én ezt gondolom ebben a helyzetben. De én személy szerint is, és az osztályban sokan nem örültünk ennek a dolognak, hogy magunkra hagyott bennünket. Szóval én most őről kevésbé akarok beszélni. Ez furcsa volt, amit mondtál, hogy volt egy ilyen helyzet, hogy nem volt támogató. Velem is előfordult egyébként aztán egy ilyen dolog, amikor én rendeztem, és mondták, hogy mindenképpen segítenek a főiskola, és aztán a bemutató előtt két héttel a főiskola kiszállt ebből a produkcióból. Úgy valamire való, mindegy, ott történt egy kis anomália, de ez most nem rólam szól ez a műsor.
0: Azért volt nehéz ez, amikor jöttek itt a Free SF-e kérdéssel, és egyszer elmentem a Klubrádióba, és akkor Kun Zsuzsa mondta, hogy mindenképpen beszélnünk kell erről a történetről, és mondtam, hogy oké, értem, meg hogy én kiálltam az erkére, vagy nem is mondtam, hogy oké, de akkor ezt is el kell, hogy mondjam, hogy minket ott hagytak a semmibe, és a büfébe kellett vizsgát csinálni, hogyha ezt is elmondhatom, akkor elmondom azt, hogy kiálltam-e, vagy miért nem álltam ki. És egyébként természetesen egyáltalán nem értettem egyet a főiskolának a szétbarmolásával, csak mivel én nem tudtam teljes mellszélességgel azt mondani, hogy igen, én a főiskolának köszönhetek mindent, rengeteg mindent köszönhetek nyilván, de azért ott volt egy ilyen mellékvágá.
1: Hát én azt gondolom egyébként, ha már beszélgetünk a főiskoláról, ami ugye egyetem, csak mindenki főiskolának
0: most már egyetem,
1: hívja.
0: Már nekünk is az volt.
1: Hogy ugye nyilván az, hogy rászorult az oktatás a reformra, az teljesen látható volt mindenhonnan.
0: Nem így.
1: Hogy nem így, és ebből a okból, amiből ez megtörtént, az tette ezt az egészet zárójelbe rögtön. Tehát, hogy mert egyébként abban talán egyetérthetünk, hogy ott nem volt minden fenékig tejfel.
0: Igen.
1: Csak hát igen, az nem így kellett volna erőt venni ezen a dolgon, és nem így, ahogy ez történt. Na de beszéljünk róla tovább, ott aztán nagyon hosszú ideig a Madách Színház tagja lettél.
0: Így van. Hát 2005-ben, ahogy diplomáztunk, akkor már harmad magammal, tehát volt egyszer egy csapat című Webber Musical, és akkor annak az egyik főszerepét én kaptam meg.
1: Miért nem láttak előtte? Hogy mit tudsz?
0: Tehát,
1: hogy...
0: Hát mindig casting.
1: De nem, csak hogy
0: után
1: és ott sikerült ezt. Neked? Tehát,
2: tényleg azt, hogy éltétek meg, mert ugye nálunk, én is szerepeltem azért zenés darabokban, de szerintem én színházban most ezen gondolkozom, színházban én sose castingoltam. Nektek meg ez egy természetes történet volt, hogy...
0: Hát sem,
2: hogy...
0: hát ráadásul a saját színházadban.
2: Igen.
0: Tehát, hogy én 15 évig voltam a Madásban, és mindig kellett castingra menni. És amikor most játszottuk, ugye 15-ben mutattuk be a Nyomorultakat, ugye volt ez a 99-esebb, a statisztáltam, a 15-ösben Tenárgyi voltam, és aztán 21-ben vagy 22-ben, már nem is tudom, újra elővette a színház, de úgy, hogy mondjuk 2 éve nem játszottuk, vagy 3. És hogy arra hivatkozással, hogy mert az angolok kérik a izét, és hogy nem vagyok-e túl öreg, és hát ugye a Tenergy az egy ilyen 40-es, és én akkor voltam 40 éves, tehát hogy, és akkor így mondtam, hogy nem szeretnék már menni castingra, hogy szerintem a 2 évvel ezelőtt meg tudtam csinálni, akkor még talán most is menne, de akkor jöjjön a fiatalabb generáció, és akkor most ugye egy nagyon fiatal generációval fut az előadás.
2: De akkor ezek szerint a castingok azok mindig a jogtulajdonosoknak kellenek?
0: Hát nem biztos, hogy csak nekik.
2: De ugye egy igazgató vagy egy rendező, aki ott van, és ott vagy már évek óta, tudnia kell, hogy milyen képességeid vannak, milyen történeted vannak, el tudod-e ezt énekelni?
1: Hát, lehet most élve a rossz hiszeműséggel, lehet, hogy ennek az indoka volt az, hogy emögé bújtak arra, mert most éppen nem akartak annyit fizetni, nem tudom micsodát, azért egy csomó kis trükköcske van ebben, hát nyilvánvaló, hogyha 2 éve játszotta a Sanyi, aki egyébként pont akkora érett be ebbe a korba, akkor talán az nem volt egy ilyen nagy allűr, hogy...
0: Igen, és akkor azt mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, inkább nem szeretnék, mert már nem akartam, most mit bizonygassak már, érted, így most nem.
1: Meg hát barom jó darabokra játszottál akkor abban az időben.
0: Figyelj, igazából én a játékszínben már azelőtt játszottam, amikor még a Lajos volt az igazgató, tehát hogy azt is a
1: Cirtesson... Balázsovics Lajos.
0: Balázsovics Lajos, így van, vagy a játékszínnek a volt igazgatója. És akkor ott a Hernádi Jucival meg a Gál Völgyivel játszottam együtt a Jutalom játék című darabba. Egyébként érdekes, mert annyira szerettem ezt az előadást, hogy ott az ő gyereküket játszottam, mert akkor voltam 28, és... nagyon sokat ment, 100-100 valamennyit ment, és a cégemet úgy hívják, hogy Jutalomjáték Kft. Pont emiatt, hogy ez egy jó omen arra, hogy mindent, amit leszámlázok, az jutalomjáték legyen.
1: Ez jó, ez jó. Ez tudod, jó. A másik meg a könnyű pénz.
0: BT.
1: BT. Igen.
2: De mostanában nem nagyon lehet látni zenés darabokban.
0: Hát mostanában nem nagyon vagyok. Hát ugye én eljöttem a Modell Színházból egy pár éve, és... de én jól el vagyok így, tehát hogy nekem nem mondom azt, hogy nem énekelek néha, mert vannak ilyen felkérések, de egyébként meg hát ugye mi kis falunkban a Győzővel elég nyugodtan arra fakadunk, ha kell, ha nem.
2: Azt pusztítom.
0: Igen, igen.
1: Én nagyon szeretem.
2: Én is imádom, nagyon jó. Nagyon jó, amikor arra fakadtok. De egyébként...
0: De hát vannak még igénytelen emberek, ebből élek 20 évet.
2: De... Te voltál ilyen, nem? Hogy mentél szintetizátor?
0: Én vendéglátoztam, igen.
2: Vendéglátoztál. Évig, igen.
0: Hát azért volt vicces, amikor igen. Fölhívtatok ezzel, mert így mondtam, most hogy szívattok, és már... Hát mondom, mert én ezt csináltam 9 évig is, ugye ti ezt nem tudtátok.
1: Igen, mert hát ugye már ez régen játszotta a karaktert, ezt a súlyó karaktert, amikor úgy döntöttünk, hogy ő zenéljen.
0: Igen.
1: És akkor felhívtuk, hogy ez menne neki.
0: És hogy így nem enged el ez a dolog, tudod, tehát ebből is látszik, hogy ez még ott van a túl.
1: És nagyon sikeres vagy benne.
2: Hol léptél fel?
0: Hát ugye én Fényeslitkén nőttem föl, és Kisvárdán születtem, és hát ott a megyében, ahova hívtak, tehát hogy, és 13 évesen kezdtem el. Tehát
2: de mi, esküvőre például?
0: Esküvőre, igen.
2: És úgy végignyomt egy egész bulit,
0: igen.
2: Egyedül?
0: És akkor még az volt, hogy este 6-tól reggel 6-ig, és tudod Szabolcsba, igen. Mikor 3-kor mész, hogy elnézést, hogy akkor meddig mész vissza most azonnal? Elnézést, bocsánat. És akkor reggel 6. Ez hatalmas sztorik voltak, tehát hogy én egy ponton túl már minden szombaton zenéltem, nyáron meg aztán pláne, tehát hogy és mindenféle, tehát még akkor voltak ezek a sátras langzik 250 fővel, tudod, tehát hogy volt olyan, van ez a rituálé, hogy elrabolják a mennyasszonyt, igen. Ugye a mennyasszony tánc közben, és akkor itt az van, hogy ott próbálnak a haverok ott bebújkálni, mert a hölgyek ott eltakarják, és akkor bebújj, és akkor fölkapja valaki, és akkor viszik el, majd egyszer csak visszahozzák, és akkor büntiből a mőlegénynek cipőből kell inni, meg tojást kell a gatyán letolni, meg tehát mindenféle hülyeség van. Nagyon viccesek egyébként ezek a dolgok. És ott volt az, hogy egy ilyen, nem is tudom, milyen talpfáv, nem tudom, miből csináltak nekem színpadot, hogy ott én ott a szintivel ott el legyek. És a sarokban voltam, és sátras lagzi volt 250 fő, egy hatalmas nagy sátor. És ott előttem ment a nagy tánc, és hát mikor 200 ember ott táncol, meg minden, és egyszer csak valaki fölkaptam, és azt kiszaladt vele mellettem a bejáraton. Mire teljes rohamot kapott az a 200 ember, tehát hogy így olyan volt, mintha tényleg így elraboltak volna valakit, tehát ezt komolyan vették, és 200-an megindultak egyszerre kifele mellettem azon a 2 méteres bejáraton, és arra lettek figyelmesek, hogy nem szól a zene, mert így beborultam a sarokba, itt minden estét. És ott feküdtem, így a szintivel tudod, mert arra vigyázni kell. De hát rengeteg jó mulatság volt, és hát ilyen 11. Volt olyan, amikor az utcánban volt, tehát a Fényeslitkén az utcánban volt egy lagzi, egy háznál, az Istán sátras volt, és ott reggel 8-kor lett vége a sztorinak, és mentem haza szintivel a hónom alatt, és jöttek az emberek, szemes, hogy végezt, és mondom, igen, jó munkát, tisztelt, Géza bátya, ez így csak a szintivel a hónom alatt hazasétáltam. De imádtam egyébként, szóval tehát magam ura voltam, és hát figyelj ide, volt olyan hónap, gimnazista voltam, hogy jobban kerestem, mint anyukám meg apukám.
2: De várjál, de erre készülni is kellett.
0: Gyakoroltam napi 3-4 órát, tehát hogy minden nap.
2: És akkor a repertoár az volt, nem volt az, hogy figyelj, el tudod játszani, azt nem, mindent.
0: Mindent, muszáj volt persze. Ha nem, akkor is.
1: Akkor is. Akkor valami olyat.
0: Szóval ilyen ez a vendéglátózás.
2: Ez 9 évig nyomtad, ez 9 nagy. Ez nyilván egyébként adott egy olyan biztonságot, egyébként nagyon furcsa, de meg a hangodnak is.
0: Persze, ugye? Hogyne.
2: Az azt jelenti, hogy nem, tehát hogy igen, mert szerintem a jó énekesek azok mind úgy születnek alapvetően, hogy nem énektanárnál születnek, hanem azt, hogy elkezdenek maguktól énekelni, és utánozni igen. Valakiket, és igen. Akkor kiderül, hogy várjál, ez nekem is kijön.
0: Igen.
2: Várjál, otthon ordibálsz a lemezre, hogy az én is meg tudom csinálni, és már ugye nem kezded el nézni, hogy nem oda tettem, aztán persze nagyon jó dolog, tehát ez tényleg fontos dolog, amikor már valaki profi a szakmában, hogy menjen el egy jó énektanárhoz, és az énektanár...
0: Karbantartás, igen.
2: Igen, meg hogyha vannak olyan hibák, az kijavítsa, de azért ez egy jó edző tanfolyam.
0: Nagyon, igen. és nagyon szerettem.
1: És hát sok tapasztalatot adott színészileg, gondolom, hogy, hogy milyen figurák vannak.
0: Volt egy olyan eset, emlékszem, valami iskolában játszottam, az is hatalmas nélagzi volt, és az öröm nagypapa, az eléggé megitta magát már úgy délután. És volt olyan, hogy már délutántól zenélem kellett, tehát amikor jönnek ott ebédelni, meg nem tudom micsoda, aztán egy 2-3 óra szünet, ugye a templom, meg a házasságkötőterem, és utána jönnek vissza, és akkor megint. És itt volt az, hogy már az ebédnél a öröm nagypapa jött, és mondta, hogy én Patapiú vagyok, majd én már tudom, hogy miette. Tiszteletem, örülök, és viszont kívánom. És aztán megjött a izé, nyisd ki babám az ajtót, ment a történet, jöttek be. Patapiú vagyok, mondtam én itt, hogy nem tetszett neki az a zene, amit én játszottam. Majd még ez kétszer úgy elsütött, és egyszer csak eltűnt. És hajnal 2, óriási tombolás, egyszer csak nyílik szét a tömeg Vöröstenger módjára, megjelenik az öreg, megmondtam, hogy Patapiú vagyok, kikapta előlem a mikrofonálványt, és már ütött volna le, és ugye annyira meglepő volt, hogy egy 80 éves fazon le akar engem ütni hajnal 2-kor, ebben a pillanatban azt hiszem talán a vőleg egy oldalú, püf! És leütötték az öreget, aki így a kövön így kisiklott a bejáratig, és ugye 4-en fogták le, a 80 éves öreget, már kipihentem magát addigra, hogy ne öljön meg engem, mert hogy én nem jó zenét játszom szerinte. És akkor ilyenből még rengeteg.
2: Jaj, veszélyes dolog. Na, elmegyünk most egy kis szünetre, de aztán jövünk vissza nem sokára a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Nagy Sanyival.
1: Aki nem a szott
2: nem,
1: elnöket továbbra
2: se. Ne menjetek sehova.
3: Sziasztok, Patkós Márton vagyok. Hallgassátok a Rádió Kf

0: Még ne menjetek el! A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
4: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
6: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
9: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Megmondtuk előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal.
10: Hevér Gáborral.
9: És Nagy Sanyival, mai vendégünkkel. Hát... aztán megtalált téged ez a sorozatvilág, ugye ebben a, hát a mi kis falunk története, élvezed? Szereted?
10: Nagyon, én nagyon szeretem, igen. Meg a Győzővel nagyon, nagyon jó páros vagyunk szerintem, tehát hogy rengeteget beszélgetünk, rengeteget sztorizunk, röhögünk, meg szeretjük a forgatásokat.
11: Tudod, hogy eredetileg ő lett volna a Győző.
10: Én lettem volna, igen.
11: A pilotban ő forgatott, de nem ért rá.
10: Igen.
11: Kénytelenek voltunk váltani, de aztán én mondtam akkor, hogy mindenképpen lesz egy szerep.
10: Sok minden volt, igen. Úgyhogy, de szeretem. Biztos, a hajnali keléseket azokat nem feltétlenül, mert ott olyankor jetlegem van, mikor az a pár nap.
9: Nem bírod a reggelt?
10: Hú, nem. Én sajnos ilyen nagyon későn fekvő vagyok, és...
9: Nem, mit csinálsz?
10: Hát, sajnos felpörgök addigra, tehát az előadás végére. Tehát, hogy nem
9: de és akkor mit csinálsz? Hát nem filmet
10: tudom,
9: nézel?
10: Igen, vagy olvasok, vagy nem tudom, vagy zenei alapokat gyártok, vagy nem tudom. Tehát
9: ilyen... Még írsz zenét, mit csinálod?
10: Nem, hát hogyha fellépés van, akkor most már ugye az AI segítségével azért nagyon sok mindent lehet csinálni, és hogyha valahonnan nem tudok alapot szerezni, akkor az AI-jal valamit megpróbálok mókolni, és akkor ezzel ugye nagyon hamar elmegy az idő.
11: Mert te még mindig
10: fellépegetek,
11: igen,
10: különböző. Tehát az éneklés nem maradt abban, csak most ilyen pillanatban a zenés darabban nem játszom.
9: Neked van zenei alapképzettséged?
10: Hát minimális, amikor még a Tódi Marika nénéhez jártam, 98-99-ben, meg 2000-ben, akkor ott ugye tanultunk szolfést, meg ilyesmit, tehát ugye azért egy minimális van. Nem mondom azt, hogy blattolom a kottát, de azért ugye el vagyok vele.
9: De akkor, igen?
11: Ott tudja tartani, szóval nála van.
9: De amikor alapot kell csinálni, ahhoz kell zenei képzettség.
10: Hát az egy ilyen hozott anyag, tudod, ez a vendéglátózásból megmaradt. Ott is kellett alapokat csinálni egy ponton túl, mert már olyan igények voltak, tudod, hogy akkor a Coco Jumbo-t, meg a nem tudom mit játszod el, és akkor azt úgy nagyon lehetett csak úgy a nem tudom, beat 16 ritmussal megcsinálni, tehát.
11: Ezt meg kellett rendesen.
9: És hogyha mondjuk filmeket nézel, vagy sorozatot, miket néz, milyen fajtákat nézel?
10: Hát most a jó barátok jutott eszembe, így elsőre.
9: Nagy fanok vagytok, tudod, én vagyok az a kevés ember, aki nem nézte a jó barátokat.
10: Én imádom. Figyelj, igazából én mindenevő vagyok, tehát hogy én nagyon, aztán néha kifogom és aztán nézek valami nem jót, de alapvetően nálam minden, az egyik ilyen nagy szórakozásom, mivel moziba ritkán jutok el, ezért az, hogy a Netflix-től kezdve a Sky Showtime-ig mindenre előfizettem, és akkor így Apple TV, és akkor így esténként szörfözgetek, hogy akkor mit érdemes.
11: Te nem szoktál úgy lenni ezzel fura módon, hogy ott van, nekem is ugye egyszerűen a munkaköri kötelességem, hogy ezek mind meglegyenek, de hogy lapozgatom ezeket a dolgokat, akkor mindig egyszer csak az érzésem, hogy valahogy nincs semmi. Tehát néha nagyon nehezen találok rá dolgokra. Érted? Miközben minden, ott van minden nap, hogy új megjelenés, ezer új megjelenés van mindig, meg néha annak örülök, amikor régi filmeket rátalálok ilyen új megjelenés címen, de hogy bármekkora is a kínálat, azért lehet, hogy velem van a baj, de nehezen találok úgy igazán végignézendő dolgokat.
10: Igen. Most legutóbb a DiCaprioval néztem, téged hallgattalak pont, ez a, amikor ugye a lányát próbálja megmenteni, igen. Most ez az Oscar-díjra.
9: Egyik harca más után.
10: Igen. Az.
9: Egyik csata a
10: másik. Igen. Egyébként az nekem bejött, tehát alapvetően én azt szerettem. Meg a DiCapriót én nagyon szeretem, úgyhogy nekem nem tudom.
11: A hangja, a szinkron hangja, a szinkron az olyan fura, de...
10: Nem, nagyon. És a másik meg az volt, ami Oscart is nyerte főszereplő, ahol ilyen egyszer csak vámpirrá válnak, a címekkel nagyon rosszba vagyok. Vámpirrá változnak az emberek, és azt viszont úgy nem nagyon értettem. Tehát, hogy
11: igen,
10: azt nem tudtam hova tenni.
11: Hát az egy ilyen fura egyveleg volt.
9: Igen. De ez melyik film?
11: A Bosszúállók, vagy Visszatérők, vagy nem tudom mi a címe egyébként. Bosszúállók nem. Talán, nem?
10: Nem tudom, nem ez.
11: Jó, várjad.
9: Hát kedves hallgatóink, sok fontos információt kaptunk egy, mit tudom én mi a címe filmről, amiben bejönnek a nő, de kimegy a férfi, és vámpirrá, de nem igen, az a címe.
10: Régi időkben játszódik, és egy feka fickó, és egy afroamerikai fiatalember a főszereplő, és ugye ő játssza az ikertestvérét is, ez volt az egyik trúvája a filmben.
9: Ja, igen, ő a srác kapott érte
10: Oscar-díjat. És megmondom őszintén, hogy azon kívül, hogy egyébként tényleg jól hozta ezt a két karaktert, azon kívül nem vettem benne semmi akkora nagy színészi bravúr benne észre. Tehát, hogy...
11: Nekem olyan volt, mint egy ilyen, hogy mondjam, PC alkonyattól.
10: Az.
11: Csak igen. Megzenésítve.
9: Ó.
10: És az alkonyatú pirgadig azért ez egy fokkal jó film.
11: Tehát, hogy igen, én sem voltam oda, itt a egyik csata, a másik után azt szerettem.
10: Igen, én is.
11: Ott annyi volt a nagy baj, hogy a fiaim előbb nézték meg, mint én, és halálosan oda voltak érte, és nagyon fel lett hype-olva, úgyhogy amikor én megnéztem, akkor először azért ugye én egy
10: Sean Penn, ugye
11: a fantasztikus
10: zseniális,
11: Oscar-díjat is kapott érte.
10: És nem ment el megint.
11: Pont Ukrajnában volt, amikor...
10: De ez már második, amit nem vett el, ugye?
11: Igen.
9: Annyira nem érdekelt.
10: Azt hiszem, hogy nem, igen.
9: Annyira nem érdekelt, és azt hiszem, hogy mi volt? Vagy nem tudom, én Golden Globe volt, vagy valamilyen átadásom volt, amely rágyújtott ott szépen az asztalnál, és mondta, hogy nem lehet, azt mondta, hogy szerintem meg lehet.
10: Igen, látszik, hogy őt nem nagyon izgatja.
9: Nem igazán. Nem,
10: talán ezért is kapja meg ezeket.
11: Igen. Hát nem, szerintem azért meg baromi jó a színész.
10: De úgy értem, hogy nincs megfelelési kényszeret. Tehát, hogy...
9: Igen. Nagyon jó csinál. Neked van ilyen megfelelési kényszer?
10: Most már szerintem nincs. A minimális az megvan, ami az egészséges, mint a félelemben vagy az egóban, hogy kell, hogy legyen egy egészséges tartomány, de régen nagyon volt, tehát régen iszonyatosan meg. Csak amikor így úgy próbálsz megfelelni, és akkor így évekkel később rájössz, hogy kinek és minek akartál te megfelelni.
9: De nem bíztál a tehetségedben?
10: Hát figyelj, én azért egy vidéki gyerek vagyok, falun nőttem föl, nálunk mindig az volt, hogy figyelj, ne duválj, fogd be a szád, örülj, hogy van mit csinálni, másnak meg még annyi sincs, Indiában meg éheznek, tudod, tehát én ezt a hitrendszert hoztam, és alázattal is, igen, elnézést, bocsánat, akkor én is baromira konfliktus kerülő voltam.
11: Mi már akkor találkoztunk, amikor már nem akartam.
10: De akkor még meg akartam. Yeah. Tehát, hogy ez olyan 40 éves koromra jött az, hogy én egyszer csak azt mondtam, hogy szerintem. Meg a Covid, az nagyon sokat dobott ezen, hogy hát most nem akarok ebbe belemenni, de nyilván úgy vártad azt, hogy azok a színházak, vagy az a színház, ahol te vagy, ezt már sokszor elmondtam, de szóval ott egy nagy csalódás volt ez nekem, hogy nem álltak úgy mögénk, ahogy én azt gondoltam 15 év után.
9: A Madásról van szó?
10: Igen, igen. Uh-huh. És rengeteget köszönhetek a tanár úrnak is, meg a színháznak is, meg minden, csak ott ez egy csalódás volt nekem. És,
9: már hogy érted, hogy nem álltak mögéd, vagy mögétek?
10: Úgy, hogy ugye mi darabszerződésen voltunk, tehát nem voltunk tagok, mert nem uh-huh. voltakság régóta a Madách színházban, csak úgy azt gondoltad, hogy egy ilyen helyzetben, egy olyan tartalékkal, ami ott van, azt mondod, hogy, vagy azt mondják, hogy na figyelj ide, semmi gáz, itt van havonta ennyi, meg ennyi, és vigyázz magadra. És ez nem történt meg.
9: Igen, hát én pont akkor szerződtem el a Víg Színházból, ugye az ismert okok miatt, vagy a történetek miatt előtte, és pont akkor ütött be a Covid, és lettem szabadúszó, amivel úgy az történt, hogy hát nincs fizetés, nincs semmi.
10: Hát és nekem ugyanez csak nekem volt, hál' Istennek.
11: Hülyék vagytok, nem vagytok előrelátok, te is érted.
10: Én nekem volt, hogy takarítás.
9: Nem azért maradtam volna ott, mert tudtam, hogy jön a Covid, akkor sem maradok ott, de ez egy másik kérdés.
11: Vicceltem, csak mindegy, hát nem érdekes.
10: Igen, még volt humorod, de most már.
9: És akkor ilyenkor ez egy tüskeként benned marad, és azt mondod, hogy
10: Már nem érdekel, de akkor nagyon fájt, nagyon bántott ez a dolog, és hát ugye el is jöttem.
11: De azért te nem vagy egy konfrontálódó típus, tehát nem az van, hogy...
10: Én nagyon birkatürelmű ember vagyok. Azt nem kell megvárni, amíg nem leszek az. Tehát, hogy onnantól kezdve viszont sajnos én... Tehát onnantól kijön belőlem az állat, de az nagyon sokára van, tehát azt nagyon sokáig kell
11: hergelni
10: vagy piszkálni engem, igen. Én szeretem, hogyha jó kedv van körülöttem, meg vagy általam, vagy nem tudom, tehát hogy én... De egyébként már például ilyen szempontból régen még az volt, hogy bekerültem egy társaságba, és akkor mindenki vicces volt, és akkor én, akkor nekem is baromi viccesnek kell lenni, most már nem érdekel.
11: Jó, hát azért tudod, én még emlékszem, ez jó, akkor nem érdekel. Én nem kell,
9: de te vicces, de te ez
11: vicces vagy alapvetően.
10: Igen, de közben, de már nem akarok, tehát hogy nem minden áron, vagy egy társaságban, hogy én is hadáljak ott, és hagy mondjak én is két. Jó, én akkor elülök a sarokba.
11: Hát én emlékszem arra, hogy egyszer meg kellett állnunk és ott voltunk a kultúrházban.
10: A fitness teremben.
11: És várom kellett, mert már nem tudom, mi volt a probléma, a műszaki probléma volt.
9: Hát közben ebédszünet is lett.
11: És igen, és sok, minden színész ott volt, sok ember, sokan voltunk. És akkor a Csúlyával nekiálltak egy viccpárba.
10: De ezt tudod, hogy indult, hogy leültünk ajánlni.
11: Csak a közepére kerültem bele.
10: Mi voltunk az elsők, és akkor arról beszélgettünk, hogy milyen szomorú, hogy ma már nem születnek viccek. És egyébként azt ismered, hogy nem tudom micsoda, és hogy elkezdtük ezt, és konkrétan így bele, tehát az Imrének a szemébe ott volt a tűz, hogy akkor most ő mond még jobbat meg, és a végén azon kaptuk magunkat egy óra múlva, hogy az egész stáb ott van benn, és vinnyog, az zseniális pillanat.
11: Igen, az is fantasztikus volt, mert egyébként senki nem gondolta azt, hogy ugye itt várunk, mert az szokott lenni, hogy mindenki türelmetlenül ott ül, nem fogjuk tudni befejezni, de jó Isten, sietni kell, a Csúlyának majd 5-kor bekerülni az autóba, mert előadás van, meg nem tudom mi, de ő is elfelejtette, mindenki elfelejtette, és pont mire úgy ki is fogytak talán a viccek.
10: Abszolút,
11: vagy úgy,
10: igen. Addigra... Egy fél óra órától.
9: De te tudsz vicceket?
10: Én tudok, igen. Sok.
11: Igen,
9: én fiatal koromban olyan sok viccet tudtam, és ráadásul ugye azok, a vicceknek az is egy jó tulajdonság, hogy az ember, hogyha jó vicc, akkor mondjuk többször elmondja, olyan, mint a színészeknél. Tehát, hogy van olyan történet, amit többször elmond, hogy valahogy az ember sose felejti el, hogy lenni, vagy mi is jön? Ugye ez úgy benned van. És minden kikopott belőlem. Egyszerűen...
10: Nekem sokszor az, hogy valaki mond egy sztorit, vagy egy viccet, és arról eszembe jut másik három. Tehát nekem sincs a fejembe állandóan.
9: De benne, hát úgy, de valahol még de megmaradtak, meg ott van.
11: Figyelj, igen, mi amikor beszélünk csak telefonon egymással, Sanyival, az biztos, hogy három viccel távozom a belőle. Tehát, hogy nem tudom.
10: Tényleg így van. Nem szándékos, esküszöm.
11: De én nagyon élvezem, mert utána és nagyon jól tudok vele szerepelni. Tehát, hogy...
10: Igen, a jó vicc az olyan, hogy az egy előadás. Tehát, hogy a több szereplő van ott, azt elő kell adni, tehát azok jók. Igen.
11: Meg hát valaki jól ad, szerintem nagyon fontos, mert ha egy viccet szarul adsz elő, hát akkor megölted teljesen. Hát
10: az Imre volt olyan, hogy fölhívott engem, Sanyikám, tudsz beszélni? Hát csúlya. És mondom, mondjad Imre Mátyám, mostantól gömböt fogunk ültetni. Mert a kocka el van vetve, szevasz.
11: Igen, ez az Imi csinálja rendszeresen, hogy ilyeneket.
10: Kérem, lehet ezt így is.
9: És akkor ez ilyen típusú viccek, nem így csinálsz? Lefagysz?
10: Hát nem, mivel ő mondta, ezért imádom. Persze. Tehát, hogy felőle azt is mondhatna, hogy fapapucs, tök mindegy. Tehát,
11: és jól csinálja egyébként, van, amikor nem, de egyébként figyelj, nagyon
10: nem létező.
9: Hát én tudom, figyelj, az amikor és már az Imre elkezd ilyeneket mondani, akkor már tudod, hogy egy picit mindenki lehunja a szemét, és várja, hogy ebből mi fog kijönni. És...
11: De a legjobb ebben, amikor a Csabival vannak, ketten a Debrecenivel, mert ők ugye nagyon sokáig boldogították egymást az Örkényben. És a Debreceni már rögtön már plafonon van, amikor az első ilyet elkezdi mondani az Ivi, hogy hagyd a bajt.
10: De miért Csabi tök türelmes?
11: Igen, ez a kibeszélő show most, persze.
9: És amikor hallasz, hogy mondjuk ez a vicc, mert ez egy érdekes történet a viccmesélő embereknek. Én nagyon szeretem a vicceket, tehát tényleg szeretem őket.
11: Csak nem érted őket.
9: De még értem is őket, sőt, amikor ha van egy jó viccet, amit megjegyeztem, azt még tenni, jól el is tudom mondani, hogy neked van a tarsú, most hallottál egy új jó viccet, és van egy jó vicced, akkor azt mondod, hogy ezt el akarom mondani valakinek? Tehát tovább akarod adni?
10: Van, hogy igen, van, hogy nem. De nem születnek már. Tehát tényleg, hogy az a durva, hogy azért tényleg a Hofi idejében azért minden nap hallottál 28 új viccet. Tehát az Antal Imre csinált ebből egy ilyen non-stop viccmesélős izét, hogy több száz vagy ezer viccet elmesél. De és te ha belegondolsz, akkor... És nyilván azért azt is lehet, hát azért régen még megnéztél egy parlamenti közvetítést, és iszonyatosokat tudtál röhögni a Tornyánon, vagy a nem tudom én, amikor a Darvas Iván a szűzbeszéd, meg a nem tudom, tehát azért óriási röhög. És most hát ugye az is jelent valamit, hogy ez nincs, vagy nem volt, most mondjuk inkább azt, hogy ez...
9: Igen, de ezek a viccek általában ugye ezek az utcán születnek, vagy egy fogalmam sincs, ez nagyon érdekes, hogy...
10: Igen, mert, hogy hol születnek.
9: Hát igen, mert egy baromi jó vicc, hát egy baromi jó vicc, ugye, amit nem nincs úgymond intézményesítve, mint mondjuk akár a Hofinál, vagy jelen pillanatban mondjuk a stand-uposoknál, már akik viccet mondanak, és nem történetet mondanak, akkor az ugye érdekes dolog, hogy ennyi, mondjuk van 1000 olyan ember, aki életében egy jó viccet kitalált, vagy valahonnan ezek egy magról jönnek, a fene se tudja, nem hogy honnan. Is, hogy az a fajta...
11: Igen, engem mindig izgat, hogy mikor megszületett az a vicc,
10: igen.
11: Az hol volt? Az mit csinál? Hogy került be a köztudatba?
10: Igen.
11: Hogy igen, sikerült ennek körbe mennie? Hogy lett ebből egy ilyen kerek, pici történet? Mert pont az a lényege ezeknek, hogy ugye borzasztó három mondattal egy egész kis történetet mesélsz.
9: Van egy jó vicced? Amit tudsz?
10: Van, de lehet, hogy ezt ismeritek. Fickó fölhív a rendőrséget, és álló rendőrség? Azt mondja, igen, parancsolja. Találtam egy döglött lovat. Azt mondja, ne hülyéskedjen, és hol? A Petőfi hídnál? Nem, hanem a pi. 7,5 perc van, háló, rendőrség? Igen, parancsolja. Na, hát találtam egy döglött lovat. Ma, igen, és hol találtasz? Hát mondom, a Petőfi, dehogy, a 5,5 perc, háló, rendőrség. Igen, parancsolja. Találtam egy döglött lovat. És hol találtasz a rohadt lovat? A Petőfi hídnál? Nem csesz meg, de már odahúztam.
9: A vicceknek mindig van egy olyan valami formavilága, nyilvánvalóan, ami azt mondod, hogy elmondasz mondjuk 100 viccet, akkor a 100 viccnek az alapstruktúrája az nagyjából hasonló, és akkor elkezded így mondani.
10: Na, a fellépéseken is imádják egyébként, tehát hogy elmegyek egy fellépésre, és akkor kicsit zártabb a történet, akkor nagyon... Nagyon kamázzák, hogy kicsit így stand-up-ban. Mert akkor mindig hozzákötöd valami sztorihoz, vagy ami veled történt, hogy erőt eszembe egyébként. Igen. És nagyon-nagyon szeretik.
9: Hát akkor neked ezért is kell a tarsolyba lenni vicceknek, és
10: igen.
9: Kell tudni,
10: igen. Meg kicsit akarom ezt fönntartani, hogy legyen még vicc. Mert már ugye a stand-uposokat hallgatod, ők vagy sztorikat mesélnek, viccet nem nagyon szoktak mesélni talán.
9: Igen, mert mondasz, hogy nem történet. Szeretik.
10: Nem szeretik, igen.
9: Igen. Mert gondold el, hogyha a saját vicceid vannak, mint hogy a Hofi elmondta egyébként, hogy ezt azért Kőbányáról hozta valahonnan, innen-onnan, ő egy kicsit kicsi szólt, és akkor onnantól kezdve azt mondtad, hogy ez a Hofi vicce.
10: Igen, fú, rengeteg Hofi viccet is tudok, sem zseniálisak egyébként.
12: De ez a barbarom jó tényleg. Nagyon. Na mondj egyet.
10: Most várj, most kerekecske dombocska jutott eszembe, amikor a nő elmegy az orvoshoz, és mondja, hogy hát kicsi a mellem, doktor úr, és hát mit lesz. Figyelj ide, nagyon egyszerű, minden délután 3-kor leül, leveszi a pólóját, és elkezdi simogatni magát, és azt mondja, hogy kerekecske dombocska, ott lakik a nyulacska. És ez segít, ez így el segíteni fog. Leül az egyik nap fölül a vonatra, délután 3, úristen, és mellette egy fickó könyvbe is vele szembe, könyve, vagy újságot olvas. És azt nem hagyhatok ki egy alkalmat sem, azt mondta az orvos, úgyhogy levetkőzik, és ez, kerekecske dombocska, ott szalad a nyulacska, mire a fickó, hogy Jézusom, már 3 óra csiga, biga, gyerek. És ez csak egy a sok közül.
9: Hát figyelj, továbbra is ilyen vidáman, mert sajnos lejárt a műsoridőnk. Oh. Úgyhogy de köszönjük, hogy itt voltál.
10: Én is köszönöm.
9: Mai vendégünk Nagy Sanyi volt, a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal.
12: Hevér Gáborral.
9: És még egyszer Nagy Sándor Nagy Sanyival.
12: Igen, Nagy Sanyi.
9: Nagy Sanyival, igen. Köszönjük, hogy itt voltál, Sanyi.
10: Köszönöm.
13: Rádió Café.

0: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Baleset miatt továbbra is korlátozásra kell számítani a fővárosban, Káposztásmegyeren, a külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál és a 16. kerületben, a Csömöri úton, a József utcánál. Baleset történt a 19. kerületi Hunyadi utcában is, az Esze Tamás utcánál. Telítettek a sávok mindkét irányban, a Rákóczi úton, a Blahalújza tér előtt, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont közelében, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként, illetve a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. Lassan halad a sor a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Az alsórakpartot ma is lezárják este 6:30-tól, holnap hajnali 5 óráig, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A budai alsórakpart is csak lassan járható északi irányban a Döbrentei térig, illetve a Margit hídtól dél felé, a Halász utcáig. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonal befelé szintén egyre nehezebben járható, és erősödik a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, továbbá a Budaörsi úton a Nagyszülős utcai felüljárótól befelé. Marga Etele, BKK Info.
6: Se telefon, se lehet.
4: ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Marad a kamatstop a diákhitel egyen, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, kezdődik a futballvilágbajnokság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Schengenről és más külföldi weboldalakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint a plusz költség várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Lezárult az emelcintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 75 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyet június 1-jéig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. A Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább észak-keleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerten napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
7: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mit jelent úgy elengedni reggel a gyermekünket az obodába vagy az iskolába, hogy egyetlen falat étel is akár életveszélyes állapotot okozhat? Mennyire vannak felkészülve?

0: az anafilaxiás allergiásokért egyesület alapító tagja, aki szakemberként és édesanyaként is személyesen érintett a témában. Judit, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Induljunk onnan, hogy különböző élelmiszerek, gyógyszerek, de akár daráscsípés is kiválthat súlyos esetenként, akár életveszélyes allergiás reakciót, és az, amit említettem, ez a bizonyos anafilaxiás sok váratlanul jön, sokan ráadásul nem is tudják, igen, hogy ők maguk vagy a családtagjuk érintett lehet ebben, és említettem, hogy te magad is érintett vagy ebben. Megvan az a pillanat, amikor először szembesültetek azzal, hogy a kislányod allergiája nem egyszerű érzékenység?
1: Igen, igen. Neki nagyon pici korától voltak tünetei, de nem tudtunk, hogy mivel állunk szemben. És igazából, amikor az első rosszul léte volt, még akkor se tudtuk, hogy ez mennyire veszélyes állapot volt tulajdonképpen, hanem elvittük a kórházba egy tojásevés után, amikor nagyon furcsa letargiába esett, így elaludt, pedig nemrég kelt föl, még 15 hónapos volt, és csalánkiütéses lett, és aztán került később kivizsgálásra, és tudtuk meg, hogy ez egy vérnyomás eséssel járó állapot volt, ami nagyon veszélyes volt. Szerencsére ott kijött magától ebből az állapotból, ami csecsemőknél gyakoribb, hogy így ki tudnak jönni belőle a gyerekek, és utólag tudtuk meg egyébként, hogy ez mennyire egy veszélyes helyzet.
0: És érdekes, amit mondtál, hogy igazából csak máshogy viselkedett, mint szokott, ugye?
1: Igen, nem olyan volt, mint sokszor a filmekben, hogy óriásira felduzzadtak a szemei, igen, és az arca,
0: ezt akartam,
1: hanem olyan volt, mint aki egy picit ilyen részeges, picit vérben úsztak a szemei, úgy ledőlt, és úgy már egy picit beszélt, és olyan elmosódott volt a beszéde, és aztán ilyen piros kisebb kiütések lettek az arcán, tehát nem volt ez a nagyon látványos rosszulét. Aztán vérvétel és egyéb vizsgálatok során derült ki, hogy nagyon súlyos allergiája van tojásra, és később kiderült, hogy egyéb élelmiszerekre is, abból több mindent már kinőtt, a földi mogyoró az, ami megmaradt, és a tojás.
0: Egyébként hogyan reagáltatok rá szülőként? Mert először az ember nem is tudja, hogy mivel szembesül, nyilván aggódik, de lehet, hogy nem pánikol, hiszen nem is tudja, hogy milyen súlyos
1: így van,
0: a helyzet.
1: Van. Valóban elég későn esett le az, hogy mivel állunk szembe, sokáig nem is volt még életmentő injekciónk, epipenünk, mert olyan pici volt, hogy ahhoz a testsúlyhoz akkor még nem adtak ki epipent, ezt az autóinjektort, amiben adrenalin van, ami egy életmentő eszköz, amit bárki tud használni, tehát ez nem kell orvosi szakértelem. Semmi tudás nem volt igazából akkor azzal kapcsolatosan, hogy egy ilyen kisgyereket hogy kell felnevelni. Nagyon-nagyon egyedül éreztük magunkat így a férjemmel ebben az egész helyzetben.
0: Ez tíz évvel ezelőtt történt.
1: Pont ma hoztam fel a Facebook az emléket, hogy 2010-ben volt az első vizsgálat, ahol vért vettek a kislányomról, és a fotókat felhozta a telefonom, szóval pont egy ilyen évforduló is van.
0: Érdekes, és azt mondod, hogy azóta nagyot változott
1: nagyon,
0: a világ.
1: Nagyon-nagyon sok víz lefolyt a Dunán azóta, és nagyon sokkal több tudás van már arról itt az országban, hogy mit jelent felnőni anafilaxiás allergiával, ami hát sajnos egy tragédia következtében történt. Sajnos az kellett ahhoz, hogy egy elsős kisfiú életét veszítse, és ezután álltak össze szülők, köztük én is, és alapítottuk meg azt az egyesületet, amit a bevezetőben mondtál, igen, az anafilaxiás allergiásokért egyesületet, igen, amit tulajdonképpen azért hoztuk létre, hogy még egyszer ne fordulhasson ilyen tragédia elő, hiszen itt egy rendszer szintű hiba történt. Nagyon sok területen láttuk azt, hogy nincsen tudás, és hogyha van tudás, ez a legfontosabb, és ismeret, akkor elkerülhető egy ilyen tragédia.
0: Mert hogy ez egy iskolában történt, itt érintett volt, vagy érintettek voltak pedagógusok ebben, a szülők, nem emlékszem pontosan, hogy mennyire tudtak erről a helyzetről.
1: Igen, nagyon kérdéses, hogy mennyire volt tájékoztatva, hogy ebben nem szeretnék állásfoglalást, mert nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, de az biztos, hogy nem volt ott a gyermeknél az adrenalin autóinjektor, közben lehetett tudni, hogy allergiás, és a tanárok sem voltak felkészülve, és valószínűleg a szülő sem arra, hogy mit kell tenni egy ilyen helyzetben.
0: Hogyha a ti esetetekre visszatekintünk, a 10 évvel ezelőtti esetetekre szülőként, mi volt a legijesztőbb ebben az időszakban?
1: Hát én még ilyeneket kérdeztem először az allergológus orvost, hogy az ilyen gyerekek felszoktak nőni, meg járhatnak közösségbe, szóval nagyon sok mindenre tünetelt a gyerekem, és nem tudtam elképzelni, hogyan tudom elengedni a kezét, mert ugye ez egy olyan állapot, ami az egyént érinti, de nagyon nagyban függ a közösségtől, hogy tud-e jól működni, vagy sem. Tehát nagyon-nagyon függ a környezet hozzáállásától az, hogy biztonságban

0: lehet-e egy adott ember, aki egy ilyen allergiával küzd, ugyanis majd tehát gyakorlatilag teljes életet lehet élni ezek a gyerekek, vagy akár felnőttek, nem betegek, mindaddig, amíg a szervezetük nem találkozik azzal az anyaggal, ami nagyon heves immunreakciót vált ki. Ugye ez egy immunbetegség, túl hevesen reagál egy olyan dologra, ami valójában nem lenne veszélyes a szervezetnek, de a szervezet mégis veszélyesként értelmezi. És hogy a környezetnek néhány gesztusa, odafigyelése, elővigyázatossága, néhány plusz dolog, úgy, mint mondjuk egy óvodában egy kézmosás uzsonna előtt, után, egy plusz terítő, egy külön étkészlet, ezek életet tudnak megmenteni olyan szempontból is, hogy akár az egész család nem szakad ki a társadalomban az, hogy otthon kell tartani a gyereket, ezáltal a szülő kiesik a munkaerőpiacról, izolálódik a gyerek, nem fog tudni később a társadalomba integrálódni, tehát minden szempontból kiszolgáltatott a környezetnek az a gyerek, aki ilyen nehézséggel küzd, ugyanakkor elég kevés, de konkrét és nem túl bonyolult elővigyázatossággal és odafigyeléssel a környezet nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
1: Én pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy megszületik egy ilyen diagnózis, utána mennyire változik meg egy család teljes működése?
0: Hát állandóan előre kell gondolkodni, tehát nem lehet spontán étkezni, spontán jönni-menni a világban. Mindig van egy ilyen úgynevezett hipervigilancia, tehát állandóan készenléti helyzetben van az emberi idegrendszere, mert hogy folyamatosan monitorozzuk a környezetünket. Ezt sok szülőtársal megbeszéltük, hogy ez bizony így van, és később utána olvastunk szakirodalomban is, mert külföldön van ennek akár pszichológiai szempontú szakirodalma is, és egy bizonyos szorongás szint, ez a helikopter szülőség, ez jelen van, de hogy ez bizonyos szintig adekvát ebben a helyzetben, mert valójában tényleg egy állandó készenléti állapotot jelent az, hogy az ember, ha leül egy padra, megnézze, hogy nincs ott valami morzsa, amit el kell söpörni, vagy egy kis törlőkendővel letörölni, vagy ha moziba megy, megnézi, hogy mellette nem rágcsálnak-e mondjuk földi mogyorót.
1: Hát mondjuk egy gyerek,
0: vagy egy játszótéren a homokozóba egy szülő mellette elkezdi bontogatni a mogyorót, vagy akár van, aki tej, tojás allergiás, és akkor ott a morzsák. Nagyon sokszor tapasztaltuk már, hogy kis csalánkiütések megjelennek a játszótéren a gyerekek arcán, és akkor ugye egyből figyeljük, hogy na ebből lesz egy súlyosabb allergia, vagy egy enyhe reakcióról van szó, tehát egy állandó figyelés, és nyilván amikor közösségbe kerül a gyerek, akkor nagyon nehéz azt elképzelni, hogy 25-30 gyerek között hogy tudják követni ilyen szorosan a gyereket.
1: De azt mondod, hogy akkor ez megoldható.
0: De hogy megoldható, fel kell rá készülni, és ami a legfontosabb, hogy tényleg legyen tájékozott az a közösség, a gyerekek, a szülőtársak és főként a pedagógusok, de azt gondolom, hogy mindenkinek kell egy tudás, és egyébként ez is az egyik fő célja az egyesületünknek, ez a tájékoztatás, a lobby tevékenység és a szülői érdekképviselet.
1: Említetted a játszóteret, és említetted az óvodát, iskolát, de ott a bevásárlás, a vendégség, a szülinap, a nyaralás, így tehát van, rengeteg élethelyzet, a mindennapokat, ez milyen szinten befolyásolja?
0: Mindig előre kell gondolkozni. Tehát ha vendégségben megyünk, akkor általában meg szoktuk kérni, hogy azért porszívózzanak ki, szellőztessenek, és rakják el a szekrénybe azokat az élelmiszereket, amik veszélyesek lehetnek. Ha ott megkínálják a gyereket, akkor általában előre egyeztetünk, hogy milyen összetevőkből készülhetnek, de sokszor mi magunk viszünk előre csomagolva ételt.
1: De ezt nyilván a kislányod tudja.
0: Tehát, igen, hogy persze, egy idő után ő ebben nőtt bele, hogy ő nem eszik bele más ételével.
1: Igen, erre gondoltam, hogy a gyerekek egy idő után ezt már önmaguk csinálják, tehát nem feltétlenül a környezettől várjuk el, hogy ő rájuk figyeljenek.
0: Igen, de sokszor egyébként teljes jó szendékkal szeretnének neki főzni, sütni, és ilyenkor is van, hogy még a fűszereket is átolvassuk. Most volt például egy születésnapi zsúrban a kislányom, és mindent tudott enni, amit ott készített a barátnőjének az édesanyja, de hogy megnéztük együtt a fűszerektől kezdve az összes hozzávalót, hogy az mit tartalmaz, és így előre egyeztetve végül is nem volt semmi gond, és tudott tenni.
1: Szakemberként, pszichológusként hogyan látod, milyen lelki terhet jelent ebben a folyamatos készenlétben élni, és attól, hogy te szakember vagy, könnyebb volt esetleg?
0: Nagyon megterhelő mentálisan. Tehát még így is. Igen, és a szakirodalom is azt írja, hogy ugye ez egy krónikus állapot, és nincs vége tulajdonképpen, és ezért nagyon hosszú távú stresszt és szorongást okoz, de hogy erre szükség van egy bizonyos mértékig, de azért, ha ez túlzás lesz, és már a funkcionálást rontja, akkor nagyon fontos pszichológushoz fordulni, és most már szerencsére van is egy olyan pszichológus Budapesten, aki kifejezetten erre szakosodott, és anafilaxiás allergiások gyerekeknek, allergiásban érintett gyerekeknek és szüleiknek a támogatást, hogyha arra szükség van, a kezelőorvosra egyeztetve szokták látni, vagy akár nyilván maga a szülő is kérheti a konzultációt. Hogyha úgy érzi, hogy olyan erős már a szorongás benne vagy a gyermekben, ami akadályozza a mindennapokat, akkor mindenképpen érdemes segítséget kérni. Én nagyon sokáig nem is vállaltam szülőtámogatást, mert felmerült, hogy mint pszichológus én is csinálhatnék ilyet, de mivel én érintett vagyok, és nagyon be tudok vonódni ebbe a témába, nyilván én ezt nem vállaltam, hanem inkább szakirodalomban, edukálásban veszek részt, a szülősegítést és a gyereksegítést az pedig egy képzett, erre képzett pszichológus végzi.
1: Azt jobban el tudjuk képzelni felnőttként, vagy akár szülőként, szülőtársként, hogy hogyan dolgozza fel, vagy hogyan küzd meg egy szülő egy ilyen helyzettel, de a gyerekek hogyan dolgozzák fel azt, hogy bizonyos helyzetekben másképp kell működniük, mint a társaiknak?
0: Szerintem ez nagyon attól függ, hogy milyen környezetben nő fel a gyerek, hogy mikor kap diagnózist, hogy a környezete mennyire elfogadó. Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert nálunk a tágabb család is nagyon körültekintő, és átálltak arra, hogy bármikor föl tudunk ugrani, és mindig van olyan biztonság a lakásban, mondjuk az én szüleimnél, vagy a férjem szüleinél, ahol biztonságban tudhatjuk a gyereket, és spontán is föl tud menni, illetve már óvodában és az iskolában is elképesztően elfogadóak és odafigyelőek, de azt látjuk így a nagy tágabb szülői közösségben, ugye sok szülővel vagyunk így az egyesületen keresztül kapcsolatban, ahol nagyon komoly nehézségek vannak, sokszor vissza is utasítják a gyerekeket, akár egy óvodából, egy iskolából az állapota miatt nem veszik fel, vagy kizárják bizonyos rendezvényekből. Nagyon szélsőséges helyzetekkel is találkoztunk, volt olyan kisgyerek, akire rá akasztották az epipennes táskáját, és még egy ünnepi karácsonyi fotózáson se vehette le, ami azért egy erős stigmatizáció lehet, egy túlzott félelem akár, mert nyilván mindig legyen kéznél az epipen, de nem kell rávarni a gyerekre. Uh-huh. Nagyon nehéz olyan...
1: Tehát,
0: olyan,
1: hogy ő attól még érezhesse magát
0: így van,
1: gyereknek.
0: Így van, és tényleg olyan közösséget kell lehet találni, ahol ugye van az a csoport, ahol azt mondják, hogy ugyan már úgyse lesz semmi baja, majd legfeljebb fáj a hassa, vagy hány egyet, az kész, nem. Tehát ez azért egy életveszélyes helyzet. És van a másik oldal, amikor nem mernek a gyerekhez hozzányúlni, mert úristen, bármelyik pillanatban meghalhat, és egy ilyen hihetetlen nagy szorongás van a pedagógusok körében, amit egyébként megértek, de hogy ez sem jó sajnos a gyereknek, hanem valami olyan köztes természetességgel jó azt kezelni, hogy ő egy egészséges, átlagos gyerek, de oda kell figyelni bizonyos helyzeteknél.
1: Tehát előfordul, hogy egy-egy gyereket a beiskolázásnál elutasítanak?
0: Így van, nagyon gyakori egyébként. Nem is tudják sokszor a szülők, hogy egyáltalán bevallják a jelentkezésnél, vagy sem.
1: Vagy csak utólag mondják
0: el. Utólag, mert hogy mi van, ha emiatt nem veszik föl, de egyébként pont a mi egyesületünknek a lobby tevékenysége nyomán 2023. szeptember 1-től bekerült a közoktatási törvénybe, hogy az anafilaxiás allergiával élő gyerekeket nem lehet az állapotuk miatt visszautasítani, illetve különleges bánásmódot érdemelnek ugyanúgy, ahogy a diabéteszes gyerekek, tehát annak analógiájára.
1: Igen, amikor leültünk beszélni, pont a cukorbetegség merült fel, hogy ez egy hasonló állapot, mind a szülők felkészültségét, illetően mind a környezet elfogadását és segítségét, támogatását nézve.
0: Igen, sok tekintetben hasonló, és pont annak mintájára nyújtottuk be mi is a javaslatot a törvény módosításra, és ez meg is született. Ennek ellenére még látunk nagyon súlyos hiányosságokat, és évről évre jönnek visszajelzések, hogy nem körzetes iskolában mondjuk ennek kapcsán utasítanak vissza a gyerekeket.
1: Igen, említettél egy-egy élethelyzetet, amikor mondjuk visszautasítanak egy gyereket, vagy nem mernek hozzáérni, sok ilyen félreértés van, amelyekkel leggyakrabban találkoznak az érintett családok? Mert ez tévhit sokszor.
0: Igen, tehát egyik az, amikor összekeverik az étel érzékenységet az allergiával, ez az, amikor alul gondolják ennek a dolognak a természetét, tehát hogy nem lesz, ugyan már nem lesz nagy baj, ha leveszem mondjuk a tojást a főzelékről, uh-huh. vagy hogyha a levesből kiveszem a borsót, mondjuk egy borsó allergiás gyereknél, tehát hogy
1: ezt viszont komolyan kell
0: igen,
1: menni,
0: hogy
1: nem szabad
0: itt nem hasmenés lesz,
1: venni.
0: Meg hányás, hanem egy szisztémás reakció, ami gyakorlatilag a keringés összeomlásával járhat, érintve különböző szervrendszereket, tehát tüdőt, gyomor, bőr és kardiovaszkuláris idegrendszeri tüneteket, de a vége egy anafilaxiás soknak az a keringésre hat, tehát ez tényleg nagyon veszélyes. A másik mondjuk az, hogy nagyon félnek az adrenalin autóinjektortól, ami nem egy orvosi eszköz, hanem átlag emberekre lett tervezve.
1: Olyan, mint egy golyóstoll, aminek...
0: Így van, be kell kattintani, és be kell nyomni a comba. Igazából az nagyon fontos, hogy ennek nincsen negatív szövődménye, ha feleslegesen adtuk be. Azért kell mentőt hívni utána a protokoll szerint, mert egy anafilaxiás sok visszatérhet, és megfigyelés alá kell vonni egy sokban érintett embert. Nem azért, mert az adrenalinnak olyan mellékhatása lenne, ami veszélyes. Ez nagyon fontos. Tehát ha kétségünk van, nem tudjuk eldönteni, hogy beadjuk vagy ne adjuk, akkor mindenképp érdemes beadni, mert azzal ártani nem tudunk, viszont életet menthetünk vele. Tehát ez egy tévhit, hogy úristen, injekciót kell, tűt kell szúrni a gyerekbe, ez valami brutális dolog. Ezek nagyon megkönnyebbülnek, ha megkapják az injekciót, és hálásak érte.
1: Tehát, hogy ezzel jót teszünk egy ilyen
0: helyzetben. Abszolút, ez nem kérdés. Ezt angolul úgy is mondják, hogy epi first, epi fast. Tehát, hogy először és gyorsan, minél hamarabb kell beadni, mert akkor a leghatékonyabb a hatása.
1: És említetted, hogy ti szülők álltatok össze, és hoztátok létre ezt az egyesületet, ami utána törvénymódosítást is elért, hogyha jól értem. Miért van az, hogy sok ilyen helyzetben érintett szülők tudnak csak lépni, és nem a társadalom más rétegei, akiknek mondjuk akár a törvényalkotás feladata lenne. Nincs meg ez az érzékenység?
0: Nincs meg a tudás, az érzékenység, a motiváció kényelmetlen. Azt gondolom, vagy kikerült nem került be a... Tehát szerintem maga ez a szó, hogy anafilaxia, ez most már az elmúlt években sokkal jobban a köztudatban van. Az első híradóban, amikor erről szó volt, még a bemondónő nem is tudta kimondani, hanem anafilaxia, vagy valahogy teljesen rosszul ejtette ki. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a köztudatban nagyon nem volt jelen ez a dolog.
1: Nem hány volt... szülő társ állt össze?
0: Uh-huh. Mi 10 vagyunk a csapatban, és köztük van a mi fő doktornénink, a Magyarország, mondhatom, legjobb allergológusa, dr. Csáki Csilla, aki felkarolta az egyesületet, és szakmai vezetőként része, vagy hát a legfontosabb tagja az egyesületnek, és ő képvisel minket, illetve hát nyilván ő adja a szakmai hátteret hozzánk, és 10 szülő állt össze, akik volt, aki azóta elköltözött külföldre, vagy lemorzsolódott, voltak újak, akik bejöttek, de úgy nagyjából ez egy ilyen 8-10 fős csapat, akik aktívan, tevékenyen részt vesznek gyakorlatilag napi szinten az egyesületi működésben.
1: Most egy kis szünetet tartunk, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Fináli Magyar Judit pszichológussal, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagjával. Mai témánk az allergia, illetve azon belül is annak súlyos életveszélyes foka. Most megnézzük, hogy pontosan mi történik a szervezetben egy anafilaxiás sok során, hogyan lehet felismerni a veszélyt, mit kell tenni vészhelyzetben, és vajon mennyire felkészült ma Magyarország az ilyen helyzetek kezelésére. Úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barátom.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
4: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádiókafén. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádiókafén.
8: Ez itt még mindig az egészségkód, amelyben mai témánk az allergia, illetve annak súlyos, akár életveszélyes foka. Vendégem a stúdióban pedig Finári Magyari Judit, pszichológus, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület tagja, aki azon túl, ahogy beszélgettünk róla, hogy szakember, érintett is, hiszen egy 11,5 éves érintett kislánynak az édesanyja, és hát ti álltatok össze több szülőtárssal, és hoztátok létre ezt az egyesületet, és hát beszéltünk arról, hogy mit nevezünk anafilaxiának, illetve hogy miben más ez, mint egy hagyományos allergiás reakció, de egy picit hozzuk közelebb azokhoz, akik ezzel egyébként szerencsés módon még nem találkoztak. Milyen tünetek azok, amelyeknél már nem szabad bizonytalankodni, vagy nem szabad várni?
9: Igen, tehát vannak enyhébb tünetek, mint enyhe csalánkiütés, mondjuk a száj körül az arcon, vagy a végtagokon, a törzsön, tüsszögés, torokkaparás.
8: Ezek ilyen első jelzések,
9: ugye? Akár pollen első jelzések, igen, és amikor nagyon erős hasi fájdalom, ilyen nagy volumenű erős hányás lép fel hirtelen egy étel elfogyasztása után viszonylag hamar, amikor az egész testet érintő nagyon erős ödémás csalánkiütés van, ami nagyon viszket és nagyon fájdalmas tud lenni, amikor bedagad a belül a szájban a nyálkahártya, a nyelv, a torok elkezd szorulni, egy gombóc érzet van, sokszor rekketté válik az ember, mert nem tud rendesen beszélni, levegőt venni, akkor egy ilyen nagyon erős, ilyen asztmás, hörgő, ilyen tüdő, légúti tünet is kialakulhat, amikor nem kap jól levegőt.
8: És hát bocsánat, muszáj visszautalnom a ti esetetekre,
9: igen,
8: a 10 évvel ezelőtti
9: esetre, ez a vérkeringés
8: esetre, így a kisbabátok így esetében.
9: Van, így van, tehát lehet akár idegrendszeri tünet, ilyen szédülés, bizonytalanságérzés, amikor az ember kicsit így nincs teljesen magánál, ami mondjuk egy diabéteszesnél is ugye
8: igen,
9: sokszor...
8: Említetted az elmosódott beszédfunkciókat.
9: Így van, és akár ez a hirtelen elalvás, hirtelen vérnyomás leesés, és gyengesség le kell feküdni, nem tud állva maradni egy ember. Ezek mind egyenként is olyan tünetek, amikre már adrenalin autóinjektort kell beadni, és ha két szervrendszert érint akár enyhe tünet, tehát mondjuk van egy erősebb hányás, és mellette egy kaparó, viszkető torok, akkor már be kell adni.
8: Ott már sietni
9: így
8: kell.
9: Így van. Tehát ha két szervrendszert érint, vagy akár egy szervrendszer, de egy súlyosabb tünet. Erre egyébként vannak most már plakátjaink, ilyen protokoll, amin vizuális segítség is van ahhoz, hogy milyen tünetnél kell, mire figyelni, mikor elég esetleg antihisztamint adni, mikor kell már adrenalin autóinjektort, úgyhogy most már vannak erre anyagaink, amik segítik a tájékozódást.
8: A kislányotok másfél éves volt, ez mindig kiderül ilyen pici korban?
9: A legtöbb esetben tünetek már pici kortól vannak, akár anyateljes tápláláson keresztül, akár a hozzátáplálásnál.
8: Hiszen nem mindegy, hogy az édesanyja mit eszik.
9: Az, hogy eljut-e valaki a diagnózishoz, az viszont nem egyértelmű. Tehát lehet, hogy vannak tünetek, de nincs beazonosítva, mert nem biztos, hogy akár egy gyerekorvos vagy egy védőnő tudja, hogy az mit jelent, hogyha mondjuk egy kesúdiós fagyi után egy gyerek hirtelen hányt egyet. És sokszor már második,
8: egy
9: harmadik...
8: Vírusfertőzésre gondol először az ember.
9: Így van. Sokszor második, harmadik rosszul létnél áll össze a szülő fejébe, hogy itt több lehet, mint egy egyszeri valami.
8: Igazából a kérdésem arra is vonatkozott, hogy egy 5-6 éves gyereknél
9: akkor is
8: kezdődhet.
9: Ki. Igen. Így van. Tehát igazából bármikor alakulhat ki allergia, nyilván ritkább, hogy később alakul ki, mint kiskorban, de bármikor léphet fel első allergiás
8: reakció. Mert hogy a kiváltó okokról még nem beszéltünk, csak bizonyos helyzetekről, ha mogyoróval érint, ha tojás, ha daráscsípés, de hogy sok minden okozhatja ezt.
9: Igen, hát gyakorlatilag bármi, nyilván a 8 alap, vagy az alapallergia élelmiszer lista van, ami föl is van tüntetve az élelmiszereken, ezek a leggyakrabban allergiát kiváltó élelmiszerek, de ezen kívül gyakorlatilag bármilyen élelmiszer okozhat anafilaxiát, illetve bármilyen kemikália, rovarcsípés, gyógyszerek.
8: Amivel korábban nem találkozott a gyermek.
9: Hát,
8: és így derülhet ki egy későbbi
9: időszakban. Igen, illetve valamilyen módon mégiscsak találkozott, mert szenzitizálódik a szervezet, de lehet, hogy olyan enyhe volt az első pár alkalommal a tünet még kis csecsemőkorban, hogy az nem is vette észre a szülő esetleg, vagy még nem okozott tünetet. Valamilyen módon a szervezet találkozik vele, nem mondjuk egy élelmiszerallergiánál nem kell, hogy a gyerek meg egye. Mondjuk az én kislányom soha nem evett földi mogyorót, és nagyon magas volt a vérértéke, mert hogy a bőrén keresztül, a légutakon keresztül is tud allergiássá válni egy ember, tehát az nem kell elfogyasztani, hogy valaki allergiássá váljon.
8: Beszéljünk a kézzelfogható dolgokról, hogy mi mit tehetünk laikusként, hogyha egy ilyen helyzettel találkozunk, és egy ilyen anafilaxiás reakciót észlelünk.
9: Igen,
8: mi az első lépés?
9: Ha tudjuk a gyermekről, vagy a felnőttről, akkor az nagyon fontos, hogy az a szabályos, ha nála mindig van két darab EpiPen.
8: Miért kettő? Bocsánat, hogy visszakérdezek, hogy ez egy fontos kérdés.
9: Azért kettő, mert van, hogy 5-10 percen belül még egyet be kell adni, hogyha nem javul az állapot, vagy rosszabbodik, és nem ér még ki a mentő. Illetve azért is, mert ez egy életmentő eszköz, és ha valamiért véletlenül elrontjuk a beadást, vagy az eszköz nem működik, akkor legyen még egy pót eszköz. Tehát mindenképp kettőt javasolnak maguknál tartani az érintetteknek. Nagyon egyszerű beadni, tehát akkor be kell adni, és mentőt kell hívni, le kell fektetni.
8: Ezt
9: az ruhán illetőt.
8: Keresztül is be lehet adni? Vagy?
9: Ruhán keresztül is, ez nagyon fontos, igen. Tehát nem kell semmit tenni, annyi, hogy le kell fektetni az illetőt, mert a vérnyomás ugye jobban tud, vagy jobban megy a vérkeringés, hogyha vízszintes helyzetben van az illető. Ha nagyon nem kap levegőt, akkor egy picit így a hátát meg lehet támasztani, de a lába az mindenképpen, tehát ne a lábán álljon. És hívni kell a mentőt, és azt kell mondani, hogy anafilaxiás sok, és a helyszínt megmondani. És hogyha mondjuk hozzátesszük, hogy gyerek, akkor azért nagyon reméljük azt, hogy hamar kiérkezik.
8: Itt percekről van szó, gondolom.
9: Igen.
8: Tehát, hogy minél hamarabb ott legyen a mentő.
9: Így van, tehát ez egy sürgősségi helyzet, így van. Igen. Ha nem tudjuk, akkor ugye le tudjuk fektetni, mentőt tudunk hívni, és arra tudunk figyelni, hogy hát, hogyha tudjuk a vérnyomást vizsgálni, és hogyha újra kell éleszteni, akkor azt elkezdeni, tehát ott mint bármilyen vészhelyzetben.
8: Egyesületi szinten mit tapasztaltok? Ma már többen merik beadni az EpiPent, vagy még mindig sokan félnek tőle? Milyen információk jutnak el hozzátok érintettektől, pedagógusoktól, intézményvezetőktől?
9: Tehát inkább a cél az, hogy ne kelljen beadni az EpiPent.
8: Természetesen,
9: tehát,
8: de ha...
9: Igen, tehát
8: helyzet.
9: Volt a sajtóban is több
8: sikeres
9: hogy beadták gyerekeknek, tanárok, pedagógusok, óvónők, akik résen voltak, és részesültek oktatásban, és bátran beadták az EpiPent.
8: Beszéljünk az Egyesület által elért eredményekről, mert hogy annyit már említettél, hogy törvénymódosítást sikerült elérnetek ezen a téren, de milyen eredményeitek vannak eddig?
9: Igen, tehát talán ez a legfontosabb, hogy külön figyelmet érdemelnek ezek a gyerekek, illetve az adrenalin autóinjektor ilyen 16 és 20 ezer forint darab áron volt elérhető, és ezt most már államilag támogatottá tette a lobby tevékenységünk hatására az állam azoknak, akiknek tényleg szakorvos felírja, hogy ez adekvát.
8: És tehát, hát ahogy említetted, hogy kettő kell,
9: igen,
8: hogy legyen
9: igen,
8: nálunk.
9: Igen, tehát van, akinek azért nem volt, mert mondjuk nem engedhette meg magának, hogy megvegye az életmentő eszközt, és most már dobozáron, tehát 300 forint per darabért ki lehet váltani receptre, hogyha szakorvos fölírja, mert már tehát az illetőnek volt már korábban allergiája, vagy bizonyíthatóan anafilaxiás reakcióra potenciálisan erre tehát kellhet neki, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy dolog, és ami még nagyon fontos, hogy a közétkeztetésből kikerültek a leggyakoribb, legsúlyosabb, minden okozhat súlyos allergiát, de inkább úgy mondanám, hogy a leggyakrabban anafilaxiás allergiát kiváltó élelmiszerek, tehát a földi mogyoró, a diófilik és a szezámmag. Ezt egy közoktatási intézménynek a menzáján nem lehet már adni a menzára, a sima menzán sem, nem csak a diétás menzán, ami azért nagyon fontos, mert ugye mondtam, hogy nem csak megevés útján lehet reakció, hanem akár a nyálkahártyába kerülve, igen. Vagy összemaszatolják a gyerekek a kincset, akkor utána megfogja a kisgyerek, belenyúl a szemébe, szájába, tehát így is lehet allergiás reakció, és nagyon sokszor azt láttuk, hogy azokon a napokon, amikor nutellás kenyér volt, vagy müzli szelet, vagy nem tudom, diós burkifli, akkor a szülők egyszer nem vitték iskolába, vagy óvodába a gyerekeiket, meg a tanárok is frászban voltak, és el is várták, hogy nem menjenek iskolába, óvodába.
8: De nyilván így nem lehet
9: és
8: élni.
9: És így nem lehet élni, és azért ez egy nagy segítség, hogy ez most nincs ott a mindennapokban az intézményekben. Ez azért is nagyon fontos, mert nemzetközi irodalmat áttekintve azt tapasztal, vagy azt láttuk, hogy az esetek, azt hiszem 25%-ában közoktatási intézményben van az első anafilaxiás sok. Tehát,
8: ilyen
9: hogy,
8: okok
9: hogy
8: miatt,
9: ilyen sokszor ott óvodában, iskolában derül ki egy allergia, igen.
8: Mennyi energia és mennyi munka van a mögött, hogy ezeket az eredményeket el tudtátok érni? Mennyi munkaóra?
9: Sok. Például az, ami nagyon még egy fontos cél, és ugye elkezdtük, de nincs befejezve ez, hogy ugye törvény van arra, hogy különös bánásmódban kell részesíteni ezeket a gyerekeket, de hogy ez nincsen körülhatárolva, törvényileg nincs előre, vagy ez pontosan mit jelent. Erre az egyesület megcsinált egy protokollt, egy intézményi protokollt, amiben benne van, hogy az első nap előtti naptól, amikor a gyereknek kinéznek egy intézményt, addig, amíg oda jár, pontosan milyen lépéseken kell keresztül menni a szülőknek, az orvosnak, a befogadó intézménynek, mikre kell a hétköznapokba figyelni, hogyan kell az étkezést menedzselni, hogyan kell az oktatásban részesülnie a pedagógusoknak. Szóval egy nagyon konkrét, de egyszerű egyébként kézzelfogható, még ilyen vizuális segítségek is vannak. Van egy protokollunk, hogy hogyan lehetne ezt jól működtetni, amit természetesen külföldi jó gyakorlatokból innen-onnan szedtünk össze, meg hazai tapasztalatból, és tulajdonképpen ez még nincs átvíve a rendszeren. Mi megkaptuk a belügyminisztériumtól az engedélyét annak, hogy mi magunk továbbítsuk ezt az ország összes intézményébe, és kaptunk egy levéllistát, és gyakorlatilag kézzel, e-mailen pötyögte be az egyesületi tag hónapokon keresztül az e-mail címeket, hogy minden iskolába és óvodába eljusson ez a protokoll, és aztán, hogy ők megnyitották-e, vagy a spambe ment, vagy odébb rakták, vagy elolvasták, azt nem tudjuk, és ez az egyik fő célunk, hogy ez valamilyen szabályozás alá kerüljön, hogy ez a protokoll, ez törvényileg előírt legyen, és emellett a pedagógus képzése, a felkészítése egy anafilaxiás vészhelyzet felismerésére, megelőzésére, felismerésére és kezelésére, ez ott legyen a tarsójukba kötelezően, ezen részt vegyenek. Nagyon szeretnénk, hogy szeptembertől már így induljon az év, hogy erre már van egy szabályozás.
8: És hát az jutott még eszembe, hogy itt beszéltünk az óvodákról, iskolákról, de ott vannak az edzések, és nagyon sok olyan helyzet, ahol még érzékenyíteni, meg informálni kell azokat a szakembereket, akik a gyerekeinkről gondoskodnak. Tehát, hogy ez egy valahol egy ilyen soha véget nem érő folyamat.
9: Mindig van egy következő lépés, igen, akár szeretnénk, hogy az éttermekben, szállodákban tájékozottabbak legyenek, hogy meg tudják mondani, hogy van-e olyan étel, amit ehet biztonsággal egy érintett személy, egyáltalán tudjanak erről, hogy mi a különbség mondjuk a Nutella mogyoró és a sós mogyoró krém között, tehát két különböző földi mogyoró és a török mogyoró, ez is nagyon sok vendéglátósnál tapasztaljuk, hogy nem tudják a pultban mondjuk a fagyárusok.
8: És hogy miből készült
9: hogy
8: mi, ez
9: hogy az milyen mogyoró, igen.
8: Uh-huh. Gondolom vannak jól működő gyakorlatok, képzések és programok. Ezek közül kiemelnél egy néhányat, hogy hol lehet tájékozódni? Vagy hova lehet bekapcsolódni?
9: Igen, igen. Tehát a mi honlapunkon az www.anafilaxia.hu, ilyen egyszerű oldalon nagyon sok anyagot felraktunk, amit külön kezdőszülőknek egy csomagot, akik most kerülnek bele a helyzetbe, külön óvodára való felkészülés szülői oldalról, pedagógus oldalról, ugyanígy iskolára való anyag, aztán, hogy milyen szociális juttatások vehetők igénybe ezeknek a családoknak, hova érdemes fordulni, milyen vizsgálatokat lehet, milyen terápiák jönnek szóba. Tehát nagyon sok anyag ott van, ami ha az én gyerekem pici korában lett volna, sokkal-sokkal könnyebben és biztonságosabban tudtam volna elindulni ezen az egész úton. Tehát azt gondolom azt, hogy már van információ, hogy egyáltalán igen, van egy, nem nekem kell megálmodni, hogy kell ezt kommunikálni, hogy mi kell ahhoz, hogy biztonságban legyen mondjuk az óvodában a gyerek, hogy erre már van egy gyakorlat, és le van írva, és azt én oda tudom adni egy pedagógusnak, és nem az van, hogy az én asszertív kommunikációmon múlik, hogy átmegy egy üzenet, vagy nem, hogy megértik-e azt a környezet, hogy a szülőtársak hogy néznek, hogy most miről beszél itt, hanem van egy anyag, amit aláír egy orvos, és az egy valid dolog, ez már egy iszonyú nagy segítség, és nem kell nulláról kezdenie minden szülőnek, mert mi tizen azt tapasztaltuk meg, hogy mindannyian nulláról kezdtük, úgyhogy nem tudtuk, hogy merre forduljunk.
8: És hát amit említettél, és beszélgettünk az első fél órában, a lelki mentális támogatás, ami szintén azt gondolom egy nagyon fontos, tehát hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, hova fordulhat?
9: Ugye egyrészt mi egyesületi tagként nagyon sokszor menedzselünk eseteket, amikor valami elakadás van, és próbáljuk akár képviselni egy családot egy olyan helyzetbe, ahol valahogy ő nem tud dülőre jutni, illetve van ez a pszichológusunk, aki az ELTE-n ebből doktor doktorandusz hallgató, és kifejezetten erre a problémakörre adaptált terápiás üléssorozatot hozott létre, tehát ő is tud segíteni.
8: És beszéltünk sok, a gyermekek igen, támogatásáról,
9: igen, tehát igen, őket is kell. És sokszor vannak rendezvényeink, ahol akár ilyen rövidebb ilyen szülőtámogatás szokott lenni, ilyen kis közös gyakorlatok, ahol együtt meg tudjuk beszélni a tapasztalatainkat.
8: Hát meg az az érzés, hogy nincs egyedül.
9: Ez is egyébként a mottónk, ez a hashtag nem vagy egyedül.
8: De ezt nem tudtam, de hogy ez egy nagyon fontos dolog.
9: Tehát ez nagyon fontos, és akkor ezeken a rendezvényeken gyereknapkor, Mikuláskor, húsvétkor összejövünk, és fantasztikus rendezvényeket tartunk, és sokszor ott a kisgyerekes szülők azt mondják, hogy az első olyan hely volt, ahol ott merte hagyni a gyereket, ő bement egy szülőprogramra, egy beszélgetésre, és a gyerekét kimerte hagyni egy játszószobába, anélkül, hogy így minden...
8: Tehát, hogy rettegne.
9: Hogy rettegne, igen. Szóval, hogy ez fantasztikus, jól tudnak sikerülni, és ez is nagyon nagy segítség. És akkor még ezt nem mondtam el, hogy van még az Allergia Képzett Iskola nevű honlap, ahol egy online tanfolyamot el lehet végezni, és ott is nagyon sok információ van arról, hogy mit kell csinálni egy intézményben, meg az anafilaxiáról mindenféle dolog, és akkor, ha azt az ember végigcsinálja, akkor kap egy ilyen online kis nem tudom, plakátot, hogy ő egy allergiaképzett pedagógus, és ezt is nagyon ajánljuk azoknak, ahol van érintett gyerek, vagy akár lehet, hiszen bármikor lehet érintett gyerek, úgyhogy mindenkinek ajánljuk ennek az elvégzését. Igen, is.
8: Beszéltünk az intézmények felelősségéről anafilaxiás sok esetében. Mit tehet egy intézményvezető már holnap reggeltől azért, hogy nagyobb biztonságban legyenek az érintett gyerekek, ha eddig erre nem volt gyakorlatuk?
9: Igen. Tehát amit átküldtünk e-mailen mindenkinek, minden intézménynek, azt nyissa meg, olvass el a protokollt.
8: És ha akkor keressen benneteket.
9: Igen, de hogy a honlapunkon is ez elérhető, a www.anafilaxia.hu oldalon. Reméljük, hogy ez szeptemberben még egyszer kimegy hivatalosabb formában is, illetve vannak az oldalunkon rövid kis videók, ismertető anyagok, ezeket el kell olvasni, és kommunikáljanak azokkal a szülőkkel, akik érintettek. Igazából nem egy NASA program, szóval nem nagyon bonyolult.
8: Nem, de mondjuk egy továbbképzéssel,
9: ja, igen,
8: egy
9: és
8: pedagógusok egymás
9: igen,
8: közötti
9: igen,
8: tudás átadásán
9: vannak,
8: lehet
9: tehát,
8: erről beszélni.
9: Igen, az OMS is szervez sokszor pedagógus képzéseket, de ezek nagyon gyorsan be szoktak telni egy pillanat alatt. A Bethesda Gyermekkórház szervez még kifejezetten pedagógusoknak anafilaxia képzést, és mi is tartunk, mi nem orvosilag, mi inkább ilyen lelki felkész, vagy ilyen edukációs tréningeket szoktunk időnként tartani, mondjuk egy ilyen művelődési házba, vagy közösségi téren, tehát hogy ilyen rendezvényeken, de azt gondoljuk, hogy ez azért elsősorban orvosoknak a feladata.
8: És azért nyugtassuk meg a szülőket, hogy ezzel kellő odafigyeléssel együtt lehet élni, mert hogy te is említetted, hogy a kislányod épp osztálykirándulni indult ma reggel.
9: Igen, pont ma reggel ment egy 4 napos ottalvos osztálykirándulásra, immáron 6. alkalommal megy ottalvos táborba, úgyhogy ez sem lehetetlen.
8: Viszont említetted, hogy minden bedobozolva.
9: Igen, előre csomagolt ételeket visz, mikrót vittünk neki le a táborba, bedobozolt melegételt, hidegételt, amit magának is meg tud kenni, kenyeret, meg olyan dolgokat, amiket ehet, és az osztálytársai figyelmét fölhívtuk arra, de már maguktól is tudják, hogy mi az, amit ne hozzanak, mert veszélyes lehet, akár hogyha érintkezik vele a kislányom, ebben szerencsére nagyon együttműködőek, és aki nem tudja, hogy hú, ez a nasi jó-e vagy nem, akkor befotozzák, és elolvassuk, szóval nagyon egy csapat munka ez tulajdonképpen, és nyilván a pedagógusok tudják, hogy mit kell csinálni vészhelyzet esetén, úgyhogy így biztonságban tudhatjuk őt, és hát nyilván ő a legfontosabb, aki magáról tudja azt, hogy mit tehet és mit nem, és miből, és hogyan, és mikor kell kezet mosni.
8: De akkor, ha jól ért, nagyon fontos az értő figyelem és az összefogás ebben, meg a tanulni akarás, amit
9: igen.
8: Én így
9: igen, tehát itt a szándék, tehát azért mondom, hogy nem nagyon bonyolult dolgokra kell gondolni. Tehát tényleg annyi, hogy ne kerüljön a gyereknek a közvetlen környezetébe az az allergén, vagy ha olyan alapélelmiszerről van szó, ami nem elkerülhető, mondjuk tejtojás, akkor legyen egy kis törlőkendő, amivel letöröljük az asztalt, a többi gyerek mosson kezet, mosson száját étkezés után, ne cserélgessenek uzsonnát, tényleg asztalnál ülve legyenek a kicsik, amíg még nagyon morzsáznak, meg maszatolnak, tehát mondjuk ne rohangáztanak össze-vissza egy tanteremben lehetőleg, vagy akár lehet, hogy akkor pont az a tanteremben ne egyenek, hanem akkor legyen meg vagy az uzsonna is csak az ebédlőbe lehet, vagy egy olyan részen, ahol utána biztos nem egész napot van a gyerek, hanem erre kijelölt helyen.
8: Tehát, hogy néhány
9: technikát.
8: Nem könnyű,
9: nem
8: de
9: könnyű,
8: megoldható.
9: Abszolút megoldható, igen, és azért kialakul a rutin, és mindig lesznek nehezebb helyzetek, amikor egy élethelyzet változás van, amikor óvodából iskolába vált, amikor alsóból felsőbe, amikor az első kirándulás van, amikor az első ottalvós pizsupartiba megy a gyerek, tehát hogy mindig lesz valami, amit meg kell ugrani.
8: Születésnapedzés, ahogy
9: van,
8: beszéltünk
9: van,
8: is elengedni. Róla.
9: Igen, egyedül kezd közlekedni, és a többi, akkor hogyan írjuk ki a táskájára, hogy ott epipen van. Szóval mindig van valami, amit ki kell találni, és aztán belerázódik az ember, így van.
8: És akkor elkerülhetőek a súlyos életveszélyes.
9: Így van, abszolút elkerülhető a cél, az a prevenciót. Ami még egy nagyon fontos célkitűzése az egyesületünknek, amellett, hogy, hogy az iskolákhoz, óvodákhoz eljusson ez a protokoll, hogy igazából egy olyan vérvétel van, ami pontos diagnózist tud adni, és ez nagyon-nagyon drága ez a vérvétel, és azt szeretnénk, hogy államilag finanszírozott legyen ez a vérvizsgálat, mert hogy nagyon sokan azért nem jutnak el pontos diagnózisig, mert nem finanszírozott államilag ez a vérvétel, és csak ez az egyfajta komponens alapú vérvétel az, ami valid eredményt tud mutatni, hogy pontosan mivel állunk szemben, mert nagyon sok a felesleges diéta egyébként, tehát hogy egyfajta diófélére, mogyoróra reagált mondjuk egy gyerek, és akkor eltiltják az összes mag olajos magtól, mert hogy azt mondják, hogy hú, akkor semmit ne fogyasz, és aztán kiderül, hogy a többit mind ehetné, és csak egyre vagy kettőre allergiás vagy.
8: És hát akkor a környezetnek sem kell
9: így
8: ezt
9: van, és
8: kizárni.
9: Azért egy csomó egészséges, fontos élelmiszertől, meg iszonyatos sok korlátozással jár, akár még egy élelmiszer kivezetése is, vagy eliminációja az étrendből, tehát hogy ahhoz, hogy nagyon pontosan lássuk, hogy keresztallergia van, valódi allergia van, a pollennel együtt van csak reakció, vagy ez egy valódi IgE alapú allergia, tehát az, hogy egy pontos diagnózis legyen, ahhoz muszáj ez a vérvétel.
8: Akkor minél kevesebb esetet, és minél több sikert kívánok nektek akkor az egyesület kapcsán.
9: Nagyon szépen köszönjük.
8: Fináli Magyari Judit pszichológus, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapító tagja volt a vendégem. Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
0: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis Egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
10: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
11: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
11: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
11: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
12: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
13: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
14: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
15: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
16: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
17: Az a szép zöldje,
10: az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
12: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a Főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
17: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
18: Jövő héten is összeül az országgyűlés, felkészült a szezonra a Balaton, soha ilyen meleg nem volt még a május. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését, erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ünésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Felkészülten várják a szezont a Balaton és strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják ki magasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
19: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében, kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni, rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott, sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak, sok helyen táborokat is szerveznek.
18: Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csaknem 10 cm-t csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. A második legmelegebb május délt át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlaghőmérséklet több mint 1,5 fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hőhullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
17: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Réges-régen, egy nem is olyan messzi galaxis, 1977. évében, amikor a mozikat letarolta a Star Wars, a rádiókat letarolta a Hotel California, a mozikat és a rádiókat egyaránt letarolta a Szombatesti Láz. Párizsban megszületett a chilei származású rapper Ana Tiju. Pár fokkal kevésbé régen, ugyanazon galaxis 2009. évében, amikor épp nem készült epizód a Skywalker család egyetlen tagjáról sem, az Eagles együttes már nosztalgia turnékon nyomult, John Travoltát pedig táncfilmek helyett akciómozikban láthattuk. Tiju saját születési évéről szövegelt 1977, azaz 1977 című dalában.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Lime Garden brit indie csapat második nagy lemeze, a 2026-os Maybe Not Tonight, az alkotói koncepció szerint egy kimenős este sztoriát meséli el. Hibátlanul indul a parti, ám az album főhőse egyszer csak meglátja Exét a szórakozó helyen. Innentől kezdve az események egyre kaotikusabb és melankolikusabb fordulatokat vesznek. A képzeletbeli forgatókönyv követelményeinek megfelelően a nyitó track 23-nek a bulira készülődés euforikus himmuszának kell lennie, amit a zakatoló zenei kíséret becsülettel alá is támaszt. Ám az ember saját fiatalabb énjével való szembenézést taglaló dalszöveg már itt is szomorkásabb tónusokat sejtett.
2: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: CeeLo Green korábbi kísérőzenésze és Lenny Kravitz egykori előzenekara számára a határ a csillagos ég. Ezt jobb, ha szó szerint értjük. Ugyanis Curtis Harding 2025-ös negyedik albumának főhőse egy astronauta. A Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt című konceptlemez cselekménye szerint a kapitányt felfedező útra lőtték ki a világűrbe, ahol azonban csak szerelmére tud gondolni, akinek iránymutatását borzasztóan hiányolja az űr jéghideg csendjében. Még szerencse, hogy a The Power szólos diszkóritmusai a kozmosz legtávolabbi pontjait is felforrósítják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
1: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indis slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Kérdezte pajkosan Geszti Péter a Jazz meg az élén 1998-ban. Masterwell, When I Was a Sperm című dala 3 évvel korábban 1995-ben jelent meg a távoli Egyesült Államokban.

0: Sziasztok, Gensi vagyok. Hallgassatok Rádió Cafét a körúton is.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Nektek!
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Az Oé Kocsis Bence 2019-ben indult színes elektronikus szólóprojektje. A magyar underground zenei szintéren jól ismert név, mint producer-dalszerző, szervező, multimédiás művész, a Vopo Vopo élő impro elektronikai zenei sorozat házigazdája, valamint a Savern és az Ablak zenekarok vezető énekese. Az Oé fő műfajai a New Disco, a Dance és az R&B. Az instrumentális hangzásokat house, techno, disco és trance elemekkel, valamint modern szólszerű vokálokkal keveri, táncolható dallamokat és fülbemászó horgokat adva egy nagyon egyéni és kompromisszummentes hangzásvilágnak.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A krákenek mitikus fejlábú lények, gigászi méretű polipcsápjaik vastagabbak az összes valaha épített hajó árbocánál. Ezért simán el tudják bármelyiket süllyeszteni úgy, hogy a víz alá húzzák. Viking tengeri mondák szerint Izland és Skócia között élnek. Nincs olyan feljegyzés, amely alátámasztaná, hogy budapesti szórakozóhelyek galériáin is megbújnának, rosszban sántikálva. Ám a Csak neked kislány zenekar tagjai Facebookos bemutatkozásuk szerint rossz embereknek, de jó krákeneknek tartják magukat. Egy 25-ös számuk szövegében hölgyekkel ismerkednek a galérián, a folyamat egyik fázisa a szemezés. A krákeneknek köztudottan tilos, hatalmas zöld szemébe nézni, ha valaki mégis megteszi, az irányításuk alá kerül, aztán a hajója bánja asszitut. Lányok, mi szóltunk?

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
3: A Grund Vígszínházi fiúzenekar június 28-án eljön a Budapest Parkba, hogy a csillagos ég alatt zenéjék ki a lelküket nekünk. Azt hallottuk a Vörös Ingesektől, hogy az ismert slágerek mellett egy vadi új dallal is készülnek. Grund Vígszínházi fiúzenekar június 28. Jegyek budapestpark.hu.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Most hétvégén, klíma hétvége a rakparton. Minden korosztálynak szóló színes programok, inspiráló beszélgetés, kiállítások, interaktív élmények várják az érdeklődőket a Jane Heining rakparton június 12-e és 14-e között, péntek délután 16 órától. Részletes információk a rakpart, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapest Városháza Facebook oldalain.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Plusz forrás jut a kórházaknak a klímák rendbetételére. Holnaptól már csak néhány vármegyében lesz tűzgyújtási tilalom. Kezdődik a futball VB. Köszöntöm Önöket, Villámi Eszter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések az ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Szlovénia feloldja az ideiglenes határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A döntés szerint az okmányellenőrzést más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. Azt egyelőre nem közölték, mikor lép hatályba az új rendelkezés. Szlovénia 2023. októbere óta tart fenn átmeneti ellenőrzést a határokon. Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította az országot és a Schengeni övezet további 8 tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. Feloldják a tűzgyújtási tilalmat holnaptól a fővárosban és további 10 vármegyében, 6 vármegyében viszont érvényben marad. A Nébih közlése szerint az elmúlt nap esőzései miatt megszűnt a fokozott tűzveszély Budapesten, valamint Békésfehér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyékben. A Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arra felé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
7: Sziasztok! Hamarosan indul a Dzsungelharc a cégeket működtető emberi energiáról. Ma az életről és a határhelyzetekről beszélgetünk vendégemmel. Arról a küzdelemről, amely az élet megtartásáért és egy szervezet jó működéséért folyik, na meg az emberségről, amely mindezt összetartja. Maradjatok velünk, hamarosan kezdünk!

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. A mai adásban az életről és a határhelyzetekről beszélgetünk vendégemmel. A küzdelemről, amely mindent áthat. Az élet megtartásáért és annak a szervezetnek a jó működéséért, amely azért született, hogy segítsen megtartani az életet. És arról, ami mindezt összetartja. Az emberségről. Vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője. Szia!
2: Szia! És sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
1: A nevetek Mosoly Alapítvány, súlyosan és krónikusan beteg gyerekeknek segítetek.
2: Igen.
1: Mennyire őszinte ez a mosoly? Lehet egy ilyen közegben mosolyogni?
2: Hát igen, ez nekünk is a mindennapi munkában jó nagy kihívás, mert ugye a mosolyról mindig azt gondoljuk, hogy az egy ilyen mindig csak a vidámságot, hogy most akkor én mosolygok, és az ugye sokszor lehet egy szerep, vagy valami megjátszott dolog, és sokszor kapjuk azt, hogy igen, akkor a Mosoly Alapítvány, mondjuk egy közös kampánynál, hogy akkor mondjuk azt, hogy mosolyra fakasztjuk a gyerekeket, és akkor milyenkor mindig el szoktuk magyarázni, hogy az a mosoly, ami a mosoly nevének a mélyebb jelentése, az egy sokkal mélyebb tartalma a mosolynak.
1: És mi ez a mélyebb tartalom?
2: Hát... szerintem az, amikor az ember úgy mélyebben kapcsolódik az élethez. Tehát mondjuk, ha ezt terápiás helyzetre vetítjük, amit ugye mi terápiás foglalkozásokat tartunk ezeknek a gyerekeknek, akkor itt nem az a lényeg csak, hogy abban a pillanatban mosolyogjon, hanem hogy valami olyan mélyebb rétegével, erőforrásaival kapcsolódjon, amitől az életében olyan változások történnek, ami abban a nehéz helyzetben őt előre lendíti. És hogy ez valahogy egy olyan életöröm, ami nem feltétlenül abban a pillanatban lehet, hogy éppen nem egy könnyű helyzet, mert valami nagyon mély tartalom.

0: mal egy mély nehézséggel találkozik, de hogy utána, ami történik vele a terápia hatására, akkor valahogy kikönnyülhet benne, megértődhet benne, kap valami olyan megoldást, most nem fejben, mert nyilván a gyerekek ezt nem fejbe értelmezik, de hogy utána könnyebb lesz az élete, és hogy szerintem a Mosoly Alapítványnak a Mosoly neve az inkább erről szól.
1: Hát nem csak a gyerekek, hanem a szülők is.
0: Igen, abszolút.
1: Gondolom én, ez egy csomag, nem?
0: Ja, abszolút.
1: És foglalkoztok a szülőkkel is?
0: Igen, és hogy tényleg az van, hogy ez egy rendszer. Tehát, hogy ez nagyon fontos, ezt minden terapeuta ezt alapként így tudja, hogy itt lehet, hogy mi konkrétan a gyerekkel dolgozunk, de hogy ő egy rendszerben él a családban, az iskolában, óvodában, abban a közösségben, ahol él, szóval ezek ilyen rétegzett rendszerek. Ugye a pszichológia egész elmegy odáig, hogy ugye a társadalom, sőt, ökopszichológia addig, hogy még a természetes ökoszisztémákat is beleveszi, hogy ezek mind hogy hatnak ránk. És hogy ez nagyon fontos, mi alapvetően a gyerekekkel dolgozunk, de hogy ahol lehet, már a szülőket is bevonjuk, akár mondjuk ugye mi járunk be kórházba, ott is van, hogyha benn van a szülő, mert azért hosszabb távon, amikor benn vannak a gyerekek egy súlyosabb betegséggel, akkor ott
1: akkor
0: van a szülő.
1: Benn van.
0: És akkor ő is úgy, ezek inkább ilyen organikusan bekapcsolódik, az anyuka, aki ott van, az apuka,
1: a
0: nagyszülő. Van olyan
1: mondjuk
0: is. Vagy olyan
1: terápiában,
0: igen,
1: ő is rajzol.
0: Abszolút,
1: meg
0: van olyan is. Uh-huh. Nincsenek ott kötelező elemek. Amikor mi a kórházban vagyunk, azért ott nagyon, nagyon felkészültek a terapeuták, nagyon tudják, hogy miért vannak ott, mit csinálnak, de maga ott a helyzet az nagyon spontán. Ott nagyon-nagyon kell rugalmasnak lenni, hiszen ott olyan helyzetek vannak, amik abszolút váratlanok lehetnek, olyan körülmények, amik nem a klasszikus terápiás helyzetek, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk pont ott van az anyuka, és pont olyan a szituáció, akkor mondjuk valahogy ő is így bekapcsolódik. Vagy olyan is van, hogy a gyerekkel nem lehet éppen foglalkozni, mert nincs jól, akkor mondjuk az anyukával foglalkoznak, vagy a nagyszülő van ott, akkor őt bevonják. Szóval, hogy igen, ez akkor ilyenkor komplex, de alapvetően azért mi a gyerekeknek segítünk, ez a fókusz, és a szülőkkel azért dolgozunk, hogy a gyerekeknek segítsünk. Nincsen külön olyan szülőterápiánk, ami a kimondottan csak a szülőknek szól. Olyan van, hogy vannak ilyen hosszú távú csoportjaink is, ott van, hogy dolgozunk külön szülőkkel, de ott is az a fókusz, hogy a gyerekeknek ők hogy tudnak segíteni.
1: Bennem felvetődött az, hogy de ha a szülővel nem foglalkozik, idézőben senki, vagy ti spontán, akkor az ő szomorúsága, mert hát egy szülő, igen, azt nem tudja másképpen megélni ezt,
0: abszolút,
1: a helyzetet, hogy nem rontja-e a terápia hatékonyságát. Tehát nyilván van olyan nehéz szituációkban, amikor egymástól tanulnak a felek.
0: Igen.
1: A szülő a gyerektől, a gyerek a szülőktől, a terapeuta.
0: Igen.
1: Tehát ez egy, mondjuk így, hogy tanulási rendszer. De most, ahogy beszélgetünk róla, szerintem ez egy, a szülő az egy nagyon kényes pont.
0: Igen.
1: Hogy
0: igen,
1: fent tudja tartani a gyerekben,
0: igen,
1: azt, amit kapott a terápián.
0: Igen. Ez abszolút nálunk is fókuszban van, nyilván itt vannak lehetőségek, amivel élhetünk. Tehát, hogy elsősorban ugye a terápiáink a gyerekeknek szólnak, mindig vannak szülői konzultációk, tehát ott mindenképp bevonódik a szülő, mivel neki is van dolga azzal, ami ott történik, kell, hogy tudja, kell, hogy ő is változtasson valamiben. Nyilván ez is egy kényes pont, hogy egy szülővel, egy terapeuta hogy tud erről beszélgetni, mi az, amiben őt tudja támogatni. És most már tavaly elindítottunk egy olyan programot, van egy olyan kezdeményezésünk, amit úgy hívunk mi, hogy Széles Mosoly Terápiák. Az pedig arról szól, hogy lehet családoknak pályázni, elsősorban azoknál a terapeutáknál, akikkel mi dolgozunk, és akkor meg lehet azt pályázni, hogy 10-20 alkalmas terápiát a Mosoly finanszíroz. Van, hogy
1: csoportos teljes terápia?
0: Nem, ezek egyéni terápiák, és akkor itt akartam ezt behozni, hogy ott már tavaly elindítottuk ennek a családterápiás válfaját is, mert hogy pont ezt láttuk, hogy ugye ez mindenképp egy rendszer, amit a rendszerben érdemes kezelni, de nem mindig van erre lehetőség. Tehát az van, hogy azt meg nekünk kell tudni elfogadni, hogy ahhoz, hogy családterápia legyen, ahhoz az egész családnak el kell köteleződni. Ez egy nagyon komoly döntés azért egy család
1: van
0: részéről.
1: Úgy, nem köteleződnek el?
0: Van olyan, hogy a szülő nehezen mozdítható. Igen, azért ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés szerintem, hogy meg valahogy erre vagyunk szocializálva, hogy ha valakinek van valami problémája, akár egészségügyi, fizikai, vagy valamilyen mentális, lelki, akkor azzal kell foglalkozni, akivel a probléma van, és akkor ugye itt a gyerek. De hogy ez egy folyamat szerintem, amiben a szülőket is egyre inkább nyitottá lehet tennünk, hogy ők is erre ráébredjenek, hogy ez egy közös munka, úgymond idézőjelben.
1: Hát azért, aki nem volt ilyen helyzetben, szerintem nem nagyon tudja elképzelni.
0: Ez biztos, ezt akartam pont mondani, hogy ezt ilyenkor még mi is, akik én 25 éve dolgozom itt a Mosolynál, tehát hogy igen, nekem is azért erről.
1: Tehát itt azért ki kell,
0: van tapasztalatom.
1: Ki kell mondjuk, hogy itt lét nem lét. Élet-halál kérdés, nagyon súlyosan beteg gyerekekkel, és hát az, hogy ki hogy tudja ezt elfogadni, itt tulajdonképpen az egész erről szól.
0: Így van.
1: ami elfogadhatatlan.
0: Így van.
1: Ez a lépés, és a gyerek, gondolom én, hogy ő megpróbálja élni az életet, mert ez a gyerek ösztöne.
0: Így van.
1: A szülő már sokkal kevésbé, ő nyilván keresi ennek a tragédiának az okát, tehát ő megpróbál tudatosabban közelíteni, és közben itt beszélgetünk a terápiáról, arra jutott, az jutott eszembe, hogy visszatérve, hogy ez nem okoz-e nehézséget. Tehát, hogy a szülő azon agyal, hogy miért velem történt, miért így, miért úgy, nincs ebből kiút, stb. Tehát lehet, hogy a gyerek ezt egyáltalán nem így érzékeli, a gyerek egy adott, igen, létállapotot érzékel.
0: Igen, nagyon más az, amiben a gyerekek vannak, mint amiben a felnőttek. Egy teljesen más működésmód még gyerekként az egész működésünk, az, ahogy gondolkodunk, hogy megéljük a világot, egy sokkal tágabb érzékelés béli meg szerintem egy gyerek a világot, és ők szerintem az egész élet-halál kérdéssel is nagyon másképp vannak.
1: De hogy látod, hogy vannak vele?
0: Ez most személyes vélemény, én nem vagyok ugye szakember, de hogy én azt látom, hogy sokkal, hogy mondjam, életszerűbben, természetesebben, őszintébben talán, és igénylik is az őszinteséget, és igen, van, amikor nem tudnak a felnőttek között találni olyanokat, akikkel erről tudnak. Lehet, hogy nem verbálisan beszélgetni. Ugye mi azért foglalkozunk művészetterápiával, mert azért a művészeteken, az alkotáson, vagy a meséken keresztül szimbolikusan sokkal könnyebb, akár mondjuk a halálról, a félelmekről, a szorongásokról beszélni. Ezek nagyon ijesztő dolgok azért egy gyereknek is. És hogy nekik ez sokkal könnyebb játékban, alkotásban. De igénylik a beszélgetést. Csak nem biztos, hogy verbálisan. És hogy nem biztos, hogy a szülő a legalkalmasabb erre, most az alkalmasat így idézőjelben mondom, mert iszonyat nagy trauma. Tehát tényleg ezt szerintem fel se tudja fogni, aki ezt valaha nem élte meg, és szerintem nagyon is tisztába kell tartanunk szakemberként azt a határt, ahol a szülőnek van ebben a határa. És azért van, hogy valamikor a gyereknek tudunk csak segíteni, mert a szülőnek ez egy olyan mérhetetlen nagy teherfájdalom, ez egy ilyen trauma. Tehát ez nem egy egyszeri trauma, hanem ez egy folyamatos trauma onnantól kezdve, hogy a betegség kiderül. Tehát folyamatosan traumatizálva van az egész család, és ez szerintem így nem elvárható a jó viselkedés senkitől szülőként. Hát minden szülő a legjobbat teszi. Azt, amit ő a legjobbnak tart a gyerekével szemben, és mindenkinek más a megküzdési módja, és szerintem ezt tiszteletben kell tartani, kell támogatni, segíteni, vagy elmozdítani a felé, hogy a gyerekkel minél közelebbi közösbe legyen. De hogyha ez nem teljesen közelíthető, akkor a gyereket lehet megtámogatni abban, hogy a terápián, akkor amire neki van igénye, arról kommunikálunk így az alkotáson keresztül.
1: Hát igen, ez a szféra, amiről gyakorlatilag nincs tudásunk.
0: Így van.
1: Nincsenek szavaink, igen. Talán, ahogy mondod, ez a művészetterápia, az egy másik nyelv.
0: Abszolút.
1: Így tud kibontakozni, igen. De ez a szféra, amiről nem tudunk beszélgetni.
0: Igen. Itt igen, talán... Bocsánat, csak azt jutott eszembe, hogy tényleg az van, hogy még hogyha az embernek van is vágya ezt kifejezni szavakban, mert ugye sokszor jó úgy mentalizálni, ha jól tudom, így hívják ezt, hogy amikor fölhozzuk így a tudatosba, és így ki tudjuk mondani, nevén tudjuk nevezni, az nagy erő azért. De igenis vannak olyan tartományok az életben, amit máshol lehet csak megélni, igen. És ott föl is dolgozható, vagy átalakítható, erőforrással alakítható mondjuk. Mondják is, hogy létezik ez, ugye ez egy szakkifejezés, hogy poszttraumás növekedés. Szóval azt hiszem, hogy aki ilyen élethelyzetbe kerül, ez számomra ez olyan, mintha egy ilyen satúba kerülne ilyenkor az ember.
1: Ez annyira... mit jelent pontosan a poszttraumás növekedés?
0: Az, hogy mondjuk egy ilyen élethelyzetben, ahol egy nagy trauma van, akkor mégis valami többé válik az ember a folyamatban. Átalakul. Ez biztos, hogy olyan hatása van egy ilyen élethelyzet az egész családra, ahol így minden megváltozik, minden átértékelődik. És az a kérdés, hogy igen, ebből ezt mennyire tudja egy család ilyenkor így továbbvinni, akár a gyerek nem annyira tudatosan, a felnőtt inkább tudatosan tud már ezzel kezdeni valamit, de biztos átrendeződik az értékrend.
1: Hát itt nem tud. Ugyanaz.
0: Tehát itt minden átalakul. Itt a fontossági sorrend az teljesen más lesz, tényleg ott van az ember az élethalál közelében. Én nem voltam még ilyen helyzetben, olyanban már voltam, amikor azt hittem pár napig, hogy daganatos betegségem van, és nagyon emlékszem arra a nagyon fura állapotra, hogy úgy, hogy mondjam, ez ilyen szinte el is mondhatatlan így szavakba, de hogy olyan, mintha így satúba rakott volna az élet, és így kipréselj belőlem azt, hogy így átéljem azt, hogy milyen lehet ott a halál közelében lenni. És hogy az tényleg olyan, mint egy ilyen transformáció, hogy teljesen átalakítja az embert. Maga a félelemnek van egy ilyen nagyon erős energiája.
1: Nem akarok ebbe vájkálni, de most az jutott eszembe, hogy ez neked segített a munkádban?
0: Ez az élmény?
1: Igen.
0: Igen, és érdekes, hogy ez segített azt tudatosítani, hogy én ezt miért kezdtem el annak idején.
1: És miért kezdted el?
0: akkor csak azt tudtam, én akkor évekig hirdetésszervezőként, illetve utána már az Oktogon magazinnak a hirdetési osztályát vezettem.
1: Tehát üzleti világ.
0: Üzleti világban voltam abszolút, mindig fontos volt, hogy legyen mögötte valami misszió, ugye ezzel az Oktogon magazinnak is az volt, hogy ugye a szép környezet, design, építészet, igen, ott Bajár Iván Andrással, Winkler Nórával, ugye ez egy tényleg egy valahogy egy ilyen közös ügy volt az is, de hogy azt éreztem, hogy szeretnék valami, nem is tudom, valami másra vágytam, valami még mélyebbre. És hogy azt tudtam csak, hogy valami olyat szeretnék csinálni non-profit szférában, ahol olyan családokkal tudunk dolgozni, akik valami nagyon nehéz helyzeten mennek át. És nagyon fura volt, hogy nem sajnálatot éreztem, hogy szegény családoknak segíteni, bármennyire is nehéz helyzet, hanem valami nagyon mély tiszteletet, vagy nem is nagyon találtam rá szót, hogy azt éreztem, hogy egyszerűen én ebben a témában szeretnék így hozzátenni. Mert itt valami,
1: akarsz lenni?
0: Igen, hogy itt valami történik, valami misztérium, valami nagyon-nagyon mély, és nagyon, hát nem is tudom, mi a jó szó rá. Tényleg ott az élet-halál mesdjén, ott átalakul
1: nem
0: valami.
1: Nem volt ebben szomorúság?
0: Érdekes, hogy ott akkor így nem, amikor ez így motivált. Nyilván a helyzetekben, amikor látom, hogy mi történik, vagy közelebb kerülök ehhez, ott nagyon, de hogy az is a része. Tehát, hogy valahogy ott olyan intenzívek lesznek az érzések szerintem, hogy az is nagyon átalakít. És hogy nagyon érdekes, hogy utána tudtam meg itt, amikor ezt megéltem, és valakivel erről beszélgettem, szakmabéli terapeutával, hogy mondta, hogy ezt úgy hívják, hogy poszttraumás növekedés. Tehát, hogy sok évvel később tudtam meg ennek a nevét.
1: Nekem hatalmas az érzésem, hogy van az a szomorúságnak az a foka, amikor az ember nem tud más eszközt bevetni, csak a szeretetet. Tehát amikor látsz egy nagyon súlyos állapotban lévő embert, és gyakorlatilag eszköztelen vagy, akkor nincs más mód, mint hogy magadhoz öleled. Igen. És nem tudsz mit csinálni többet, de ez a gesztus, ez egy szeretet gesztus, amivel hát nem részt válasz, mert nem tudsz részt vállalni, csak így érezteted vele, hogy
0: igen,
1: fontos.
0: Együtt érezni nagyon mélyen.
1: És azt is akartam kérdezni ebben a terápiában, hogy ez mennyire működhet? Tehát egy terapeuta, aki elvégez egy szakmai feladatot, az meg tudja ezt csinálni? Belülről is, kívülről is? Van erre ideje, módja, hogyha most nem beszélgetünk, csak megfogom a kezed?
0: Hát ugye én nem vagyok terapeuta, úgyhogy csak azt tudom mondani, amit láttál, a terapeutáktól hallok, meg amit láttam, de hogy igen, ezzel nagyon sokan küzdenek, hogy mennyire vannak belül, meg kívül, mert hogy ugye az egész terápiás folyamatnak nagyon fontos része a módszertan nyilván, meg hát amit tanultak ezek az emberek, de hogy a lényege az a kapcsolat. Tehát így ott, van. Amikor egy terapeuta bemegy egy gyerekhez, egy kórházi osztályra, vagy egy csoportot vezet, akkor ott egy nagyon, nagyon jelenben lévő állapot kell. Tehát őnek egy olyan állapotba kell kerülni, ahol ő amennyire csak tud, jelen van. És ott ekkor tud kapcsolódni a gyerekkel. És abban a kapcsolatban indul el a terápia valójában, az itt és mostban. Tehát ott nagyon kell tudni intuitívan és érezni azt, hogy ott mire van szükség. És hogy nagyon nehéz ebben egyszerre ott lenni és kapcsolódni, és benne lenni, de közben meg olyan távolságot tartani, utána ki tudja jönni, és ő tudja élni a saját életét, mert különben azért ők ezekkel rendszeresen találkoznak, ezekkel az esetekkel, és tönkre megy egy ember, hogyha folyamatosan ebbe van. Én ezt ismerek is olyan terapeutánkat, akik évekig dolgoztak nőként, ugye kórházi osztályokon, onkológiai osztályokon, és hogy van egy pont, ahol ezt nem lehet sok évig tovább csinálni. Tehát, hogy egyszerűen...
1: Eltörik az ember, elfogy.
0: Igen, igen, de hát ugye nekik van rendszeresen, tehát hogy mi például, ugye mi egy rendszerbe dolgozunk, ez nagyon fontos, hogy mi azért non-profitként egy komoly céges rendszert működtetünk, és hogy a szakmai munkánk egy nagyon komoly monitoring rendszerben működik. Ennek az egyik része az, hogy a terapeuták járnak szupervízióra, tehát hogy mi ezt biztosítjuk, sőt, valamilyen módon kötelezővé is tesszük.
1: Azt mondják, hogy a pszichológusok, a pszichiáterek szintén járnak egy másik pszichiáterhez.
0: Így van.
1: Nem tudom, lehet, hogy ők is így hívják ezt, hogy szupervízió.
0: Igen, ennek ez a hivatalos neve, hogy szupervízió, ennek megvannak a keretei, erre vannak nézni. Külön szakemberek, akik ehhez értenek.
1: Meg kell nézni, hogy a kollégák hogy vannak.
0: Igen.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Adorján Katalinnal, a Mosoly Alapítvány ügyvezetőjével.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: hittétek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője. Szélről, jobbról-balról érintettük a pénzkérdést. És most elképzelem a, mondjuk így pénzgyűjtés, hát nem, azt hiszem fundraisingnek hívják ezt a szót, hogy, és 345 milliót mondtál?
3: 375 millió az idei millió. Célunk, igen.
2: Hát az nem kis összeg.
3: Az nem kis összeg, igen.
2: És ez ilyen kopogtatással megy?
3: Hát nekünk van erre szerintem egy nagyon profi rendszerünk, ami fölépült a kezdetektől, hogy van egy üzleti kör a Mosoly körül, amit így, ez még az alapítóktól indult el, hogy ők is üzletemberek voltak, vagy most is azok, és hogy ez egy ilyen kapcsolati háló kiépítése elindult, és ez valahogy ebben egy darabig így nagyon ösztönösen mentünk, most már nagyon tudatosan dolgozunk ebbe, hogy ezt a kapcsolati hálót bővítjük. Itt már egymást is hozzák a támogatók, és ők üzletemberek általában, tehát hogy üzletemberek, üzletasszonyok, akik így vagy azt magánemberként adományoznak, vagy a cégükkel, vannak benne klasszikus nagy KKV-k mondjuk, vagy multivállalatok is, akikkel együtt dolgozunk, de hogy mi ezt a kapcsolati hálót bővítjük. Valahogy azt éreztük, hogy az, ami a terápiában nagyon fontos értékünk, ez a személyesség, ez nem egy ilyen felvett érték, hanem ez valahogy nagyon egy evidencia, meg ez valahol belülünk is fakad, és akkor szerintem ez az önazonosság nagyon fontos, hogy megjelenjen az adománygyűjtésben, és szerintem ez egy olyan erő, amivel mi ebbe dolgozunk, ami így nagyon érezhető, hogy van egy ilyen nagyon elkötelezett támogatói kör, kvázi egy közösség körülöttünk, akikre így nagyon-nagyon lehet számítani. Szóval ez egy nagyon jó érzés.
2: Hát igen, mert az adománygyűjtésnek a kulcskérdése a hitelesség.
3: Így van. Így van.
2: És
3: így van. Ez nem sales technika, csak...
2: Más, igen, tehát nem lehet kimenni szórólapokkal, hogy akkor küldjél, hanem ez abszolút személyes hálókon működik. Mert az vetődött fel bennem, hogy jó, hát a cégek támogatják, mert hogy hát nagyon nehéz ellenállni, hogy beteg gyerekek fényképei, meg nem tudom, tehát nehéz sorsok, és akkor adnak. De vannak akkor ezek szerint olyan támogatók, akik évek óta, tehát ők
3: egyre több,
2: mondjuk szerencsére. Így, hogy az ügy mellé állnak.
3: Igen. És ide tehetek egy megjegyzést, csak mondtad ezt, hogy a beteg gyerekek, hogy fényképek, hogy ráadásul az is van, hogy mi erre nagyon figyelünk, mert azt gondoljuk, hogy egy ilyen élethelyzet az egy nagyon-nagyon intim folyamat.
2: Tehát erről nincs fénykép.
3: És nagyon kiszolgáltatott. Igen. Mi ezt rettenetesen szigorúan vesszük, tehát nekünk van egy gyermekvédelmi irányelvünk, az a neve gyerekőrző, mert hogy abba lefektettük nagyon keményen, hogy mit lehet és mit nem, és mi nem mutatunk gyerekeket. Nem mutatunk történeteket, nagyon-nagyon finoman bánunk ennek a kommunikációjával, amiért sokszor különben kapunk is olyan visszajelzést, hogy miért nem mutatjuk meg jobban, de akkor el szoktuk mondani a támogatóknak, hogy azért, mert egy gyereknek meg egy családnak az, hogy megmutassa az ő élettörténetét, az egy nagyon kiszolgáltatott dolog, mert lehet, hogy ő maga dönti, de hát azért rendben van mindig egy olyan kiszolgáltatottság, hogy hát ha már ennyit kaptam, akkor ezt én visszaadom, és hogy ez egyáltalán biztos jó gyereknek. Főleg az a stigmatizáció, amitől akkor ő hirtelen egy ilyen adománygyűjtési. Na, szóval, hogy ez nekem ezt személy szerint is egy nagyon nehéz pont, hogy szerintem nem lehet, de ebben mindannyian együtt értünk a Mosolyban, hogy nem használjuk a gyerekeket semmilyen módon.
2: Ez teljesen valid, és nagyon tiszteletre méltó, csak akkor nyilván A hitelességet viszont csak úgy ezekkel a személyes kapcsolatokkal lehet igen. biztosítani,
3: igen.
2: mert
3: ilyenkor így.
2: A támogatók eljönnek, vagy mitől van ez a hitelesség, mert ezek szerint, ha jól értem, ők tulajdonképpen el vannak szeparálva magától van. Az alapítványi munkától.
3: Hát magától a gyerekektől, igen, magától, hogy saját élményük legyen erről, attól igen, de szerintem ezt nem is nagyon igényli senki. Nyilván, hogy mondjam, megfelelő kommunikációval, azért nyilván a szakmai munkánkat azt elmagyarázzuk, hogy mit csinálunk, csak nem mutatunk be konkrét gyerekeket, történetüket, nem mutatunk gyerekeket fotókon, másfajta eszközöket használunk a kommunikációra, illetve szerintem amiért minket támogatnak az az, hogy azt viszont látják és tudják, hogy mi nagyon profi szakemberekkel dolgozunk. Tehát, hogy a legtöbb támogatónk szerintem nem tudja pontosan elmondani, hogy mi történik egy mosolyterápián, de azt tudja, hogy akik nálunk a terápián dolgoznak, ők viszont nagyon tudják a dolgukat és megbíznak ebben.
2: Terapeuta sztárok vannak, hogy úgy mondjam, vagy legalábbis szakmai tekintélyek?
3: Szakmai tekintélyek, inkább úgy mondanám, mert nálunk nagyon láthatatlanok különben a terapeuták, tehát ők tényleg így a háttérbe dolgoznak, nincs rajtuk rivalda fény, nem
2: és
3: is igénylik.
2: A támogatók nem igénylik, hogy hát én mosoly támogató vagyok. Most nem emlékszem a honlapon, mennyire szerepelnek, de hogy ez...
3: Elég diszkrétem. És hogy szerintem ez is valahogy egy ilyen fontos dolog, hogy aki érti a mosolyt, ő szerintem pont azért elmellé, mert
2: akar ezzel
3: élni, vagy visszaélni. Az egy más dolog, hogy mondjuk egy céggel, egy adománygyűjtő kampányban úgy működünk együtt, hogy ez egy win-win helyzet legyen. Tehát, hogyha mondjuk mondok egy példát, vannak olyan támogatási formák, amikor mondjuk egy cég azt mondja, hogy ő egy vagy két hónapig csinál egy kampányt, és mondjuk az eladott termékeinek x százalékát nekünk adja. Akkor az egy közös kommunikáció, akkor abba kell, hogy legyen olyan érték, ami neki is, hogy mondjam, a forgalmát növelheti, vagy valamilyen értéket jelent. Azon kívül, hogy jó érzés, hogy támogatod, hogy ez egy CSR tevékenység, azért ez ma már egy profi dolog Magyarországon is sok cégnél, hogy kitalálja, mi az a CSR munka, amivel ő dolgozik, amit ő beépít a mindennapjába, hogy ad vissza a társadalomnak, milyen ügy mellé áll abban, azért egyre többen tudatosak. Tehát, hogy ez a kettő így összeérhet jól, hogy van egy önzetlen segítség, mert ugye a támogatás lényege ez jogilag, hogy nem kér semmit cserébe, ugye ez nem szponzoráció, ez
2: igen.
3: támogatás. De attól még szerintem fontos, hogy legyen egy cégnek mondjuk ebbe tudatos, hogy mondjam, amit ő ebből nyer, mint cég, akár PR-ban, akár társadalmi felelősségvállalásban. Ezt kell valahogy, ezt az arányt jól megtalálni, és ez azt kell, hogy mondjam, hogy mármennyire is építünk rendszereket, ebben mindig van egyediség. Tehát, hogy itt is az van, hogy leülünk valakivel tárgyalni, és akkor ott azt együtt kidolgozzuk, hogy mi az, ami egy jó együttműködés lett
2: közöttünk. Mi vezeti a cégeket, vagy a támogatókat? Az együttérzés, a lehetséges nyereség, mert most arról is uh-huh. beszéltünk, hogy hát egy cég reputációját emeli, hogyha jó a CSR-ja, és
3: igen.
2: milyen társadalmi felelős cégnek tűnik. Tehát mi a jellemző, hogy miért adnak pénzt nektek? Hogy látod?
3: Hát én ezt úgy látom, hogy van egy, biztos, hogy van egy érzelmi része, vagy nem tudom ezt minek hívjam, hogy igen, az, hogy segíteni szeretnék. Azért minden ember ilyenkor, akik a mi támogatóink, ők egy kőkemény üzleti világba dolgoznak, és itt valami másba be tudnak kapcsolódni, ahol azt az oldalukat megélhetik, hogy milyen az segíteni.
2: Ez,
3: milyen
2: ez
3: az valamihez valami. Igen,
2: őket
3: abszolút.
2: Egy kicsit, tehát jó érzés.
3: Jó érzés,
2: neki?
3: Igen. Van egy lelkület szerintem a mosoly körül, amiben ilyenkor bekapcsolódnak. Ezt soha nem tudtuk úgy pontosan megnevezni, hogy mi ez, de hogy ezt látom a támogatókon, hogy ez a közösség. Tehát ez ne úgy képzeld el, hogy egy közösség, ahol összejárnak. Persze vannak kapcsolódások, üzletileg, barátilag, emberileg ki is alakulnak ilyenek a támogatók között, de mondok egy példát, nekünk van minden évben egy nagyon komoly Artscraft Design jótékonysági aukciónk, ami egy nagyon komoly szakmai válogatás Spengler Katalin vezetésével. Ez egy nagyon profi aukció. Itt is van olyan, azért jönnek el az emberek, hogy szeretnének mondjuk műtárgyakat megvásárolni. Ez egy motiváció. De a valódi igazi motiváció mögötte, hogy ők szeretnének megvenni valamit, de hogy a mosolyt támogatják. Az, hogy meddig megy föl egy licit, abban nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy a mosolynak szeretnének segíteni. És 10 éve csináljuk ezt.
2: A műtárgyakért kapott pénzt, azt ti kapjátok?
3: Egy részét. Tehát a művészek lemondanak haszonról, a galériák teljesen lemondanak a hasznukról, és vannak művészek, akik teljes összeget odaadják nekünk. Tehát ebből nekünk mondjuk tavaly 125 millió forint jött össze egy este alatt. És ott 10 éve csináljuk.
2: Hát az éves működéseteknek az egy negyed.
3: Bizony. És ott minden év, most is tisztaliba bőrlettem, hogy ott van egy olyan pillanat, amikor így teljesen tapintható, hogy itt mindenki ezért van ott, hogy segítsen, és akkor föltolják a liciteket, iszonyat jó hangulat van, a végén akkor, amit mondjuk, ha van két műtárgy, amit közben nem vettek meg, az biztos, hogy valaki megveszi, és hogy ez ott már teljesen látható és tapintható, hogy azért, hogy a mosolynak segítsenek, ott van egy ilyen energiasűrűsödés valahogy, és szerintem ott, az a valódi érték mindenkinek, amiért valaki mosoly támogató.
2: Minden szervezet életében a növekedés az egy válságveszélyes terület. Igen. Ez hogy lehet jól kezelni? Üzleti életből hozott minták, módszerek? Mert szerintem az egy az egybe azt sem nem lehet alkalmazni. Nem. Tök más emberek. Tehát.
3: Hát őszintén meg nem pont most vagyunk ezen a ponton. Tehát, hogy az elmúlt években még valahogy úgy mentünk a növekedés után.
2: Szerintem ebben a fejben átállás, akár új emberek integrálása, amit ugye igen. Nyilván ez egy ilyen üres HR-es szó, de azért tulajdonképpen arról van szó, hogy eddig dolgoztunk négyen az irodában, most még jön két kollégina, akik nem tudom én mit szeretnek, tök igen. Mások, tehát emberileg be kell illeszkedni valahogy, és ilyen gyorsan ráadásul, tehát eddig négyen voltunk, de hónap után már nyolcan vagyunk, igen. Tehát emberileg mi segít ebben az integrálásban, vagy így alap, aki oda jön, az rögtön átveszi ezt a mondjuk így mosoly attitűdöt?
3: Hát nem feltétlenül, hát nagyon változó,
2: neked,
3: attól
2: szerintem
3: is.
2: Szerintem neked van ebben szerepled, nem?
3: Igen, ebben nagyon sokat
2: sőt, kulcs szerepled.
3: Igen, nagyon sokat is dolgoztunk az elmúlt pár évben ezzel, hogy főleg egy ilyen szervezet, mi azért nem vagyunk annyira nagyok, de ahhoz már nagyok vagyunk, hogy így csak úgy működjünk, ahogy igen. Éppen sikerül. És nagyon emberi a csapat, tehát hogy itt nagyon erős emberi kapcsolódások vannak, ami szerintem egy nagyon nagy érték.
2: Személyes kapcsolódások a munkaidőn kívül, vagy
3: nem feltétlenül a munkán belül nagyon személyes, érzelmileg is nagyon fontos szerintem mindenkinek.
2: De szeretik tehát, egymást hogy, az igen. Emberek?
3: Igen, és ebben sokkal nehezebb elviselni szerintem a konfliktusokat, hogy a munkából adódóan, különböző látásmódokból adódóan, különböző működési módokból adódóan, ami személyesen is mondjuk különböző, meg mondjuk különböző területek különbözően működnek.
2: Mert bántásként érzékelhetünk.
3: Mert bántásként, és nagyon-nagyon meg tudnak bántódni a kollégák, és hogy ezt jól kell tudni kezelni, és hát ezt látom az elmúlt pár évben, hogy ha ezt nagyon for-profitosan kezeljük, hogy ez egy munkahely, de nem hozunk be érzéseket, akkor elfolytódik egy csomó minden, és az egyszer csak valahol kicsapódik. Tehát, hogy tudni kell teret adni az őszinte kommunikációnak, ami sokszor nagyon-nagyon nehéz, főleg egy munkahelyen, meg hogy ebbe meddig lehet elmenni. Szóval ez egy külön művészet, egy külön kihívás, amit mi is tanulunk, én is most tanulom, tehát, hogy itt tényleg az van, hogy én egyedül ültem 25 éve egy irodában, és most meg van 13 ember, akivel együtt dolgozunk a bent az irodában, aki a szervezőcsapat, van 22, 24, 25, az változó a számuk, hány terapeutánk van, ők ugye a helyszíneken vannak, van 3 boardunk, aki dolgozik, van egy csomó olyan támogatónk, aki akár mondjuk a napi munkába is segít jogászként, pénzügyesként, szóval ez egy 50 fő szervezet már körülbelül, szóval azért ez nagyon nagy mindsetek, mert nagyon más mindseteket kíván így vezetőként is, és fú, ez azért nagyon nagy kihívás, hogy tényleg ezt a részét, hogy legyünk profik és hatékonyak, de közben meg az van, hogy nem hagyhatjuk
2: az emberség
3: kívül az emberséget. Hát emberek dolgoznak, figyelnünk kell egymásra, nagyon-nagyon sokszor a kiégés határára kerülünk mi is, a terapeuták is, ugye, mert hogy minél többet vállalnak, mert minél több gyereknek kell segíteni, tehát be kellett vennünk így a mindsetünkbe azt, hogy figyeljünk jobban a terapeutákra például, figyeljünk jobban magunkra, és ez az utóbbi, ez nagyon sokszor elmarad.
2: Elmarad?
3: Elmarad, mert...
2: Nem kezelitek magatokat, vagy a konfliktusokat?
3: Van egy pont, ahol igen, de sokszor az van, hogy fú, hát itt előrébb
2: haladni
3: van az,
2: kell.
3: Hogy haladni kell, az mindig, hogy haladni kell, nagyon nagy a cél, nagyon nagy eredményeket várnak tőlünk, mi magunktól nagyon nagy eredményeket várunk, nagyon sok az egy napra eső feladat, és akkor ebben mindenki ilyen hősiesen próbál helytállni, hogy hát feláldozom akkor egy picit magam, vagy eszünkbe se jut, mondjuk egy 4 órás meetingen nem jut eszünkbe, hogy kimenjünk a mosdóba. Tehát, hogy ez nonsense, hogy ez van, de ez van. Nagyon sokszor csúszunk ebbe, én is sajnos. És akkor utána persze, amikor ez nagyon már így kibillen, akkor nagyon figyelünk egymásra, akkor ülünk le beszélni, de hogy ennek van egy ilyen hullámző amplitúdója, ami mindig eldöntjük, hogy ezen változtatunk, minden évben ez a célkitűzésünk, hogy idén évvégén nem megyünk úgy a karácsonyi szabadságra, hogy teljesen ki vagyunk
2: pótlanva.
3: És ez minden évben mégis az lesz, hogy a nyári szabadság is, meg az évvégi is az úgy megyünk, hogy teljesen ki vagyunk pótlanva.
2: Hát ezek szerint nem csak emberséget kell adni, hanem emberséget kell kapni,
3: igen.
2: Ha jól értem.
3: Igen.
2: Említetted, hogy 25 éve egyedül ültél az irodában.
3: Igen.
2: Hát elképzelted, hogy ez lesz?
3: Nem. Pont erre gondoltam, amikor így jöttem ide, hogy a működés közben nagyon tudatosak vagyunk, én is, tehát hogy nagyon figyelek, de hogy valahogy mégis az van, hogy úgy sose gondolok bele annak a súlyába, hogy azért itt min megyünk keresztül, sose gondoltam erre, hogy vajon hova jutunk el. Úgy mindig az volt, hogy ez a feladat, ezért jöttem ide, hogy ezt csináljuk, és így építettük közösen. És valahogy én tényleg ebben nem gondoltam bele, azt hiszem soha, hogy ez így hova juthat el, vagy hogy...
2: Azt értem, hogy van tervezésetek, de így van a ti műfajotokban, a te műfajodban van egy ilyen, ugye a színészeknek szokták mondani, hogy szerepálom, vagy kétszer ekkora szeretnél lenni, vagy ilyenkor mi jár a fejedbe? Tehát inkább lépjünk ki a hagyományos kérdésből, hogy mi lesz 5 év múlva, de hogy van-e valami, amiről úgy gondolod, hogy ezt el kell érnem?
3: Hát személyesen szervezetként van, mert hogy mi 3 évente tervezünk most már stratégiát, tehát ott azért mindig végig gondoljuk, hogy mi felé megyünk, vannak álmaink, például, hogy hova szeretnénk.
2: De ez a profizmus, neked?
3: Igen. Hát nekem maga az, hogy ezt az egész ügyet tovább tudjuk vinni, és hogy minél több gyereknek tudjunk segíteni, minél jobban, komplexebben, ez abszolút nagyon nagy motiváció. Az, hogy ezt az személyesen nekem nagyon nagy vágyam, hogy ezt az emberséget hogy lehet megőrizni, úgyhogy talán ez mozgat engem most a legjobban, hogy itt fölépült egy rendszer, és ebbe hogy lehet azt a soft részét, ami az emberség, ami a lélek, ami az életszerűség, vagy hogy mondjam, az életet, hogy én sokszor élem meg azt, hogy a mindennapokban megöljük magunkban, most így hülye szóval az életet nem lehet megölni, de mégis úgy lefolytjuk az életet, és hogy lehet örömteli, minél kiteljesedettebb pillanatokat megélni, úgy, hogy közben ilyen nagy célokat, eredménycélokat próbálunk megvalósítani. Engem most ez motivál valahogy a legjobban. Elkezdtem tanulni például ökopszichológia alapú természetkapcsolati facilitátornak most tanulok, és ott is pont ezt látom, hogy sokszor az a tempó, amiben élünk, az, ahogy jelen vagyunk, az, ahogy mindig fejbe vagyunk, hogy miket kell még megvalósítani, célokat, az kijöli azt, hogy jelen legyünk abban, ami történik, és kapcsolódjunk ahhoz, ami éppen van. Egymáshoz, a helyzethez, magunkhoz, hogy vagyunk egy helyzetben. Hát ezt nagyon sokszor így egyáltalán nem érzékeljük itt testi szinten. Pedig nagyon-nagyon sokat segít, amikor az ember így megélheti azt, hogy én most ebbe a szituációba, én tényleg hogy vagyok. Már maga ez egy feloldó erő, nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Ha meg tudok állni egy pillanatra és figyelni, hogy mondjuk én egy feszült helyzetben hogy vagyok, akkor maga ez a feszültségem már azonnal old. És nekem például az, hogyha ezt ki tudom terjeszteni tágabb élő rendszerekre, mert ugye azért egy cég az egy mesterséges emberi rendszer, nagyon kognitív szinten van, de amikor ezt ki tudom terjeszteni arra, hogy van egy természeti közeg, ami körülvesz, az már egy nagyon élő, lüktető eleven rendszer. Abban már úgy tudok kapcsolódni, hogy ez vissza is táplál sokkal jobban. Ez egy nagyon kölcsönös dolog. Ott nagyon érezhető, hogy valahogy az élet úgy jobban meg tud születni így a megélés szintjén, mert ez ott van különben, tehát nem akkor születik nyilván, csak valahogy, mintha ezt nem érzékelnék, és például engem ez nagyon motivál, hogy ezt hogy lehet behozni így a mindennapi működésbe, és nagyon nehezen látom, hogy tudjuk ezt a kettőt így összeegyeztetni. Engem ez nagyon motivál most személyesen, tehát nem csak a terápiás célok, hogy hogyan fogunk segíteni a gyerekeknek, hogyan tudunk komplexebben segíteni, hogyan tudunk ebbe az ellátórendszerbe, ami most, hát reméljük, hogy most azért ez is fejlődni fog, hogy ebbe mi is hozzátenni minél többet, ez valahogy úgy szakmailag evidens, hogy e felé szeretnénk haladni. Engem ez nagyon érdekel, hogy ebben hogy tudunk emberként úgy
2: személy
3: lenni.
2: Szerint
3: személy
2: emberként.
3: Szerint. Igen, mert hogy tulajdonképpen ez a probléma a gyerekeknek is, hogy nem élhetnek így. Én ezt látom, hogy mi pont azt csináljuk a mindennapokban, amitől aztán betegek leszünk, ők is betegek lettek. Tehát, hogy ez nagyon nagy ellentmondás, és nagyon nehéz ebből kilépni a mindennapokban, de én még azért nem adtam föl, hogy hát ha lehet elmélyült ebben nagyobb életörömmel. Ezt szoktuk is mondani, hogy hiába van az, hogy mi olyan helyzetekben segítünk gyerekeknek, ami nagyon-nagyon nehéz, meg szomorú, hogy mégis az életöröm felé vinni őket, ami nem mindig jelenti ezt a nagyon felhőtlen, éppen most nagyon boldog vagyok állapotot, de hogy valahol ott a mélye mindig ott van az életnek az a lüktetése, az a nagyon nagy ereje, ami volt egyszer egy aukción tartottam egy előadást, egy lánynak a rajzát mutattuk be, amiben ő egy fának rajzolta le magát, és azt mondta, ez egy fa, ami egy nagyon beteg fa volt különben, tehát a rajzon is látszott, de azt írta le, és emlékszem, hogy hetek után jöttem rá, hogy ott van a mondatban, távon a lényeg, ez egy fa, én vagyok a közepe, a gyógyulás. És annyira emlékszem, hogy sokáig csak azzal a részével foglalkoztam ennek a szövegnek, amit ő írt, hogy mik a nehézségek. És egyszer csak ott emlékszem, hogy pár hét után így leesett, de hát ott van a lényeg, kimondta. Ő tudta valahol belül, hogy ott van benne az az életerő, az élet maga, amihez, ha ő vissza tud kapcsolózni, akkor az a gyógyulás. És hát igen, rájöttem, ez a terápiák lényege, hogy a terapeuta oda segít visszakapcsolódni a gyerekeknek, és szerintem ezt valahogy nekünk is meg kéne tanulni, mert elfelejtjük, hogy közben, hogyha mi segítünk, és mi kiégetjük magunkat, akkor mi is elveszítjük ezt a kapcsolatot. És ezt nagyon látom mindannyiunkon, hogy nem tudatosan, de egy picit úgy azért feláldozzuk magunkat, de hogy ez nem csak a non-profitban van így, ez a for-profitban is szerintem mindenhol az életünkben most ez van, hogy így rohanunk át az életen, és akkor úgy nem éljük. Pedig hát minden pillanatban annyi gyönyör van, meg annyi szépség, tehát az ember kiül a természetben mondjuk, kiülök este mondjuk az erkélyre, és csak ott így figyelek, hát ez maga a csoda. Tehát az élet, ahogy élődik, ahogy alakul, ahogy a madarak énekelnek, repülnek, ahhoz ezek a pelyhek szállnak, tegnap pont este néztem az erkéről, hogy az ember leül, és ezt tudja csak így figyelni, és így minden zsigerével átélni, hát ez valami olyan boldogság, és akkor nem kellett semminek történnie. Nem kellett elutazni, nem kellett semmit vásárolni, nem kellett semmit fogyasztani, hanem csak megállni, és jelen lenni a pillanatban. Mérhetetlen boldogság tud lenni, és akkor ez nagyon ritka, hogy az ember ide eljut, hogy ezt meg tudja engedni.
2: Adorján Katalin, azt kívánom, hogy sok ilyen pillanatod legyen. Igen, és köszönöm, hogy eljöttél a Csokkelharcba.
3: Kölcsönösen kívánom neked, meg mindenkinek, mert szerintem ez mindenkinek jár, ez az élet.
2: Köszönöm szépen. A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadságszeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétali Igort hallottátok.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
1: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
2: Pályár Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Marad a babaváró hitel moratóriuma, megnyílt az ünnepi könyvhét, kezdő rugás, indul a 23. futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. A könyvpiac szabad működésének garantálását ígérte az ünnepi könyvhét megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán arról beszélt, széles körű egyeztetést kezdenek a szabályozásról minden érintettel. Egyebek mellett megvizsgálják az e-könyvek és hangos könyvek áfa kulcsát, és állami könyvvásárlást támogató programot indítanak a pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. A 97. ünnepi könyvhetet David Szalai, magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Magyar tulajdonú Bob Tail lett a világ legszebb kutyája. Jack a Bolognában rendezett világkiállításon csaknem 60 ország négy lábúit megelőzve szerezte meg az első helyet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajta tiszta ebb vett részt. Magyarország az 5. legtöbb kis kedvencet nevező államként képviselte magát a programon. Ezekben a percekben megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories, a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma távolabb kalandozunk a mesterséges intelligenciával a szokásos vállalati AI agentek és a szöveggeneráló csevegő applikációk világától. Betekintünk egy olyan nyúlüregbe, ami elsőre talán ijesztő, másodikra talán nagyon is hasznos kifutása lehet a technológiai forradalomnak. Vajon mire tudnánk használni, ha egész populációkat tudnánk felépíteni mesterséges intelligenciából, ha a társadalmat már nem csak vizsgálni, de akár szimulálni is képesek lennénk. Mai vendégünk Dávid Barett Tamás, viselkedéskutató, aki az Oxfordi Egyetem tudósa és oktatója, emellett számos más intézet tagjaként is letette a névjegyét a globális tudományos életvérkeringésében Finnországtól Németországon át Chiléig, alapítója és CEO-ja a Future Human Systems Research vállalatnak, ami nem mást ígér, mint hogy egy AI alapú, bolygószintű társadalmi előrejelző rendszert képes megvalósítani. Sejtelmes perspektíva, hamarosan kiderül, hogy mit is jelent ez. Szia Tamás!
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és nagyon ritka az egyébként, hogy a szokásos AI felhasználási gyakorlatokon túl tudunk belenézni dolgba, de hogy elsőre azért engem nagyon érdekel, hogy kerültél te mostanra az Oxford Egyetemre, és viselkedéskutatóként hogyan indult a nemzetközi karriered, és honnan jöttél?
2: De jó, kedves vagy, hogy ezt kérdezed. Én Magyarországon volt az első egyetemem, ide jártam egyetemre, ahol matematikai közgazdaság tanultam a közgázon, és akkor utána emellett nemzetközi kapcsolatokat, és ott inkább az iszlám fundamentalizmussal, az iszlámról gondolkoztam, az iszlám a globális világban gondolkoztam, és közben pedig Csányi Vilmos a szárnyai alá vett, és több pedig humanetológiát és evolúciós rendszereket tanultam. És az még Magyarország volt, és utána elkerültem Cambridge-be, ahol makroökonomus lett belőlem, és akkor utána, hát nem tudom, 11 évig volt egy makroökonomiai cégem, azt én alapítottam, meg én voltam a vezetője, és ebben a cégben mi a nagyon gyors szerkezeti átmeneten lévő gazdaságokról, a társadalmakról gondolkodtunk.
1: Ez a forradalmak?
2: Nem, ezek az átmeneti, a posztkommunista átmeneti gazdaságok, de mondjuk a posztapartheidi Dél-Afrika is ilyen volt, meg a posztkrízises Indonézia is. Tehát ugye úgy hívjuk ezeket, hogy feltörekvő piacok, emerging markets, és akkor ezekben a feltörekvő piacokban az volt az érdekes ezekben, hogy olyan gyorsan változott meg a szerkezetük, hogy a hagyományos megközelítések, közgazdasági megközelítések nem működtek rájuk. Tudod? Mert ugye az azt jelenti, hogy az adatok, amik adataid vannak, azok nem voltak jók, mert az egy másik társadalom, másik gazdaságról szóltak, mert olyan gyorsan megváltozott.

0: Ez nagyon érdekes, hogy most, mintha az egész világ egy feltörekvő társadalom lenne ebből a szempontból, mert olyan gyorsan változik meg most ez a szerkezet, hogy egyre inkább az, hogy mi volt az elmúlt, mi hogy nézett ki egy ország 10 évvel ezelőtt, az egyre kevésbé fontos, és hogy hasznos annak a megértésében, hogy mégis mi lesz. Szóval ez volt 11 évig ezt csináltam, és akkor rájöttem arra, hogy a közgazdaságtan igazából humbug, mert teljes félreértésben van arról, hogy hogyan működik az ember. Gazdasági folyamatokat néha jól ír le, néha nem olyan jól, de az, hogy az ember hogy működik, ezt a közgazdások nem jól tudják, és még utána nagyon szerencsés voltam, hogy Csányi Vilmos tudós csinált belőlem, ezért én egy másik irányból is ránéztem, és azt mondtam, na jó, akkor én most ezt ott hagyom, és akkor kerültem Oxfordba, és még néhány évig mondjuk antropológus voltam, és akkor utána kerültem Oxfordba, ahol evolúciós antropológus lett belőlem. És akkor ehhez még hozzájött egy kis hálóelmélet, kis játékelmélet, kis demográfia, és akkor így ezeknek az egyvelege vagyok. Tehát most már 20 éve Oxfordban élek, és hát ezeknek a tudományoknak az egyvelege, ahonnan én jövök.
1: Közben azért mondtad, hogy volt céged, meg utána csináltál másik céget. A tudományról van egy olyan képünk, hogy a tudósok általában elméletibb figurák, és itt Magyarországon olyan ritkán láttunk, hogy ez a kettő összekapcsolódik, de hogy jött neked mondjuk az üzleti szemlélet, hogy ez automatikus, vagy Oxfordban automatikus, hogy a vállalkozó szellem is hozzákapcsolódott ezekhez a területekhez, amiket így felsoroltál, hogy felszedtél?
0: Nem, Oxfordban nem gondolom azt, hogy automatikus lenne az üzleti szellem. Nagyon elméletiek az emberek, a legtöbben. Én is, tehát én azért elméletet is csinálok, de azért azt is tudom, hogy az egyetemen kívüli világról is lehet kérdéseket kérdezni, vagy hasznosnak lehet lenni. Ez a cégem, az előző cégemet 11 évig csináltam, de az a harmadik dolog volt, ilyen vállalkozás volt az életemben, most van a negyedik. És hát ez most úgy lett, hogy odajött hozzám két haverom 2 évvel ezelőtt, és azt mondták, hogy ők már nagyon unják a Szilikonvölgyi dumát arról, hogy mi a mesterséges intelligencia. És hogy milyen jó volna, hogyha, és nagyon kedvesek voltak, azt mondták, hogy Tamás, mi volna, hogyha te kitalálnád azt, hogy szerinted mi volna ehhez egy európai, vagy egy oxfordi, vagy egy tudományos hozzászólás, tudományos verziója. És kérdeztem tőlük, hogy mégis mire gondolnak, és mondták, hogy szerintük találjam ki a legnagyobb dolgot, amire most a világnak szüksége van. Ez egy nagyon megtisztelő kérdés volt, és akkor én gondolkoztam, és eljöttek megint 2 hét múlva, és mondtam, mire gondolsz, és mondták, hogy ez nem elég nagy. Hát mondtam, hogy hát ez nagyon sokba fog kerülni, gondolja nagyobbat. És akkor 2 hét múlva megint jöttek, mondták, hogy mindig nem elég nagy, gondolják még nagyobbat, amekkorát csak tudsz, Tamás, azt mondták. És a végén akkorát gondoltam, annál tanulóbbat nem tudtam gondolni, hogy na akkor jó, akkor ezt csináljuk meg.
1: Jó, és még ne szaradjunk ennyire előre, majd mindjárt kiderül, hogy mi lett ez az óriási gondolat. Uh-huh. De hogy arra azért kíváncsi vagyok, hogy a viselkedés kutatásnak mi a jelentőség egyébként szerinted a mai társadalom, hogy kik azok, akik ebből profitálnak, hogy ki veszi fel mondjuk az államok, vagy mondjuk üzleti szereplők, vagy hogyan hasznosul az a munka, amit ti végeztek, és hogy itt felsoroltál egy olyan kapcsolódó területet, hogy inkább ezeknek a szintézise az, ami szerinted nektek a feladatotok, vagy hogyha létrehoztok bármilyen eredményterméket, akkor azt a társadalom többi része az használja-e?
0: Az a fura ebben, tudod, most kinézek itt az ablakon, a mögötted levő, ahol besutra, pont az arcodra olyan szépen besut a nap, és ott van egy pár fa, és mondjuk most nem tudom felismerni, hogy melyik fafaj van itt mögötted, pici az ablak, de az a lényeg, hogyha engem érdekelne, hogy az a fa ott mögötted a kertben hogyan viselkedik, akkor keresek egy botanikust, és megkérdezem tőle, hogy ennek a fának mi a viselkedése. És akkor kapok egy válaszcsomagot, és akkor megtanulom. Ha viszont rólad kérdezem meg, és te is egy élőlény vagy, és rólad szeretném megtudni, hogy te hogyan viselkedsz, akkor lehet, hogy a teológusokhoz megyek, és egész másképp választ kapok, mint mondjuk az evolúcióbiológusoktól, vagy hogy elmegyek mondjuk egy szociológushoz, akkor más választ kapok, mint egy közgazdásztól. Sőt, hogyha elmegyek egy kulturális antropológushoz, és ezzel szemben egy evolúciós antropológushoz más választ fogok kapni. Tehát a saját magunkról szóló tudásunk, az itt teljesen szét van töredezve. Sokkal töredezettebb, mint mondjuk egy fáról való tudásunk. És ezért, nem tudom, az elmúlt mondjuk 20-25 évben elkezdett egy újfajta ilyen szintézis megjelenni. Néha multidisziplinárisnak nevezzük, néha interdisziplinárisnak nevezzük, de egy szintézis elkezdett megjelenni. Én ezt hívom viselkedés tudománynak, vagy az én fajta viselkedés tudományomnak, ahol éppen azok a tudományok vannak benne, amiket az előbb elmondtam.
1: És a tapasztalatot szerint hozzátok mennek oda ezért a szintézisért, tehát megtalálnak titeket azok, akiknek jó lenne, hogyha tudnának mondjuk rólam dolgokat, hogy én hogy élek, mit tervezek, és hogy hozok döntéseket?
0: Hát nálunk az egyetemen nem így működik, mert nem az a lényeg, hogy tehát ilyen általános elméleteket csinálunk, meg persze az emberek nagyon érdekes. A legtöbb kérdés az, mondjuk az én fajta viselkedés, evolúciós viselkedés tudományban, az arról szokott forni, hogy hogyan lehet minden emberről egy állítást mondani. Vannak olyan dolgok, amit mindenkiről lehet mondani. És akkor ezekről, amiket mindenkiről lehet mondani, ezek ugye néha egy általános megfigyelés, vagy néha egy elmélet. Tehát én az én tudományomban én egy elméleti ember vagyok. Van egy elméletem az emberi társadalmak viselkedéséről, és hát ezt van, aki használja. De ugye annak a felhasználása kevésbé közvetlen. Talán az a cég, amit most csinálunk, ez felhasználja az én tudományomat, a tudományos elméletemet is, de ott kevésbé közvetlen. Nagyon sok idő, mire átér egy ilyen tudományos elmélet.
1: Igen, hogyha mondjuk a Kahneman ilyen szempontból híres, hogy ők végül is csináltak kísérleteket, tettek állításokat és következtetéseket, amit azt gondolom, hogy ma már nagyon sokan használnak, vagy használunk ugye ezeket a torzításokat, igen, hogy nem tudom, van egy olyan, amit példaként el tudsz mondani, ami szemlélteti azt, hogy a ti esetetekben ez hogy működik?
0: Igen, ő nagyon jól csinálta, mert ő nagyon jól kommunikált az eredményeit. Tehát van ez a nagyon híres könyv, ami nagyon sok nem tudós elolvasott, és nagyon ügyesen, nagyon hatékonyan kommunikálta ez az eredmény. Van olyan, aki nagyon jól kommunikál, de nincs mögötte semmi se. Van, aki van mögötte valami, és nem kommunikál jól, és akkor ő nagyon jól csinált. Az én tudományomban az a tudományos elmélet, vagy elméletrendszer, amit én dolgozom, annak az a felismerésen, hogy hogyan változnak meg a társadalmak, amikor lemegy a családméret, sokkal többet mozgunk, elköltözünk a falunkból, a városunkból, a másik országba költözünk, tehát a migráció, a társadalmi populációk folynak, jobban folynak egymásba, és közben városokba költözünk, urbanizáció van. És ez a három folyamat egyszerre van, hogy kisebbek lesznek a családok, megnő a migráció, és urbanizálódnak a társadalmaink. Ennek van egy hatása a társadalom szövetére, a társadalom szerkezetére. És hogy mi ez a hatás, és hogy emiatt hogyan változnak meg így alapvetően az emberi társadalmak, ezzel foglalkozik az én tudományom.
1: Tehát, hogy ez alapján akkor le lehet vonni mondjuk olyan következtetéseket, hogy máshogy kell mondjuk, nem tudom, akár a közszolgáltatásokat üzemeltetni, vagy másféleképpen kell mondjuk az intézményrendszert működtetni, vagy máshogy kell nekem mondjuk egy vállalatként terméket fejlesztenem.
0: Az, hogy vannak vállalatok, az részben ennek a hatása. Az, hogy szükség van jogrendszerre, vagy rendőrségre, az részben ennek a hatása. Tehát most megnézed, hogy a jogrendszerek, az első jogrendszerek városokban jelentek meg, de a kis falvakban nem nagyon nincs jogrendszerre szükség, mert nem azért nem bántják egymást az emberek, mert ott a jogrendszer, hanem azért, mert a vasárnapi vacsorán a nagymama megszíd. Tudod, tehát ott ezek a hálók, ezek a nagycsaládos világban, ahol mondjuk leginkább falusiak az emberek, és nem nagyon költöznek messzire, akkor egy olyan szoros és stabil társadalmi háló van, hogy az a társadalmi háló az, ami a norma a szegést megakadályozza. Ugye erre van is egy szavunk, hogy megszól, ne csináld azt, mert megszól a falu nyelve. A nyelvére vesz a falu, vagy megszól a falu. És ez megváltozik teljesen, amikor kicsik lesznek a családok, akkor már nincs olyan sok rokon, azáltal, hogy elköltözöl, akkor elköltözöl a rokonoktól, vagy ők elköltöznek tőled, megint csak nincsenek ott a rokonok, hogy most rokon hálót lehetne csinálni, és az urbanizációban, a városban pedig bekerülnek mások a rokonait közé. És nem a testvéredre gondolok, hanem a másod unokatestvéredre, és azokkal elveszed a kapcsolatot. És akkor ezáltal egy ilyen családi háló alapú társadalomból átalakulnak a társadalmaink egy barátságon alapuló társadalom, és akkor egyszer csak egészen másképp kell mondjuk a közös akciót szervezni. Tehát ugye nem lehetne úgy egy vállalatot csinálni, hogy nincsenek meg a szerződések a mögött, a munkaszerződések nincsenek mögötte, mert akkor valaki baráti alapon nem fogja csinálni, de családi alapon fogja csinálni. Tehát ezekben a társadalomban is mindig voltak ilyen nagy közös vállalkozások, mondjuk fenn kellett egy öntöző rendszert tartani, vagy fenn kellett tartani egy védelmi rendszert, És akkor ezekben mindenki elvégezte a dolgát, mert ugye egy nagy családi hálóban voltak benne, vagy voltunk benne. És ez, hogy Budapest kellős közepén vagyunk, ez most már egészen másképp van.
1: Akkor az urbanizáció azért az már, nem tudom, egy néhány száz évet tartó folyamat, az valószínűleg már át tudja látni a tudomány is, de hogy közben meg a digitalizáció, meg most az AI-nak a közkeletűvé robbanása viszont egy egészen új dolog, hogy hogy kapcsolódik be mondjuk ebbe a hosszú fázisú kutatásba az, hogy most mondjuk egy exponenciálisan gyorsuló tendenciákra kell reagálni. Ez hogy kezeli egyébként a tudomány? Vagy hogy kezelitek ti azt, hogy ilyen viszonylag kiszámíthatatlannak tűnő mozgások vannak?
0: Hát egy céget csinálunk ki, ami ezeket felhasználja. Tehát így most ez nagyon nehéz. Tehát szerintem egyre nehezebb most már a tudományból előre nézni. Tehát most az én tudományomat nézem, most például azon gondolkozom, hogy újra kell gondolni az én elméletemet, hogy akkor, hogyha nagyon sok munkás, meg családtag ilyen mesterséges intelligenciával ellátott robot lesz, hogy hozzá kell-e számolni mondjuk a munkaerőhöz a robotokat, akkor ha igen, akkor az hogy kéne megcsinálni? Akkor, hogyha hozzá kell számolni azokat, akik, ugye most azt mondom, hogy akik, de azok a robotok, akik családtaggá fognak majd válni. Mindig egyébként, ahogy nem tudom, ha van egy kutyid, akkor a kutyi az egy családtag, tehát ha csinálsz egy a családi hálót, abba a kutyát bele kéne rakni, mert a kutya egy családtag. És úgy lehet megérteni rendesen a családi hálót, hogy a kutyát is beleraktad. És akkor lehet, hogy majd ezeket a gépeket is bele kell rakni. És akkor egyszer csak talán másképp fognak ezek a családok működni, másképp fog a baráti háló működni, és másképp fogja az emberiség önmagát húzalozni. Én most már ezen gondolkozom.
1: És már most látjuk azért ennek jeleit, hogy nagyon sok ember egyébként az ilyen ChatGPT típusú szolgáltatásokkal beszéli meg a ügyeit, problémáit. Vannak már olyan szolgáltatások, vagy applikációk, amik annak az illúzióját kelti, hogy van mondjuk egy barátod, vagy akár ilyen virtuális párokat is lehet generalizálni, igen, valószínűleg messzire vezet, és ez már, azért lássuk be, hogy ez a science fiction kategória is egyben, és szintetikus populációról beszélsz. Először szerintem tisztázzuk, hogy ez mit jelent, mert szerintem elsőre ez egy erős science fiction koncepció.
0: Ugye az egy nagyon, nagyon hasznos dolog, hogyha valamit meg akarsz kérdezni az emberektől, mondjuk egy embertől. Tehát mondjuk azt mondom, hogy Danitól meg szeretnék valamit kérdezni, de én előtte ki akarom próbálni, hogy hogyan kéne azt megkérdezni. Milyen szavakkal mondjuk. Akkor tudok csinálni a komputeren egy Dani modellt, akkor a Daniból van mondjuk egy verzió a komputerem, és akkor attól a komputeren levő verziótól kérdezem meg, hogy figyelj, hogy is megkérdezek egy kérdést. És tudok csinálni olyat, hogy nem csak, hogy különböző verzióját kérdezem meg ennek a kérdésnek, hanem sok Danit csinálok, sok verzióját csinálok a Daninak, a komputerem, sok Dani modell, és azoktól mindig tudom nagyon sok, megkérdezem az összes kérdés verziót, és akkor lesz egy ilyen eloszlásom, hogy kb. Mire számíthatok, Dani mire fog válaszolni. Azt úgy mondanak, hogy van egy szintetikus Danink. És ez egy nagyon hasznos dolog lehet, mert ha jó a szintetikus Dani, de ha jó a Dani modelled, akkor meg lehet kérdezni, hogy mit gondol a világról, lehet vele beszélgetni, lehet tőle tanulni az ő kultúrájáról, az ő tudásáról, az ő specialitásáról, lehet Dani megkérdezni, hogy mit szólsz, hogyha fölmegy az adó, vagy lemegy az adó, vagy megváltozik az adórendszer. Meg lehet a Danitól kérdezni, hogy mit szólsz, mi volna fontosabb, hogy először az egészségügyi rendszer legyen, változzon meg, és utána az adórendszer először, másodszor, hogy állnak ezek össze. Meg lehet a Danitól kérdezni, hogy szereti az almát, milyen almát szeret, és hogy mennyit hajlandó az almáért fizetni.
1: Itt felvetődik a kérdés, hogy honnan van az input, mert ugye, ha jól tudom, akkor azért még a tudatom feltöltése az még nem lehetséges, de hogy a modellt azt mi alapján épített fel?
0: Igen, ugye itt nagyon könnyű, tehát elmondok két végletet. Az egyik véglet, hogy hogyan lehet 5 perc alatt csinálni egy szintetikus populációs applikációt. A másik az, hogy mi mit építünk, nem fogom elmondani, hogy építjük, de az, hogy te ugye odamész a Claude Code-hoz, és beírod, hogy csinálj nekem egy Dani modellt, vagy bárkiről egy modellt, és akkor ő csinál egy modellt. És 5 perc múlva ott van egy applikációd, amiben be tudod írni, hogy kiről szeretnéd egy szintetikus verziót, és akkor azt megcsinálja neked. Ez 5 perc, egy ilyet csinálni. Az lesz ebben a baj, hogy ez nagyon sokat fog halucinálni. Tehát nem lesz valóságos ez a Dani. Azokra, milyen triviális, tud majd válaszolni, de azt nem akarod tudni erre a kérdést. mert azt tudod a választ rá, de hogyha olyat kérdez, ami meg nincs benne az adat, a Daniról szóló adatokban, akkor arra már összevissza minden hülyeséget fog mondani. Ez az egyik vége. A másik vége, amit mi építünk, ahol egy ilyen tudományos alapon épített Dani modellünk van, tehát a szintetikus embereink, azok, az egy tudományos modell, azért mondtam, hogy felhasználjuk az én tudományomat azért, és ott viszont nagyon magas a fidelitásunk. Tehát nagyon valóságos, nagyon részletgazdag, kulturális részletek, földrajzi részletek, társadalmi részletek vannak, mondjuk ennek most ebben az esetben egy szintetikus Daninak, és nincsenek hallucinációink. Nagyon érdekes, valamit nagyon eltaláltunk.
1: Ez valamennyire azt is jelenti, hogy akkor valószínűleg elegendő adatot töltöttetek alá, de hogy ez nehezemre esik egyébként elképzelni, hogy jó, persze az ilyen életkor, meg demográfia, meg egyéb dolgokat, azt mondjuk nagyjából meg tudjuk érteni, hogy ezeket össze lehet gerebézni, de hogy mondjuk azt, hogy tudom, a hajdúböszörményi 73 éves Gizi néni, vagy mondjuk nem tudom, a manchesteri tinédzser hogyan gondolkodik. Mi a struktúrája egyébként annak, hogy ezt felmért? Tehát valójában itt a tudatmodellezésének így, nem tudom, én legalábbis ilyen elméleti lényegét sem értem, és hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk csak logikáját tekintve, hogy a vesztek nagyon sok meglévő információt, és azokat rendszerezitek, vagy egyébként ez is egy generált dolog, nem tudom, akkor megvannak a modelljeitek és algoritmusaitok, ami létrehozza ezeket. Tehát, hogy valóságos embereket próbáltuk feltérképezni, vagy létrehoztok tényleg szintetikus új digitális embereket.
0: Az a fura ebben az életben, az én létemben, hogy egyszerre vagyok tudós és egy CEO, egy alapító és CEO, hogy az egyikben, ami a tudósként nagyon mindig el akarom mondani, mindig az összes részletét, hogy hogyan csinálunk mindent, és nagyon szeretnék találni újabb alanyokat, áldozatokat, akik hajlandók meghallgatni az én elméletemnek a részleteit, és az előzményét, és a következményét, és mindent. És amikor meg CEO vagy, és mondjuk ezt a tudományt felhasználtad arra, hogy mondjuk az egész világról csinálj el egy működő szintetikus populációt, szintetikus viselkedéssel, szintetikus gondolkodással, és az nagyon jól működik, akkor egy dolgot biztos nem szabad csinálni, hogy válaszolni a kérdésedre.
1: Oké, vettem.
2: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
2: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádiókafén.
3: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, témánk pedig az AI alapú szintetikus populációk, és ezáltal megnézhetjük, hogy hogyan tudunk a jövőbe látni. Vendégünk Dávid Barett Tamás, viselkedéskutató. Aztán elárulhatjuk, hogy a felvétel előtt beszélgettünk, akkor mutatál nekem egy nagy világtérképet, és akkor én ráböghettem mondjuk, nem tudom, Korzikára, és ott megkérdezhettük a vízzavonai, nem tudom, délutánonként pihengető, kocsmázgató helyi arcot arról, hogy merre menjünk délután. Ez egyébként szerintem nagyon izgalmas dolog, hogy azt elmeséled, hogy képzeljük el a te szintetikus társadalmadat, mondjuk szolgáltatásként.
4: Most építjük a harmadik generációt, a 2.8-as generációban találkoztál valakivel. Most építjük a harmadik generációt, teszteljük már, és még a 2.8-asnak most egy ilyen ellenséges tesztelése volt még 3,5 hónapig, és nem voltak benne kulturális hallucinációk, földrajzi hallucinációk, és ez olyan fura, mert tudom, amikor erről beszélek, hogy mindenki azt gondolja, hogy nem mondok igazat. Mert ilyen nincs.
3: De mit jelent egyébként itt a hallucináció?
4: Hogy olyat mond, ami lehetne, de nincs.
3: De hogy nem tudhatná az ember azt?
4: Nem tudhatná. Néha többet tudnak még, amit egy ember tud, meg a nyelvük, ahogy beszélnek, az még nem teljesen tökéletes. De olyan, hogy olyat tud, ami valójában nincsen, olyan értem, amikor megkérdezem a ChatGPT-t, most nem kérdezem egy ideje, még egy éve megkérdezem a ChatGPT-t, hogy foglalja össze az én által publikált cikkeket, és akkor odaadott, nem tudom, 20 cikket, és annak a fele az olyan cikk volt, hogy jó lett volna megírni, de én azt nem, az nem volt olyan cikk, az egy hallucináció volt. És az a fura ezekben az emberekben, a korzikaiban, meg mindenki másban, érted? Hogy egyben most nincsenek hallucinációink, és most hogy a harmadik generációt teszteljük most sincsenek. Úgy képzeld el ezt, hogy van egy csomó ember, ilyen szintetikus emberek, azoknak ott van az egész élettörténete, az ő, hogy kik a barátai, hol lakik, milyen kultúrája van, minden, amit egy emberről mondjuk leírna egy antropológus, vagy egy emberi, egy humán geográfus, vagy egy emberi földrajz, nem tudom, hogy mi magyarul, és az a leírás ott van, az egy teljesen koherens. Tehát, hogy érted, megnézem, mint az Új-Guineán, az Irian Jaya-n, az indonéz oldalán Új-Guineán dolgoztam egy kicsit, és oda megyek, és ott megnézem, hogy ott kik laknak a mi rendszerünkben, és beszélgetek velük, akkor még egy olyan emberesre találkoztam, aki úgy azt mondom, hogy hát ilyen ember nincs ott.
3: Hány ilyen emberetek van?
4: Az új rendszer, de a harmadik generációban 80 millió.
3: Wow. Tehát van 80 millió digitális emberetek, akiket tudsz kérdezgetni?
4: Teljesen részletesek. Nagyon nagy részletesen ott vannak, és az a fura, hogy teljesen koherensek, tudod? És most a harmadik generációban az a nagy előrelépés, hogy most már a társadalmak is koherensek. Tehát, hogy így ez a mi emberünk reprezentálják a társadalmat. És így szerintem nagyon eltalált, véletlenül, de nagyon eltaláltunk valamit. És az az érdekes ebben, hogy akkor innentől kezdve mindent, amit az emberektől meg akarsz kérdezni, azt mind meg lehet csinálni.
3: És itt ugye felvetődik a kérdés, hogy mi pontosan az értékajánlat, hogy ez ki és mire tudja használni.
4: Mondok egy pár ilyen felhasználási lehetőséget. Az egyik az, hogy meg tudod nézni, hogy ki akarja a te termékedet megvenni. Tehát van egy terméked, mondjuk az egyik rendszerben föl berakod a termék fényképét, és mondjuk, nem tudom, van egy leírással leírod, és akkor megmutatja a világon, hol, ki akarná ezt megvenni. Bárhol a világon. Tehát nem tudom, én mondjuk egy szandálgyáros vagy, és bizony újfajta szandál, gyémántal kivert szandált csinálsz, mit tudom én, és meg tudod nézni, hogy, hol lesznek azok az őrültek, akik gyémántos szandált akarnak venni, de azt is meg tudod nézni, hogy, milyen fajta ilyen társadalompolitikát, gazdaságpolitikát lehetséges, milyen kombinációban lehet ezeket, milyen sorrendben lehet ezeket a politikákat csinálni, milyen hatása van az egyes emberekre, mondtad a 73 és Kizi néni, és akkor mondjuk van egy ország, ahol most talán volt valami változás, ahol van lesz egy új adórendszer, új egészségügyi rendszer, új infrastruktúrák, egy egész új rendszer lesz, és akkor meg tudod nézni, hogy akkor ezeknek a különböző kombinációjával milyen hatása lesz a Kizi nénire, meg mindenki másra. De olyat is lehet csinálni közben ezzel, hogy megkérdezem mindenkit, hogy mit gondolnak valamiről. Tehát mondjuk, amikor kitört az iráni háború, akkor mi nekünk másfél óra múlva volt egy globális felmérésünk arról, hogy mit gondolnak az emberek a világon erről a háborúról. És ez egy ilyet csinálni lehetetlen.
3: És az igazi
4: embereken.
3: Ja, az azóta eltelt időben ez igazolódott, hogy helyes volt az elemzés.
4: Ez egy nagyon fura volt, mert nagyon aggódtam, mert ugye másnap kijöttek az eredmények, és ők nem voltak olyanok, mint amit mi találtunk. És két hét múlva lett igazunk. És ez azért volt, mert az embereknek az első reakciója, az igazi embereknek az első reakciója az érzelmi reakció volt. És két hét múlva ért el annak hogy akkor ennek valójában mi lesz a hatása. Úgyhogy most dolgozunk egy olyan rendszeren, hogy be tud állítani, a felhasználóként be tud állítani, mennyire legyen érzelemmel teli a válasz, és tehát mennyire legyen közel ahhoz, amit az emberek mondanak, vagy amit egyébként gondolnak.
3: Valójában ti le tudjátok generálni a jövőt viszonylag gyorsan.
4: Mondtad ezt, hogy előrejelzők vagyunk. Mi nem használjuk ezt a szót, hogy előrejelzés, és én nem is így gondolkozom arról, amit mi csinálunk. Lehet valaki ezt erre akar használni, használja nyugodtan. Mi a mostani elérhető információkból egy szerkezetet csinálunk. Tehát mi nem azt csináljuk, hogy megmondjuk neked, hogy mi lesz a jövőben, hanem egy szerkezetet csinálunk, aminek neked segítünk, hogy eldöntsd, hogy szerinted mi lesz a jövőben. Ez egy nagyon nagy különbség. Nekem a régi cégem, ez egy előrejelző cég volt, és akkor előrejelzéseket csináltunk. Tehát ugye az volt, hogy akkor, tudom, aki ezt felhasználta, kíváncsi volt, hogy mi mit gondolunk, hogy mi lesz. És ez nem ezt csinálja, nem azt mondjuk, hogy mi lesz, hanem egy szerkezetet. Köré teszünk egy ilyen támogató rendszert. Tehát érted most mondjuk ebben az esetben, hogy mondjuk van egy terméket el szeretnél adni Magyarországon, akkor adnak a terméknek a különböző, hogy milyen szavakat használsz a marketing kampányodban, azokat a szavakat kipróbálhatod ez egész magyar társadalmon, és akkor abból kijön neked, hogy mondjuk melyik a legjobb, melyik a legrosszabb, és akkor segít neked dönteni, hogy ezt hogyan fogod, hogy melyik királyba kéne menni. De valójában én szerintem nem arra használják, vagy fogják használni ezt a rendszert, ezt még nem tettük ki. Nem azt fogják használni, arra fogják az emberek ezt használni, hogy eldöntsék, hogy na ebbe az irányba kéne menni, hanem azt fogják használni, hogy a lehetséges 100 000 variációból kiválasztják azt a hármat, amit megpróbálnak először, és utána választják ki, hogy melyik legyen az. Tehát, hogy ez a rendszer, amit mi csinálunk, ez sokkal többet tud, mint hogy csak előrejelzen.
3: Tehát itt azért mégis egy olyan skálán, nem tudom, erőt vagy hatalmat itt a ügyfelek kezébe, vagy annak, aki ezt megvásárolja, hogy ezért nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy szerinted mik a veszélyei vagy kockázatai annak, hogyha mondjuk ez széles skálán elérhetővé és használhatóvá válik, és hogy mondjuk így elterjednek az ilyen típusú eszközök, mert nyilván, hogyha most ti csináltatok egy ilyet, akkor valószínűleg azért előbb-utóbb ezek elszaporodnak, vagy tipikussá válhatnak, hogy kinek a kezében lesz ez eszköz, kinek a kezében fegyver, nem teszi-e a társadalmat még kiszolgáltatottabbá szerinted, hogyha már nem kell konzultáció ahhoz, hogy megkérdezzük az emberek véleményét.
4: Hát ennek van óriási előnyei és óriási veszélyei is. Hozzáteszem, hogy azt hiszem, hogy én látom azt, hogy kik vannak most. Nem triviális ezt megcsinálni. De mondom, van a 20 perces verzió, az a Claude Code-tól megkérdezed, azok nem működnek. Tehát nem tudom, hogy milyen gyorsan fognak ezek elterjedni.
3: Akkor valószínűleg az is egy veszély, hogy kicsibe valaki csinálja, és azt gondolja, hogy azt érje el, mint amiről te beszéltél, de valójában nagyon nagy szórással lő mellé.
4: De ezt ők tudják, tehát ez már nagyon sokan próbáltak ilyet csinálni. Tehát ilyen pollingot akar csinálni, a felmérés, fókusz csoportokat akar csinálni, és nem, amiket én láttuk, nem működnek. A miénk működik, de az még nincs kín. Lehet, hogy másoknak is van olyan, hogy eltalálták valahogy, és akkor mi is, hogy félig véletlenül találtuk el, és akkor ugyanúgy a miénk még nem látszik, az övék se látszik, tehát ez simán lehet. Tudok mondani történeteket, amiben, vagy szenáriókat, amiben ez veszélyes lenne. Az nagyon fontos lesz, hogy akik ezt építik, azok hogyan építik. Tehát, hogyha egy bezárt rendszert csinálsz, amiben csak azok, akik rettenesen sokat fizetnek, azok férnek hozzá, akkor ez a további centralizációhoz vezet. Hogyha egy olyan rendszert csinálsz, amelyikhez mindenki hozzáfér, akkor pedig az átláthatóság növekedett meg a hatékonysággal együtt. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon fontos lesz az, hogy akik ezeket építik, azok ők hogyan döntik, hogy milyen irányba tolják a technológiai görbét. Én sokat gondolkozom ezen.
3: És tehát akkor ez a társadalmi kiszolgáltatottság az elsősorban nem magán a technológián múlik, hanem azon, hogy mondjuk mint szolgáltatás, ez hogyan jelenik meg a piacon?
4: Hát képzeld el azt, hogyha mondjuk van egy cég, ami eltalálta ezt a rendszert, és akkor ez a rendszer nem csak mondjuk egy bezárt irodában működik, egy kormánynak a bezárt irodájában működik, hanem mindenki hozzáfér. Hát a 73 éves Gizi néni is, és mondjuk úgy van megcsinálva a rendszer, 70-es Gizi néni meg tudja kérdezni, hogy akkor rá milyen hatása van egy bizonyos gazdaságpolitika vagy társadalompolitika csomagnak. És annak a milyen verziójával meg lenne egy picit jobb hatása rá. Tehát egyszer csak én azt hiszem, hogy itt ugye nekem volt egy nagyon kedves történelem tanárom a Madách gimnáziumban, a Vékhelyi Józsefnek hívták, és ő azt tanította, én 89-ben érettségiztem, és azt tanította, hogy úgy halljuk azt, hogy demokrácia, hogy demosz, krácia. És most egyszer csak lehet, hogy ez a technológia segített egy kicsit ehhez való közelebb lépéshez. Nagyon fontos lesz, hogy akik ezeket építik, nem csak mi, mások is, hogyan állnak ez a kérdéshez hozzá.
3: És hogyha mondjuk elterjed a technológia, akkor szerinted reális-e az, hogy bizonyos szerepekben vagy szerepkörökben ilyen szintetikus karakterekkel találkozok, vagy lépek interakcióba, és úgy, ugye te is felvetetted az elején, hogy lehet-e mondjuk munkavállaló, vagy bármi más kommunikátor, vagy akármilyen szereplő, hogy én akkor mondjuk egy ilyen kulturálisan érvényes házi orvosi asszisztenssel beszélgetek, aki nem igazi, hogy ezeknek a hatása, nem tudom, milyen lehet egyébként magára a társadalomnak a működésére, vagy akár mondjuk a munkaerőpiacra szerinted?
4: Igen, tehát ugye az történik, hogy veled olyan tud beszélgetni, akivel teljesen otthon érzed magad. És szerintem ugye megint csak el lehet vinni abba az irányba, hogy milyen szörnyűséges lesz ez, és el lehet abban vinni, hogy a frikció, tehát a surlódása ebben a világban, tehát amikor mondjuk felhívsz egy rendszert, és ott egy ilyen gép válaszol, és felhajad a szörnyűségtől, akkor most egy olyan ember fog válaszolni, aki ismeri a te nyelvedet, hogy hogyan használ a nyelvet, ugyanabból a kultúrában lenne, tehát hogy így könnyebben fogod, könnyebben és gyorsabban, és kevésbé fájdalmasan, kevesebb surlódással megy mondjuk egy hivatalos dolog, amit elintézel. És én szerintem ez egy jó dolog, ha ebbe az irányba megy, ha jól értem, ezt kérdezed. Mm. Én szerintem, ha ilyen lesz, nem ez a fő felhasználásunk, de nyitottak vagyunk ilyenre is persze, de szerintem ez egy jó dolog lesz. Én valahogy azt történik, hogy vannak dolgok, amit nagyon aggódom a mesterséges intelligencia körül.
3: Például?
4: Hagyj fel ezenben mondod, és elmondom a példát, jó? De én azt hiszem, hogy alapvetően a világ részben azért talán, mert milyen sokat beszélünk róla, nagyon sok minden jó irányba megy. És így hatékonyabbak lesznek a rendszerek, az emberek megtalálják, hogy hogyan legyenek, maradjanak emberek, vannak ezek az új terek, ahol már nem viszünk be semmiféle digitális dolgot. Tehát így alapvetően én azt hiszem, hogy optimista vagyok. Amitől tartok, azt, hogy egy kézbe kerül az összes mesterséges intelligenciának a tehát, hogy nem is, hogy eskézbe kell, hogy olyan irányba csúszik el a technológiai görbe, hogy az lesz hatékony, hogyha egy cég lesz, hogyha egy természetes monopólium felé. Tehát a technológiai görbe úgy csúszik el, hogy egyre inkább a nagyobb cégeknek mindig előnyük lesz.
3: Ezt az nagyjából látjuk az elmúlt 2 évtizedben legalábbis.
4: Igen, igen, de hogy én azt látom most, hogy most vannak ezek a Silicon Valley-i cégek, amik elméletileg ugye küzdenek egymással, de valójában, hogyha mondjuk egy marsról jövő földologus lennék, marsrövő antropológus vagy szociológus lennék, és azt neked megnézem, hogy nézd csak, hát ők összejárnak, barátkoznak, együtt kajálnak, néha partnert váltanak a cégvezetők között. Valójában sokan egyik cég, másik cég, tehát valójában ennek a leírása, hogyha nem a jogi leírás nézem, hanem a szociológiai leírását nézném ezeknek a cégeknek, ezek a szilikonvölgyi cégeknek, akkor azt látnám, hogy ezek nem különböző cégek, ez egy nagyon nagy cégnek a különböző divíziói. De már lehet, hogy már ott tartunk, hogy itt egy kézben van az egész. És akkor ehhez hozzáteszem mondjuk a második ilyen aggodalmamat, hogy így milyen érdekes az, hogy nem úgy mondja, azt mondjuk, hogy drónok, háborúban való drónokról beszélünk, és nem ugye repülő gyilkos robotokról beszélünk. És ezek a repülő gyilkos robotok, azok most már az elmúlt 20 évben teljesen átalakult ez a világ. Tehát, ha felteszek mondjuk egy evolúciós biológus sapkát a fejemre, és megkérdezem, hogy mennyi idő az evolúciós ciklus, az milyen hosszú, mondjuk a mi fajunk az mondjuk 500 000 év, és 25 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt ezeknek a drónoknak a ciklusa, tehát, hogy mennyi idő alatt lesz egy új faj, egy ilyen a repülő, a gyilkos robot, ilyen háborús drón faj mennyi idő alatt jelenik meg, akkor ez mondjuk 20-25 év volt. Ez az év elején, ennek az idei évnek az elején, amikor először kiszámoltuk ezt februárban, akkor ilyen 6 hétről akkor ment 4 hétre. Most már 2 hét ezelőtt már 1 hét volt, most már 1 hétnél rövidebb. És már vannak olyan rendszerek, ahol felszáll nagyon sok drón egyszerre, és a csata alatt közben evolválódik a szoftverük. Tehát evolúciós mechanizmust használnak arra, hogy a drónok szoftverje evolválódjon. Tehát ott már, nem tudom, másodperc-perc sebességű az evolúciója ezeknek a repülőgyilkos robotoknak, miközben az autonómiájuk az elmúlt 20 évben mondjuk felment mondjuk 5%-ról 100%-ra, ahol ilyen harc van, most már ezeket használják. Nagyon olcsó rendszerek. Én ez ettől is aggódom. A harmadik aggodalmam az a kicsit is mondtad, hogy ezek a beszélgető rendszerek, mint mondjuk a ChatGPT, azok így elkezdték a barátságot elvenni. Van egy norvég, egy nagyon jófej barátom, aki egy norvég evolúciós pszichológus, és ő írta le a korumináció jelenségét, ami ugye amikor az ember, amikor ruminálunk, aggódsz, hogy valami nem sikerül, nem megy otthon, és akkor ezt átkénk, hogy mit csinált most a párom, és akkor hogy, és akkor ezt mondta, és azt mondta, ez ugye a ruminációnak hívják, nem tudom magyarul, hogy mondjuk a rumináció. Nézést kérek, és ő ez a norvég srác, ő meg profán srác, ő leírta a koruminációt, amikor a két barát leül, és elkezdenek egymással beszélgetni. És elmondják, hogy figyelj, nekem ez van otthon, és akkor ez történt, és akkor ez mondta, és akkor így volt, és azt csinálta, amit tudom én, és akkor a másik is elmondja, hogy vele mi van, és mind a ketten, nem tudom, hogyha lányok van, befejezik a teázásukat, a fiúk, akkor meg megisszák a sört, és mondja, milyen jó volt ez a beszélgetés. Egy koruminációt. És az emberek ezt a koruminációt egyre inkább a ChatGPT-vel használják. És emiatt, mondjuk a viselkedéstudós sapkával gondolom azt, hogy ez nagyon gáz, mert így az emberi, ezeknek a barátság alapú társadalmaknak, amivel mi váltunk, ennek pont a barátság részét veszi ki.
3: Kíváncsi vagyok, hogy mindezek fényében, amiről beszéltünk, hogy te hogy állsz egyébként a sci-fihez, és hogy szerinted egy disztópiában vagy egy utópiában élünk-e?
4: Hát ez tőlünk függ. Szeretnék most egy olyan projektet csinálni, hogy végig gondoljuk, hogy eddig mindig, amikor az emberiség összes történelem húzalában, milyen 20 000 kultúra van, mindig van egy történelem húzala, ott mik azok, amik szifiket mondtak, tehát így előre képzeltek az emberek, ez még nem csinálhozta egy sokszor senki sem, és elkezdtünk ezen dolgozni itt ennek a tudományos részével egy kicsit, és ez nagyon izgalmas, de hogy most mi történik, ezt nem tudom. Tehát én azt látom, hogy egy csomó félelmünk úgy tűnik, hogy nem megalapozott. Tehát például a kreativitás elvesztése, én azt látom, hogy, aki ezeket a mesterséges intelligencia alapú rendszereket használja, azon most általában felmegy a kreativitása, és nem le. Tehát, hogy így vannak olyan dolgok, amit azt gondolom, hogy hú, az nagyon jó lesz. Óriási veszély van arra, hogy hogyan csináljuk a, tudásunkat, miközben a tudomány elképesztő sebességgel megy előre. És érted, ilyen rendszerek vannak, amit mi is építünk, hogy azt lehet egy diktatúrának az eszköze, és a demokrácia teljes kiterjesztésének lehet az eszköze. Szóval szerintem ez még nem dőlt el. Van egy pár ilyen emberiség szintű kihívás, mondjuk a bioszféra összeomlására gondolok, a demográfiának a kezelésére, a demográfiai kihívásunknak a kezelésére, a klíma stabilizálására, a társadalmi egyenlőtlenség, és ami egyre inkább egy robbanás felé visz bennünket, és hogy, azt hiszem, hogy az lesz a mérés, talán az én fejemben, hogy az a rendszer, amik most így felemelkedik, az ezekben az emberiség szintű kihívásokban milyen irányba tol bennünket? De én ezt még nem látom. Ha te látod, akkor mondd, kérlek.
3: Bárcsak, de minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen holisztikus szintre emelted ezt a gondolkodást, és hogy, maguk a szintetikus populációk, vagy akár a szintetikus emberek, vagy egyének kérdése az, szerintem olyan szempontból fontos, hogy tágítja azt a perspektívát, amiben most vagyunk így a hétköznapi ChatGPT-s beszélgetéseinken túl. Azt értem, hogy egyébként a jövőt nem lehet akkor megkreálni, de minden esetre alaposabb döntéseket tudunk hozni, amennyiben ezek a modelljeink érvényesek és nem halucinálnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
4: Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a szuper beszélgetést.
3: Ez volt a mai Epic Stories, mai vendégünk Dávid Barett Tamás, viselkedéskutató, az AI alapú szintetikus populációkat létrehozó Future Human Systems Research alapítója és CEO-ja, aki bepillantást engedett nekünk abba, hogy mire számíthatunk az AI agentek elterjedésével társadalmi szinten. Ezen túl is van még mit megbeszélnünk, ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dániát hallottátok, sziasztok!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
2: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
3: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Felszálltak a magyar gripenek egy utasszállító miatt. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket egy izraeli utasszállító miatt. A legmagasabb szintű készültséget rendelt el a NATO a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, azért emelkedtek a magasba a magyar gripenek, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a légi irányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, akik pótolták a hiányosságot. A gripenek légtérhatárig kísérték az izraeli járatot. Drágább lesz a rendelt pakk. Júniustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra, így például a Temuról, Shineről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Felmászott a vasúti szerelvényre és áramütést szenvedett egy fiú Várpalotán. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 11 éves gyerek a barátjával érkezett a vasútállomásra. Felmászott az egyik vasúti kocsira és olyan közel került a magas feszültségű vezetékhez, hogy áramütést szenvedett. Mentő helikopterrel vitték kórházba. Elkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. Az első mérkőzés Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság között zajlik. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A futball VB a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye. A döntő július 19-én lesz. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, északára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki Könyvklub. Klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki Könyvklub. Klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén.
5: Sziasztok! Folytatjuk Nikivel és Verussal a színházas adásunkat. Füle Niki és Gyarmati Verussal a vendégeim. Továbbra is nagyon jó színdarabokat ajánlunk nektek. Az előző adásunkban az Örkénynek szenteltük az előző adásunkat. Ugye több darabot is, meg kicsit így az Örkény pártolói tagsága, miért ugye Verus, te pártoló tag lettél, úgyhogy egy kicsit ilyen belsős infokat is megosztottál velünk. Most egy kicsit kitekintünk. Niki, te pont ajánlottál, amikor januárban a vendégem voltál, Báb színházas előadást.
6: Igen, a Pergüntöt.
5: És a Pergüntöt, igen. Úgyhogy most azóta van még.
6: Van még, és még nem láttam mindent.
5: Van újabb Báb színházas élményed. Szerintem kezdjük is ezzel, mert ez egy tök izgalmas formátum is, meg azt, hogy van egyébként lehetőség nem csak a Báb színházban Báb színházas előadást, ez is egy ilyen belsős info.
6: Ilyen tips and tricks. Nagyon szerettem volna megnézni a Krusovszky Dénesnek az Akik már nem leszünk sosem.
5: És a könyves párhuzam is megvan ezzel, úgyhogy a Csütörtöki Könyvklub nem véletlen ajánl színházas. Igazából tulajdonképpen az előző adásunkban is maximálisan irodalmi vonatkozású előadásokat.
6: Ez a Tompa András ajánlásodhoz is tök jól kapcsolódik. Úgyhogy mikor láttam, hogy lesz-e színházba, volt közös könyvünk is az egyik könyvklubba, és akkor egyből írtam a lányoknak, hogy menjünk, és minden hónapban megnéztem, és hát őszintén az, hogy a Báb színházban nem tudok jegyet venni, tehát hogy így
7: mély pont.
6: Kicsit
7: így. Mert az, hogy a stúdiókában nem jutsz be, az egy dolog, de
6: egy Örkénynek egy ilyen sztár előadás.
5: Egyébként tök őszintén, tehát a stúdiókában konkrétan szerintem bárki bemehet, tehát hogy soha nem nézik meg a jegyet. Ja, tényleg az olyan szinten ilyen lelkiismeretre van bízva, és jó.
6: A stúdiókánál, ha ott ülsz, és így ilyen vadászkutya pozícióba, akkor azért lehet jegyet venni.
7: Én pont ezt akartam mondani, hogy én a januári adás

0: izgalmasak, és hogy én pont azt vettem észre, ami nekem tök nagy újdonság volt, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy, hogy a művészeti vezetője a színháznak, Kovács D. Dániel, akinek én nagyon szeretem a rendezéseit az Örkényben. Tehát, hogy, hogy azért itt van összefonódás, de hogy ez csak azért mondom, hogy én vagyok az élő tanú, hogy lehet jegyet venni a Prudenciára is, úgyhogy csak, de a hírlevélre feliratkoztam, azt a trükköt elszedtem nekitől.
1: Úgyhogy nem tudtam a Báb Színházba jegyet venni, és ezt a darabot, ezt játsszák máshol is, művelődési házakba is, valahol láttam vidéken is, de ezt pont a Benc úrházba játszották múlt hónapban, és oda simán lehetett jegyet kapni.
2: Szerintem senki más nem tudja, hogy a Benc úrházban is meg tudja nézni egyébként a Báb Színház előadásait.
0: Most már a Benc úrba se lehet most... majd jegyet venni, de most még mi veszünk.
1: Nem tudom, hogy rendszeresen játsszák-e, vagy ez csak egy ilyen egyszerű
2: meghívás volt. Hát szerintem rendszeresen, volt. Mert azért, ha már egyszer elvisznek egy darabot, és főleg pont egy budapesti helyszín.
1: Díszlet, úgyhogy igazából ezt szerintem bárhol el tudják játszani, mert ilyen nagyon-nagyon minimalista, némi fénytechnika kell hozzá, meg hangtechnika. Úgyhogy elmentünk megnézni, és valahogy nem is tudatosult bennem az, hogy, hogy ez azért, tehát hogy nem véletlenül van a Báb Színházban ez a dolog, csak a végén. Ahogy utána olvastam egy interjúba, a Barna Zsombor, igen, a főszereplő, és ő úgy, mert mondtad, hogy a Tompa Andrea közreműködött ugye a színpad ráállításába, ő úgy fogalmazott, hogy a Krusovszky Dénes egy rendes halott szerző méltóan viselkedett, tehát így nem szólt bele a rendezésbe egyáltalán, átküldték neki azt hiszem az átiratot, és akkor az így tetszett neki. Ugye itt is egy, olvastátok mind a kettőn akkor a regényt, tehát hogy én így nem tudtam elképzelni, hogy ez hogy fog megjelenni, mert egy borzasztóan sok rétege van,
0: hát több idő, nagyon
2: időben
0: sok
2: is, meg térben is, meg
0: sok
2: minden.
0: Embert mozgató, sok meg ugye regény a regényben van, tehát hogy, de egyébként tényleg szerintem az elmúlt, nem is tudom, hány éve, 5 éve jelent talán meg, tehát az is egy annyira meghatározó regény, az, akik már nem abszolút, leszünk sosem, abszolút, annyira igen. Berobbant az irodalmi életbe, de nagyon-nagyon népszerű lett, nagyon erős múlt, tehát ez a múlt trauma feloldozás, nem is értem, hogy a disszertációmban miért nincs benne, de mi?
2: Látod?
0: Tehát, hogy így
2: látod?
0: Igen. És kicsit hát meg a zsidóság, az elszámoltatás, a lelki ismeret furdalás, a fel nem dolgozott bűntudatnak az élménye, és tényleg
2: maga... Erre rá fognak majd kérdezni, látod, készülj a vizsgán.
0: Igen. A komplex vizsgán majd így ez benne lesz, de majd ezt így akkor csöndben valahogy majd megoldom, de hogy meg ugye eleve az, hogy nagyon erős ez a keret, ugye, ami ebben a tüdőgondozóban játszódik, és akkor ha azt mondod, hogy nincs díszlet, tehát hogyha a Benc úrházba hozzák, akkor ezt hogy játsza?
1: Hát eleve nem az egész könyvet dolgozza föl, hanem egy fejezetet nagyjából választottak ki, ami nagyon erősen megjelenik, és ez azt hiszem a Gin a címe. Igen, ami 86-ban játszódik, ugye ott a tüdőgondozóban, és tehát megjelenik a többi réteg is, de nem annyira hangsúlyosan. Tehát igazából, amikor megérkezik a főszereplő, mint Lente Bálint, egy farmerkabát vagy bőrkabátban, nem tudom, elkezdi mesélni azt, hogy ő éppen megy erre a vidéki esküvőre, volt osztálytársa, a hajduvágáson, régi szülőfalujában, régen járt otthon, éppen összeveszett a barátnőjével, vagy valami konfliktus volt, de úgy nincs kifejtve különösebben, és levesz egy ilyen ápolói pólót, fölveszi, és átlényegül a 86-os ápolóvá. És akkor ott megy tovább a sztori. Tehát leginkább így a tüdőgondozóban lejátszódott történetet halljuk. Ugye itt vastüdőben is élnek, illetve különböző rokkantsági fokkal emberek, akik a ilyen gyerekkori bénulásba szenvednek, és ott ápoló ez a valaki, akiről ugye sokáig nem derül ki, hogy is jön ebbe az egész történetbe. Volt velünk olyan is, aki nem olvasta a könyvet, és megkérdeztük, hogy amúgy te értetted így a történetet, és azt mondta, hogy igen, tehát, hogy így világos volt neki így az összefüggés, hogy akkor ki kivel van, és azért Báb Színház, és azért ott állították színpadra, mert ilyen tárgyanimációt használnak. Múltkor említettem a Ványa bácsit, vagy hát a Ványát, amit ugye Andrew Scott egymagában játszik el, ugye a 8 szerep.

0: szerepet. Itt is Barna Zsombor egy maga játszik, játszik sokat a hangjával, a gesztusáival, de tárgyakat is használ. Egy ilyen mentős dobozt hoz be az elején, és abból vesz ki mindent. Egy asztal van, azt hiszem, még a színpadon meg egy szekrény, és mondjuk egy gumikesztyűvel jeleníti meg a doktornőt, aki egy ilyen nagyon pikírt, karót nyelt marosi doktornő, azt hiszem, aki nem akarja neki megengedni, hogy a magnót használja, meg foglalkozzon így, mert ugye ő azért sokkal személyesebben foglalkozik a betegekkel, mint ahogy azt marosi doktornő szerint elvárható lenne. A akasztós, aki a vastüdőben fekszik, ő egy ilyen maszk jeleníti meg. Ágnesnek hívják, azt igen, hiszem, az egyik a lány. És ott az a, amikor az a könyvben is egy ilyen nagyon erős jelenet volt, amikor ezt a maga tehetetlen lányt az ápoló megfürdeti, és hogy a kiszolgáltatottság,
1: meg van benne ő egy gyönyörű egy lány, nagyon szép tehát egy lány, nagyon csinos, igen, nagyon gyönyörű
0: igen,
1: lány.
0: Tehát, hogy van benne egy ilyen erotikus dolog is, hogy mégis, és tetszik is neki szerintem.
1: Igen, tehát ott van egy ilyen finom igen, szerelmi igen, vonal, igen, a regényben.
0: Az például egy kendővel jeleníti meg, de annyira csodálatosan, hogy tényleg ilyen, így a hangben akad, hogy de hát egy lány fekszik ott a karján, tehát hogy egészen zseniálisan használja.
1: Hát ehhez kell az, hogy ugye ő valóban bábszínész, tehát hogy olyan igen, tehetség.
0: Igen.
2: Egyébként ilyen szempontból iszonyú izgalmas a Halál kilovagolt Perzsiából, abban is az üveggel, ahogy játszanak a színészek, ott is van egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas.
1: Az katona.
2: Egy ilyen az a kamra, és ott is ugyanez, hogy iszonyatosan izgalmas tud lenni egy ilyen báb játékhoz hasonló, hogy az üveggel való kapcsolat, és nyilván itt az alkoholizmushoz kapcsolódó ilyen metaforák is bejönnek, vagy ilyen szimbólumok.
0: Szerintem még azért volt ez érdekes, mert ha emlékeztek arra a részére, ugye, ami a tüdőgondozóba játszódik, hogy ott a betegek azért nagyon sok mindent fejben éltek meg, tehát ilyen imagináció által kivetített dolgok, és ez ugyanaz volt. Tehát, hogy ezt szerintem annyira szépen ilyen párhuzamba volt állítva. Úgyhogy igazából ezt meséli végig, ahogy ez az ápoló, hát most, hogy összebarátkozik, mindegy, az aszalósnak ugye a trauma feldolgozásában segít, hogy el tudja mondani a történetet, ami 56 után játszódott, tehát meg visszamegyünk egyet az időbe. És akkor a végén megint belép Lente Bálint, aki a narrátor, és tehát benne van a Julis szál, ugye a volt szerelme, meg a Tuba barátja, aki öngyilkos lesz, de ezek nem annyira erősen jelennek meg, mint a könyvben, tehát inkább ez a vastüdős férfinak a története, illetve ez a zsidó szál, ami erős benne.
1: De mondjuk ugye a kritikák is abszolút a regényről azt emelik ki, hogy maga ez a tüdőgondozós rész a legerősebb, meg hát ez a magja, igen, utána lehet a Tuva történetét is felfejteni, igen. De hogy ez az, ami a legjobban van megírva.
0: Igen, úgyhogy szerintem itt, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy nekem máshova rakta, tehát nekem például a Bálintnak a története a regényben sokkal erősebb volt, vagy olyan jobban emlékeztem rá, mert kétszer olvastam, és a második alkalommal, hogy elkezdtem olvasni, és így, hogy fog most ez így összeérni, vagy valahogy úgy nem volt meg, de érdekes módon ez az esküvőn történt affér, meg utána az úgy sokkal erősebben valahogy lenyomatot hagyott bennem. Itt pedig annyira erős volt ez a lélegzetért való küzdelem, amiben ott ezek az emberek éltek, és hogy kell, tehát hogy lélegezned kell azért, és kilélegezni dolgokat, illetve lélegezni azért, hogy felszakadjanak dolgok a tüdődbe, vagy a lelkedbe, vagy máshol, hogy ez így nekem egy sokkal erősebb metaforát hozott, mint amennyire a könyvből kijött, bár mind a két olvasatom tök más volt, tehát mások jöttek előbb belőle, de ez meg egy ilyen harmadik olvasat volt.
1: Hát meg ugye nagyon szép az is, hogy ugye az aszalósnál, hogy jön a traumából maga az a tüdőbaj, tehát ez a betegség.
0: Igen, azt gondolja, hogy ez egy ilyen karmikus
1: igen, tehát hogy igen, az a büntetése, igen, amiért ott nem tette meg, de egyébként csak, hogy megerősítsem ezt az élményed, mi vettük ezt az egyetemi órán, és hogy ott is pont ugyanez volt az élmény, hogy a csoport fele abszolút erre az osztály találkozós részre emlékezett, hogy az volt az erősebb, és voltunk váran, akiknek meg abszolút a tüdőgondozós betét történet. Érdekes. Tehát, hogy ez igen, egy, igen. Hogy ez valahogy mind a kettő nagyon hangsúlyosra lett írva, és éppen az, hogy ugye mindig annyi fél ember vagy, ahányszor olvasod ugyanazt a regényt, tehát, hogy ez nyilván Krusovszkinak is a bravúrja, hogy annyira erősre írta meg mind a két történetet, hogy ez így ennyire tud játszani.
0: Biztos az is befolyás, hogy éppen akkor te mibe vagy.
1: Persze.
0: Milyen
2: abszolút, persze. Persze. És melyik a másik?
0: A másik bábszínházas? Ugyanúgy Barna Zsombor egyébként játszik benne, az pedig a Semmi 2.0 című darab, ami az 1.0-nak az újrahúzása, ami szerintem egyébként egy kicsit ilyen egyedülálló, bár nem tudom, ezt a Haydn-eset áttervezték, vagy ugyanaz, csak megint játsszák.
1: Nem írt, tehát ugyanaz, ez teljesen ugyanaz meg nagyon drámahű, tehát vannak kedvenc részeim, ami a drámában benne van, és sajnos nem fér bele a darabba, de hogy abszolút szöveghű, nem és nem is, nem rendezték újra. Nem.
2: Milyen felújított darab.
1: Igen.
0: Mert itt ugye a Semmi, az egy 2013-ban volt a bemutatója, és akkor a Országlili kisteremben játszották, 12 évig, 25-ben búcsúztak el tőle, és most lehozták a nagy színházterembe. Igazából azt írták, hogy a szereplőket is fiatalítani kellett, ugye a Semmi egy dán regény, Janet Ellennek a regénye, kamaszokról szól, és hát egy ilyen kicsit ilyen legyekurás az
1: hát és nagyon-nagyon nagyot szólt, amikor
0: igen,
1: ugye megjelent, hogy ez a, mi az életértelme, mik a célok.
0: Be is tiltották.
2: De az biztos, hogy először aztán a kötelező olvasmány.
1: Kötelező olvasmány lesz több
2: éles váltása.
0: Igen, így meglepve olvasom, hogy Magyarországon is nagyon sokat sokan használják.
1: Abszolút, tehát mi ezt gyakorlatilag a megjelenés utántól már tanítottuk, és pont azért, mert hogy a szemlélete, hogy mi a fontos az életben, tehát egy kicsit visszahozzam a Momót, tehát hogy ez a mivel töltjük az időt, mi az, ami a célunk, mi van benne, és akkor mi a különbség itt most ezzel a felújítással?
0: Hát egyrészt a tér, tehát hogy egy sokkal nagyobb színpadon játsszák, a bábokat megtartották, a színészeket, hát nem mondom azt, hogy lecserélték, de fiatal színészek játsszák, és az eredetibe, ez, én meg akartam nézni már azt is, de valamiért ez elmaradt, és most borzasztóan sajnálom, mert az eredetibe Quimby számok voltak.
2: Komolyan!
0: Bizony.
1: De jó.
0: Na, ugye? Elvileg azt találtam meg, hogy van belőle egy film, 22-ben csináltak egy film, mármint, hogy gondolom,
1: egy felvétel.
0: Felvétel. De nem találtam még meg, de majd
1: lehet, hogy elszínházon megvan.
0: Lehet. És most pedig Bongor és Cseri Hanna csinálták a zenéjét. Pont így egyébként a Bongorra nemrég találtam rá az új albumával kapcsolatban, és így borzasztóan érdekes szerintem ilyen trauma lemez, vagy trauma feldolgozós.
1: Hát egy függőségből lemez, gyógyul.
0: Igen, és én még ilyet így zenében, nem tudom, így könyvbe olvastam, meg drámába, de így zenében én még ilyet nem éltem, de így nagyon tetszett. Úgyhogy ők a zenei felelősök, illetve a Bongor játszik is benne. Úgyhogy hát a sztori, Pierre Anton az egyik kamasz gyerek az osztályba, egyszer csak azt mondja, hogy nincs is értelme ennek az egész dolognak, iskolába járni, és a többi szerintem gyerekek tudnak ehhez így rilétálni. És az osztálytársai próbálják meggyőzni, hogy de igenis van, és elkezdenek fontos dolgokat.
1: Számukra fontos dolgokat gyűjteni.
0: Fontos dolgokat, mindegy ilyen áldozatként oda gyűjteni, és ez először csak egy szandál, amire sokat gyűjtöttek, vagy egy trófea,
1: vagy egy gitár.
0: Ilyen, vagy egy gitár, vagy egy füzetet, ilyen egyszerű dolgok, de egyszer csak elkezdenek eldurvulni a dolgok, és mindig húznak egyet. Tehát mikor már azt hiszed, hogy innen már tényleg nincsen tovább, akkor is tudnak egyet még rárakni, és egyébként én néha ilyen nagyon kellemetlenül éreztem magam, és valószínűleg ez is a célja az egész.
1: Hát a regénynek is van egy ilyen hatása, is, hogy, igen, hogy a veszteség, igen, az igen. érték, és ilyen nagyon-nagyon mély emberi dolgok jönnek, igen, tehát egyébként igen. én azt gondolom, hogy ez valószínűleg 14 éven fölülieknek szóló előadás, tehát hát, ezért ez nem egy gyerekdarab, vagy egy ifjúsági
0: a
1: darab.
0: A unokahúgom ott volt, ő most volt 14, szerintem a mai 14 évesek már nagyjából így.
1: Igen, de hogy nem sajnos, 10 éves kor nem, fölött, nem, tehát hogy ez 14 év fölött.
0: Hogy rendesen ilyen gyomorgörcs lesz tőle, és hiába tudod eltartani egy kicsit magadtól, mert hát mégiscsak báboznak, de azért mégsem, mert nagyon, tehát nagyon mai a darab, rengeteg ilyen reels videó van benne, kivetítők, a számok is olyanok, amik nagyon modernek, tehát ez a modern stílusba úgy is kommunikálnak, abszolút így hozza szerintem egy mai gyereknek a nyelvezetét, és a végén is, a végén egyébként van egy jó pofa dolog, amit csak utólag derült ki, hogy ilyen videó bejátszásokban, amikor a fontos dolgok halmából egy nagy szenzáció lesz, egy nagy világszenzáció, tele van vele a Facebook, meg a hírek, meg minden, és akik ott ilyen influencerek erről beszélnek, azok a régi előadásban
2: játszó
0: színészek. Tehát ez egy kis aranyos easter egg volt, úgymond, úgyhogy szerintem ez nagyon jó pofa volt, és nagyon, tehát nagyon érdekes volt az, hogy tényleg ezek a színészek már nem csak a bábok mozgatói, hanem ők valóban teljesen 100%-ig színészek, és nagyon jól kiegészíti a bábú, illetve a színész maga, a játékuk egymást, hogy úgy tudnak feleselni, vagy úgy látod rajta azokat az érzelmeket, amit a bábú is megjelenít, de mégis ott van az ember is ilyen 3D-be, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon izgalmas szerintem a rendezés. Nézzétek meg, szerintem nem egy vidám este, de jó.
1: Hát de érdekes kérdéseket vet föl, és abszolút, azért nagyon abszolút, erős igen, gondolatokat
0: igen,
1: indít
0: el. Igen, igen.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
1: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
3: Budó Viktorra nem tértünk ki az előző adásunkban, de akkor most itt a remek alkalom, hogy megtegyük, mert neki ilyen nagyon-nagyon sok bemutatója van. Tehát most azért is gondolkodtam, hogy neki hogy van kapacitása. Tehát azért egy évben szerintem ő simán ilyen 2-3 darabot, vagy 2-t biztosan rendez, még tentem többet is.
4: Igen. Hát meg ugye nagyon jók a darabjai, és ezért nagyon régóta játsszák őket, vagy hát legalábbis igen. Én is láttam most Rossz Bodót, pedig óriási Bodó fan vagyok. Ugye,
3: nekem olyan extrém, vagy nagyon jó, vagy így nagyon nem jött össze, és hát, akkor azt meg úgy
4: az
3: furcsa
4: biztos,
3: is.
4: Az biztos, hogy nagyon, tehát nagyon bodós, amit ő csinál, tehát hogy az azért, igen. Ha valaki látott igen. Már Bodót, bár ebből a szempontból is vannak érdekes előadásai. Nekem ugye a Bodó élményem az a Katonából indult a Ledarálnak eltűntemmel, ami még ott eredetileg a Katona kamrában volt, egy ilyen nagyon hosszú, folyosószerű színpadképpel, aztán ezt átvitték a nagy színpadra, és nyilván szerintem jobb volt a kamrában, de egyébként nyilván a nagy színpadon is sokkal többen tudták megnézni, és mondom, hogy 12-szer láttam, tehát, hogy ilyen egészen aktív gondolatok, nagyon extrém rendezés, nagyon szabad, szóval nagyon vad az egésznek a világa, és szerintem ennek nagyon jó folytatása lett az Örkényben a Kertész utcai Shakespeare mosó, ami aztán, ja ugye a Ledarálnak eltűntem, az ugye Kafka perjének gyakorlatilag így az átirata.
3: Ugye a Kastélyt is megcsinálta a Víg Színházban, ami meg egy németországi rendezésének, tehát ugyanaz a díszlet van például. Ott is a...
4: És ugye az Örkényben, meg ugye a Kertész utcai Shakespeare mosó, az pedig egy Rómeó és Júlia átirat, és nekem nagyon
3: nyomokban
4: sok
3: tartalmaz
4: minden...
3: Nyomokban tartalmaz csak Rómeó és Júlia.
4: Hát igen, nem onnan fogjuk megismerni Rómeó és Júliát.
3: Tehát aki egyébként ebből szeretne felkészülni az érettségire, az nem ebből fogja majd ezt megúszni.
4: Viszont aki már ismeri a Rómeó és Júliát, annak iszonyú vicces élményei lesznek.
5: Tehát... Főleg aki látta a Zsurmann fél.
3: Igen,
4: na, hát igen. Hát a Lörmen az egyébként mindent visz, igen. De nekem mondjuk például pont ez a Kertész utcaiban, tehát ott aztán tényleg őrül terület van, és ott a bodóság az egy idő után már egy kicsit túlburjánzik. Én nagyon tudtam vele menni, nekem az egyik kedvenc jelenetem, amikor ugye Mácsai, aki a Lőrinc barátot játsza, ugye neki beszámol Rómeó arról, hogy hát, hogy ugye új élménye van, és hát ugye hát ez a Lőrinc barát, ez egy díler, és azt hiszi az új szerelemről, hogy ez egy új anyag, egy új cucc, és hogy hozzad, hagyd lőjem be magamnak. Szóval, hogy egészen eszméletlen csavarok vannak benne, de hogy Nina, azt mondtad, hogy neked azért ezzel kettős élményed volt ezzel a Kertész utcai.
3: Igen, nekem olyan szinte fel volt hype-olva, hogy azt hittem, hogy sokkal-sokkal jobb lesz. Tehát egyébként nem egy rossz darab, csak nem is az az ilyen óriás. Tehát nekem például a Tarnócia kapnak a magányos emberek, vagy az extázis, az sokkal jobban tetszett. Nyilván teljesen más, tehát nem arról van szó, hogy össze lehet hasonlítani a kettőt, csak hogy mint ott mondjuk nem is volt előzetes várakozás. Itt ugye évek óta szinte lehetetlen jegyet kapni erre a darabra, vagy nekem legalábbis soha nem sikerült. És jól meg van csinálva, meg persze sokat lehet rajta nevetni, tényleg egy ilyen őrület van teljesen, meg azért nekem a Polgár Csaba tetszik egyébként a legjobban az egész darabban, tehát ő, ami hihetetlen.
4: Jó, azért Hámori Gabi is zseniális buminőként, tehát hogy...
3: Abszolút, de úgy nem tudom, lehet, hogy azért is, mert hogy már azért ez nem egy friss darab, tehát hogy nagyon sok olyan megoldás van benne veszek, amit már én azóta láttam más darabokban, amit jobban élveztem volna, hogy
4: lehet,
3: először.
4: Hogy ez volt az első.
3: Igen, ez az, tehát hogy pont ezt a frissességet, ezt már ugye én nem tudtam így megtapasztalni, de egy ilyen korrekt előadásnak mondanám én személy szerint. Jól lehet rajta szórakozni, vagy legalábbis így, ha csak ennyivel mész oda, akkor meg lehet, hogy még jobban fogod élvezni. Nyilván nagyon jó színészek játszanak benne, ezt nem kell így külön még így dicsérni. Nekem egy picit azért úgy szétesik a ugye közepétől, ami azért nagyon sok bodó darabnál benne van ez a rizikó, hogy azért úgy nem megy végig egészen a végig az a lendület, de nagyon sok frappáns megoldás van benne, és tényleg azért, hogy amúgy önmagában csak a Polgár Csabának a játéka is már eléggé erős, meg jó nyilván. Azért egy, nem egyszerű az ő színészként azért, amivel neki ott így ne kell küzdenie végig, tehát így nem irigyelném azért az feladatért, de persze ezzel együtt megnyilván nagyon bodós.
5: Egyébként tök érdekes, amit most így mondtatok, és lehet, hogy ebben van valami, mert van egy ismerősöm, aki pont most nem, szerintem így veled egy időben nézte meg, és ugyanezt mondta, hogy akkora volt a várakozása, mert mindenhonnan ezt hallotta, és hogy neki annyira nem tetszett. Tehát, hogy pont szerintem szó szerint ugyanezt mondta, mint te, és nem mondanám azt, hogy elfáradt, mert szerintem nem fáradtak el, de én is szerintem én még a Covid előtt láttam, mikor bemutatója volt, és hogy akkor annyira újszerű volt, tehát, hogy így ültünk, hogy ez micsoda. Tehát, hogy egészen zseniális volt, és azóta azért sok ilyet láttunk. Tehát ez szerintem filmekkel is előfordul, hogy megmutatsz egy mai fiatalnak egy akkora nagy dolgot, ami neked olyan élmény volt, és akkor jó.
4: Megrántja a vállát.
5: Öt ilyet láttunk, úgyhogy lehet, hogy ez is benne van.
4: Meg lehet egyébként, tehát, hogy én nagyon éreztem benne a Ledarálnakot, amiben egy csomó újítás volt, és aztán ez itt egy kicsit túl lett tolva, tehát, hogy itt azért a dildó föl van rakva a falra, tehát, hogy azért ezek így megjelennek.
3: Meg azért az arany Wunderbaum, azért az a Polgár Csabán a Wunderbaum.
5: Tényleg.
3: Hát szerintem mindenkinek beégett.
5: Jön az elején.
3: Igen. Hát ez minden.
4: Meg ugye Nagy Zsolt, tehát, hogy azért ez így benne legyen. De csak, hogy Nina, így visszahozzalak a bodó vonatra, én nagyon-nagyon ajánlom, és szerintem most a futó bodó darab közül a legjobb, az tényleg az Örkényben a Lidércek Shakespeare Delirium, ami meg egy Szent Iváné játirat, és az is csak nyomokban tartalmaz Szent Iváné jármót.
5: Viszont tehát... az nagyon jól.
4: Szerintem is nagyon jól van benne, és az egy kicsit kevésbé agyment őrület. Itt is teljesen van, egy csodálatos kerete van, hogy ugye gyakorlatilag egy ilyen leszoktató bentlakásos elvonó helyen vannak ugye a mindenféle függők, munka, pornó, mindenféle szerek, alkohol, szexfüggőségben ugye vannak a gyógyuló betegek, és hát ugye az a keret történik, történet, hogy amiket ugye elkopoznak a belépő betegektől, azokat nem semmisítik meg ezeket a drogokat, hanem fölviszik a padlásra, de hát ugye nagyon rossz állami helyzetben van ez az elvonó, és hát beszakad a plafon, beázik, és be is szakad, és hát gyakorlatilag szegény elvonón lévő hát szereplők elkezdenek betépni, és hogy a Szent Évjenei álom az gyakorlatilag az ő tripjük lesz, és ráadásul ugye mindenféle támogatásokat kaptak a minisztériumtól, amiért nekik egy ilyen terápiás színházat kellene bemutatni,
5: és egy, jönnek a
4: igen, és egy napjuk igen. van, hogy előadják a Szent Ivánéi álmot, tehát az egész keret csodálatos, és ugye itt meg kell említeni a hat színben játszott, ebben nem vagyunk biztosak, hogy még játsszák-e a csoport című Bodó darabot, ami meg ebben is, meg a Lidércekben is egyértelmű így szakemberként, hogy biztos, hogy Bodó Viktor belülről ismeri ezeket a csoportokat, mert hogy a csoportok alapműködésének van egy pár olyan szabálya, kritikája, ami nagyon viccesen és nagyon jól van itt ábrázolva, tehát hogy ezt mindig tök jó látni. Nyilván a betépett gyógyulók azért egy kevésbé jellemző, de azt talán Niki pont elmondtad, hogy kicsit olyan az egész, mint hogyha a csoportnak lenne egy paródiája, vagy egy ilyen szürreális élménye az LSD. Nagyon jók a színészek, nagyon szeretik játszani, csak hogy még egy ilyen kis pártolói örkényes benfentes info legyen, hogy ugye az örkénynek van egy Vers csak neked programja, amit a Covid-ban indítottak el, most a pártolóknak jár, hogy egy színész felhív, és beszélget veled egy olyan 20 percet, és utána két verset elmond neked. Engem pont tegnap hívott föl Fica István, aki ugye benne van az LSD-ben, és egy tündér volt.
3: Igen,
4: és nagyon-nagyon, de és pont vele beszélgettem erről, hogy ugye az LSD-t azt mennyire szeretik játszani, vagy hogy vannak Bodóval, és azt mondta, hogy mindenki imádta, és hogy iszonyú sokat nevettek a próbák során is, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon erős belső darab, nem annyira extrémen szét bombázott, mint amilyen a Kertész utcai, úgyhogy azért ajánlom neked, mert hogy nagyon vicces, nagyon erős, nagyon emberi, teljesen őrült, van benne politikai vonal is, tehát egy ponton, mintha megjelenne egy Orbán hasonmás, de azért Magyar Péter is már tematizálódik, tehát ez a frissességük, szóval én azt tényleg, akinek én azt ajánlottam, mindenkinek nagyon tetszett, azoknak is, akik kevésbé bodósok.
5: Szerintem múltkor említettem, így bevallottam, de szerintem ezt, aki ismert, úgy, hogy nem szeretem a musicaleket, ugye? Kivéve, ha az Örkénybe énekelnek, és egyébként ebbe a darabba nagyon sok musical betét van, ugye volt a Nyomorultakból is, például azt mondjuk szerettem kiskoromban, és így mondta, hogy ez a Nyomorultakban, és így mondták önt a gyerekem, hogy ez micsoda. Szóval nagyon sok ilyen
4: hát
5: nagyon
4: meg van benne ez a You Are So Beautiful, amit már a Szent Iváni jelenetben énekelnek, hát szóval az is megrázó.
5: Igen, meg van egy olyan rész is, amikor kifigurázzák pont ezeket a kicsit ilyen ripacsul játszó, meg ugye a musical, nem ítélem én el a musicalt, de annak van egy másfajta játékmódja, és arra van egy ilyen nagyon jó pofa kis jelenet, amikor így ezt adják elő. És
4: meg ugye a gyógyuló betegek között van egy színész, és igen, azért ő is úgymond tematizálja, hogy a színpad, meg a színház, meg mi történik.
3: Ez mindig jól működik.
4: Meg Hámori Gabriella, színésznő benne, ugye ő egyébként Polgár Csaba, ugye ő, aki vezeti az egész helyet, és az ő felesége, éppen válófélben lévő felesége, Hámori Gabriella, igen, ez a felvirad a hajnal,
3: igen.
4: és olyan manírosan túltolva, mert egy forgatásról jön át, hogy aláírassa a válási papírokat, szóval zseniális, tehát tényleg nagyon-nagyon érdemes megnézni, és arra most egyébként tökre lehet jegyet kapni.
3: Na, szuper. És viszont ami akkor megint egy ilyen egy jó és egy nem jó Bodó Viktor, az viszont a Mester és Margarita, az ugye egy friss bemutató a Katonába. Na és az pont, én eleve nem értem, hogy miért akar valaki Mester és Margarita.
5: De ezt ők se értik, ezt el is mondani.
3: Darabot, mert hogy ezért ez a Mission Impossible kategória
4: hát
3: szerintem, de hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy kihívás. És nyilván óriási bátorság kell hozzá, és nekem pont az a bajom vele, hogy egyébként jól indul, de aztán nekem úgy szétesik, és már nem érdekel, nem köt le, nem tudod nyilván úgy végigvinni a 6000 szálat, ami van a regényben, meg a különböző szereplőket, ami egy regényben megoldható olvasóként, az most nekem itt nem jött össze nézőként. Úgyhogy ez pont egy olyan darab, ami nem tudom, hogy mennyire sokáig lesz majd azért így színpadon.
4: Hát ugye a Mester és Margaritának már több színpadi feldolgozása volt. Nekem az, hogyha megkérdezik, hogy mi az az egy regény, amit elvinnék egy szigetre, akkor én a Mester és Margaritát vinnem, úgyhogy én minden ilyen színpadi feldolgozást megnéztem. Ugye volt a régi Alföldi Nemzetiben is, egy nagyon jó László Zsoltékkal, volt az Új Nemzetiben, egy nem olyan jó, egy orosz rendezővel, ugye Vinyánszki alatt, de hogy legalább úgy lássam és úgy szidjak valamit, hogy láttam, tehát hogy azért is néztem meg, ilyen negyedházakkal ment. És én azt a pletykát hallottam a Katonából, hogy akik játsszák, sem annyira vannak oda ezért a darabért. Az tényleg úgy van, hogy 2 órán keresztül mindenki a színpadon igen. van egyszerre? Igen. És az hogy jelenik
3: szerintem
4: meg?
3: De, hát nagyjából mindenki. Hát tehát, hogy ilyen nagyon minimálisan tud szerintem kimenni, de azért így a 80% az tényleg végig fent van a színpadon a színészeknek. Mert én is azért tudom, mert hogy én is ezen elkezdtem gondolkodni, hogy
5: azért ez... Az Örkényben volt egy olyan darab, ahol 16-an vagy hányan voltak egyszerre a színpadon?
4: Melyik? Nem emlékszel a címére?
5: Egy régi kultúrháznak az aulájába játszódott az egész, de most veszek meg.
3: Elég a Radnótiba is, de az, az csak 10.
5: Volt, aha.
3: De ugye a 10-ben is végig ott van mind a 10, de hogy...
4: De a 10 az persze.
5: És különböző, tehát hogy így különböző párbeszédek voltak így párhuzamosan. Uh-huh. Tehát nekem egyébként tetszett a Mester és Margarita, bevallom, én elvittem utána a páromat is rá, úgyhogy 2-szer is láttam. Voltak benne részek, amiket így nem, tehát hogy az ilyen érzem, amit mondtok, hogy ilyen, vagy amit mondasz, hogy ilyen nagyon nagy túlzás volt, vagy olyan too much volt, kicsit így túlszaladt uh-huh. szerintem, de nekem egy csomó dolog volt, ami nagyon tetszett, hogy önreflektív volt, tehát azért az úgy benne volt, hogy egyébként ők se tudják, hogy minek kell ezt, meg ha már így narráció van, akkor már eleve veszett fejszenyele. Az érdekes volt, hogy mikor először voltunk, akkor nem volt tapsrend, hanem ahogy ég a város, ég a ház is, fölgyújtjuk a Katonát, és így mindenkit kizavartak. És ez szerintem annyira jó volt nekem, ez annyira tetszett. És a másodiknál már én így álltam föl, hogy akkor megyek, és volt tapsrend. Minek? Visszahozták.
4: Hát, hogy legyen azért az is élmény igen, a színészeknek.
5: De lehet, hogy az ilyen elvárás.
4: Nem csak annyit akartam mondani, hogy még így a Bodó szekcióban, hogy én meg a Vígben láttam, amit most már levettek, az ember, aki ott se, vagy az ember, aki elvesztette az időt, és az ugye egy Platonov átirat volt, és nekem ez volt a nagyon nagy Bodós csalódásom, hogy egész egyszerűen, bár a Kastélyt tök szerettem a Katona, vagy a Vígben, de hogy egész egyszerűen ebben a darabban Bodó nem működött ebben a térben, tök ripacsok lettek egy csomóan, tehát mondjuk Hegyi Barbit, akit én tök szeretek, ebben nagyon furcsa volt, és úgy is, hogy ugye Ötvös András, Kovács Patricia, az Kis Vinyánszki, tehát tök jó karakterek vannak, de valahogy úgy elvesznek, vagy úgy szétcsúszik az egész, tehát hogy nem véletlenül vették le. Úgyhogy azért Bodó is tud mellé fogni, meg tud nagyon lenni, és akkor még egy zárójeles, hogy az Örkényben pedig a Füstmilán Boldogtalanokját rendezte meg. Igen. Bodó,
3: és az nekem
4: nagyon nem
3: volt.
4: Bodós, igen, az igen. egy nagyon nehéz igen. mű, egy nagyon, hát egy nagyon sötét, nagyon szikár mű, és nagyon nem bodósan is van megrendezve. Nekem tetszett a darab, de én szeretem ezeket az érfelvágós vonalú, tehát az Ivanov meg a Vatkacsa a két kedvenc drámám, de tehát amikor már múltban minden el van rontva, és így semmi esély a szebb jövőre ezzel, én tudok így menni. Tehát az nekem sokkal jobban tetszett, mint a nem jó Bodók. Uh-huh, tehát, uh-huh. Hogy ez is olyan, hogy attól még mert Bodóra mész, nem biztos, hogy az őrületet kapod.
5: Fun fact, egyébként én anno a Radnótiba láttam ezt a darabot, és a Csányi játszott benne.
4: Jó
5: rég volt, igen. Szóval csak így a Bodó kapcsán jutott eszembe, hogy láttunk még egy darabot most nemrég, amit nem a Bodó Viktor rendezett, de nekem azért így picit hasonló volt abból a szempontból a rendezés, hogy egy klasszikus darabot dolgoz föl, teljesen máshogy, mint ahogy így gondolnád, ez a Csehovnak a sirája, és az Apertura társulat, akit egyébként nagyon ajánlok mindenkinek, egy nagyon modern és ilyen nagyon jó pofa társulat. Benkó Bence rendezte a darabot, és megkapta a legjobb független előadásnak a díját. Azt hiszem, tavaly kezdték el játszani, és egy olyan mondatot olvastam róluk, hogy az Apertura, ők, akik jó színházat csinálnak arról, hogy Magyarországon nem lehet színházat csinálni.
6: Tök jó.
4: És ez hol játsszák?
5: Ezt mi a Gólem színházba láttuk, és még azért is tudok kapcsolódni.
4: De lehet, hogy én mintha pont azt hallottam volna, hogy az Apertura
5: lehet,
4: most már nem a Gólemben játszik.
5: Én is valamit hallottam így félfüllel, de ezt most nemrég láttuk, és Polgár Csaba ült szembe velem.
4: Oh.
5: Úgyhogy ez ilyen nagyon mókás volt.
3: Elment inspirálódni. Nagyon köszönjük, hogy a vendégeim voltatok, Niki és Verus.
5: Köszönjük a meg.
3: Megvan jövő évre köszönjük. Is, aki már most nem jut el az évad végéig színházba, annak most bőven ajánlottunk még darabokat.
5: És nekem is van még 3 a hétre, úgyhogy lesz szeptemberben is mivel jön.
3: Nagyon jó szórakozást, és köszönjük. Akkor folyt köv, ha elindult a következő évad. Sziasztok!
4: Sziasztok!
7: This is Crocus Mark, and you're listening to Radio Café.

0: Podcaster. A csütörtöki könyvklubot hallottátok Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Elnézést,
3: nem mész bemenni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul leci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
4: Angolul, légy szíves.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul léci.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
8: A Grund Víg Színházi Fiúzenekar június 28-án eljön a Budapest Parkba, hogy a csillagos ég alatt zenéjék ki a lelküket nekünk. Azt hallottuk a Vörös Ingesektől, hogy az ismert slágerek mellett egy vadi új dallal is készülnek. Grund Víg Színházi Fiúzenekar június 28. Jegyek budapestpark.hu.
9: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
10: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

Még nem sok tapasztalatlan erő, de már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásban például

0: Köszönöm, ha nem kellek.
1: Szerinted?
2: Sziasztok, Rozsonics Ildikó vagyok a Virtuózokból, a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Cezár, a magyar király, Tébolyda.
1: Sziasztok, Trukán Nóra vagyok, és hallgassátok ti is a Rádiókafét.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Te a gőzés cigi füst, ezek mögött is te vagy. Te hegyek mögött is te nek, a kövek között is te laksz. Te a gőzés cigi füst, az ütött kopott kis terasz. Hey.

0: 1-es, 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.